Magyar Péter miniszterelnök szolnokon. A kormányfő közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1% lesz az adó mértéke, hanem több. Jelezte, a részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök Szolnokon. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi tímek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Végül az időjárásról. Hétfőn zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Szeretett Láng Fesztivált, augusztus 29-én Magyarország megújulásáért a Mária Remetei Kegytemplom parkjában. Az eseményen előadások, imádságok és dicsőítés várta a híveket. Az előadók között volt Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános, aki korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Az előadásának harmadik és egyben fejező részét sugározzuk. A felvételt az EVTN televízió rögzítette.
2: Amikor a gonoszról beszélünk, akkor talán sokszor az jut eszünkbe, hogy mit tudom én, a gonosz kísért engem valamivel, de utána abba hagyja. Tehát ilyen 5 perces ilyen szakaszok vannak a életemben, és amikor a gonoszról a szópítő családok, úgyhogy az LMBTQ is, a gonosz a 100 évekbe gondolkodik. Tehát folyamatot indít meg, amit még először nem is vesz senki sem komolyan, hát majd lesz valami, ne foglalkozzunk vele, vagy mit tudom én, ne szóljunk, vagy mit tudom én, inkább ne szóljunk semmit, már csak másokat megbántunk, meg kitaszítóak, meg mit tudom én, mik vagyunk kirekesztőek, és 100 évek után hozza meg a rossz gyümölcseit, amikor már szinte úgy tűnik, hogy nem is lehet visszafordítani. Tehát ő gyakorlatilag nagyon lassan építkezik, és utána, ha kárt tesz, akkor azt jó megalapozva hosszú távon, hogy utána annak nagyon-nagyon sok rossz gyümölcse legyen ezeknek. És hát Pió atya mondja, hogy a gonosz tönkre akarja tenni a világot, 3 stratégiai pontot céloz meg: a fiatalság, a család és a papság. Ha ezeken a területeken minél több kárt okoz, tulajdonképpen egy társadalom valamilyen szinten összeomlik. Amikor a gonoszról beszélünk, ezért ez a klasszikus megkülönböztetés, és ez még a gonosznak a hatalmához tartozik, hogy a mai világban is megdöbbenve látom, hogy ilyen sok okos ember még soha nem volt a világon, mint most. Tehát ennyi diploma, lehetőség most már utazni is, internet, tehát annyiféle információt is gyorsan be lehet gyűjteni, viszont talán ennyi lelki analfabéta sem volt a világon, mint most. Ahol tulajdonképpen nagyon élesen elválik, egyrészt, hogy vannak jó szakemberek, tudnak nyelveket, tehát nagyon, és tényleg okosak, tehát azt meg kell hagyni. Másrészt viszont lelkiekben olyan mágia, meg olyan, nem tudom, ilyen, így mondom, ilyen primitív, ilyen vallásosságszerű, álvallásosság, sokszor nem is lehet vallásnak nevezni, belemennek és abban hisznek. És például ilyen az okkultizmus is. Meg én hallgatom, hogy édes Isten, hogy ezt még most elhiszik, már óvodában én szerintem lebuknék vele, hogy ilyet tanítani, és később pedig emberek elhiszik azt, hogy olyan tanításokat, ami megdöbbentő, és úgy is, hogy nem csak az, hogy most igaz, nem igaz, hanem az embert megalázza. Itt a halott látóktól kezdve halottak hazajárnak temetőbe, mit tudom én, hogy, és akkor, hogy most édesanyám mennyit imádkozott értem, mennyire szeretett, mennyi mindent jót tett értem, és hogy amikor beteg voltam, és ott virrasztott, most meg a temetőbe járkál fehér ruhába. És ez lett az én édesanyámból, hogy ezt az Isten engedte, hogy tulajdonképpen, tehát nagyon-nagyon megalázók, sokszor nem is gondolunk bele, hogy milyen megalázó tanítások ezek, hogyha ebbe, ezekbe belegondolunk. Tehát megkülönböztetünk 3 erőt, van a naturális, az a természetes. Ezek, amit fizika, kémiából tudunk, persze, hogy nincs minden felfedezve, de ezek a természeti törvények, a természettudományok ezt kimutatják, ezek empirikus tudományok. A másik a szupernaturális, ez a természet fölötti, az az Istennek a műve, akár a szenteken keresztül is. Például imádkozunk, valami történik, meggyógyult, és hogy egy a legjobban látszik ez a szentségekben, a pap kimondja a szavakat, a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé változik, tehát hogy csodák történnek, ezek a világ legnagyobb csodái. De a Szent Jónásban is a pap elmondja a feloldozás szavait, oda ment valaki halottan, mondjuk halálos bűnnel, és szentként jön el onnan. Ezek a világ legnagyobb, meg legszebb csodái, amik történnek, tehát ez az Istennek a műve, ez a szupernaturális erő, még úgy is, hogy amikor Máriát hívjuk segítségül, Máriának önmagában semmi hatalma nincs, meg Pió atyának sem, az az Istennek a hatalma, ami megnyilvánul rajtuk, és Jézus akarja mutatni nekünk, hogy akik tényleg tiszta szívből nekiadták az életüket, hogy azoknak az imája milyen kedves, és hogy meg akarja mutatni, hogy milyen óriási dolog az életszentség, meg hogy az Isten arra vágyolik, hogy mindenki szent legyen. És, de az is az Istennek a hatalma, azok nem emberi hatalmak, amik ott történnek. És utána van a préternaturális, ez a a természeten túli, tulajdonképpen az angyali természetből fakad, amikor is az angyalok azok teremtmények, a bukott angyalok is, csak hát az Isten ellen fellázadtak, és az angyali természetből fakadó tudás, ami számunkra felfoghatatlan, mert mi más szinten élünk, és hogy az a tudás, amit ők tudnak, azok a hatások, amit csak az angyalok tudnak, az nekünk néha csodának tűnik. És tulajdonképpen az okkultizmus ezen a szinten működik, tehát amikor kvázi ilyen csodáknak tűnő dolgok történnek. És a gonosznak, és ez is az egyik ilyen csapdája, hogy valaki elmegy ilyen okkult valakihez, először mindig azt tapasztalja, hogy mennyit változtam. Mit te mentem orvoshoz ide-oda, meg mentem, meg kilencszeret tartottam, meg misét írattam, semmi, de amikor elmentem Jutka nénihez, az volt a csúcs. Fizettem érte nem tudom mennyit, és utána pedig meggyógyultam meg minden, és önmagában ez jó, csak gyógyuljon meg, csak milyen erővel, meg mi igazából milyen erő. És itt persze nem a gyógyfüvekről, meg ezekről van szó, hanem a különböző ilyen energiákról, honnan jött az az energia. Nem a természet, nem is az Istentől, hanem mit hívtak segítségül, mi érkezett meg. És itt van a kapu, ahol a gonosznak ki tudjuk nyitni a kaput, ez úgynevezett préternaturális erő, és itt tud behatni a gonosz, és amikor valaki gyakorlatilag ilyen erőket, már iskolában is vannak ilyen játék, hogy gyerekek is, az a Charlie, meg ilyen játékok, már ott is, persze, hogy nekik ez játék az egész, de a gonosz nem annak szánja, hívják segítségül a gonosz lelket, és gyakorlatilag kinyitják a kaput. Amikor a gonosz működéséről van szó, számtalan módon, tehát egyrészt, hogy egyre többen elfordulnak az igaz Istentől, pogányvallások, okkultizmus, ezotéria, az a bevezető szakasz, akkor a különböző zavaros ilyen álvallások, amik jelen vannak, meg az a közöttű nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fia az aljasságot magasztalják. Amikor először láttam, akkor megdöbbentő volt számomra, hogy 2016. június 1-én volt a Gotthard alakútnak az átadása Svájcban. Ez egy 57,1 kilométeres alagút, egy új, ami gyakorlatilag meggyorsítja, ott a több országot is összeköt. És néztem úgy, persze most nem néztem meg mindent, de itt a magyar sajtóban is, hogy mik jelennek meg, leírták, hogy hány kilométer, hány perccel hamarabban lehet eljutni egyik helyről a másik helyre, tehát a körülményeket leírták, viszont azt nem írta le senki, még igazán még a püspökök se tudtak róla, hogy először volt egy ilyen pár lelkész, különböző felekezetűek megáldották magát az alagutat, meg ott a sín, de úgy van bemutatva, hogy a sötétben állnak, és csak hogy a nagy kalapja van, akkor lehet, hogy a zsidó rabbi, tehát hogy a kontúrokból lehet látni, hogy körülbelül milyen vallás. Utána pedig egy 1 óra 5 perces kifejezett explicite sátánista rituálé volt a nyitó ünnepség. De nem csak olyan, hogy mondjam, hogy mintha, mint a francia az olimpián is, hogy most az utolsó vacsora, vagy valamilyen más játék, ott még meg lehet magyarázni, itt nem lehetett megmagyarázni. Itt benne van gyakorlatilag tele szimbólumokkal, vagy például ott van a Baphometnek, ami kifejezetten a sátánistáknál, a kultikus sátánizmusnak a fő szobra, vagy figurája, annak a születése. Tehát gyakorlatilag 1 óra 5 percen keresztül ez bemutatva, és egy ilyen műsor, utána mondták is, mit te mennyi euróba került, tehát nem, hogy egy óvodás mond egy verset, és akkor később vették észre, hogy ezt nem kellett volna elmondani, hanem egy óriási összegbe került, és gyakorlatilag semmiféle ilyen nemzetközi valami tiltakozás, vagy valami nem volt. Utána nyugaton volt egy-két ilyen cikk róla, hogy most ez mi volt, meg miért van tulajdonképpen ez egy sátánista, egyértelműen szimbólumok, meg ilyen rituálé volt, meg nagyon sok a gonosznak tulajdonképpen a sátánizmusban egyfajta tanítások. Itt a megfordított óra, a Baphometnek a figurája, a Baphomet megszüli a gyermekét, vagy a fordított fákat hoztak, ilyen kis csemetefákat, megint a sátánizmusnak a jele. Vagy voltak ilyen kiöltözött szép öltönyben emberek, meg voltak önök, akik ilyen nagy ilyen műanyag fej volt rajtuk, ilyen báb, vagy szobor, és utána ők jelenítették meg a világnak a vezetőjét, és utána pedig bemondotta, aki hangos bemondom, vagy aki az egészet vezette, hogy most boruljunk le mindannyian Baphomet előtt. Tehát ez nem ilyen, hogy úgy lehet érteni, hogy a Baphomet az egyértelműen a sátánizmusnak, a kultikus sátánizmusnak tulajdonképpen a fő figurája. És a világ vezető, mindenki boruljon le előtte. És ez egy nemzetközi ünnepségen, ahol semmiféle visszhang nem volt belőle. nem is tudtak róla. Persze Ortikámmal tudtak meg, aki az ördögöző képzést végezte, ő mutatta meg, levetítette. Csak arra mondom, hogy ez az érzékenyítés, hogy ilyenek már simán elmennek. Tehát nem csak arról van szó, hogy gonosz támor, mi meg szegény emberek, hanem hogy az emberek már gyakorlatilag simán át, még simán belefér. De volt, hogy kitettek valahol keresztet, vagy ebben az időben volt Franciaországban, hogy volt egy második János Pál pápa szobor, és így valahogy fölötte ment egy ilyen ív, és azon volt egy ilyen kis kereszt, ilyen faragott kereszt, és utána abból, hogy az a szimbólum, meg a kereszténység, meg az kirekesztő, meg mindenfélét fogtak rá, akkor ezt nem lehet kiállítani, akkor még a magyar kormány is, akkor megveszük, hozzá kell, vagy elhozzuk mi. És úgy oldották, mert erre legalább egy hónapig itt cikkeztek, egy ekkora kereszten, hogy utána egy magánember megvásárolt, és bevitte a portájára, és magánterületen már lehet ilyen. Így oldották meg. Csak arra mondom, hogy ezeket látni kell itt, az erőviszonyokat, hogy gyakorlatilag, hogy, és persze az most egy alagút megáldása volt, és a végén is, amikor kijött a vonat, így vették kamerával, amikor először átjött a vonat, akkor utána úgy vették a kamerával, hogy mintha repülne, volt egy nagy völgy, meg hatalmas kivetítő, és utána a végén az utolsó mondatok, hogy az őskígyó elfoglalta helyét a trónon. Édesapám vasutas volt, de ilyen szakkifejezés nem volt a vasútnál, hogy az őskígyó meg a vonatra, ő mozdonyvezető volt, csak arra mondom, hogy gyakorlatilag így átment mindenféle nélkül. Ez csak azt igazából látni, hogy az emberek hol tartoznak, mennyire veszik észre azt, itt egyfajta lelki vakság is van, mennyire veszik észre azt, hogy mi történik, és persze ilyenkor, amikor erről beszélünk, akkor nem megijedni kell, hanem egyértelműen gyakorlatilag az imádság fegyverével élni.

0: És most a fegyverekről szeretnék még néhány szót szólni. Sok szentírási rész is van, ami erről szól. Például érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy ne szálljatok szembe a sátánnal. És hát akkor mit csináljunk? És itt a magyarázat fontos, hogy Jézus arra tanít, hogy amikor a fegyverekről van szó, a sátán fegyvereit soha ne használjuk. Ez jelenti, hogy ne szálljatok szembe a sátán fegyvereivel. Például, ha valaki megátkoz engem, akkor így tudsz, én tudok még cifrábbat mondani. Tehát azzal a fegyver soha. Őké pletykámad, akkor én lejáratom, hogy több embert ismerek. Tehát az gyakorlatilag, akkor a bűnt duplázom, még jobban fokozom. Tehát azokat a fegyvereket soha. És amit Jézus mond, és ez igazából a gyakorlatban kell kipróbálni, és ezt Jézus sosem mondta, hogy próbálgassátok, hanem ezt tegyétek. Ezt most csak én mondtam így. Például Jézus, amikor, hogy átkot mondanak, akkor ti mondjatok áldást. Például csak úgy mindenki gondolkozzon el magában, talán furcsa ez számunkra, de ezek a fegyverek. Ezt Jézus mondja, az átokra áldással válaszolni, és amire ezt én teszem hozzá, hogy ember begyakorolja magát, még élvezi is, jó értelemben. Például valaki elmond engem minden utolsó mindennek, és akkor én is mondom, hogy tudni akarod, hogy te ki vagy, elmondom neked. És akkor ilyenkor számít, hogy előveszem anyját, apját, mindenkit felmenő-lemenő ágon, és azt mondom, hogy te az Isten gyermeke, vagy a Szentlélek temploma. Az Isten végtelenül szeret téged, csak te nem látod. És hogy te olyan gyönyörű teremtmény vagy, csak ebből nem érzékel semmit, és emiatt rengeteget szenvedel. Hát tudd meg, hogy te ez vagy. És utána pedig áldjon meg téged a mindenható Isten, áldjon meg a férjedet, feleségedet, gyerekeit, a szeretteidet, mindenkit, adjon nektek örömet, békességet, az Istennek az ismeretét, adjon egészséget, védje meg a gonosztól benneteket, és így áldjon meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ez a gonosz elleni fegyver hogy hangzik? Persze ott van bennünk, hogy ez milyen igazságtalan, ha ő ilyen meg kell nekem mutatni. Igazából nekem a hitemet kell megmutatni, mert hogy mondjam, elnézést, hogyha erről van szó, bocsánat, kinek nagyobb a pofája, úgy győzni fog, valószínű. Tehát ebben a versenyben, vagy a gonoszságban, ha ő olyan, úgyis ő már eleve győztes, és sokat gyakorolt. De viszont nekem, ami nekem nem versenyezni kell velem, hanem az evangéliumot megélni. Jézus mondja, átkoznak, mondj áldást. És furcsa ez számunkra, de az ember ezt kipróbálja, nekem már volt alkalmam így, amikor így szemből szemben megátkoztak, és tényleg jó érzés volt. Persze nem ismertem őket, vagy ők is olyan reverendára, vagy a papság miatt így átkoztak meg, de a jó érzés volt értük imádkozni, áldást mondani, és látszott, hogy kiestek a szerepből, nem tudtak velem mit kezdeni. Tehát erre nem számítottak. Tehát, hogy ne szálljatok szembe a sátán, ezt jelenti a fegyvereivel soha, hanem amit Jézus mond. Ez általában az imádság, az áldás, persze van, amikor a határokat meg kell húzni. Tehát mitől nem engedem, hogy agyonverjen, vagy valamit csináljon, meg kell húzni, de gyakorlatilag az imádság és az áldás az én fő fegyverem. Viszont a Jakabhoz írt levélben ott már egyértelműen, hogy szálljatok szembe a sátánnal, és elfut előletek. Közeledjetek Istenhez, majd ő is közeledik hozzátok. Gábor Amortatyát kérdezték, hogy fél-e a sátántól. Mondta, hogy nem, ő fél tőlem. És utána azt is hozzáteszi, a gonosz fél minden megkeresztelt embertől, aki az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében meg van keresztelve. És a fegyvernek, amikor fegyverekről beszélünk, azt is tudomásul kell venni, hogy mi nagy hatalmak vagyunk. Tehát nem csak ilyen szerencsétlen emberek, akiket megkereszteltek, az élethajó töröttei, de ugyanolyan szerencsétlenek maradtunk, csak lehet, hogy üdvözülünk. Tehát nem ez a képlet, hanem, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Nekem hatalmam van, persze az Istentől kapott hatalmam, és a keresztségben, a bérmálásban kapott hatalmam által én imádkozom, és kérem, hogy Jézus nevében, Uram, kérd meg, áld meg ezt az embert, szabadítsd meg őt ettől a haragnak, a gyűlöletnek a lelkétől. Tehát így tudok érte imádkozni, mert én isteni gyermek vagyok. És hogy a gonosz fél tőlem, mert hogy az Isten, a Szentlélek temploma vagyok, hogy a harmadik isteni személy bennem él, ennél nagyobb hatalom nincsen. Persze ez nem ilyen politikai, nem a világban jegyzik ez, de itt lelki harcról van szó, meg lelki hatalomról, és hogy ez ami engem megvéd, és hogy ez bátran harcolni. Hogy én nem akárkinek vagyok a gyereke, hanem a mennyi atyám, az én édesapám, a lélek bennem lakik, Jézus a megváltom, és akkor ki mit akar? és persze nem emberi szinten, meg nem gőgből, hanem ezzel a tudattal. És a hazugság lelke azt is mondja, hogy ki vagy te senki, nézzél már tükörbe, te szerencsétlen vagy. Te ne is imádkozz, hát így úgy hallgat meg az Isten. Mert múltkor is mondtad a rózsafőzért, nem tudom, az 50-ből hányan voltál ébren, de nem sokan. Tehát aki gyengíteni akar, aki lebeszélni, gyengíteni, az, hogy te nem vagy semmi, gyakorlatilag az imádságod nem ér semmit, tehát elbizonytalanítani. Úgy lép fel, háromszor van a Szentírásban, aki, mint a Jelenések könyvében, éjjel-nappal vádolja az Istennek a gyermekeit. És ez a vádlás, hogy te nem vagytok senkik, te gyengék vagytok, vagy Avilai Nagyszent Teréz írja a belső várkastélyban a nővéreknek, hogy a legnagyobb kísértés a gonosz részéről, hogy kik vagytok ti. Ti akartok tanítani, imádkozni másokat. Hogy te egy egyszerű ilyen bűnös emberek, meg ti beszéltek az Istenről. Hát nektek is van bűnötök, mit akartok ti beszélni? Ez a nem vagytok hitelesek, ezt olyan sokszor mondják, nem vagytok hitelesek. És elismerem, hogy bűnösök vagyok, de ilyen alapon én ki se állhatné ére senki se. Menjünk haza mindenki, de úgy bújva. És nem az Istenről beszélünk, tudom, hogy hol van a gyóntatószék, megbánom, de mégis beszélek az Istenről, és tanúságot teszek. Első Péter levélben józanok legyetek és vigyázzatok, ellenségetek a sátán, ordító oroszlán módjára otkószál mindenütt, és keresi kitnyen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. És ezt akkor szoktam elmondani olyan embereknek, akik azt gondolják, hogy vallásosak, nekünk meg, akik nem hiszünk, vagy kevésbé, nekünk meg gyakorlatilag nyugodt az életünk, annyival egyszerűbb, hogy nem kell templomba járni, meg gyóni, meg ilyenekkel nem idegesítjük magunkat, meg egymást. És hogy gyakorlatilag, hogy aki az Istentől minél távolabb van, a gonosz annál jobban tudja őt kísérteni és becsapni. És hangsúlyozom úgy, hogy ilyen vonzó az ember számára. És ha ez a Szentírás tanítás egyértelmű, hogy az Isten fia azért jelent meg, hogy szétrombolja az ördögnek a művét. Jézus ördögüzéséhez embereket megszabadították a gonosz lelkek hatalmától. Elővételezték, hogy Jézus a világnak az ura, a mindenség királya. Tehát Jézus, amikor a mennybe menetele előtt, vagy akkor előtte, kérdette a végeredményt, bízzatok, én legyőztem a világot. És az most is áll, tehát az eredmény hirdetés után vagyunk. És aki nem hisz Jézusban, ott a gonosz meg tudja fogni. És a tulajdonképpen röviden felsorolva a fegyvereket, ami tulajdonképpen a katolikus egyház tanítása, tehát semmi új nincs benne, az alapvető cél, amit Jézus is mond meg, az sokszor benne van a Szentírásban, legyetek szentek, vagy az első Péter levélben minden körülmények között. Az életszentség nem azt jelenti, hogy mennyire jó vagyok, hanem az Istennek az élete bennem, ez az életszentség. Tisztán tartom magam a Szent Jónás által, imádkozom, és a lélek bennem, akik az eukariszti által, én szent vagyok. De nem az én jóságomról szól. Ha azt mondom, hogy én szent vagyok, nem a mellemet verem, hogy én milyen jó vagyok, hanem hogy az Isten milyen jó. De aki például rendszeresen szentáldozás végezés imádkozik, és azt mondja, hogy én rossz vagyok, aki igazából az Istent járatja le. Az Isten megteremtett, megváltott, szentileg bennem lakik, azt én meg kihirdetem az eredményt, hogy így sem vagyok semmi. Igazából az Isten ellen van, ha meg kimondom azt, hogy én szent vagyok az Isten akaratából, meg az élete által, akkor már az Isten dicsőítem meg. És most csak ilyen pontszerűen felsorom a fegyvereket, amit már mondtam, az engedelmesség. Kolbe atya mondja, hogy aki engedelmeskedik, az sosem téved. Itt az Istennek egyháznak, ha kifejezetten nem bűnkérnek tőlem, mondja, hogy lehet, hogy a püspök téved, de aki engedelmeskedik, az biztos, hogy nem. A másik az alázatosság, az a helyes önismeret. Az a lelkiéletnek az alapja, a gőg meg minden bűnnek az alapja. Ez már látszik az ősbűnnél is. Igazából csak említem a szentségek, a rendszere Szent Jónás, Szent Mise, imádság. A Szent Jónást hívják szentségi ördögűzésnek is. Amikor valaki jön, hogy neki ilyen meg olyan van, mindig megkérdezem, hogy hogy áll az imádsággal, Szent Jónással. Mindig az alapvető, Jézus akarsz-e meggyógyulni? Ha valaki bármit érez, mindig a megtérés útjára térni. Mindig ez a fő célja. A Szent Jónás szent áldozása, többi szentség, betegek szentsége, arra van szükség. Persze a keresztség az alap, az teszi lehetővé a többit is, hogy azt úgy magamhoz tudjam venni. Akkor a szentelmények, de az sem babonása, itt a szentelvé az alap, akkor megszentelni a tárgyakat. Tehát sok szentelménye van az egyháznak, és a szentelménye mindig az egyház imádkozik azért a családért, házért, hogy a családot védje meg. Még egyre külön kértem azt is, hogy a tanulás, a teológiai ismeretek. Most már gyakorlatilag mindenki azért már érettségi, már szinte a minimumhoz tartozik. Van a katolikus egyház katekizmus, a kompendium, majdnem 300 oldalban össze van foglalva a lényeg. Tehát a teológiának a nem tudása alapszinten nagyon könnyen babonasághoz vezet, meg ilyen nagyon torz félelmekhez. Vagy például vannak most már ilyen imádkozó csoportok, itt is van egy ilyen közösség, akik úgy majd nem rékezték el a működésüket, van is egy ilyen füzetük, mert nálunk is tartottak ilyen kis lelki gyakorlatot, őket is meg lehet hívni, imádkozni is, meg ilyen képzésnek a tartására, és hát gyakorlatilag ezeket élni, mint a katolikus egyháznak olyan színes, meg olyan gazdag ez a fegyvertára, ezzel élni, tehát visszatérni a normális élethez, meg a szentség élethez, az életszentséghez, ez az alap, tehát nem fegyverek vannak, hanem az életszentség az, ami megvéd a gonosztól. És ott neki semmi hatalma van, mert ezzel szeretném, hogy Jézus a mindenség ura, a királya, a gonosz pedig a senki. A végeredmény ki van hirdetve, ezért az Isten mellett döntsünk, őt kövessük, ő mellette álljunk ki, elbuktunk ott a gyóntatószék, ami szentség, az ördög is az csak szentelmény, és ezeknek van az óriási ereje, meg ezeken keresztül mutatkozik meg az Istennek is a hatalma. Tehát nem megijedni kell, nem ilyen babonás módon csináljon valaki valamit velem, hanem elindulni az életszentség útján, és utána még abból meglátni, hogy még pluszban mire van szükség. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Az elmúlt percekben Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános, az EGRI szeminárium volt spirituális, a korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Nátrán István volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Van úgy, hogy az ember hallgat egy dalt, és hirtelen nem csak a dallamot, hanem a dallam mögött a békét is megérzi. Mert hogy a zene nem csak szórakoztat, hanem gyógyíthat, utat mutathat, és közösséget is formálhat. Vajon mi adja azt a belső erőt, amiből merítve hosszú évek óta hittel, zenével és tanúságtétellel járja egy fiatalember az országot? Hogyan lesz a fiatalkori rock vagy metal zenéből imádságos zenei szolgálat, és hogyan lehet a hétköznapok nehézségeit, sőt, talán mondhatom azt, hogy a legnehezebb próbatételeket is hittel megélni. Erről beszélgetünk mai műsorunkban Sziráki Péterrel, a Rád Találtam zenekar alapítójával, vezetőjével.
3: Egyedül kezdtem, és aztán szépen építkezett a zenekar. Én tényleg magamtól kezdtem el gitározni. Steve-től vettem az első gitárt, és az első akkordokat ő tanította nekem. Középiskolában, én kiskoromtól zenélni akartam, de nem vettek fel a zeneiskolába. És így magánúton a szüleim zongorára tanítattak, de én gitározni akartam. És aztán a középiskolában volt 5 fiú, meg 28 lány az osztályban, és abból 4-en zenéltek, ezért nekem is maradt az, hogy zenéljek. És akkor ott kezdtem el megtanulni gitározni, de nem ilyen dalokat, hanem azt, amit akkor Metallica, Tankcsapda, rock, metal. És volt egy erős 10-15 fős magja ennek az osztálynak, nagyon jó barátok lettünk, sokat voltunk együtt. És igazából ez egy nagyon fontos közösség volt akkor. Ugye a szüleim révén Regnum Marianumos közösségekhez kapcsolódtunk, de nekem nem volt heti szintű közösségi alkalmam, csak nyaranta egy hét tábor. És amit tudtam, ott szívtam magamba ezekből a síjelyenős dalokból, meg ott tanultam, és hát nem volt még internet, nem volt telefon, tehát egy akkordot megmutattak, vagy kettőt, akkor utána azt egy évig gyakoroltam, vagy próbáltam magam kitalálni, hogy néz ki a többi, szóval teljesen így autodidakta módon építettem ezt mind föl. És ebbe a középiskolába, harmadikasok voltunk, volt egy lány, egy osztálytársam, akivel összejöttünk, ő lett a barátnőm, és én közben imádkoztam 14 éves koromtól azért a lányra, aki majd a feleségem lesz, és azt éreztem, hogy nem ő az, és egy 10 hónap után szakítottunk, és úgy éreztem, hogy sikerült jól megbeszélni, rendben volt minden. Aztán jött egy nyári szünet, elmentünk ezzel a csapattal nyaralni, újra összejöttünk vele, és úgy 12-dikbe fordulva teljesen szétesett ez a közösség, mert mindenki az érettségi, a nyelvvizsga, a szalagavatóval foglalkozott, és úgy nagyon egyedül maradtam, és újra előtt bennem az érzés, hogy ezzel a lánnyal nincs közös folytatás, és szakítottunk, és úgy tűnt, hogy nem maradtunk jó barátságban, de hát már nem volt közösség sem, ezért így nem volt mi összekössön minket. És aztán szalagavatón pár hónappal később úgy messziről láttam, és úgy rám mosolygott, azt éreztem, hogy talán már nincs harag, és 3 nappal később a lány öngyilkos lett, megtalálták nála a szerelmes leveleimet. Az utolsó napló bejegyzése az volt, hogy elindult oda, ahol mi laktunk, bár soha nem járt nálunk, és hát én ott 17 fél évesen, 18 évesen akkor így teljes magányba kerültem azzal, hogy lehet, hogy valaki miattam dobta el az életét. Az osztályban se beszéltük ezt meg, mindannyian próbáltuk feldolgozni, túlélni az életet, és aztán utána én egy évig Budapesten tanultam, és akkor nem elhivatottságból a rendőrtiszti főiskolára jártam. A jó az volt benne, hogy egy évig síjelnőhöz jártam gitározni. Nem a zenei tudás, hanem a szemlélet. Az, hogy foglalkozik fiatalokkal hetente. És aztán ott hagytam ezt az iskolát, és hazamentem nyárra, és ott mondták a szüleim, hogy jó, de akkor valamit kéne dolgozni. És akkor rendeltek egy 10 teherautó csirketrágyát a Szántóföldünkre, hogy akkor azt menjek ki, augusztus 40 fok, terítsem szét. És akkor mi ott voltam abban a tékozdó fiúi helyzetben, így a teljes magányban, közösség, barátok minden nélkül, és ott hasított belém, hogy én 5-6 évesen kimondtam azt, hogy Istennek akarok majd zenélni, és hogy ez hova lett az életemből. És elkezdtem otthon gyakorolni tovább gitárt, elmentem, a Zalaegerszegen volt egy gitáros kórus, bekapcsolódtam, ott ismertem meg a feleségemet, újra barátokra leltem, elkezdtem kinyílni, és aztán itt indult el az, hogy még zenésztársakra leltünk, aztán elvégeztem a testnevelési egyetemet, születtek a gyermekeink, és 2009-ben alakult a Rád Találtam dicsőítő csoport, akikkel elsősorban iskolai lelki napokat kezdtünk el tartani, abban az iskolában, ahol én dolgoztam, ez Zalaegerszegen a Mindszenti iskola volt, és aztán mellette pedig elkezdtem közösséget építeni a heti szinten, fiúkból, lányokból. És így ez így ment, csak így jött belőlem, nem volt egy tudatos cél egyik sem. és aztán eljutottunk odáig, hogy ezt a lelkinapot elkezdtük máshova is vinni, elkezdtünk csak zenélni szentmiséken, születtek a gyerekek, a dalok egymás után, és aztán utána elérkeztünk gyakorlatilag 2019-hez, amiről meséltem, az iskolaváltáshoz, ami egy nagy fordulópont volt, mert oda mentem abba a suliba, ott tartottunk egy lelkinapot egy szakmunkásba, ahol nem volt ilyen, esélyegyenlőségi napnak hívtuk, de sikerült oda vinnem egy ilyet, és utána mondtam, nem tettem tanúságot arról, hogy velem mi történt középiskolában, senki nem ismert. És mondtam, ha bárki beszélgetni akar, jöjjön, keressen meg. És egy hét múlva odajött egy lány, hogy tanár úr, van egy osztálytársunk, egy fiú, ott hagyta a barátnő, és öngyilkos akar lenni, beszélgessen vele. Ez 20 évvel később, azok után, amit én átéltem, és akkor tudtam azt, hogy nagyon most a Szentlélek hajóján vagyok. És hát azóta is ott vagyok ebben a suliba, rengeteg napi szintű kis csodák, amik történnek, a hadgyermeknevelés mellett a házasságot megélni, meg a testnevelő tanári lét, a zenei lét. És hát most már ott tartunk, hogy azok a fiatalok, akikkel én, vagy mi foglalkoztunk 20 éve, most már ők foglalkoztak fiatalokkal, és most szeptemberben az 5. közösséget tudjuk, 2 évente indítottunk egy-egy közösséget, tehát már az 5. ilyen kis 10 éves korosztályú csapatot indítjuk el.

nagyon jó, de hogyha azt mondta egyszer a Kemenes Gábor atya, hogyha azt énekeljük, hogy add a kezed, akkor adod a kezed a másiknak. Ha meg azt énekeljük, hogy ajkam így kiállt, akkor bátran kiáltsuk azt, hogy megváltom. Próbáljuk meg ezt együtt, hogy meg.

0: Hogy az ifjúságot említetted, azért vagyunk abban a szerencsés helyzetben, akár itt az Egri Főegyházmegyében is, hogy közel 60 közoktatási intézmény az egyházmegye fenntartásában áll. Ugyanakkor, hogyha egy vasárnapi szentmisére elmegyünk bármelyik településen, bármelyik templomba, akkor azt nem mondhatjuk el, hogy jelentős számban fiatalok részt vennének a szentmisén, vagy akár az egyházközség életében. Hogyan tudtok ti evangelizálni, akár katolikus iskolában, akár nem katolikus közösségben? Miben látod a ti szerepeteket, hiszen fantasztikus az a tanúságtétel, hogy most itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat keretében beszélgetünk, és itt is tanúságot tettetek. Szerintem óriási jelentősége van, mégis ott van a kérdőjel, hogy mi segítene, hogy egy picit a fiatalok megmozduljanak, megérintődjenek a jó Isten által, és aktívabbak legyenek, hogyha az egyházi életről van szó.
1: Igazából mi elmegyünk iskolákba, ezek egy-egy napok, fél napok. Elmondjuk mindenhol, hogy ennek akkor van leginkább értelme, hogy valaki nekiáll és heti szinten elkezd fiatalokat összeszedni, ahogy mi is csináltuk. Ez lenne a jövője. Van, ahol ezt megfogadják. Jó példát tudok mondani, a Nagykanizsai Piarista iskolát, ahol a kalazancius mozgalmat elkezdték, és azután, hogy mi ott jártunk egy lelki napon, is erről beszéltünk akkor az igazgató úrral, és ezt elindított, hogy a nagyok a kicsikkel foglalkozzanak például. De éppen tegnap voltam Sitkén, egy kis plébániai tábor, ahol egy atya van, aki korábban ott volt Zalaegerszegen, és beszélgettünk vele, és mondtam, hogy fiatalokkal hogy lenne érdemes, és amikor oda került Sitkére, akkor elkezdett nyári táborokat csinálni. És ennek most már 11-12 éve, és hogy mindig mennek a táborok. És abba a táborba engem most elhívott egy srác zenélni, aki az én osztályomban jár most. Szóval, hogy nem egy pap, nem valaki, hanem az a srác, aki lát engem napi szinten tanárként, testnevelő tanárként, beszélgetünk, és azt mondta, hogy tanár úr, nem jönne hozzánk zenélni ebbe a táborba? Mondom, de voltam ott már nagyon régen. Hát mondta, hogy ő is, hogy mi ott van. Hát mondom, akkor kicsiként biztos te láttál ott engem. És ez a srác egyébként tavaly bukott le az osztályunkból, és mondta neki, figyelj, semmi baj, az osztály örömmel lát, én is megyünk tovább, és segítek, amiben tudok. És ez a srác most elhívott oda, és szóval öröm volt látni, hogy van, ahol foganatja van annak, amit mondunk, amellett, hogy egy erős impulzus rá segítést tudunk adni. És azok a fiatalok, akikkel foglalkozunk, ővelük pedig elmondjuk, hogy 10-20 éves korukig vannak ezek a közik. Még mindig visszajárnak a legidősebb generáció is, a mi nyakunkon is ott vannak, sokszor ott alszanak, vacsoráznak, esznek, részei az életünknek, de hogy nem kötjük oda őket helybe. Azt mondjuk, hogy elmentek bárhova, keressetek közösséget, kapcsolódjatok be, vagy aktívan kezdjetek el ti közösséget építeni, és nem veszük ki őket sem az egyházközségekből. Van, aki református, van, aki más felekezetű ebben a közösségeinkben. Nekünk nagyon fontos az, hogy igen, mi katolikusok vagyunk, az, amit az egyházunk tanít, és ezeket meg is valljuk és elmondjuk mindenhol. Ezért éneklünk Máriás éneket, vagy az Eukarisztia, és ezért olyan fontos nekünk. De hogy a közösségi lét sokszor más egyházakban erősebb, ezt sajnos ki kell, hogy mondjuk. Én ezt leginkább olyan elszigetelt falvaknál tapasztalom, plébániákon, ahol egy atya teljesen magában van, azon kívül, hogy meg tudja tartani a vasárnapi misét, temet és esket, néha más nem tud, mert vagy nincsenek, vagy neki nincs rá képessége, hogy ezt jól vigye. És ebben mi úgy tudunk segíteni, hogy egy nagy impulzust, egy lökést adunk, de a napi, heti szintű munkát neki kell végezni. Nekünk se volt mindig ennyi fiatalunk. Volt, hogy amikor közösséget, alkalmat tartottam, ott voltam, egy srác jött. Volt, hogy nem jött senki. Volt, hogy ott voltak 15-en, és hívott a feleségem, hogy figyelj, gyere haza, mert az egyik gyerek lehányta a másikat, bocsánat, hogy ilyet mondok, és hogy most menjek haza azon. Mondom, nem tudok hazamenni, mert itt vagyok. Szóval, hogy ez iszonyat lemondás, meg áldozat. Varga Péter, aki a Spielhoznit írta, amikor ezt az egészet így elindult, akkor én elmentem vele beszélgetni, és azt mondta, hogy hát jó lenne vezetőképző, meg egyebek, de azt mondta, hogy figyelj, de ha semmi sincs, semmi segítség sincs, akkor is kezd el, mert minden nap, amivel később indulsz el ezen az úton, annyi veszteség és annyi fiatal. Járunk egyházmegyei ifjúsági találkozókra, minisztráns, első áldozó, bérmálkozók, évente 900 bérmálkozó, több mint 1000 gyerek első áldozó, és a kettő között nincs nekik lehetőségük bekapcsolódni az egyházi életben, nincs nekik feladat, amit végezzenek. Tehát ez nagyon komoly feladat, szükség lenne, hogy ebben a téren segítsük őket.
0: Kinek a felelőssége ez szerinted?
1: Hát ez nyilván mindig múlik a helyi szinten, de azt gondolom, ezt, ha van lehetőség alulról, mi ezt elég erősen mondjuk alulról, a legalsó szintről, a legfelső szintig eljutva a hangunkkal, hogy egyházmegyei szinte jó lenne, ahogy itt is van Krisztián, és segíti a fiatalokat, meg a kapcsolatot képez az egyházmegye között, a fiatalok között, hogy ez több legyen. Pár éve jártam egy közép-európai ifjúsági vezetőképző találkozóján, ez Bécsben volt, ahol Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Boszniából voltak fiatalok, és találkoztam egy atyával, aki Salzburgban dolgozott, egy verbita atya, aki amúgy indiai származású, és Salzburgban volt, és azt mondta, hogy a Salzburgi Egyházmegyében 5 vannak csak a fiatalokért főállásban, plusz még ő. Csak azért dolgoznak, hogy a fiatalokat segítsék és az egyházba megszólítsák és bevonzák. Ők sajnos, már látjuk, hol tart Ausztria és Nyugat-Európa, ők ezt már akkor látták és próbáltak ezen fordítani, de nem tudtak. Én azt gondolom, mi most ezelőtt a pont előtt vagyunk. Ha fel tudják ismerni azok, akiknek ez fontos, hogy vezetőink, hogy többet kellene talán áldozni a civil segítségre és főállásba alkalmazni olyanokat, akik közösséget építenek. Lehet, hogy ennek nincs látszólag a felmutatni valója, lehet, hogy hosszú távon csak tolni kell bele a adott esetben a pénzt, de 15-20 év távolságába kell ezt tekinteni. Ahogy az oktatásban is egy-egy változtatás 10-15 év múlva cseng vissza területi országos szinten. És amíg ezt nem lépik meg, és nem adnak így teret a civileknek bekapcsolódni az egyházba, addig azt gondolom nem nagyon lehet nagy változásban reménykedni, csak hát fiatalokban. Hát jó, nyilván a Jóisten dolgozik, a Szentlélek dolgozik, oké, de ez nekünk is hozzá kéne tenni a magunk részét.
0: Azt mondtam, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Nagyon sok ifjúsági ének és zenekar van a mi régiónkban is, meg hát szerte az országban, kisebb plébániákon. Te hogy látod, nagyon provokatív a kérdésem, te hogy látod, hogyha valakinek nincs meg a megfelelő előképzettsége, nincs meg a megfelelő tudása, akár zenei, akár ének tudása, érdemes kiállni, úgy énekelni?
1: Mindenképpen, csak meg kell találni a helyét, meg az idejét. Tehát azt gondolom, hogy egy paplászló arénába, egy pápa látogatáson akárki nem állhat színpadra. De az Istennek énekelni egy számogunkban otthon a szobánkba is lehet. Szóval meg kell találni ezt a helyét, és az, hogy mikor jön az a pillanat, amikor lehet lépni szintet, ahhoz igen, vagy az kell, hogy valakit tanítsanak, vagy kell annyi alázat, meg önerő, meg kritika, meg figyelni, hogy észreveszünk, hogy ez az én szintem, az az én kompetenciám, vagy nem. Én is nagyon sokakat tanítok gitározni, most már gyakorlatilag 20 éve, és ez mindig ingyenes volt, gyerekek, felnőttek, heti szinten jönnek, és ott is sokat mondom, sokan beépültek és elkezdtek velünk zenélni, vagy külön nélkülünk zenélni, hogy meg kell találni az ő helyüket, szintjüket. Van, akinek azt mondanám, hogy figyelj, és megismerem mondani, hogy ne haragudj, még nem tudsz. De volt, hogy mindenkit, az egész csapatot elvittem egy olyan misére zenélni, ahol ott voltunk mi is. Jobbára a mi hangszereink hallatszottak, de ott voltak mellettünk. Ahogy Jenő mellett is láttam mindig Nagymaroson, ott volt 15-en, 20-30-an gitároztak, senki nem hallotta, de ők ott álltak a színpad mellett, ott gyakorol, hazament a falujába, és utána elénekelte az énekeket. Szóval, hogy ennek is meg kellene, jó lenne találni a kultúráját. Gável Andrisék ebben sokat tesznek, próbálkoznak azon a téren, hogy képzéseket, vagy a kazettás srácok, Lőrinc, Marcel, Marci képzéseket csinálnak. Én egy picit azt hiányolom, hogy a közösség nincs benne, az inkább csak zenei képzésről szól, és a közösség képzés, képződés, képződmény, az úgy hiányzik belőle.
0: Most mi itt az Egerszaló Képfűsági Találkozó és Lelki Gyakorlaton találkozunk. Említetted azt, hogy itt az Egri Egyházmegyében is Zalaegerszegről eljöttetek iskolai lelki napot tartani, hogyha valaki esetleg így szeretne titeket látni ilyen alkalmakor, hogyan épül fel egy ilyen lelki nap? Nyilván nem csak zenéltek, tanúságtételeitek vannak. Kikkel foglalkoztok egy ilyen lelki nap alkalmával, és hol lehet titeket ilyen témában elérni és megkeresni?
1: Tavaly évelején Fábri Kornél püspök atya meghívott az Országos Lelkipásztori Intézetbe. A iskolai lelkinapok címszóval többen voltunk előadók, és én ott kaptam egy 20 percet, és én 20 percben megpróbáltam egy rátaláltam lelkinapot megmutatni a felnőtteknek az ő nyelvükön. És aztán mondtam, hogy mi ugyanezt csináljuk, csak a gyerekek nyelvén, ha ovisok, akkor ovisok, ha alsó-alsó, ha felső-felső, korosztályra bontva. Általában ez egy 8-tól délig 4 órás program, amiben van dicsőítés, tanúságtétel, tanítás, videóvetítéssel, kis játékokkal egybekötve az ő nyelvükön. Mikor elkezdtük 2009-ben ezeket a lelkinapokat, ez volt, hogy egy formabontó, hogy nem egy atya vagy hitoktató áll ki beszélni, hanem fiatalok az életükről tanúságot tenni, hogy azokon a nyelven, ami a fiatalokhoz közel áll, azokat használjuk. Hasonló, mint a forráspont, amire épül. És hát annak kapcsán rengeteg megkeresésünk lett, hogy ott jártam, Hát ebben a tanévben szeptembertől júniusig 24 lelki napot csináltunk meg, ebben benne voltak a bérmálkozós, szombati felkészítő egyházmegyei alkalmak is a Veszprémi egyházmegyében, de emellett még 15 iskolából kerestek minket, amit már nem tudtunk elvállalni. Szóval naptárunk az már jövőre telik, már most, és nagyon szívesen megyünk bárhova, tehát tényleg Debrecentől elkezdve Kiskumajsán át Budapest, Győr, Nagykanizsa, a Szeged-Pécs vonal még nem annyira működik, de Mohácson már jártunk. Szóval, hogy bárhova elmegyünk, rátaláltam kukac

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szent Atya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdes szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a Miatyánkot és áldást adott. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Az ellenzéki frakció vezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: Magyar Péter 2024. október 23-án még a kata kisadózó vállalkozók tételes adója visszavezetését ígérte, 2025. februárjában pedig a kisvállalkozói adóterhek csökkentését. Magyar Péter bejelentette, hogy a katások adóját jelentősen megemeli. Érdekes, hogy erről a kampányban egyáltalán szó sem esett. A jelentős adóemelésre állítólag azért van szükség, hogy a katások is jogosultak legyenek táppénzre és nyugdíjra. Csak hogy a katások most is jogosultak táppénzre és nyugdíjra, írt a bejegyzésében Bóka János. A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a távirati irodával azt közölte: a férfit szabadon bocsátották. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet, nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Rost Andrea hozzátette: az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint azt vállalták, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Szolnokon. A kormányfő közölte: lehet, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1% lesz az adó mértéke, hanem több, jelezte. A részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök Szolnokon. Magyar Péter közölte: elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forint

forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi tímek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Végül az időjárásról. Hétfőn zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal elsőként a Nagy-Eget-hegyre látogatunk, utána egy szihalmi kereszt és egy Mária szobor megújulásáról hallanak. Az Eger melletti Nagy-Eget-hegy tetején található jelen tudásunk szerint kora 18. századi Szentkereszt kápolna közösségi és intézményesített kutatása helyi civil összefogással 2018 óta tart. Az épület évszázados pusztulás után a 20. század elejére feledésbe merült, csak szorványos adatok utaltak egykori létezésére. A kápolna kutatása 2018-ban indult el Havasi Norbert és a Kaptárkő Egyesület kezdeményezésére, melyhez már a kezdetektől lelkes önkéntesek is csatlakoztak. Az évek során a segítők köre folyamatosan bővült, a terepi munkákat pedig idővel egyre komolyabb régészeti feltárások váltották fel. Idén szeptemberben már két alkalommal is tartottak nyílt napokat a romoknál. Ott beszélgettem Valasek Enikővel, a Dobó István Vármúzeum régészével.

0: 2020-ban jártam itt először, akkor mondhatjuk, hogy az Egethegyi Szentkereszt kápolna helyén, most már a belsejében vagyunk. Az eltelt idő alatt évente többször is volt régészeti kutatás, ásatás, és ennek nyomán kerültek szó szerint most itt a napfényben napvilágra a romok. Az idei ásatás, a második ásatás mit hozott?
1: Idén ugye májusban volt 2 hétnyi ásatási szezonunk, akkor az volt a cél, hogy a padlószinteket és a járófelületek szintjét meghatározzuk, és ugye ez meg is történt, és ennek alapján határoztuk meg az őszi szezonnak a céljait. Tehát az volt az elgondolás, hogyha megvannak a padlószintek, akkor most már szerencsésen gépi erővel tudjuk igazából kitermelni azt a mennyiségű omladékot, ami még itt maradt és körbevette a templomot kívülről, illetve belülről. Tehát most ez alatt a 2 hét alatt, ami ugye most zárult le, 2 munkagép segítségével kitermeltük az omladékot, és eljutottunk arra a padlószintre, vagy járószintre, amelyen keresztül ugye a hívek is megközelíthették és körbejárhatták az épületet.
0: Ja, most akkor ott állunk, ez a legalja a templomnak, mondjuk úgy?
1: Igen, bár itt különböző szintkülönbségek is vannak, tehát az ide látogató is láthatja, hogy itt ugrik egy picit a padlószint, tehát a nyugati bejáratnál egy kicsit lejjebb vagyunk, míg a szentélyhez közeledvén valószínűleg a padló 1 vagy 2 lépcsőfokot emelkedhetett, de valóban itt ezen a szinten a nyugati bejáratnál a küszöb is mutatja, hogy ez a járószintünk.
0: Nézegettem régi, bár nem sok ábrázolás maradt fent erről a kápolnáról, de régi ábrázolásokat, és egy kicsit úgy túl nagynak találtam a méretét a kápolnának, legalábbis a festményen, nyilván kifejezőbb, ha nagyobbra rajzolják, festik, de ha az ember följön ide, akkor rájön, hogy nem is annyira túloztak.
1: Valóban nem. Ugye ezt már 2020, illetve hát 23 óta, amikor is az első feltárásunk volt, már akkor is szembesültünk azzal, hogy ez egy nagy méretű templom. Igazából inkább templomnak is lehetne nevezni, mert méreteit tekintve egy falusi plébánia templommal vetekszik. 22,5 méter hosszúsága és 11,5 méter szélességű épületről van szó. Tehát valóban most már, ahogy eljutottunk ide a padlószintre, és 1,5-2 méter magas álló falaink vannak, egy hatalmas épületben találjuk magunkat.
0: Igen, bejövünk az ajtón, az egykori ajtón, ma már csak ajtónyílás. Jobbra van egy kis beugró. Ez mi? Mi volt?
1: Igen, ez egy mellék kápolna fülke, tehát ilyen kisebb szobrot vagy egy kisebb oltárt kell ide elképzelni. Mai barokk templomokban is előfordul ez az elrendezés. Valószínűleg egy fa vagy egy vas reteszsel el volt zárva, annak a fészkeit lehet is bent a két oldalt látni, de ugye, amikor elhagyták a templomot, akkor minden berendezést kivittek, úgyhogy itt most már sajnos nem láthatjuk, hogy milyen oltár állhatott.
0: És baloldalt ez a kör alaprajzú toronymaradvány?
1: Igen, ez egy csigalépcső torony. Most ugye a toronyajban állunk, és akkor innen északra, vagyis balkész felé nyílt ez a csigalépcső torony, ahol egy fából ácsolt lépcső futott fel. Egyes fokoknak a fészkeit láthatjuk még a falban, szépen kirajzolódnak, és ez a lépcsőtorony vezetett a haragtoronyba, a haragnak a kezeléséhez.
0: Ha most már tényleg a templomban vagyunk, kápolnában nem akarom összezavarni sem a hallgatókat, sem magamat, de ez valószínű, hogy csak egy kápolna volt, nem méretét tekintve, nem mondjuk egyházjogi értelemben, és akkor látjuk, ami már igazi templomra utal, azt a sok mellékoltárt, ami a falak mellett volt.
1: Így van, az épületet 4 mellékoltár tagolja, szimmetrikusan vannak elhelyezve egymással szemben, a déli oldalon 2, illetve az északi oldalon 2 oltárfülke. A májusi feltárás során még azt valószínűsítettük, hogy oltár alapozásokat is fogunk találni. Ez nem bizonyult valósnak, inkább a falaknak az alapozási szintjei ugornak ki, tehát itt az északi oldalon pont látjuk, oltár alapozásnak hittük, ám itt a terepviszonyokhoz igazodva magának az épületnek az alapozási patkája magasabban ugrik ki. Tehát oltár alapozásokat nem találtunk, de ettől függetlenül mellékoltárok voltak ezek a fülkék, csak épp olyan oltárokat helyeztek ide el, amelyeket elszállítottak.
0: És fából voltak.
1: Fából ácsolt oltárokat képzelünk el, elszállították őket, tehát nyomuk nem maradt, de ugye fülkék szintjén látjuk. Illetve ezeket a fülkéket hatalmas falpillérek választják el egymástól, valaha díszes, szépen kiugró pillérek voltak, amik azon kívül, hogy térelválasztó szerepük van, ugye a tetőszerkezetet és a falakat is tartották.
0: amíg bírták, mert ugye miután elhagyták, beomlott az épület, de vessünk egy pillantást a szentélyre.
1: Igen, a szentélynek a feltárását ugye már 2024-ben is elkezdtük, de most tudtuk szépen ugye gépi segítséggel feltárni. Ott is eljutottunk a padlószintekig, illetve a gyönyörű vakolatmaradványok is láthatóak a falakon, ezt is sikerült feltárni, illetve a szentély előtt az északi oldalon még egy bezuhant ablakkeret faragványt is sikerült most feltárni.
0: Van egy kutatóárok, vagy hogy hívjátok a szentélyben? Reméltem, hogyha belenézek egy kriptát, látok, de nem.
1: A kutatóárkot azért nyitottuk, mert megtaláltuk a padlószintet a szentélyben, viszont a padló többi része elpusztult, és a pusztulási szint alatt is bőven tégla és kő omladékot láttunk, ezért azt feltételeztük, hogy egy másik padlószintet fogunk majd találni, egy esetleg a templom...
0: A régebbi épületét?
1: A korábbi, nevezhetjük korábbi templomnak, vagy inkább ugye az írott források is utalnak arra, hogy 1752-ben omladozásnak indul a templom, szükséges megújítani. Tehát, hogy egy úgymond omladozás előtti 18. század elejé épületnek a korábbi padlója, tehát gyakran van olyan, hogy megújítják a padlót, újra döngölik, újra tapasztják, újra deszkázzák, úgyhogy azt akartuk megkeresni, viszont nem találtuk meg, úgyhogy igazából abban a kutatóárokban azt látjuk, hogy egy a megújításhoz, tehát ez az 1752-ben történő megújításhoz kapcsolódó munkagödröt ástak, és az omladozó falmaradványokat oda bedepózták, és igazából arra húztak rá egy padlóréteget.
0: Mikor érte fénykorát ez az épület? Mettől meddig?
1: Az újra szentelése, az omladozásnak induló kápolnának a megújítása és újra felszentelése az 1753-ban volt, és ezután folyamatosan fel vannak jegyezve, ugye évente kétszer a búcsújárások, körmenetek, és zarándokok is nagyon gyakran látogatják, tehát egészen az 1770-es, 80-as évekig élt a fénykorát, főleg az 1770-es években akkor tudjuk, hogy Barkóczi is itt sátrazott, itt fogadta a francia követet, folyamatosan jöttek a körmenetek, úgyhogy egészen 1780-82-ig, 82-ben mindenképp elhagyják, mert akkor ugye rendeletben megszűnnek a nemetességek és a szerzetes rendek, úgyhogy akkor kénytelenek elhagyni a templomot. De például 1780-ban készül el a vakolata, azt még tudjuk, hogy akkor
0: vakolják. Az még Mária Terézia ideje. Utána jöttek a megszorítások, igen, második van. József alatt.
1: Így van. Úgyhogy akkor még elkészül a vakolat 1780-ban, ezt onnan is tudjuk, hogy a vakolat magadatálva van, tehát bele volt írva készítésének a dátuma, viszont 82-ben maximum el kell, hogy hagyják.
0: Volt egy olyan feltételezés is, nem tudom, megállja a helyét, hogy ez tulajdonképpen egy valamikori katonai épület őrtorony vagy valami romjainak felhasználásával épült, és ezért ezt alátámaszták pénzek is?
1: Ez a feltételezés, hogy épület vagy őrtoronynak a romjaira épült volna fel, vagy annak a falazatát használta, ez egyelőre régészetileg nem bizonyított. Azt tudjuk viszont, hogy itt egy ostromerőd volt 1687-ben, de ez egy olasz típusú erőd volt, metszetről ismerjük a kinézetét, ugye a kiállításunkban látható is a Dobó István Vármúzeumban, és ehhez az erődhez köthetően leletanyagunk van, tehát pénzérméink vannak, kézigránát töredékek, ólomgolyók, golyóöntőformák, puskacső töredék, tehát ezek mind erre az erődre utalnak, ami 1687-ben, ugye Eger visszafoglalása előtt itt volt, hogy ugye ostrom gyűrűbe fogták közre a török kéz alatt lévő Egert, és így sikerült végül is felszabadítani. Úgyhogy a leletanyag az mutatja az erődnek a jelenlétét, viszont ugye felszíni maradványai nincsenek egyelőre.
0: Ami még foglalkoztat engem, hogy ugye ezt a kápolnát remeték tartották karban, gondozták, fogadták a híveket, vezették az itteni liturgikus életet. A remeték laka merre van? Van itt egy barlang, amit remete barlangnak hívnak, de hát egy olyan lukkal, mint az még egy remete se érte volna be. Hol laktak ők? Sőt, hol vannak esetleg eltemetve, hiszen ennyi idő alatt nyilván cserélődtek a tagok.
1: Igen, több remetének a nevét is ismerjük, volt, hogy egyszerre többen is szolgáltak itt. A remete lakot csak sejteni tudjuk, ugye az első katonai felmérésen van jelölve a helye. Most itt állunk a templomban belül, nagyjából délnyugat északkeletre van tájolva, és a katonai felmérés innen mondjuk a szentélytől északkeleti irányban mutatja, nagyjából egy 100 méteren belül Viszont régészeti nyomát egyelőre nem találjuk, ugye fémleletekből, fémkeresős kutatásnak köszönhetően már viszonylag sok használati tárgyat, remeték életéhez köthető tárgyat találtunk, mint cipősarokvasak, vasszegek, tűzcsiholók, és onnan abból az irányból, amit mutattam, vaskések is jöttek elő, tehát akár lehetne ott is, de feltételezésünk szerint ez egy fából ácsolt épület volt, aminek viszont régészeti nyomát nem fogjuk találni, úgyhogy csak feltételezéseink vannak. A remete barlang valóban nem alkalmas emberi lakhatásra. Nem tudjuk, hogy a barlang akkor lett-e hasadék, amikor a nagy földrengés volt, ez 1920-as években, és hogy korábban mekkora volt, de valószínűleg az csak ilyen bújó szintjén esetleg működhetett. Fémkeresős kutatókat küldtünk már a területnek az átvizsgálására. Egyelőre második világháborús tárgyakat, lőszereket, késeket, bajonettet találtak.
0: Te ezt úgy kezdted el régészként ásni, hogy önkéntes munkában, ugye? Közösségi munkában. Mi az, ami megtetszett ebben?
1: Igazából nekem ez önkéntes és munkaidő, tehát hogy én már akkor a Dobó István Vár Múzeum régészeti osztályán dolgoztam, úgyhogy mind a kettő ötvözte egymást, nagyon sokszor úgy jártunk ide dolgozni, hogy hétvégén is, mint most is, múlt hétvégén is fenn voltunk, úgyhogy önkéntesként is nagy szeretettel látom el ezt a feladatot. Nem tudom, a kedves hallgatók látták-e a területet még a munkák megkezdés előtt, 2023 előtt, ez egy nagy kőhalom volt. Semmit nem lehetett belőle látni, most pedig már körbejárható, és tényleg 2 méter magas falaink vannak. Ennek a helynek van egy kisugárzása, nagyon jó itt az erdőben, ugye a hegytetőn, a természetben, kint, nyugalomban, tehát hogy így meg lehet szeretni, és nagyon jó érzés látni azt, hogy mi bontakozott ki ebből, hogy csak egy nagy kőkupac volt, most pedig már egy hatalmas templomban állunk, körbejárhatjuk az egészet, és egy nagyon-nagyon jó érzés ide járni, dolgozni.
0: Eljutottatok a járószintig, lehet, hogy innen már nem is mentek tovább lefele, de mi lesz a romokkal, amit eddig kiástatok?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és sokat gondolkodunk is rajta, hogy hogyan kellene tovább haladni. Nekünk megalakult egy egyesületünk, az EGRI Nagyegedhegyi Szentkereszt Kápolnáért Egyesület. Idén januártól működünk, én abban önkéntesként, egyesületi tagként veszek részt, és az egyesületnek pont az a fő célja, hogy valahogy felkarolja a templomot, és hogy adjunk egy jövőt, egy távlati utat a templomunknak, úgyhogy az állagmegóvás a legnagyobb cél. Most éppen, ugye fel vannak tárva a falak, most épp ki vannak téve az időjárási körülményeknek, de ahogy most itt befejeződött a feltárásunk, mi be is fogjuk takarni a falakat, rakunk rá fóliát, geotextilt, hogy megvédjük, és egyébként nagyon jól is bírja a időjárási körülményeket. Vörös agyagba van rakva a mészkőfal, és nem engedi át a vizet, tehát egyelőre nem mutatja elét annak, hogy jobban pusztulna, de ugye betakarjuk a biztonságot, vér, és hát állagmegóvási tervet készítünk. Védőtető alá szeretnénk tenni az épületet belátható időn belül. Továbbá szeretnénk a bemutathatóságát elősegíteni, rá szeretnénk fűzni az itt húzódó piros tét turistaútra, hogy annak egy lekanyarodó ága legyen, egy megállóponttal, kis esőbeállóval, infótáblákkal, és azt is szeretnénk, hogyha ez így az embereknek a köztudatában még jobban belekerüljön, már így is nagyon sokan ismerik Egerből, nyílt napokra sokan szoktak járni, van, aki már visszajáró, látogató, van, aki már ahogy meglátogatta a templomot, úgy jelentkezett önkéntesnek, úgyhogy szeretnénk népszerűsíteni az embereknek, továbbadni az információkat, a tudást, és egy ilyen látogatható, szerethető célpontot itt az Egedhegy tetején.
0: Az elmúlt percekben az egedhegyi Szentkereszt kápolnáról Valasek Enikőt hallották. Ha az időjárás és az idejük engedi, kiránduljanak egyet a Nagyegedre, és keressék fel a romokat.

0: Szihalom község Heves vármegyében, a Füzesabonyi járásban fekszik, Egertől mintegy 20 kilométerre délre. A településen szorgos kezek munkája nyomán újra régi fényében tündököl a falu két nevezetessége, ugyanis szeptember 13-án a vasárnapi szentmise után hivatalosan is átadták a megújult Mária szobrot, valamint az Árpád-kori földvárat, amelyen kereszt is áll. Mindkét helyszín megszépítése, rendbetétele igazi közösségi összefogással valósult meg az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően. Erről Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszonyt hallják, akivel Berecz Renáta beszélget.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség már az, hogy van olyan pályázati lehetőség, hogy az önkormányzat diákmunkára ad be pályázatot, és akkor nyáron a diákokat tudjuk alkalmazni. És ezt tavaly is megcsináltuk, és az idén is éltünk ezzel a lehetőséggel, és az idén 14 diákot tudtunk alkalmazni, tehát 14 diák kapott tőlünk fizetést. Júliusban 7 diák dolgozott nálunk, és augusztusban pedig 7 diák szintén, és hát nekem az a misszióm a diák munkával kapcsolatban, hogy mindig a falu szépítésére koncentráljunk, hogy ennek tényleg legyen kézzelfogható eredménye is ennek a diák munkának, ne csak az legyen, hogy diák munka, és akkor eltelik a nyár, és akkor vége a programnak, hanem valami nagyon attraktív dologra gondolunk ilyenkor, ami a falut szépítés, hát két gondolatom is volt. Egyrészt a Árpád várunknak a felújítása, amely nagyon leromlott állapotban volt, ez a Bem utcában található, és hát méltatlan körülmények között volt, hisz azért az Árpád vár, az konkrétan Árpád vezér egykori földváráról van szó, és 1885-öt írunk, amikor a földvár létrejött, sőt 1848 készítette a keresztet Kis István, és tulajdonképpen ez egy szakrális hely, és a diákok óriási örömmel csinálták ezt a felújítást, és én azt láttam rajtuk, hogy őket is boldoggá teszi az, hogy tehetnek a falu szépítését, és gyönyörű lett a földvár, kitakarították a gaztól, újra festették a falát, a lépcsőzetét, újra rekonstruálták a keresztet, és ez egy csodálatos, megható pillanat volt, és ugyanúgy a templom mellett a Mária szobor is megtalálható. Szintén az 1800-as években állították ezt a szobrot, és talán, ha jól tudom, akkor ez a szobor régebben máshol helyezkedett el, és utána került a templom mellé. Hát a Mária számomra mindig a reményt szimbolizálja, az, hogy a Jóistenbe vetett hit, illetve a Jézusnak a jelenléte mindig végig kíséri az életünket, és a diákok, az augusztusi csapat nem kevesebb sikerrel és lelkesedéssel újította fel a Mária szobrot, és gyönyörű lett, el is kerítették ezt a szobrot, és vázákkal is bővítették. Mind a két hely gyönyörűen fel lett újítva, és a közmunkásaink is segítettek ebben, illetve a helyi vállalkozók is segítettek ennek a megvalósításában. És hát egy óriási fénypontja volt az, hogy nemrég a Szentmise után Zsolt atya megáldotta mind a két helyet, és a diákoknak is megköszöntük a munkájukat, és az atya prédikációja megerősítette azt, hogy jó volt ez a gondolat, hogy ezt a két szakrális helyet választottuk, hogy a diákok újítsák ezt fel. Nagyon megható volt mind az atyának a beszéde, mind az, hogy ahogy a diákok ott voltak, és elmondták, hogy ők boldogan tették a dolgukat, hisz számukra is egy fontos momentum volt az, hogy tehettek a faluért, hogy tehettek a falu megújulásáért, tehettek a falu szépítésért, és köszönték a lehetőséget. Úgyhogy ez a megáldás egy fantasztikus pillanat volt az életemben. Mondtam is valakinek, hogy nagyon sok videót készítettünk már megörökítve ezeket a pillanatokat, ez volt a kedvenc videóm.
2: Hány diák dolgozott ezen, mennyire volt szükség egyáltalán, és hogy mit igényelt pluszban még az, hogy azért ezek szakrális helyek, tehát akár anyag szempontjából, felhasznált anyag szempontjából, akár tudás szintjén.
1: 14 diák dolgozott, ahogy említettem, a nyár folyamán. Mindenek előtt egyeztettünk az egyházzal, akik nagyon jó instrukciókat adtak, akár a felújítás kapcsán, vagy a színek kapcsán, vagy hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk, tehát, hogy ezek egy nagyon fontos motivumok voltak. Tulajdonképpen nem sok anyagi ráfordítás volt. Festékeket vásároltunk, ecseteket vásároltunk, tehát, hogy egy minimális anyagi befektetésről volt szó, hiszen a helyi vállalkozók mindenben is segítettek, hogyha a Mária szoborra föl kellett menni, akkor Túbi János rendelkezésre bocsájtotta a gépét és a szakembereit. A közmunkások is segítettek, a közmunkások koordinálták egyébként a diákoknak a munkáját, de tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy egy minimális, vagy szinte mondhatnánk nulla befektetésből csodák születtek.
2: Mennyire fontos az itt élőknek, hogy ezek a helyek megújulhattak?
1: Én azt gondolom, hogy fontosak. Tehát ha már azt látom, hogy mennyien kijöttek a megszentelésre, illetve azért még Szihalmon járnak templomba, járnak az egyházi ünnepségeknek a megtartására, bár nyilván nem annyian, mint régebben. Én azt gondolom, hogy ezek fontos elemek, hogy az település életében ezek szerepet játszanak, meg én azt gondolom polgármesterként is, hogy Szihalom nevezetességei szépen kell, hogy mutassanak.
2: És hát ezek nagyon régi nevezetességei. Mit ad az egyébként a településnek, hogy ennyire jelen van a régmúlt történelem?
1: Hát én azt gondolom, hogy ezek is megerősítettek azt, hogy a településnek van múltja, jelene és jövője.
2: Tervben van-e még valamilyen hasonló felújítás, és hogyha igen, akkor azt milyen módon szeretnék majd megcsinálni?
1: Igen, szintén az egyházzal szeretnék majd együtt működni, hogy a Kálváriát, ami szintén egy nagyon szép szakrális hely a településünknek, hogy azt szeretnénk ott olyan turisztikai programelemet létrehozni, amely nem feletteti azt el, hogy itt van egy olyan installációkat bemutató Kálvária, ami egyedülálló az országban, és ennek egy nagyobb teret szeretnénk adni, úgyhogy tervezünk oda hosszú távon egy ökoturisztikai pihenőparkot mellette, hisz az önkormányzatnak a területe, és ezzel kapcsolatban egyébként Bukta Imre, Kossuth Díjas festőművész keresett meg, hogy ő, neki is ez egy nagy álma, hogy egy tyúkskanzent hozzunk létre, illetve egy szabadidős parkot, és ez ugye a Kálvária szomszédságában van, és ezáltal tulajdonképpen a Kálváriának a turisztikai vonzerejét növelni, úgyhogy mindenképpen szeretnék még az egyházat továbbiakban is együttműködni, és a többi szakrális helyet is megújítani, tartalommal megtölteni, és hát az egyházzal való együttműködés fontossága az is, hogy törekszünk arra, hogy az egyházi ünnepek magába a templomba kerüljenek meg valósulás augusztus 20. Most készülünk az adventi rendezvényekre, ugye november 29-én kint fogjuk az első gyertyát meggyújtani, de azután a következő 6-a, 13-a és 20-a, ha jól tudom, így jönnek a adventi vasárnapok, akkor minden vasárnap egy-egy civil szervezet vagy intézmény vezetője az adott gyertyahoz kapcsolódó üzenetet el fogja mondani a saját gondolataival, és egy-egy híres fellépő fogja az adventet színesíteni. Itt lesz nálunk Nyári Aliz, Muhadzsit Zoltán, Pitti Katalin, Tóth Abigail, és hát a gyerekeknek is kedvezünk természetesen az első adventkor a Gold Gerinek a fellépésével, tehát az adventet is szeretnénk az egyházak közösen megvalósítani.
0: Az elhangzott beszélgetésben Gajasné Dósa Katalint, Szihalom polgármesterasszonyát hallották, és most az adás végéhez közeledve kérem, hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem ne tartsák magukban, hanem értesítsenek minket elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. A mai műsor, melynek elkészítésében Berec Renáta volt segítségemre, ezzel véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunkban a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélget dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: robotikus szívritmus zavar kezelő központ kezdte meg működését a Szegedi Tudományegyetemen. Köszönhetően dr. Szili Török Tamás professzor úrnak, az Egyetem Szent György Albert Klinikai Központ kardiológiai centrum vezetőjének, aki egyébként a tudományos és innovációs dékán helyettes is, és akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm a lehetőséget.
0: Arra kérem professzor urat, hogy először is ennek a sztereotaxis módszernek, robotrendszernek a lényegével ismertessen meg bennünket.
1: Először néhány szót mondanék a robotikának a jelentőségéről és a robotikának a fejlődéséről az egészségügyben, mert azt azért tudni kell, hogy jelen pillanatban sajnos hazánkban egy kicsit le vagyunk maradva e tekintetben, és ezek a rendszerek, ezek elég régóta elérhetőek például fejlettebb országokban. És nagyon érdekes az, hogy egyébként az a rendszer, amiről most fogunk beszélni, és ami nálunk a klinikán is elérhető, az nem véletlen, hogy elsősorban a skandináv országokban, itt a nyugat-európai országok közül és az északi országokban elérhetőek elsősorban. Maga ez a robot, ez elsősorban a szívritmus zavaroknak a kezelésében alkalmazott, de természetesen a jövőben tovább fejlődhet, és akár más területeken is lehet majd alkalmazni. Vannak természetesen olyan robotok, azok már nagyon régóta, és Magyarországon is több robotrendszer van, amelyek álló szervek esetén jó eredményeket mutatnak, sőt, például a prostata esetén a Da Vinci robot jobb eredményt mutat, mint a kézzel végzett műtétek. Ugyanakkor viszont nem nehéz azt belátni, hogy azokban az esetekben, hogyha egy ilyen mozgó szervvel állunk szembe, mint a szív, akkor sokkal komplexebb, ez a sokkal nehezebb azt a fejlesztést véghez vinni, hogy ezekben a szervekben is nagy pontosságot érjünk el. És akkor még utoljára annyit azért szeretnék elmondani ebben a bevezetőben, hogy a robotrendszereknek a használata általánosságban azért fontos az egészségügyben, mert precizitást és ennek megfelelően hatékonyság növekedést, és főleg betegbiztonságosság növekedést szokott eredményezni.
0: Hát ez egy az egybe elmondható erre a bizonyos robotrendszerre, amiről most szó lesz, ugye?
1: Igen, egyértelműen. Maga a robotrendszer kérdezte, hogy ez milyen elveken alapszik. Ezt azért is hívják sztereotaxiás robotrendszernek, mert két, úgy kell elképzelni, hogy van két nagy külső mágnes, amely a beteg mellkasa mellett helyezkedik el. Ezek természetesen parkoló helyzetbe hozhatóak, és amikor aktív helyzetbe hozzuk, akkor ilyen kicsit olyan science fiction módon megérkezik a beteg mellkasa mellé, és ennek a két külső mágnesnek a mágneses ereje változtatható. Mivel a mágneses katéterekbe és sikerült ilyen kis mágneseket beépíteni, a két mágneses térnek az interakciója teszi azt lehetővé, hogy a két külső mágnes között lévő beteg mellkasában ilyen milliméteres, vagy még annál is kisebb lépés pontossággal tudjuk a katétereket manőverezni.
0: Ez azért is fontos, mert ugye olvastam, amikor itt készültem erre az interjúra, hogy előfordul olyan eset, amikor a katéteres beavatkozás nem jár sikerrel. Márpedig, ha ezt az eljárást, módszert alkalmazzák, akkor szinte garantált a siker.
1: Hát azért ez némi túlzás. Én úgy mondanám, hogy maga a katéterabláció egy rendkívül fejlett és komplex beavatkozás, aminek most már 30 éves történelme van, és nagyon sok ritmus zavar esetén valóban, ahogy tudjuk, nagyon nagy sikerarányt lehet elérni, viszont vannak olyan betegségek, vannak olyan anatómiai állapotok, amelyeknél még mindig nem optimális a sikerarány. És a robotrendszerek azok pont azok a betegek esetén jelenthetnek többet, akik ebbe a kategóriába tartoznak. Egyébként már itt Szegeden is hát közel 60 műtétet végeztünk, és már két olyan beteget kezeltünk, akiknél korábban az anatómiai viszonyok miatt félbe kellett hagyni az ablációs beavatkozást, mert kiderült, hogy még a katéterek a szívben se vezethetőek be. Ugyanakkor ezzel a rendszerrel, miután a katétert úgy kell elképzelni, mint egy olyan finom mozgású valamit, amit talán a legjobban egy ilyen főtt spagettihez tudnék hasonlítani, az ereken keresztül sikerült ezeken a nehezebb utakon keresztül is a szívben navigálni. A megfelelő diagnózis elvégzése után, vagy felállítása után pedig sikerült az ablációt elvégezni. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és ahhoz, hogy ezt tényleg a legmagasabb szinten tudjuk elvégezni, ezért én azt javaslom azoknak, akik hasonló rendszereket telepítenek, hogy abban a műtőben, ahol ez a robot telepítve van, minden beavatkozást magával ezzel a robotrendszerrel végezzenek el, hiszen itt egy nagyon fontos tanulási folyamatról is beszélünk, egy nagyon fontos folyamatról, ami során gyakorlatot kell szerezni, pont azért, hogy a legnehezebb beavatkozásokat is jól tudjuk elvégezni.
0: Önről azt olvastam, hogy életművek középpontjában a szívritmus zavarok állnak, és hogy munkája világszínvonalú eredményeket hozott a kardiológia területén. Hát ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Honnan és hogy tett szert erre a tudományra?
1: Én 1998-ban kezdtem el foglalkozni a szívritmus zavarokkal, és akkor Magyarországon gyakorlatilag egyébként pont éppen Szegeden indult ez a szubspecialitás a kardiológián belül. Én akkor úgy gondoltam, hogy külföldön ez a tudás jobban megszerezhető, és először Ausztráliában voltam úgynevezett fellow, ez egy egyéves ilyen tanulmányút, ahol magát a ritmus zavaroknak a kezelését tanultam, és utána viszont rögtön a Rotterdami Erasmus Egyetemre kerültem, ami Európa egyik vezető egyetemének tekinthető, és ott összességében több mint 25 évet töltöttem, és szerencsémre ott nagyon korán Európa igazából második országaként telepítettük ezt a robotrendszert, úgyhogy tényleg ott sikerült olyan gyakorlatot felhalmozni, ami azt jelenti, hogy én magam is már több mint 3000 ilyen beavatkozást végeztem, ami hát remélem nem hangzik nagy képűségnek, de a világban is egyedülálló.
0: Hát ugye tudományra szert lehet tenni, de azt alkalmazni már nem annyira könnyű, hiszen sok múlik a feltételrendszeren, az infrastruktúrán. Akkor Szegeden külön figyelmet fordítanak már, mint a kampusz területén az újdonságuk a robottechnikára?
1: Amikor én hazajöttem, és a kardiológiai centrum vezetőjeként elkezdhettem dolgozni, akkor nagyon fontosnak találtam azt, hogy tényleg ne csak azokat a területeket fejlesszük, ami az én specialitásom, és ezért úgy gondolom, hogy Magyarországon egyébként egyedülálló módon egy olyan 5 éves tervet sikerült összerakni a kollégáimmal közösen, ami kijelöli a modern kardiológia fejlődési útjain belül a szegedi kardiológiának a legfontosabb prioritásait. És ennek egyébként csak része ez a robot rendszer. A beteg tájékoztatáson keresztül a saját kollégáknak a kommunikációs kultúrájának a javításáig, a szervezeti felépítésnek a javításán keresztül egyéb más innovációk, a képalkotó eljárások innovációját mind célul tűztük ki. Természetesen ezt nem lehet 3 év alatt, sőt most már úgy látom, hogy 5 év alatt sem teljesen megvalósítani, de ezért fontos, hogy legyen egy egyértelmű víziónk, tudjuk azt, hogy a kardiológia milyen irányba fejlődik, és azok a fejlesztések, amelyeket itt teszünk, azok ebben az irányban történjenek.

0: Most már másodszor, sőt talán többször utal tulajdonképpen a társszakmák együttműködésének a jelentőségére, mert ugye itt kardiológia, angiológia, intervenciós radiológia, sok mindenre gondolni kell, amikor is erről beszélünk, hogy a jövő útja mi. Ugye, jól sejtem?
1: Egyértelműen, és azt nagyon köszönöm, hogy kiemelte, mert ez az egyik legfontosabb tényező, amit figyelembe kell venni a fejlesztések során. Tehát például ez a robot is nagy valószínűséggel a közeljövőben akár ilyen neurointervenciós beavatkozásokra, ezt úgy kell elképzelni, hogy az idegrendszeren belüli ereknek a kacskaringossága miatt azoknak az elérhetősége, illetve azokon belüli manipuláció nehezebb, tehát elképzelhető, hogy ezzel a robottal ott is sikerül majd eredményeket elérni, illetve a perifériás erek, tehát a végtagi ereknek a kezelése során is szóba jöhet. Ettől eltekintve, hogyha most nem csak a robotra koncentrálunk, valóban nagyon fontosnak tartom azt, hogy a társszakmákkal az együttműködés az működjön, viszont nem csak a társszakmákat emelném ki, hanem a régiónak is a fontosságát. Tehát az egyetemi centrum az egyfajta tudásközpontként is értelmezhető, és mi azt szeretnénk, és ebben is nagyon sok energiát próbálunk rakni, hogy a régió kardiológiai centrumaival olyan együttműködést alakítsunk ki, amely hosszú távon nem csak a mi szegedi betegellátásunkat, de az egész régiónak a betegellátását tudja javítani.
0: Benne foglaltatik akkor ebben a gondolatkörben az is, hogy oktatják is széles körben.
1: Egyértelműen, hát az egyetemi feladataink hármasához tartozik az oktatás, és hogyha itt visszatérhetek például a robottechnológiára, más egyetemeken természetesen ez már tantárgy, és nálunk is szeptembertől egyelőre szabadon választható tantárgyként, de felvehető tantárgy lesz a robotnak az oktatása is.
0: Visszatérve erre a bizonyos sztereotaxiás robotrendszerre, ez bármilyen esetben alkalmazható, vagy vannak kizáró egyedi esetek is, amikor nem tanácsos, vagy nem célszerű, vagy egyáltalán nem lehet alkalmazni?
1: Hát én megfordítanám a kérdést igazából, inkább olyan esetek vannak, amikor maga a robotrendszer nélkül nehéz sikert elérni. Vagy pedig olyan nagy rizikójú beavatkozásra kerülne sor, amit a robot segítségével kisebb rizikóval el lehet végezni. Tehát mondjuk általában a medicinában soha nem mondunk valamit 100%-os biztonsággal. Van egy betegcsoport egyébként, akinél a mágnesesség miatt nem ajánlott magát a beavatkozást ezzel a robotrendszerrel végezni, mégpedig azok a betegek, akik egy bizonyos típusú műszívvel rendelkeznek, és ha nekik életveszélyes ritmuszavaruk alapul ki, akkor nem érdemes ezzel a robotrendszerrel végezni a beavatkozásokat, mert azok a rendszerek is tartalmaznak mágnest, és a két mágnesnek, illetve a fémeknek az interakciója a műszívnek a működését zavarhatja. De nagyon kevés ilyen beteg van, azért ezt jelezném. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a beteg 99,9%-a kezelhető így.
0: Tehát ha valakinek csípőprotézise van, akkor ilyen esetben is be kell kalkulálni ezt a bizonyos mágneses hatást?
1: Nem, tehát csak azoknál a betegeknél kell bekalkulálni, akiknek a beültetett anyag az magához a működéshez van. Hogyha egy ilyen statikus állapotban lévő fém található a beteg testében, az természetesen ezt nem befolyásolja, sőt azért itt megjegyezném, hogy nagyon gyakran ezek az implantátumok, illetve legtöbbször nem mágnesezhető fémekből készülnek, tehát ilyen értelemben semmiféle veszélyt ez nem jelent. Még azt is ki kell itt emelni, hogy azért itt nem olyan mágneses erősségről beszélünk, mint például egy MR esetén, hanem annál sokkal kisebb, annak tized része körülbelül az a mágneses erő, amit mi használunk a katéterek mozgatására.
0: Kérdezhetem értékről is, hogy mit kóstál egy ilyen robotrendszer?
1: Szerintem ezt elég nehéz megmondani, hiszen ez mindig az adott országnak a specialitása, de azért úgy összességében ez tényleg a nagy beruházások közé tartozik, és biztos, hogy milliárdos beruházás fölé kell belőni azt, aki szeretne ilyet véghez vinni.
0: Akkor lokális szempontból nem csupán Szeged és környéke élvezheti, illetve betegei élvezhetik ennek előnyét?
1: Hát reméljük, hogy nem, és én egyébként általában a kollaborációban hiszek. A tavalyi évtől én vagyok egyébként a Magyarországi Aritmia Társaságnak is a vezetőségi tagja, illetve vezetője, és emiatt úgy gondolom, hogy sikerül egy olyan kollaborációs, egy olyan együttműködési környezetet teremteni, és hozzáállást, aminek a segítségével a különösen beteg vagy a rászoruló betegek akár az ország többi részéről is eljuthatnak Szegedre.
0: Említette professzor úr, hogy ha jól emlékszem, hogy 60 műtétet végeztek már el eddig?
1: Úgy körülbelül 60-adik, tehát a körül. Nem, nyilván ezt nem számolom annyira pontosan, hiszen itt nem arról van szó, hogy versenyeznénk bárkivel, hanem a tanulási fázisban nagyon fontos az, hogy a kollégáim megfelelő mennyiségű műtéthez jussanak. Szóval itt nagyon fontos azt is én kiemelném, hogy én nem játékszerként fogom fel, hanem egy olyan fontos műszerként, amelyet a centrumban dolgozó aritmológus kollégák, remélhetőleg mindegyike, megfelelő képzés után a betegek érdekében tudják hasznosítani.
0: Az már elhangzott, hogy biztonságosabb és pontosabb a gyógyító munka kezelés szempontjából. A beavatkozás idő intervallum az hosszabb, mint a korábban alkalmazott katéteres beavatkozás?
1: Igen, a robotoknál egyébként általánosságban elmondhatjuk, hogy az egyik hátránya a robotbeavatkozásoknak az volt, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, hogy lassúbbak voltak, mint a kézzel elvégzett beavatkozások. A mi robotunknál vannak olyan beavatkozások, amelyeknél egyértelműen gyorsítja a beavatkozást, tehát például a leggyakoribb ritmuszavar esetén, a pitvarfibrilláció kezelése esetén hasonló idővel, vagy talán még a mai napig is egy kicsit hosszabb időbefektetéssel lehet a beavatkozásokat elvégezni.
0: Nyilván a tapasztalatokra óriási szükség van, és a tapasztalatok összegyűjtésével tovább gazdagítható, netán javítható egy új módszer, finomítható.
1: Egyértelműen, és ezáltal miután mi egy akadémiai centrum vagyunk, tehát egy egyetemi centrum, mindenképpen szeretnénk ezekbe a fejlesztési kutatásokba is minél hamarabb bekapcsolódni.
0: Professzor úr, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, és sikereket kívánok a jövőt illetően is.
1: Köszönöm szépen!

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélgetett dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

Anna a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdi szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a Miatyánkot és áldást adott. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Az ellenzéki frakció vezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: Magyar Péter 2024. október 23-án még a Kata kisadózó vállalkozók tételes adója visszavezetését ígérte, 2025. februárjában pedig a kisvállalkozói adóterhek csökkentését. Magyar Péter bejelentette, hogy a katások adóját jelentősen megemeli. Érdekes, hogy erről a kampányban egyáltalán szó sem esett. A jelentős adóemelésre állítólag azért van szükség, hogy a katások is jogosultak legyenek táppénzre és nyugdíjra. Csak hogy a katások most is jogosultak táppénzre és nyugdíjra, írt a bejegyzésében Bóka János. A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a távirati irodával azt közölte: a férfit szabadon bocsátották. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet, nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Rost Andrea hozzátette: az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint azt vállalták, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Szolnokon. A kormányfő közölte: lehet, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1% lesz az adó mértéke, hanem több, jelezte. A részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök Szolnokon. Magyar Péter közölte: elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi tímek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Végül az időjárásról. Hétfőn zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Robi Lakatos és zenekara muzsikál. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Robi Lakatos és zenekara muzsikált. További tartalmas rádiózást kívánunk Kovács Krisztina zenei szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 28-a van, hétfő, a mikrofonnál Molnár András.

és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük. Ezután a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Uram, Te ismered az én gyarlóságomat, minden reggel fölteszem magamban, hogy gyakorolni fogom az alázatosságot, és minden este azt látom, mi sokszor követtem el a kevésség hibáit. Ennek láttán szinte szeretnék elkedvetlenedni, de nem, hiszen tudom, hogy ez is csak kevésség lenne. Rád hagyatkozom egészen, ó Istenem, minden reményemben. Te mindenható vagy, ébreszt föl bennem kegyelmeddel a buzgalmat ezen erény után, és hogy a Te végtelen irgalmasságod megadja nekem erre a kegyelmet, szüntelenül ismételni akarom. Jézus szelíd és alázatos szíve, tedd szívemet hasonlóvá a Tiedhez.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szent Atya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdes szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a Mi Atyánkot és áldást adott. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak szeptember 26-án az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát. Utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal. A szent beszédet Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. A lelkipásztor hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. Jézus az evangéliumban azt mondja, barátaim vagytok, nem azt, hogy alkalmazottaim vagytok. Ha a mai napról mindenki hazavisz magával egy gondolatot, akkor ez a találkozó nem ér véget, ha azt mondjuk, Jézus, számíthatsz rám. Akkor erre a napra visszagondolva tudjuk, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet, fogalmazott szentbeszédében Kakuk Ferenc plébános. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebersberg központ a távirat irodával. A 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra 567 pályázat érkezett be a 2026. szeptember 20-ai határidőig. A nagyszámú pályázat érvényességi ellenőrzésen lezárult, közülük 407 volt az érvényes. Ezek értékelése megkezdődött, közölték, hozzátették. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter.

több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek már be. Felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte. A katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Zavartalan napsütés ígérkezik. Általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: a Szent Atya franciaországi apostoli útjának harmadik napja. Leó pápa imája a Lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. A Szent Atya beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája Lourdesban. A Szent Atya a Lourdi befogadó központban. A betegek nem terhet jelentenek, hanem az emberiség dobogó szívét. Leó pápa imája a Lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. Közel két napos párizsi látogatása után a Szent Atya szombaton délután búcsút vett a francia fővárostól, és a 700 kilométerre délre fekvő Lourdesba repült, ahol érkezése és köszöntése után este 8 órakor a Massabielle barlangnál, ahol egykor a szűzanya szeplőtelen fogantatás néven többször is megjelent a kis Bernadettnek, imádságot mondott. Már esteledett, amikor a Szent Atya a Massabielle barlang előtt elvégezte a zarándokok hagyományos szertartását. Letérdelve imádkozott a jelenés helye előtt, kezével megérintette a sziklát, és ivott egy pohár vizet a forrásból. Végül személyes pápai gesztusként egy aranyrózsát ajándékozott a szűzanyának, majd a barlang elé térdelve így imádkozott.
1: Notre-Dame de Lourdes.
0: Ó Lourdi, mi asszonyunk, szepültelen fogantatás! Ezen az áldott helyen, ahol oly kedvesen és gyengéden szóltál Szent Bernadetthez, a francia nép alázatos leányához, hogy átadd a világnak az imádság, a megtérés és a remény ragyogó üzenetét, most bizalommal sietünk hozzád, te vagy az anya, akit Jézus ad nekünk, és figyelsz minden szükségletünkre. Anyánk, Franciaországért fohászkodunk hozzád, amelynek patronája vagy, és amelyet oly sok századon át oltalommal vettél körül. Nyerd el népének a testvéri harmónia ajándékát. Hadd építsen el olyan harmonikus társadalmat, amely száműzi az erőszakot és a gyűlöletet, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy dolgozzon, családot alapítson, és teljes életet éljen nyugalomban és derűs lelkületben. Ott, hogy a nehéz sorsúak és a legszegényebbek mindig támogatást kapjanak. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelki vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek szembenézni a kihívásokkal, és lelkesen szolgálják a közjót. Őrizzék meg az országot békében a nemzetek közti egyetértéssel. Hallassák hangját az alapvető emberi jogok és a világ béke védelmében, örökre elutasítva a háború logikáját. Szentséges Szűz Mária, neked ajánljuk Isten népét, amely ebben az országban él, és amelyet közelségeddel annyira kitüntettél. Újítsd meg a keresztény családok hitét és buzgalmát, amelyek oly kedvesek a szívednek, hogy napról napra Jézus jelenlétéből, kegyelméből és támogatásából élhessenek a nehézségekben is. Legyenek nagylelkűen nyitottak az életre, és Isten támaszon bennük hivatásokat, különösen a papi és szerzetesi életre. Add meg, hogy franciaországi egyházad megmutassa, különösen a fiataloknak, az evangélium ragyogó útját, hogy felépíthessék azt az igazságos és testvéri társadalmat, amelyre vágynak. Végül, szeretettel teli anya, rád bízzuk legsürgetőbb személyes szándékainkat, különösen a betegekét és szenvedőkét, valami mindazok iránti szándékainkat, akik kísérik őket, hogy erőt és gyógyulást nyerjenek. Rád bízzuk szeretteinket és elhuntjainkat, kérünk távolíts el minden akadályt, amely még mindig elválaszt minket szeretett fiattól, és engedd, hogy ő uralkodjon mindenkinek a szívében. Amen. Leó pápa beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Vasárnap délelőtt találkozott Leó pápa a francia püspöki konferencia tagjaival Lourdesban, amely egyúttal a francia püspökök közgyűlésének székhelye, hogy mindig közel érezzék magukat a szűzanya hathatós támogatásához. Leó pápa beszéde kezdetén bátorításra fordult a francia püspökök felé. Korunk hatalmas kihívásaival szembesülve tanúsítsatok bátorságot, merészséget és missziós kreativitást. Ne csüggedjetek a hibák és kudarcok miatt. Legyetek bátrak beismerni a hibákat azzal az elszántsággal, hogy a jó pásztor szeretetével begyógyítsátok a sebeket. Hivatkozzatok a francia egyház gazdag történelmére, országotok jövőjének építése során. Az egyház tanúja volt és mai szerves része az ország kultúrájának, identitásának és evilági hivatásának. Joga van ahhoz, hogy a hangja jelen legyen a nyilvános vitákban, hiszen természeténél fogva prófétai tekintéllyel rendelkezik. A Szent Atya arra buzdítja őket, hogy tartsanak ki minden jó akaratú emberrel együtt, akik ugyanezeket az értékeket védik. Jelenleg egy nagyon sajátos szekuláris környezetben élnek, egy viharos történelem eredményeként, amely most békében van ugyan, de amelynek lehetővé kell tenni az egyház számára, hogy betöltse küldetését. Az a tény, hogy a fáradtságos munkával elért egyensúlyt fokozatosan megkérdőjelezik, ahogy az a nyugati világ más részein is történik, nem vezethet beletörődéshez. A pápa arra kéri a püspököket, hogy legyenek éberek,
1: pour défendre la liberté et les droits de l'église à évangéliser.
0: Védjék meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz, az igazi szabadságban való neveléshez és a nyilvános Isten tisztelethez, hogy látható módon Jézus Krisztus nevében gyakorolhassák a szeretetet. Amit az Úr Franciaország katolikusainak, az egyház első szülött leányának adott, az valóban nagy hálaadásra indít, mint az életszentsége törekvés megszakítatlan folyama, a művészetek, az irodalom és a tudománynak virágzása a hit és a Szentlélek ösztönzésére, az emberi személy elidegeníthetetlen értékének, méltóságának és jogainak védelme, és persze a bámulatos missziós buzgalom, amely a földkeresség végéig gyümölcsöt termett. Igen, Jézus sokat adott nektek.
1: Jézus vous a beaucoup donné.
0: És szeretetében továbbra is ajándékokat akar adni nektek, szólt elismeréssel a pápa. A fiatalok nagy vágyai és a jövő miatt érzett szorongásuk kapcsán a Szent Atya a katekumenátus bátorító jelére utalt, amely elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Ez kegyelem és öröm Isten egész népe számára. Arra kérte a püspököket, hogy gondoskodjanak róluk, főként azzal, hogy befogadják őket az egyház élő közösségeibe. Új missziós rendület keretében az oktatásnak elsődleges szerepe van. A katolikus oktatási intézmények nyitottak mindenki előtt, ám a katolikus oktatás semmiképpen sem hagyhatja el a Krisztus központi nevelési projektjét, amely az emberi személy átfogó fejlődését célozza minden dimenziójában, lelki, kulturális, intellektuális, erkölcsi és társadalmi téren. Egyetlen diáknak sem szabad marginalizálódnia az osztályában pusztán azért, mert hisz Jézusban. A papság tagjai által elkövetett gyermekbántalmazás fájdalmas csapása kapcsán Leó pápa elismeréssel szólt a püspökök bátor intézkedéseiről, az áldozatok meghallgatásával, az igazság keresésével, a megbocsátással, a jóvátétellel, valamint a megelőzés és a védelem kultúrájának határozott előírásaival. Ahhoz, hogy papi hivatások születhessenek, a papoknak Krisztushoz hasonlónak kell lenniük életük minden tekintetében. A pápa szomorúan beszél tudomásul a szerzetesi és főként a szemlélődő hivatások számának hanyatlását. A hivatások feltételei leggyakrabban a keresztény családokban születnek meg, amelyek a legnagyobb figyelmet és támogatást érdemlik. Végül a Szent Atya számára oly fontos egység kérdését érintette. Az ideológiai megosztottság alássa az egyház tanúságtételét. Az egyház történetében mindig is voltak feszültségek, de az igazi egység befogad minden hiteles katolikus érzékenységet, Ha természetesen összetartanak a közös hitvallásban a főpásztorok és főként a Péter utódja iránti engedelmességben. Kedves testvéreim, az egyház Franciaországban nagyon kedves a pápa szívének. Mennyire szeretném átadni nektek azt a lelkesedést és reményt, amely átjár, amikor rátok gondolok, szólt búcsúzásként a Szentatya, majd a lurdi szűzanyag közben járását kérve megáldotta őket. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel szentmisét mutatott be a lurdi miasszonyunk bazilika előtti téren, mintegy 200 000 hívő számára. Homíliájában nagy örömmel köszöntötte a Franciaországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, akik az egyház anyja házában ültek össze, megállapítva, hogy bennük az egyház egyetemes arcát lehet meglátni. A vasárnapi liturgia szövegei a Szűz Mária által Szent Bernadettre bízott üzenet egyik alapvető szempontjából érintik, amely felhívás a megtérésre.
1: Un appel tendre, pressant à la conversion,
0: mondta szentbeszédében Leó pápa. Az evangéliumi szakaszban Jézus mély szomorúsággal tekint a bezárkozott szívekre, mivel Isten nem akarja gyermekei kározatát. Ezekkel prófita is arra emlékeztet bennünket az olvasmányban, hogy a bűnös, ha megtér, életben marad és nem hal meg. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a tévutakat, és az élet útjára lépve megnyitjuk szívünket az egyetlen, soha el nem múló örömnek. Míg a földi boldogság mulandó, az igazi boldogság ígérete mindenkihez szól. Szűz Mária sem a földi, hanem a túlvilági boldogságot ígérte meg Szent Bernadettnek. Ez különösen erőteljesen visszhangzik a francia földön korunkban, egy olyan társadalomban, amely a haladást és az anyagi jólétet keresi, de elfelejti az örökké valóság távlatát, fejtette ki homíliájában Leó pápa. A jelenlegi tendenciákkal szemben, amelyek az ember élet értékét a betegség, a szenvedés, az öregség szempontjából próbálják értelmezni, a Massabielli barlang a keresztény reménység szentélye.
1: La grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
0: Ahol nem utasítanak el semmilyen törékenységet. A betegeket itt átalakítja Isten végtelen szeretete. Lourdes áldott hely, ahol az életét Isten értékes ajándékaként fogadják el, amely arra hivatott, hogy az Atya szeretetében virágozzon az örökké valóságban. Az örök élet az Úr ígérete, amelyet már elnyert számunkra a kereszten, halála és feltámadása által, valamint ezt valósítja meg bennünk minden nap a keresztség kegyelme révén. Személyes felelősségünk, hogy szabadon befogadjuk. Az örök élet egyetlen akadálya a bűn, Isten elutasítása, fejtette ki a pápa, arra buzdítva, hogy ezt a nekünk ajándékozott szabadságot Krisztus kegyelmének a segítségével éljük meg. Mária nyomdokaiba lépve, a végsőkig mondjuk igent, mint az üdvözlő Mária imában, most és halálunk óráján. Mária éppen Lourdesban szólított fel kitartóan a megtérésre, háromszor ismételve a bűnbánat szót, kérve, hogy a bűnbánatot ne csak magunkért, hanem a világért is gyakoroljuk. A korunkat sújtó rossz, az egyre inkább terjedő, sok ártatlan életet elpusztító konfliktusok az emberi szívből fakadnak, ezért az emberek szívét kell megváltoztatni, kezdve a sajátunkkal. A bűnbánat olyan cselekedet, amely szeretetet ébreszt Isten iránt, minden testvérünk iránt, akik nem hallgatnak a megtérésre szóló hívása, és akiket bűneik a halál felé sodornak. Az egyháznak elsőként kell megélni ezt a megtérést, és ehhez elengedhetetlen, hogy elismerjük hibáinkat. Mária felhívása az imádságra és a megtérésre nagy reménnyel tölt el bennünket, hiszen megmutatja, hogyan változtathatjuk meg a dolgok menetét, ami nem más, mint az, hogy egyesülünk Krisztus szenvedésével, mondta szentbeszédében a pápa, hangsúlyozva, hogy a betegek az egyház szívében vannak, és szerepük pótolhatatlan. Homíliája végén Leó pápa arról biztosította a zarándokokat, hogy Lourdesból nem úgy fognak hazatérni, ahogyan ide érkeztek. hanem a remény misszionáriusaként fognak távozni.
1: Vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
0: Ez ugyanis ennek a helynek a csodája, felébreszti a remény örömét éppen a megpróbáltatások és a fájdalom idején. Szűz Mária békét ajándékozva meggyógyítja tekintetünket és átalakítja szívünket. Legyenek hazájukban, otthonaikban, egyházmegyéikben és családjaikban ennek az isteni erőnek és gyengétségnek a tevékeny tanúi, akik lehetővé teszik számunkra, hogy folytassuk az utat és elérjük a célt. A betegek imáinak és Mária édesanyán szeretetének támogatásával haladjanak bizalommal a jövő felé. Ne féljenek a világ viharától. Isten szent anyja vigyázza előre haladásukat, gyengétségének köpenyével beborítja az egyházat, és mint ragyogó hajnalcsillag irányítja lépteiket, hogy örömmel megszülessenek fia Jézus életébe. Zárta homíliáját Leó pápa.
2: XIV. Leó pápa Lourdesban a betegek nem terhet jelentenek, hanem emberségünk dobogó szívét. Az Accueil Notre Dame 1997 óta fogadja a Lourdesba érkező betegeket és időseket. Az egészségügyi intézményként működő központban alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. 14. Leó egy orvos és egy gondozó tanúság tételét hallgatta meg, majd emlékeztetett, több mint 150 éve érkeznek ide zarándokok, hogy Márián keresztül Jézusra bízzák testi, lelki és pszichés szenvedéseiket. Itt a törékenységet nem rejtik el, hanem egy szent találkozás helyévé válik, fogalmazott a pápa. A szentatya a kegyhely idei lelkipásztori témájából Gábor arkangyal Máriához intézett köszöntéséből indult ki. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Mária minden embernek azt üzeni. Az Úr veled van. Ez emberi méltóságunk alapja, hangsúlyozta 14. Leó. Mária anyai tekintete arra emlékeztet, hogy Isten szemében senki sem láthatatlan. Korunkban azonban egyes társadalmak hajlamosak elfordítani tekintetüket az emberi élet méltóságáról. Az ember pusztán azért méltó, mert létezik, és az örökké valóságra kapott meghívást. Méltósága nem mérhető és nem vitatható, hangsúlyozta a Szentatya. 14. Leó közvetlenül azokhoz is fordult, akik súlyos betegséggel és nagy fájdalmakkal küzdenek. Bármilyen kilátástalannak tűnjön is helyzetük, semmilyen emberi törvény nem foszthatja meg őket méltóságuktól. Ezért határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva kioltsák az emberek életét. Lehetetlen normálisnak tekinteni az élet kioltását. Ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös, szögezte le 14. Leó. A pápa ezután az egészségügyi dolgozókhoz fordult. Lourdesban, a betegek és a remény városában arra kérte őket, hogy őrizzék hivatásuk mély értelmét. A szenvedő emberről gondoskodni kell, nem pedig megsemmisíteni őt. Legyetek az élet szenvedélyes szolgálói, buzdította őket 14. Leó. Az orvoslás soha nem állhat a megtervezett halál szolgálatába. Ehelyett fejleszteni kell a palliatív ellátást és a kutatást, a betegeket pedig gyengétséggel kell kísérni. A Szentatya köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, betegszállítóknak, lelkipásztori munkatársaknak és önkénteseknek. A testek gyógyításával a lelkeket is gyógyítjátok, mondta a pápa. Végül ismét a betegekhez fordult. Nem vagytok teher, emberségünk dobogó szíve és az egyház értékes kincse vagytok. Imáiról biztosította mindazokat, akik szenvednek, és Szűz Mária anyai szeretetére bízta őket.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szent Atya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdes szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a miatyánkot és áldást adott. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak szeptember 26-án az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát. Utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal. A szent beszédet Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. A lelkipásztor hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. Jézus az evangéliumban azt mondja, barátaim vagytok, nem azt, hogy alkalmazottaim vagytok. Ha a mai napról mindenki hazavisz magával egy gondolatot, akkor ez a találkozó nem ér véget, ha azt mondjuk, Jézus, számíthatsz rám. Akkor erre a napra visszagondolva tudjuk, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet, fogalmazott szentbeszédében Kakuk Ferenc plébános. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebersberg központ a táviratérodával. A 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra 567 pályázat érkezett be a 2026. szeptember 20-ai határidőig. A nagyszámú pályázat érvényességi ellenőrzésen lezárult, közülük 407 volt az érvényes. Ezek értékelése megkezdődött, közölték, hozzátették. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte, a katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

Napköszöntő. Reggeli magazin. Kedves hallgatóink, ma szeptember 28-án Vencel napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Német, szláv eredetű név, a szláv, Venceslav névből származik. A név Venceslaus formája német Vencel rövidüléséből került a magyarba. Jelentése koszorú dicsőség. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Szeptember 28-a az év 271. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 94 nap van hátra. Szent Vencel napja van a cseh államalapítás ünnepe. Ma van a Magyar Honvédségben szolgáló tűzszerészek napja. Az információhoz való egyetemes hozzáférés nemzetközi napja 2019 óta az ENSZ szervezésében a tudáshoz való jog nemzetközi napja, illetve az információhoz való hozzáférés napja folytatásaként. Tajvanban a tanárok napját tartják, Konfúciusz születésnapja a hagyomány szerint. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán, tehát Krisztus előtt 551-ben született a hagyomány szerint Konfúciusz, kínai filozófus. 1573-ban született Caravaggio, itáliai festőművész, aki korának művészeti elvárásai ellen lezadva vált a manierizmus, valamint a 17. század elejé naturalisztikus ábrázolás iskolateremtő képviselőjévé. 1817-ben ezen a napon született Tompa Mihály magyar költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a népi nemzeti irodalmi irányzat egyik képviselője volt. 1857-ben született Mahler Ede, magyar-osztrák orientalista csillagász, természettudós régész, egyiptológus, az ELTE egyiptológia tanszékének alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1892-ben született Faragó Sándor magyar tanító, iskolaigazgató, az ideiglenes nemzetgyűlés képviselője. 1907-ben ezen a napon született Turai Ida, magyar színésznő, érdemes művész. 1923. szeptember 28-án született Kabos László, Jászai Mari díjas magyar színész, komikus, érdemes művész. 1934-ben született Brigitte Bardot, francia színésznő, énekesnő, állatvédő. 1943-ban látta meg a napvilágot Kerényi Imre, Kossuth díjas magyar színházi rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész. 1946-ban született Benedek Miklós, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus előtt 48-ban halt meg Pompeius, római hadvezér, tengernagy. 935-ben hunyt el Szent Vencel, Csehország fejedelme. 1213-ban halt meg Merelni Gertrúd királyné, II. András magyar király felesége, összeesküvők ölték meg. 1859-ben halt meg Karl Ritter, német földrajztudós, a földrajztudomány egyik megalapozója. 1895-ben távozott közülünk Veres Pálné, a magyar nőnevelésügy egyik előharcosa, az első nőképző egylet alapítója. 1953-ban hunyt el Edwin Hubble, amerikai csillagász. Ő fedezte fel, hogy a galaxisok nem a tejútrendszer részei, valamint felfedezte a kozmikus vörös eltolódást. Az elsők között érvelt azzal, hogy a távoli galaxisok vörös eltolódását a világegyetem tágulása okozza. 1963-ban távozott közülünk Sík Sándor, Kossuth díjas magyar költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1978-ban hunyt el első János Pál pápa, 2022-ben halt meg Coolio, amerikai rapper, színész, producer. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1396-ban a Nikepolyi csatában a luxemburgi Zsigmond magyar király vezette lovagi hadsereg súlyos vereséget szenvedett első Bajazid oszmán szultán hadától. 1468. szeptember 28-án első Mátyás magyar király Brassó városának áru megállító jogot adományozott. 1526-ban ezen a napon a török sereg először fosztotta ki Szeged városát. 1630-ban Bethlen Istvánt erdélyi fejedelemmé választották, 1830-ban ezen a napon 5. Ferdinánd lett Magyarország királya. 1878. szeptember 28-án Tisza Kálmán miniszterelnök benyújtotta lemondását. 1895-ben ezen a napon felavatták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat a Dunán. 1971-ben ezen a napon a Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás értelmében Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek amnesztiában részesült és elhagyta Magyarországot. 1986-ban ezen a napon üzembe helyezték a Paksi atomerőmű 3. blokkját. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szent Atya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdes szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a mi atyánkot és áldást adott. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak szeptember 26-án az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk.

0: találkozó nem ér véget, ha azt mondjuk, Jézus, számíthatsz rám, akkor erre a napra visszagondolva tudjuk, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet, fogalmazott szentbeszédében Kakukk Ferenc plébános. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebersberg központ a távirat irodával. A 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra 567 pályázat érkezett be a 2026. szeptember 20-ai határidőig. A nagyszámú pályázat érvényességi ellenőrzése lezárult, közülük 407 volt az érvényes. Ezek értékelése megkezdődött, közölték, hozzátették. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek már be. Felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte. A katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 28-a van, hétfő, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mikszát Kálmántól származik, és így hangzik: az Isten kamrájában a reménnyel a legnagyobb.

legnagyobb zsákban, és mindig ki van a madzagja oldva, hogy mindenki belenyúlhasson. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő 2 órában. Hamarosan Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Babics Mihály Zsoltár Férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallgatjuk meg. 19:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 19:00-tól kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Vencel életéről hallhatnak. Majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 20:00-tól hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: A porckopás során megváltozó csontszerkezettel kapcsolatos publikációkat gyűjtötte össze, elemezte és értékelte az a debreceni kutatócsoport, amelynek vezetője dr. Oláh Tamás, az Egyetem Élettani Intézetének adjunktusa. Ennek a gyűjtésnek és kutató munkának a részleteire lennék kíváncsi, ám mielőtt erről beszélgetnénk, hiszen ez nagyon-nagyon sokakat érint előregedő társadalmunkban, és hát tudjuk jól, hogy ez a gyógyíthatatlan izületi betegség előbb-utóbb egyfajta tartós mozgás korlátozottsághoz vezet, tehát igen-igen aktuális ez a téma. Hogy választotta ezt ön kutatása témájául?
1: Én biológusként végeztem a Debreceni Egyetemen, és utána az Élettani Intézetben folytattam PhD tanulmányaimat. Itt becsatlakoztam a Vázizom Élettani Munkacsoportba, de emellett több kollaborációnk volt az Anatómia Intézettel, és velük közösen kezdtünk el porcos témákat kutatni, és miután végeztem a PhD-val, néhány évvel később külföldi szakmai tapasztalatot szerettem volna szerezni, és adta magát a dolog, hogy vagy porcos témában szeretnék magamnak külföldi posztdoktori helyet találni, vagy pedig vázizmus témában, és így kerültem a Saarlandi Egyetemre Németországba, ahol a porckopást kutató munkacsoport tevékenykedett, és itt szereztem komolyabb szakmai tapasztalatot ebben a témában.
0: 6 évig volt ott, ugye?
1: 6,5 évig.
0: Az, hogy posztdoktorként dolgozott ott, az mit jelent?
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a PhD hallgatói tanulmányaim során, vagyis hát ennek a végén megszerzem a doktori fokozatot, és ez egy ilyen fiatal kutatói állás, ami már a doktori fokozat megszerzése után történik.
0: 2023-ban jött vissza az Élettani Intézetbe Debrecenbe. Tarsolyában jó néhány ismerettel, meg tapasztalattal.
1: Igen, igen. Hát ott használtunk olyan módszereket is, amiket korábban az Élettani Intézetben én nem használtam, és próbálunk most olyan jellegű kutatásokat is meghonosítani itt az intézetben, amiket ott végeztünk. Ehhez szükség van az egyetemen belüli kollaborációs partnerekre is, tehát így szorosan együttműködünk az Anatómia Intézettel, az Orvosi Képalkotó Intézettel, a Sebészeti Műtéttani Tanszékkel, és próbálunk ilyen állatmodelles porckopást vizsgáló kísérleteket végezni.
0: Mielőtt a kutatás részleteiről faggatnám, beszéljünk egy kicsit a porckopásról. Ugye jól mondtam én, hogy ez egyre több embert érint idősödő társadalmunkban.
1: Hogy hány százalékot erről pontos adatot mondani nehéz, mert a különböző publikációk eltérő adatokkal dolgoznak, attól függően, hogy csak a szerkezeti elváltozásokat vizsgálják, vagy a tényleges fájdalmat és mozgáskorlátozottságot, de hát a szelídebb becslések szerint olyan 15-20%-ot érint az idősödő korosztályból, mások szerint akár 70%-ot is érinthet. Például egy olyan cikket olvastam, hogy Amerikában, ahol körülbelül 70%-ot érint ez a betegség, ott ez évi 3 milliárd dollár veszteséget okoz a társadalomnak a gyógykezelési költségek és a munkából való kiesés költségei miatt. Az életminőséget is jelentősen rontja a fájdalom és a mozgáskorlátozottság miatt.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leállóságon dolgoznak, a 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sávot is leszűkítették, a munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Átépítették a terelést Gyöngyös térségében, a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járató. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnamény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egy csomóponti ágat használhat, a főváros felé a felhajtó ág maradt járható. Aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál is, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az 55-ös jelű 60-as Salgótarján csomópontnál beleesik a terelt szakaszba, ezért a lehajtóágat lezárták a főváros felé vezető oldalon. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. A 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, mely felé a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek, a 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Csípős reggelek, kellemes délutánok jönnek. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma zavartalanul napos, derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen, a keleti észak-keleti szél gyenge mérsékelt lesz, délután 26 fok köré melegszik a levegő térségünkben. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható, napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szertán és száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként páraköd előfordulhat, a keleti, délkeleti szelet északon, északnyugaton helyenként élénklökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután 22-26 fok várható. Csütörtökön fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, marad a száraz, csapadékmentes időjárás, a keleti-délkeleti szél helyenként megélénkülhet, hajnalban 2-12, délután 21-25 fok valószínű. Orvos meteorológia, ma is marad a frontmentes időjárás, kora reggel a hidegebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljon ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia, ma is mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csapadék nem érkezik. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A keleti szél csak néhol élénkülhet meg, ami kissé csökkentheti a járművek menet stabilitását. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
0: A napverse.

0: Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak, mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
1: Babits Mihály Zsoltár férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként, érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötetem a Levelek Íris koszorújából. Első regényét a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásaig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat fő munkatársa majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésével megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái. A Szent Atya a franciaországi apostoli útjának harmadik napja. Leó pápa imája a Lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. A Szent Atya beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája Lourdesban. A Szent Atya a Lourdi befogadó központban. A betegek nem terhet jelentenek, hanem az emberiség dobogó szívét. Leó pápa imája a Lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. Közel két napos párizsi látogatása után a Szent Atya szombaton délután búcsút vett a francia fővárostól, és a 700 kilométerre délre fekvő Lourdesba repült, ahol érkezése és köszöntése után este 8 órakor a Massabielle barlangnál, ahol egykor a szűzanya szeplőtelen fogantatás néven többször is megjelent a kis Bernadettnek, imádságot mondott. Már esteledett, amikor a Szent Atya a Massabielle barlang előtt elvégezte a zarándokok hagyományos szertartását. Letérdelve imádkozott a jelenés helye előtt, kezével megérintette a sziklát, és ivott egy pohár vizet a forrásból. Végül személyes pápai gesztusként egy aranyrózsát ajándékozott a szűzanyának, majd a barlang elé térdelve így imádkozott.
1: Notre Dame de Lourdes.
0: Ó Lourdi, mi asszonyunk, szepültelen fogantatás! Ezen az áldott helyen, ahol oly kedvesen és gyengéden szóltál Szent Bernadetthez, a francia nép alázatos leányához, hogy átadd a világnak az imádság, a megtérés és a remény ragyogó üzenetét, most bizalommal sietünk hozzád, te vagy az anya, akit Jézus ad nekünk, és figyelsz minden szükségletünkre. Anyánk, Franciaországért fohászkodunk hozzád, amelynek patronája vagy, és amelyet oly sok századon át oltalommal vettél körül. Nyerd el népének a testvéri harmónia ajándékát. Hadd építsen el olyan harmonikus társadalmat, amely száműzi az erőszakot és a gyűlöletet, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy dolgozzon, családot alapítson, és teljes életet éljen nyugalomban és derűs lelkületben. Ott, hogy a nehéz sorsúak és a legszegényebbek mindig támogatást kapjanak. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelki vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek szembenézni a kihívásokkal, és lelkesen szolgálják a közjót. Őrizzék meg az országot békében a nemzetek közti egyetértéssel. Hallassák hangját az alapvető emberi jogok és a világ béke védelmében, örökre elutasítva a háború logikáját. Szentséges Szűz Mária, neked ajánljuk Isten népét, amely ebben az országban él, és amelyet közelségeddel annyira kitüntettél. Újítsd meg a keresztény családok hitét és buzgalmát, amelyek oly kedvesek a szívednek, hogy napról napra Jézus jelenlétéből, kegyelméből és támogatásából élhessenek a nehézségekben is. Legyenek nagylelkűen nyitottak az életre, és Isten támaszon bennük hivatásokat, különösen a papi és szerzetesi életre.
1: Donaton Église en France d'indiqué
0: Add meg, hogy franciaországi egyházad megmutassa, különösen a fiataloknak, az evangélium ragyogó útját, hogy felépíthessék azt az igazságos és testvéri társadalmat, amelyre vágynak. Végül szeretettel teli anya, rád bízzuk legsürgetőbb személyes szándékainkat, különösen a betegekét és szenvedőkét, valamint mindazok iránti szándékainkat, akik kísérik őket, hogy erőt és gyógyulást nyerjenek. Rád bízzuk szeretteinket és elhuntjainkat, kérünk távolíts el minden akadályt, amely még mindig elválaszt minket szeretett fiattól és engedd. Hogy ő uralkodjon mindenkinek a szívében. Amen. Leó pápa beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Vasárnap délelőtt találkozott Leó pápa a francia püspöki konferencia tagjaival Lourdesban, amely egyúttal a francia püspökök közgyűlésének székhelye, hogy mindig közel érezzék magukat a szűzanya hathatós támogatásához. Leó pápa beszéde kezdetén bátorítással fordult a francia püspökök felé. Korunk hatalmas kihívásaival szembesülve tanúsítsatok bátorságot, merészséget és missziós kreativitást. Ne csüggedjetek a hibák és kudarcok miatt. Legyetek bátrak beismerni a hibákat azzal az elszántsággal, hogy a jó pásztor szeretetével begyógyítsátok a sebeket. Hivatkozzatok a francia egyház gazdag történelmére, országotok jövőjének építése során. Az egyház tanúja volt és mai szerves része az ország kultúrájának, identitásának és e világi hivatásának. Joga van ahhoz, hogy a hangja jelen legyen a nyilvános vitákban, hiszen természeténél fogva prófétai tekintéllyel rendelkezik. A Szent Atya arra buzdítja őket, hogy tartsanak ki minden jó akaratú emberrel együtt, akik ugyanezeket az értékeket védik. Jelenleg egy nagyon sajátos szekuláris környezetben élnek, egy viharos történelem eredményeként, amely most békében van ugyan, de amelynek lehetővé kell tennie az egyház számára, hogy betöltse küldetését. Az a tény, hogy a fáradtságos munkával elért egyensúlyt fokozatosan megkérdőjelezik, ahogy az a nyugati világ más részein is történik, nem vezethet beletörődéshez. A pápa arra kéri a püspököket, hogy legyenek éberek, védjék meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz, az igazi szabadságban való neveléshez és a nyilvános Isten tisztelethez, hogy látható módon Jézus Krisztus nevében gyakorolhassák a szeretetet. Amit az Úr Franciaország katolikusainak, az egyház első szülött leányának adott, az valóban nagy hálaadásra indít, mint az életszentsége törekvés megszakítatlan folyama, a művészetek, az irodalom és a tudománynak virágzása a hit és a Szentlélek ösztönzésére, az emberi személy elidegeníthetetlen értékének, méltóságának és jogainak védelme, és persze a bámulatos missziós buzgalom, amely a földkeresség végéig gyümölcsöt termett. Igen, Jézus sokat adott nektek, és szeretetében továbbra is ajándékokat akar adni nektek, szólt elismeréssel a pápa. A fiatalok nagy vágyai és a jövő miatt érzett szorongásuk kapcsán a Szent Atya a katekumenátus bátorító jelére utalt, amely elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Ez kegyelem és öröm Isten egész népe számára. Arra kérte a püspököket, hogy gondoskodjanak róluk, főként azzal, hogy befogadják őket az egyház élő közösségeibe. Új missziós rendület keretében az oktatásnak elsődleges szerepe van. A katolikus oktatási intézmények nyitottak mindenki előtt, ám a katolikus oktatás semmiképpen sem hagyhatja el a Krisztus központi nevelési projektjét, amely az emberi személy átfogó fejlődését célozza minden dimenziójában, lelki, kulturális, intellektuális, erkölcsi és társadalmi téren. Egyetlen diáknak sem szabad marginalizálódnia az osztályában pusztán azért, mert hisz Jézusban. A papság tagjai által elkövetett gyermekbántalmazás fájdalmas csapása kapcsán Leó pápa elismeréssel szólt a püspökök bátor intézkedéseiről, az áldozatok meghallgatásával, az igazság keresésével, a megbocsátással, a jóvátétellel, valamint a megelőzés és a védelem kultúrájának határozott előírásaival. Ahhoz, hogy papi hivatások születhessenek, a papoknak Krisztushoz hasonlónak kell lenniük életük minden tekintetében. A pápa szomorúan beszél tudomásul a szerzetesi és főként a szemlélődő hivatások számának hanyatlását. A hivatások feltételei leggyakrabban a keresztény családokban születnek meg, amelyek a legnagyobb figyelmet és támogatást érdemlik. Végül a Szent Atya számára oly fontos egység kérdését érintette. Az ideológiai megosztottság alássa az egyház tanúság tételét. Az egyház történetében mindig is voltak feszültségek, de az igazi egység befogad minden hiteles katolikus érzékenységet, ha természetesen összetartanak a közös hitvallásban a főpásztorok és főként a Péter utódja iránti engedelmességben. Kedves testvéreim, az egyház Franciaországban nagyon kedves a pápa szívének.
1: L'église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Mennyire szeretném átadni nektek azt a lelkesedést és reményt, amely átjár, amikor rátok gondolok, szólt búcsúzásként a Szentatya, majd a lourdi szűzanyag közben járását kérve megáldotta őket. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel szentmisét mutatott be a lourdi miasszonyunk bazilika előtti téren, mintegy 200 000 hívő számára. Homíliájában nagy örömmel köszöntötte a Franciaországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, akik az egyház anyja házában ültek össze, megállapítva, hogy bennük az egyház egyetemes arcát lehet meglátni. A vasárnapi liturgia szövegei a Szűz Mária által Szent Bernadettre bízott üzenet egyik alapvető szempontjából érintik, amely felhívás a megtérésre.
1: Un appel tendre pressant à la conversion,
0: mondta szentbeszédében Leó pápa. Az evangéliumi szakaszban Jézus mély szomorúsággal tekint a bezárkozott szívekre, mivel Isten nem akarja gyermekei kározatát. Ezekiel prófita is arra emlékeztet bennünket az olvasmányban, hogy a bűnös, ha megtér, életben marad és nem hal meg. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a tévutakat, és az élet útjára lépve megnyitjuk szívünket az egyetlen, soha el nem múló örömnek. Míg a földi boldogság mulandó, az igazi boldogság ígérete mindenkihez szól. Szűz Mária sem a földi, hanem a túlvilági boldogságot ígérte meg Szent Bernadettnek. Ez különösen erőteljesen visszhangzik a francia földön korunkban, egy olyan társadalomban, amely a haladást és az anyagi jólétet keresi, de elfelejti az örökké valóság távlatát, fejtette ki homíliájában Leó pápa. A jelenlegi tendenciákhoz szemben, amelyek az ember élet értékét a betegség, a szenvedés, az öregség szempontjából próbálják értelmezni, a Massabielli barlang a keresztény reménység szentélye.
1: La grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
0: Ahol nem utasítanak el semmilyen törékenységet. A betegeket itt átalakítja Isten végtelen szeretete. Lourdes áldott hely, ahol az életét Isten értékes ajándékaként fogadják el, amely arra hivatott, hogy az Atya szeretetében virágozzon az örökké valóságban. Az örök élet az Úr ígérete, amelyet már elnyert számunkra a kereszten, halála és feltámadása által, valamint ezt valósítja meg bennünk minden nap a keresztség kegyelme révén. Személyes felelősségünk, hogy szabadon befogadjuk. Az örök élet egyetlen akarája a bűn, Isten elutasítása, fejtette ki a pápa, arra buzdítva, hogy ezt a nekünk ajándékozott szabadságot Krisztus kegyelmének a segítségével éljük meg. Mária nyomdokaiba lépve a végsőkig mondjuk igent, mint az üdvözlő Mária imában, most és halálunk óráján. Mária éppen Lourdesban szólított fel kitartóan a megtérésre, háromszor ismételve a bűnbánat szót, kérve, hogy a bűnbánatot ne csak magunkért, hanem a világért is gyakoroljuk. A korunkat sújtó rossz, az egyre inkább terjedő, sok ártatlan életet elpusztító konfliktusok az emberi szívből fakadnak, ezért az emberek szívét kell megváltoztatni, kezdve a sajátunkkal. A bűnbánat olyan cselekedet, amely szeretetet ébreszt Isten iránt, minden testvérünk iránt, akik nem hallgatnak a megtérésre szóló hívása, és akiket bűneik a halál felé sodornak. Az egyháznak elsőként kell megélni ezt a megtérést, és ehhez elengedhetetlen, hogy elismerjük hibáinkat. Mária felhívása az imádságra és a megtérésre nagy reménnyel tölt el bennünket, hiszen megmutatja, hogyan változtathatjuk meg a dolgok menetét, ami nem más, mint az, hogy egyesülünk Krisztus szenvedésével, mondta szentbeszédében a pápa, hangsúlyozva, hogy a betegek az egyház szívében vannak, és szerepük pótolhatatlan. Homíliája végén Leó pápa arról biztosította a zarándokokat, hogy Lourdesból nem úgy fognak hazatérni, ahogyan ide érkeztek, hanem a remény misszionáriusaként fognak távozni.
1: Vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
0: Ez ugyanis ennek a helynek a csodája, felébreszti a remény örömét éppen a megpróbáltatások és a fájdalom idején. Szűz Mária békét ajándékozva meggyógyítja tekintetünket és átalakítja szívünket. Legyenek hazájukban, otthonaikban, egyházmegyéikben és családjaikban ennek az isteni erőnek és gyengétségnek a tevékeny tanúi, akik lehetővé teszik számunkra, hogy folytassuk az utat és elérjük a célt. A betegek imáinak és Mária édesanyán szeretetének támogatásával haladjanak bizalommal a jövő felé. Ne féljenek a világ viharától. Isten szent anyja vigyázza előre haladásukat, gyengétségének köpenyével beborítja az egyházat, és mint ragyogó hajnalcsillag irányítja lépteiket, hogy örömmel megszülessenek fia Jézus életébe. Zárta homíliáját Leó pápa.
2: XIV. Leó pápa Lourdesban a betegek nem terhet jelentenek, hanem emberségünk dobogó szívét. Az Accueil Notre-Dame 1997 óta fogadja a Lourdesba érkező betegeket és időseket. Az egészségügyi intézményként működő központban alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. 14. Leó egy orvos és egy gondozó tanúság tételét hallgatta meg, majd emlékeztetett, több mint 150 éve érkeznek ide zarándokok, hogy Márián keresztül Jézusra bízzák testi, lelki és pszichés szenvedéseiket. Itt a törékenységet nem rejtik el, hanem egy szent találkozás helyévé válik, fogalmazott a pápa. A Szentatya a kegyhely idei lelkipásztori témájából Gábor arkangyal Máriához intézett köszöntéséből indult ki. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Mária minden embernek azt üzeni. Az Úr veled van. Ez emberi méltóságunk alapja, hangsúlyozta 14. Leó. Mária anyai tekintete arra emlékeztet, hogy Isten szemében senki sem láthatatlan. Korunkban azonban egyes társadalmak hajlamosak elfordítani tekintetüket az emberi élet méltóságáról. Az ember pusztán azért méltó, mert létezik, és az örökké valóságra kapott meghívást. Méltósága nem mérhető és nem vitatható, hangsúlyozta a Szentatya. 14. Leó közvetlenül azokhoz is fordult, akik súlyos betegséggel és nagy fájdalmakkal küzdenek. Bármilyen kilátástalannak tűnjön is helyzetük, semmilyen emberi törvény nem foszthatja meg őket méltóságuktól. Ezért határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva kioltsák az emberek életét. Lehetetlen normálisnak tekinteni az élet kioltását. Ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös, szögezte le 14. Leó. A pápa ezután az egészségügyi dolgozókhoz fordult. Lourdesban, a betegek és a remény városában arra kérte őket, hogy őrizzék hivatásuk mély értelmét. A szenvedő emberről gondoskodni kell, nem pedig megsemmisíteni őt. Legyetek az élet szenvedélyes szolgálói, buzdította őket 14. Leó. Az orvoslás soha nem állhat a megtervezett halál szolgálatába. Ehelyett fejleszteni kell a palliatív ellátást és a kutatást, a betegeket pedig gyengétséggel kell kísérni. A Szentatya köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, betegszállítóknak, lelkipásztori munkatársaknak és önkénteseknek. A testek gyógyításával a lelkeket is gyógyítjátok, mondta a pápa. Végül ismét a betegekhez fordult. Nem vagytok teher, emberségünk dobogó szíve, és az egyház értékes kincse vagytok. Imáiról biztosította mindazokat, akik szenvednek, és Szűz Mária anyai szeretetére bízta őket.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A tanítványok azon vitatkoznak, ki a legnagyobb közülük. Talán nem is tudatosan, de elkezdik egymással összehasonlítani magukat, pedig elég volna az, ha mesterükhöz válnának egyre jobban hasonlóvá. Ők mégis egymással foglalkoznak. Ki tett többet, ki áll közelebb Jézushoz, ki értett meg többet a mester tanításából, ki imádkozik többet. A kérdés önmagában nem bűnös, de könnyen elvezet a szeretet helyett a versengéshez. Szent Lukács evangélista megdöbbentő őszintességgel mutatja meg az emberi gyengeséget. Bizony, még Jézus közvetlen közelében is felüti fejét a versengés, az önérvényesítés vágya. Ki a legnagyobb? Jézus nem korhol, nem szít, hanem szemléletes módon tanít. Egy gyermeket állít közéjük. Egy kicsi, törékeny, senkit sem lenyűgözni akaró gyermeket, aki nem kér rangot, nem akar uralkodni. Az igazi nagyság nem mások fölé emelkedik, hanem lehajol másokhoz. Az lesz a nagy, aki nem akar az lenni. A közösségeinket sokszor a versengés, a véleménykülönbségek, az összehasonlítgatások sebzik, pedig Jézus világosan mondja, aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Az evangélium önvizsgálatra hív. Engedd el az összehasonlítást, ne akarj nagyobb lenni másoknál, inkább maradj hűséges Istenhez. Ne félj attól, ha valaki más utakon, más formában, de ugyanazt a Jézust követi. A lélek mindig nagyobb, mint amit mi képesek vagyunk átlátni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Baziliket, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 225-ös és 134-es, illetve az Éneklő Egyház 330-as énekének első, harmadik és ötödik versszaka. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram 225-ös és 134-es, és az Éneklő Egyház 330-as énekének első, harmadik és ötödik versszaka csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Működik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
2: És a te lelkeddel.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Szentmisénket elhunyt Méhi József édesapáért és Kalász Mónika édesanyáért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd ránk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Jób könyvéből. Költői látomás egy égi gyűlés jelenetről. Egy napon, amikor eljöttek az Isten angyalai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is ott volt közöttük. Az Úr megkérdezte tőle, honnét jössz. A sátán így felelt, szerte bolyongtam a földön, és bejártam azt. Az Úr megkérdezte, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs a földön hozzá hasonló férfi, fedhetetlen és igaz, istenfélő, és nincs benne semmi gonosz. A sátán erre megkérdezte, vajon ok nélkül istenfélő-e Jób? Hiszen te megoltalmaztad őt, a házát és az egész vagyonát, megáldottad a keze munkáját, és gyarapítottad jószágait. De bocsáss csak rá egy kissé a kezedet, és nyújj hozzá a vagyonához, akkor bizony szemtől szembe káromolja majd nevedet. Ezt mondta erre az Úr a sátánnak, nos, a kezedbe adom mindenét, amije van, őre azonban ne nyújtsd ki kezedet.

Erre eltávozott a sátán az Úr szín elől. Amikor pedig egy napon Jób fiai és leányai elsőszülött bátyjuknál voltak együtt a lakomán, egy hírnök Jobnak ilyen hírt hozott. Ökreid éppen szántottak, és szamaraid ott legeltek mellettük, amikor a szabeusok megjelentek és rajtuk ütöttek, szolgáidat kardélre hányták, és mindent elraboltak. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Még beszélt, amikor jött egy másik hírnök is, és ezt mondta. Villám csapott le az égből, és megölte juhaidat és szolgáidat. Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. De még ez sem fejezte be szavait, jött egy újabb hírhozó, és ezt mondta. A káldeusok három csoportban meglepték tevéidet, és elhajtották azokat, szolgáidat pedig karddal megölték. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Míg ez beszélt, megint jött egy hírhozó, és ezt mondta. Elsőszülött fiadnál ettek ittak fiaid és leányaid, amikor hirtelen hatalmas vihar támadt a sivatag felől, megrendítette a ház négy sarkát, úgyhogy az összeomlott, és rászakadt gyermekeidre, és azok mind meghaltak. Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Jób ekkor fölkelt, és a gyász jeléül megszaggatta ruháit, haját lenyírta, leborult a földre, és így imádkozott. Mezítelennek szült anyám, és így térek az anyaföldbe is. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Mindezek ellenére nem vétkezett Jób az ajkával, és nem beszélt semmi dőreséget sem Isten ellen. Ez az Isten igéje. Igazság.

az emberfia azért jött, hogy szolgáljon,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, oda hívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valaki, aki ördögöt űzött a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, ez a gyermeki lelkület, amiről itt szó van, a tanítványok azon tanakodnak, ki a nagyobb közülük. Tipikus emberi gyarlóságunk, mindannyiunknak, nekik is. Ki a nagyobb? Ki a jobb? Ki a tökéletesebb? Nem rossz dolog az, hogyha az ember a jóra törekszik. Nem rossz dolog az, hogyha az ember, úgymond, most értsük jól, a keresztény értelemben tökéletesebb akar lenni. Hát igen, ám csak sokszor számunkra ez a verseny, ez azzal jár, hogy én úgy tudok első lenni, úgy tudok jobb lenni, úgy tudok nagyobb lenni, hogy a másikat lenyomom. Isten országában ez nem megengedhető dolog, mondjuk úgy, értsük jól. Isten nem erre hívott meg bennünket. És Jézus Krisztus itt egy nagyon érdekes képet állít a tanítványok elé, odaállít egy gyermeket. Mit tud egy gyermek? Most itt arról van szó, hogy a tanítványoknak infantilisnek kell lenni? Nem. Nem gyerekesnek kell lenni a tanítványoknak, hanem egy gyermeknek a lelkületével kell az Istenre nézniük. Egyfajta ártatlanság is persze benne van, de mégis egy gyermeknek a lelkületével kell az atyára nézni. Mit tesz egy gyermek, akit mondjuk még a világnak a dolgai, a bűn nem rontottak el annyira, illetve még nem hozta elő belőle az ősbűnön keresztül, vagy az áteredő bűnön keresztül a különböző bűnös gondolatokat, hajlamokat, mert ott van az a gyerekbe is, mert ez egyértelműen hitünkhöz tartozik, tehát az áteredő bűnnek, még ha meg is van keresztelve, akkor is ott a konkupiszencia, bűnre való hajlam benne. Az áteredő bűnből már ki van ragadva, de a bűnbe való, vagy bűnre való hajlam az ott él mindenkibe, már a kisgyermekbe is. De mégis egy ilyen gyermek, mikor a szüleire néz, akkor tudja, hogy ő teljesen biztonságban van. Mert az ő szülei gondoskodnak róla. Megkapja tőlük az ennivalót, tudja, hogy ők gondoskodnak róla, hogy legyen hol laknia. Nem gondolja talán ezt így végig, de mégis biztonságba érzi magát. Apukám megvéd, anyukám mindig ad nekem enni, gondoskodnak rólam. Na és ez a lelkület, hogy mi tudunk-e így nézni a mennyei atyára, bármilyen helyzetben, bármi is történjék. Na és itt jön Jóbnak a története. Jóbnál Isten megengedte azt, hogy mindenét elveszítse. Ahogy itt hallottuk, még itt most az egészsége nem romlott meg, de az anyagi tárgyait és a családját gyakorlatilag elveszítette. Meghaltak a gyermekei, ellopták az összes anyagi tárgyát, megölték az összes szolgáját, nem maradt igazából semmije. És hát ilyenkor mit tud reagálni az ember? Elkezdi vádolni az Istent. Na jó van, hát én jót tettem, meg én igaz ember voltam, akkor ezt most miért? ezt már most miért méred rám, miért engeded meg, stb. És Jób megmaradt egy bizalomban, egy igazi Isten félelemben. Ahogy itt írja a Szentírás, mindezek ellenére nem vétkezett Jób ajkával, és nem beszélt semmi dőreséget sem Isten ellen. Tehát Jób az, aki ki tudta ezt mondani. Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett. Legyen áldott az Úr neve. Tehát benne egy kicsit felragyog ez a gyermeki lelkület, hogy Isten tudja, mit csinál. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. De persze mi mennyivel nagyobb ajándékot kaptunk már keresztények, hogy tudjuk, hogy a szenvedés, a pusztulás, a halál az nem a végállapot, mivel a mi mesterünk, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadt a halálból. És az Atyának a jobbján ül. És oda hív bennünket is. Jób ezt még nem tudta. De mi tudjuk ezt is. Mennyivel nagyobb bizalom és remény, mondjuk úgy kellene, hogy legyen bennünk, hogy Isten tudja, hogy mit miért tesz a mi életünkben, mit miért enged meg, és hogy ő végső soron úgy akar rólunk gondoskodni, hogy bejussunk a mennyek országába. Ami Istenünk egy olyan Isten, aki úgy nyilatkoztatta ki magát, hogy ő egy atya, egy apa, aki gondoskodik rólunk, az ő gyermekeiről, és szeret bennünket. Végtelenül szeret bennünket. Milyen fontos tehát ez a lelkület. Bár itt felcsillan egy másik oldala is ennek a gyermekségnek, mert Jézus azonosítja magát a gyermekkel, aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. A gyermekben azért tényleg ott van még az az ártatlanság is, tehát, és Krisztus, illetve egy törékenység, egy kicsinység. És Krisztus kivel teszi egyébként azonossá magát? Legkisebbekkel. Szent Máténál, mikor az ítéletről szóló példabeszédet mondja Jézus, mikor az Isten megítéli majd az embereket, akkor az a konzekvencia, amit a legkisebbek egyikével tettetek, azt velem tettétek. Tehát Krisztus ráadásul azonossá teszi magát a kicsinyekkel. A kicsikben, amikor szolgálunk, és itt legyenek akár azok gyermekek, vagy más rászoruló emberek, idős emberek, betegek, akik segítségre szorulnak, akár rossz anyagi körülmények között lévők. Tehát mikor a másik emberrel én törődök, a kisebbel, azzal, aki úgymond rászorul valamiféle segítségre, akkor Krisztus azt úgy veszi, hogy ő vele tettem. Az Istennek tettem. Ez is egy nagyon fontos szempont. Úgyhogy kedves testvérek, kérjük a mindenható Istentől, hogy tudjunk ránézni, odanézni rászoruló emberekre, tudjuk megsegíteni őket abban a dimenzióban, hogy ő bennük Krisztus segítjük, illetve kérjük a mindenható Istentől azt a lelkületet, hogy tudjunk mi is úgy bízni a mennyei atyába, mint az ő igazi gyermekei, bármi is történjék, Isten szeret engem, és mindent a javamra tesz, mert az üdvösségre vezet. Amen. Kérjük testvéreim mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
2: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Hallgass meg, Urunk!
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk téged, mindenható Istenünk, Méhi József elhunyt jó édesapáért, és Kalász Mónika elhunyt jó édesanyáért, add, hogy a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös. Hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igéd ő, általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szent Lélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, József és Mónika szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társörökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük, és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk, papi és szerszetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Edelma Bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt. A technikai közvetítést Birincsik Márton irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 14. Leó pápa a Lourdi miasszonyunk egyhely Prairie nevű területén tegnap délelőtt szentmisét mutatott be, melyen 150 ezer hívő vett részt. Homiliájában a megtérés és a bűnbánat csürgető szükségességére hívta fel a figyelmet, és hangsúlyozta az örök élet Isten biztos ígérete. Arra buzdította a zarándokokat, különösen a betegeket, hogy szenvedéseiket Krisztus kínszenvedéséhez kapcsolva váljanak a remény misszionáriusaivá. A Szentatya a szentmise végén imádkozta el a szokásos vasárnapi úrangyalát. Az imád bevezető beszédében arra kérte a híveket és a keresztény közösségeket, hogy októberben különösen is imádkozzák a rózsafűzért, a háborúk befejezéséért és a konfliktusban álló népek közötti békéért. Arra is buzdított, hogy az imádságot a bűnbánat és az irgalmasság konkrét cselekedetei, valamint a párbeszéd és a kiengesztelődés előmozdítása kísérje. Rendkívüli és rendes ülést is tart ma az országgyűlés, és a döntések is rendkívüliek lesznek. Szavaznak a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint Magyar Péter miniszterelnök és a szintén tiszás Gurzó Mária mentelmi jogáról, majd voksolnak az államfő által legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltánról is, várhatóan a ház nem választja meg a jelöltet. A rendes ülés 13 órakor Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez a csatlakozási folyamat, ismertette az igazságügyi tárca. Magyarországnak 3 független ügyészt vagy bírót kell jelölnie a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A nyomozást és a vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség az uniós költségvetést érintő bűncselekmények, köztük a csalás és a korrupció kivizsgálására jött létre. Magyarország csatlakozásával az uniós forrásokat érintő ügyekben is közvetlenül eljárhat majd a szervezet. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A Fidesz szervezeti újjáépítésének keretében Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, közölt az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. A választmányi üléseken a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről egyeztetnek. Havasi Bertalan külön kiemelte, hogy a Fidesz elnöke nem országjárást tart. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mintegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Szerdáig regisztrálhatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni a személy jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, amelyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. Végül az időjárásról, döntően felhőtlen, zavartalanul derült lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani, a szél olykor megélénkül, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Vencel, király vértanú. 905 táján született, meghalt 929-935 között, szeptember 28-án. Eszerint 24-30 évet élhetett. Csehországi Szent Vencel király, akinek teste a prágai Szent Vitus katedrálisban várja dicsőséges föltámadást, a Cseh Premisl uralkodóházban született. Édesapja Vratislav cseh herceg volt, édesanyja Drahomira, apja a csehek második királyaként 921-ben halt meg. Anyjában sem égett a krisztusi lelkesedés. Így vallásos nagyanyja, Ludmilla, gondoskodott arról, hogy Wenzel jó keresztény nevelésben részesüljön. Apja halála után Wenzel lett a törvényes uralkodó, de fiatal korára való tekintettel édesanyja kormányozta az országot. Ez idő alatt anyja tudtával gyilkolták meg nagyanyját, Ludmillát, ami nagy sebet ütött Wenzel királyfi szívében. Amikor pogányérzésű anyját elkergették a trónról, elsőtette az volt Wenzelnek, hogy a szent életű Ludmilla földi maradványait áthozatta a prágai Szent György kolostorba. 922-ben vette át az ország vezetését. Mindössze 7 évig uralkodott, hogy utána vértanúként adja életét az Úr Jézusért. Életszentségét bizonyítja, hogy az volt a terve, lemond a királyságról, és azt öccsére Boleszlávra bízza. Ő maga pedig egy római kolostorba vonul vissza. Mindezek ellenére istentelen anyja és nagyra vágyó, rosszakaratú öccse elhatározták, hogy eltávolítják a trónról. Ráadásul a csenemesség egy része, mely még pogány volt, nem támogatta Wenzelt, pedig sokat tett népe vallási és kulturális fölemelkedéséért. A pogány lelkületű főurak összeesküdtek ellene, és tulajdon öccsével, Boleszlávval ölették meg a reggeli szentmisére jövet a prágai templomtéren. Népe kezdettől fogva vértanúként tisztelte. Hősiesen gyakorolta életében a tisztaság erényét, alázattal szolgálta alattvalóit, szerette a szegényeket. Messze menően kitűnt az oltári szentség szeretetében. Olyannyira, hogy a szentmiséhez szükséges bort és kenyeret saját kezével készítette. Ma nagyanyjával, Ludmillával együtt a szentek között tiszteljük. Koronáját a nemzet szimbólumának tekinti a cseh nép, mivel ő volt a megtért cseh nép első nemzeti szentje, királya és vértanúja, a középkorban sok legenda született vele kapcsolatban, ami megnehezíti tárgyilagos megközelítését. Istenünk, örök dicsőség királya, te Szent Wenzel vértanút arra tanítottad, hogy földi uralkodásnál többre becsülje mennyei országodat. Közben járására add, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád. Emlékezzünk meg ezen a napon Sík Sándor papköltőnkről. 1889 születésének éve 1963-ban halt meg. Piarista paptanár és egyike a modern magyar költőknek. A 20. század magyar katolicizmus egyik legnagyobb alakja. Nehéz eldönteni, hogy miben volt nagyobb, hiszen irodalmár, költő, pedagógus, lelkivezető volt egy személyben. Híres adventi és nagybőti konferencia beszédei révén Magyarország lelkivezetőjévé vált. Csodálatos lelki beállítottságával páratlan egyéniség. Fesztelen és közvetlen volt. Végtelenül egyszerű. Talán emberként volt a legnagyobb. Eszményét saját maga rajzolta meg. Embernek lenni, csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek, földszülte földnek, és Isten lehelte szépnek. Írja egyik versében. Messze menően tisztelte az egyén felfogását. Senkit sem akart mindenáron megtéríteni. Édes testvére Sík Endre, édesanyjuk legnagyobb bánatára, ateistának vallotta magát. De Sándor ezt soha nem vetette szemére, nem akarta az erőszakos térítést. Halála után Endre éppen ezért a türelmes szeretetért tért meg. Ő szerkesztette éveken át többek között a Vigília folyóiratot is. Híres imádságos könyvét dr. Schütz Antal atyával írta. 3 évtized múlva felnőttek számára írta a Dicsőség Békesség című imakönyvet. Teljes lendülettel csatlakozott az egyházi énekreform mozgalomhoz, és a Szent vagy Uram kottás énekeskönyv számos énekszövegét remek formában átírta. Éppen dogmatikai mélységei, szépségei miatt a világban egyedülálló ezen énekeskönyv. Kitűnő himnuszgyűjteménye is. Szent Magyarság címen az Árpádház szentjeiről tartott előadássorozatot. Elismert cserkészvezető volt. Életművét halál után 12 kötetben gyűjtötték össze, ma felbecsülhetetlen érték. 1963. szeptember 28-án halt meg. Bár származására nézve zsidó volt, ezt vele soha senki nem éreztette. A magyar nép ma büszkén dicsekedhet vele. Kevesen tudják, hogy Erdély és a Székelyföld szerelmese volt. Sokszor megfordult Marosfőn, és az erdélyi szociális testvérek ottani villájában nyaralt. Jó barátja volt Márton Mózes, akkori csíkszentdomonkosi plébános. Számos versében írt élményeiről. Borvíz forrás, a Hargitán, oltárkő alatt, a csíki székházban, a Maros forrása mellől, reggel a szálláson, székelypap, lajtorreás szekér, az egyeskő, a havason, stb. A keresztútról nagyon szép elmélkedéseket írt. A 12. stációt imádkozom. Felkiáltottál, beteljesedett, és lehajtottad fejedet. Igen, Uram, közel a nap, talán az óra, tán a pillanat, amikor félre billen a fejem, amikor én is beteljesedem. De beteljesedem-e én magam? A tenger eszmét, a gondolatot, amelyet itt gondolnom adatot, végig tudom-e gondolni odáig? Lehajtott fejű Krisztus a kereszten, immár a föld emlőit elereztem, a föld tejével telnem szűk, kevés, csak te benned a beteljesedés. Napom hanyatlik, nagy hegyek mögül árnyak sógnak, már-már nehezül a forró szerszám hűsödő kezemben, ó teljes Krisztus, teljesíts meg engem.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Uram, te ismered az én gyarlóságomat. Minden reggel fölteszem magamban, hogy gyakorolni fogom az alázatosságot, és minden este azt látom, mi sokszor követtem el a kevésség hibáit. Ennek láttán szinte szeretnék elkedvetlenedni, de nem, hiszen tudom, hogy ez is csak kevésség lenne. Rád hagyatkozom egészen, ó Istenem, minden reményemben. Te mindenható vagy, ébreszt föl bennem kegyelmeddel a buzgalmat ezen erény után, és hogy a te végtelen irgalmasságod megadja nekem erre a kegyelmet, szüntelenül ismételni akarom. Jézus szelíd és alázatos szíve, tedd szívemet hasonlóvá a tiédhez.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. 18. Agria Aut Art. Október 9-én, pénteken 17:30-tól az Egri Civil Közösségek Házában, a Kossuth Lajos út 12 szám alatt. Köszöntőt mond Gál Judit, Eger megyei jogú város alpolgármestere. Az Egri Autodidakta képzőművészek kiállítását megnyitja Kanta Zsuzsanna rajztanár. Közreműködik a Szent Imre Katolikus Általános Iskola zeneiskolája. A tárlat megtekinthető október 10 és október 24 között, kettől péntekig dél és 18 óra között, szombatonként 10-től 14 óráig. Miért Miskolc célkeresztben a turizmus? Október 1-én 17 órától a Grizzly Music Pubban mítoszok és lehetőségek, a belépés ingyenes. Október 2-ig megtekinthető a Miskolci Ifjúsági Házban Leocki Alfréd fotográfus fényképező művészet című kiállítása. Október 25-ig látható a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban a 16. Vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat munkáiból készült tárlat, a belépés díjtalan. Október 1-én 19 órától a Műha Klub vendége a Villő együttes lesz a Műha Kávézóban. A finoman kísérletező Dream Pop zene. Október 2-én 18 órától Apostol Nem tudunk élni nélkületek címmel turnézik Miskolcon. Az Apostol együttes több mint 5 évtizede el a magyar zenei élet legmeghatározóbb előadói között. Dalai, mint a Nem tudok élni nélküled, Okosabban kéne élni, vagy az Eladó, kiadó most a szívem generáció kedvenceivé váltak, és ma is ugyanazzal az érzelemmel, erővel és időtlenséggel szólnak, mint régen. Tehát október 2, 18 óra Miskolci Művészetek Háza. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napját ünneplik a Szikszói Városi Szabadidőközpont és Könyvtárban. A Show című népmese interaktív zenés előadását tekinthetik meg. Szeptember 30-án a Dériné Társulat közreműködésében Jókai Mór a Bolondok Grófja című előadását tekinthetik meg Mezőkövesden a Közösségi Házban. Október 2-án pénteken már délelőtt bekapcsolódhatunk a szüreti forgatagba Tokajban. Október 2-a és 4-e között lesz, ugyanis a Tokaj-hegyaljai szüreti napok rendezvénysorozat, tehát 2-án a Hímes udvarban 10 órától mindhárom napon borok és a hangulatos terasz várja a vendégeket. Délután 16 órától indul a fesztivál program, majd Regán Lili érkezik a fesztivál katlamba. Mádon eközben kezdetét veszi a Wine Run Mad 2026 hétvégéje. Október 3-án szombaton folytatódik a szüreti hétvége 10 órától a 12. Tokai Dűlő Túra Piknik a Borászokkal című program kínál különleges borvidéki eseményt. Este Josh és Betty, majd az Anna and the Barbies duó lép a színpadra a szüreti napokon. A Rákóczi Pincében Szent Martin koncertje, a fesztivál katlamban pedig többek között Nagy Bogi várja a közönséget. Október 4 Egyedikén vasárnap a szüreti hagyományok kerülnek előtérbe. A Kossuth téren a szüreti hagyomány, amit továbbadunk, program idézi meg a borvidék örökségét. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Nyolc óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Rendkívüli és rendes ülést is tart ma az országgyűlés, és a döntések is rendkívüliek lesznek. Szavaznak a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesztelk Miklós, valamint Magyar Péter miniszterelnök és a szintén Tiszás Gurzó Mária mentelmi jogáról, majd voksolnak az államfő által legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltánról is, várhatóan a ház nem választja meg a jelöltet. A rendesülés 13 órakor Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez a csatlakozási folyamat, ismertette az igazságügyi tárca. Magyarországnak 3 független ügyészt vagy bírót kell jelölnie a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A nyomozást és a vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség az uniós költségvetést érintő bűncselekmények, köztük a csalás és a korrupció kivizsgálására jött létre. Magyarország csatlakozásával az uniós forrásokat érintő ügyekben is közvetlenül eljárhat majd a szervezet. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A Fidesz szervezeti újjáépítésének keretében Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, közölt az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. A választmányi üléseken a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről egyeztetnek. Havasi Bertalan külön kiemelte, hogy a Fidesz elnöke nem országjárást tart. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mintegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Szerdáig regisztrálhatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, amelyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. 5 embert vettek őrizetbe a brit Fairford légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés miatt. A hatóságok kiürítették a nyugat-angliai támaszpontot.

0: Alekszandar Vučić a lemondása bejelentésekor azt mondta, Szerbia jövőben is az európai integráció útján kell, hogy maradjon, de nem szakíthatja meg a kapcsolatokat hagyományos keleti partnereivel sem. Gyorsított eljárásban szerb állampolgárságot kapott Vadim Novinszki, ukrán milliárdos üzletember és volt parlamenti képviselő, akit Ukrajnában hazárulás gyanúja miatt köröznek. A honosításról szóló döntést a miniszterelnök írta le, a szerb kormány pedig nem indokolta, hogy az állampolgárság megadása milyen államérdeket szolgál. A milliárdos 2022-ben elhagyta Ukrajnát, később lemondott parlamenti mandátumáról és tagadja az ellene felhozott vádakat. Magyar örökségdíjat kapott a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres gyorsúszóváltó. A kvartett augusztusban Párizsban az Európa bajnokságok 100 éves történetében először nyert aranyérmet ebben a számban. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Németh Nándor és Szabó Szebasztián vette át. A kuratórium szerint a váltó teljesítménye méltó arra, hogy helyet kapjon a magyar kultúra aranykönyvében. Végül az időjárásról, döntően felhőtlen, zavartalanul derült lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani, a szél olykor megélénkül, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk meg énekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 28. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Mikszát Kelmántól származik, és így hangzik: Isten kamrájában a remény áll a legnagyobb zsákban, és mindig ki van a madzagja oldva, hogy mindenki belenyúlhasson. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre várjuk a választ, ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és elvigyék 2 könyvnyereményünket és egy páros

0: mozi belépőt Miskolcra. Bejátszásunkban pedig az elmúlt hétvégén zajlott második Miskolci Pszichart művészeti maratonról lesz szó. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Műsorunk témája a fenntartható vendéglátás, amiről Nagy Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék mesteroktatójával beszélgetünk. Következzen bejátszásunk.
1: Tehát valahogy át kellene állni a vendéglátásban is erre a szezonalitásra. Ugye itt a helyi termelők is nagyon fontos szerepet játszanak, akár a tudatosságban, akár a szezonalitásban. Nekem nagyon tetszett, voltam Olaszországban egy tanulmányúton, ahol rögtön azt tudatosították bennünk, hogy 0 kilométeres termékek. Ugye ezek a 0 kilométeres termékek, ezek azt jelenti, hogy ott helyben megtermelt termékeket kell felhasználni.
0: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén mai vendégünk Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat vezetője, elnöke, akivel a búvárkodás rejtelmeiről és az életmentésről, vízi és szárazföldi keresésekről, iskolákban tartott újraélesztési képzésekről beszélgetünk. Ajánlón következik.
2: És hogyha esetleg az utcán, iskolában, hazafelé vagy odafelé menet észlelnek, hogy valami idős és egyedül van, és akár olyan furcsán viselkedik, vagy rosszul van, hogy szólítsuk meg, és ne hagyjuk ott magára, segítsünk rajta, mert lehet, hogy külső segítségre van szüksége, esetleg lehet beteg, demenciában szenved, és már ő nem úgy reagál a külső környezetre, ahogy az kellene, vagy éppen elgondoljuk. Így tudjuk hívni a segélyhívót, vagy esetleg, hogyha valaki fekszik a földön, és látjuk, hogy nem lélegzik, már voltak olyan iskolás gyerekek, akik hasznát vették ennek az előadásnak, és otthon a családon belül tudtak segíteni.
0: Napról napra című regionális műsorunkban folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Következzen bejátszásunk.
3: Még a vidéki projektek körül kiemelném Eger városát, ahol szintén egy új előkészítést kezdünk meg, hogy ne Eger kapujában torpa nyomag a vasút, hanem körbejárjon, és legyen egy normális elővárosi közlekedés Felnémetig. Elindult egy munka Győrrel közösen, ami a győri elővárosi közlekedést hivatott megteremteni. Itt is egy szégyen valójában, hogy nincsen rendes elővárosi vasúti közlekedés Győr térségében, miközben azért a potenciál ebbe sok szempontból megvan, és az állomás állapota is, hát mondjuk úgy, hogy elmarad attól, hogy a városnak milyen ipari jelentősége van Magyarországon belül.
0: 10 órától hírek, majd kezdődik mindennapi egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Herceg László egri házi orvos az egyre szélesebb körben alkalmazott csodafegyverekről, a súlycsökkentő injekciókról beszél. Ajánlunkban a szer működési elvéről szól.
4: Ezek az anyagok nem csak az étvágyat csökkentik, hanem a gyomor ürülést is lassítják, tehát visszahat a gyomorra. Ezáltal egy állandó teltségérzet van a gyomorban. És hogyha az embernek tele van a gyomra, akkor az már sokszor rossz közérzettel jár. Egészen addig fokozódhat ez a teltségérzés, hogy amikor beadja ezt az injekciót magának az emberke, akkor azt érzi, hogy utána rövid időn belül ilyen émeigés, hány inger. Tehát úgy van vele, hogy csak ne ettem volna ennyit.
0: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban Debreceni Sándor késes népi iparművésszel beszélget szakmája szeretetéről, különleges alkotásairól és eddig elért eredményeiről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
5: Bent van az arszpoétikám, amit mondtam, hogy egy jó késnek, élesnek, esztétikusnak és eladhatónak kell lenni. Na most ergonómilag meg szoktam mérni a gyűjtőnek, a kéznek a szélességét, mert ha egy nagy kés, az előbb említettem annak a gyűjtőbarátunknak, hogy zongorista ujjai vannak, 18 mm-re hosszabbra kellett tenni a pengét. A kokaból a nyeret úgy választottam ki, a benne lévő díszítéseket is, tehát oda kell figyelnem, mert ő fogja használni.
0: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Babits Mihály Zsoltár férfi hangra című versét Gábor Miklós mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyalai imádságot. 12:45-től evangéliumot sugárzunk magyar, német, szlovák és roma nyelveken, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Vencel és Sík Sándor életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A névnaposok köszöntése és a kalendárium zárja ezt az órát, 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután a névzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt per perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. A pontos idő 8 óra 14 perc, most zenélünk és kezdődik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

alszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem,

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
2: Másodperceken belül 8 óra 19 perc van, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést, és értékes nyereményeket vihetnek el tőlünk a helyes megfejtők. Van például Seregi István, Krisztus az út, az igazság és az élet, 15 év apostoli szolgálatban, a második kötet, amit kisorsolunk a helyesen válaszolók között, illetve a Jézus szívvel lelkiség mai szemmel. Hevenesi János írása a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában jelent meg, ezt is megnyerhetik ma reggel tőlünk, illetve van egy páros mozi belépő Miskolcra, a Béke terembe, vagy az Uránia filmszínházba. Kiválaszthatják, hogy melyik normál díjas filmet néznék meg, tehát a következő egy hónapban érdemes velünk játszani. A mai három kérdésünk pedig, melyik ország fő védő szentje, Szent Vencel, első Vencel fejedelem, lengyel, cseh, német vagy Ausztria? Sík Sándor papköltőnk melyik szerzetes rend tagja és tartományfőnöke volt? Ez már a második kérdésünk, a lehetőségek pedig bencés, ferences, jezsuita vagy piarista. A harmadik, egyben utolsó mai kérdésünk, hol született Tompa Mihály magyar költő? Rozsnyó, Kassa, Rimaszombat vagy Selmecbánya? Ha mind a három megfejtés megvan, akkor tercsenzzek a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerjék meg valamelyik nyereményünket. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy könyvet szeretnének ma nyerni tőlünk, vagy mozi jegyet Miskolcra. Tehát most zenélünk, a Cotton Club Singers zenél, utána jövünk vissza, meghallgathatják még egyszer a mai három kérdésünket, és majd bejátszással is jövünk, méghozzá az elmúlt hétvégén zajlott Pszichárt művészeti maratonról lesz szó. Jármai Ágotával, a Mások Másképpen alapítvány elnökével beszélgetünk majd, tehát zene után jövünk vissza.

0: 8 óra 25 perc van, az elmúlt percekben a Cotton Club Singers muzsikált. Játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést, és már is csörög a telefon, úgyhogy folyamatosan hívnak minket, hívjanak önök is, ha még nem tették, tehát ha megvan mind a három megfejtés, jöjjenek még egyszer a kérdések. Melyik ország fő védő szentje Szent Vencel, első Vencel fejedelem? Lengyel, cseh, német vagy osztrák, Ausztria. Sík Sándor papköltünk melyik szerzetesrend tagja és tartományfőnöke volt? Bencés Ferences jezsuita vagy piarista, illetve hol született Tompa Mihály magyar költőnk? Rozsnyó, Kassa, Rima Szombat vagy Selmec Bánya? Ha megvan mind a három kérdés, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerjenek tőlünk vagy egy szép könyvet, a Jézus szíve, lelkiség, mai szemmel, Hevenesi János írása, vagy Seregi István, Krisztus az út, az igazság és az élet, 15 év apostoli szolgálatban 2. Ezt a két könyvet sorsoljuk ki a helyesen válaszolók között, illetve van egy páros mozi belépünk is Miskolcra, tehát a Béketerembe és az Uránia terembe lehet menni, filmet nézni, páros belépő, tehát másodmagukkal a következő egy hónapban kiválaszthatják, hogy melyik normál díjas jegyet helyet szeretnék megnézni, melyik filmet szeretnék megnézni, tehát érdemes ma is velünk játszani. Most bejátszásunk következik, utána majd jövünk vissza, zenélni is fogunk, Wolf Kati is fog énekelni, Fábián, Juli is fog énekelni ebben az órában, és Ákost is hallgathatjuk majd, közben pedig várjuk hívásukat a helyes megfejtésekkel a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, tehát bejátszással folytatjuk, és majd jövünk vissza. Jármai Ágot, tehát a Mások másképpen alapítvány elnökét, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely képviselőjét köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Szervusz András, köszönjük a meghívást!
0: Pszichart művészeti maraton, miről is szól ez, és hányadik alkalommal szervezitek meg?
1: Második alkalommal fogjuk Miskolcon megszervezni ezt a különleges eseményt, amit a Moravcsik Alapítvány 2010-ben indított útjára. Aztán sorra csatlakoztak be hozzá Magyarországon a nagyobb városok, főleg az egyetemi városok, és hát amikor megismertük ezt a programot, akkor mi is úgy éreztük, hogy ezt mindenképpen Miskolcra kell hozni, mert szeretnénk mi is részt vállalni, szerepet vállalni ennek a nagyon fontos társadalmi ügynek a képviseletében, ami a mentális betegséggel élőknek a stigmatizációja ellen szeretne hatni. Tulajdonképpen van egy nagyon fontos társadalmi üzenet, egy társadalmi cél mögötte. Elsődlegesen minket ez szólított meg. De ez az esemény egyébként egy kiváló lehetőséget kínál arra, hogy találkozzanak ott egymással az emberek, és a társadalom széles rétegét szeretnénk megszólítani, hogyha valakit mondjuk nem ez a társadalmi üzenet hívogat oda annyira, hanem egyszerűen csak az élményfestés, szeret közösségbe lenni, ismerkedni, beszélgetni, azt is nagyon szívesen várjuk erre az alkalomra.
0: Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, ez a maraton, művészeti maraton?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas időpontban vagy időszakban zajlik, mert 0-24 órában együtt festünk. Elkezdődik már pénteken, délben elkezdődik, és egészen szombat délig tart. Éjszaka is festés van, és most megragadom az alkalmat, hogy beszéljek egy picit talán erről az éjszakai vagy hajnali festésről, mert talán a fiatalok számára ez a legizgalmasabb és leghívogatóbb időpont. A kutatók éjszakájával egy időben zajlik ez a program. A Miskolci Egyetem be is fogadta a programjai közé, mivel hogy az egyetem a fő partnerünk, professzor dr. Horváth Zita rektorasszony a fővédnöke ennek a rendezvénynek, és az egyetemen véget érnek a programok, azt gondolom olyan 10 óra tájban. A mi programunk még ezután következhet az egyetemisták számára, Tehát azért ez egy ilyen nagyon misztikus és izgalmas kaland, lehet beszélgetni, lehet közösen is festeni, szerintem az egyetemistáknak egy kitűnő lehetőség. Elég sokan már be is jelentkeztek előre, iskolák jelezték a részvételüket változó részlétszámmal, van olyan iskola, hogy 3-4 fővel, van olyan iskola, hogy 10 fővel jelezte a részvételi szándékot. A megnyitón azért már a tavalyi gyakorlat mutatja, hogy kicsit többen szoktunk lenni, tehát az a csúcsidőszak, ami 13 óra. Tehát a kezdés 12, az ünnepélyes megnyitó körkapcsolással viszont 13 órakor lesz. Színesíteni fogja még a programot egy-egy zeneszám, egy-egy vers. Nem kértünk most előzetes regisztrációt, arra is készülünk, hogy lesz egy kis vendéglátás, lesz egy kis büfé, lesz teja, lesz kávé, úgyhogy természetesen, igen.
0: Mi lesz az elkészült művel? Mi a sorsa?
1: Hát megvan ennek a rendezvénynek ugye már a forgatókönyve, mert ezt nem mi találtuk ki, hanem a Moravcsik Alapítvány, és egy résztvevő, hogyha jön erre az alkalomra, ő lemond arról az alkotásról, amit ő készített, és egy jótékonysági akciónak a részévé válik. Ezekből a képekből szerveződik mindig egy vándorkiállítás, nem a teljes anyagból, hanem a helyszínek kiválogatnak belőle 8-10 darabot, és akkor ez egy országos tárlat részévé válik, és végig megy a városokon, tehát olyan egy hónap időtartamban látogatható lesz majd minden városban, és hát meg is lehet vásárolni ezeket a képeket, ösztönöznénk is a látogatókat arra, hogyha ezt az ügyet fontosnak tartják, hogyha szeretnének támogatni minket abban, hogy Miskolcon a mentálhigiénés ellátásba civilként be tudjunk jobban kapcsolódni, legyenek erőforrásaink, akkor buzdítanám is az érdeklődőket, hogy a tavalyi képek azok még most is fönn vannak a zenepalotában a falon, és ha valakinek megtetszik egy-egy kép, akkor örülnénk neki, hogyha tudja támogatni ezt az ügyet.
0: Úgy látom, hogy 7-8 város is csatlakozott, tehát és 16. alkalommal szervezik meg így országos szinten?
1: Igen, mert 9 város fest 9. egy időben, és ez a 16. alkalom lesz, igen. Hát Miskolcon a második.
0: Tehát minden felszerelést biztosítotok a festőknek.
1: Igen, igen, minden alapanyagot mi biztosítunk, és szeretettel várjuk az alkotni vágyókat, és még a festésen kívül, bár a festés van a fő fókuszban, picit szeretnénk színesíteni is a repertoárt, tehát lesz viaszfestés, tavaly is volt. Ez egy olyan technika, amit vasalóval kell kivitelezni, és viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy sikerélményt tud nyújtani azoknak is, akik nem szoktak festeni, olyan csodálatos színek és alkotások születnek, hogy nagyon népszerű volt tavaly ez a viaszfestés. Azon kívül még most természetes alapanyagokra is szeretnénk kipróbálni a festést, illetve vászon anyagokra, vászon táskákra is fogunk festeni.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.

8 óra 37 perc van, három kérdésre várjuk a helyes megfejtést, folyamatosan csörög a telefon, ennek nagyon örülök, köszönöm azoknak, akik eddig hívtak, és kérem azokat, akik még nem, hogy tegyék meg, tehát játszanak velünk, és nyerenek tőlünk egy szép könyvet, vagy egy páros mozi belépőt. Első Vencel fejedelem, Szent Vencel 911-ben született, és 935. szeptember 28-án hunyt el. Fejedelem volt 1921-től haláláig, és ennek az államnak a fő védő szentje, és 26 éve az államalapítás ünnepét is ezen a napon tartják, de kikről is van szó, ez az első kérdésünk. Lengyelek, csehek, németek vagy osztrákok? Sík Sándor papköltünk melyik szerzetes rend tagja és tartományfőnöke volt? Bencés, ferences, jezsuita vagy piarista? Előnyben vannak azok, akik hallgatták a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkat, ugyanis ezekre a kérdésekre megkaphatták a választ, de utána lehet nézni, és utána lehet járni is, ha esetleg nem tudjuk a megfejtést, és utána tárcsázhatják a számunkat. A harmadik és egyben utolsó kérdésünk pedig, hol született Tompa Mihály magyar költő? Rozsnyó, Kassa, Rimaszombat vagy Selmecbánya? Tehát ez a mai három kérdésünk, számunk pedig 36-os körzet 510-610. Erre várjuk a helyes megfejtéseket. Tehát két könyv és egy páros mozi belépő, az Urania terem vagy a Béke terem kínálatából választhatják ki, hogy melyiket szeretnék megnézni, ha moziba mennének. Október 1-től például az Urania teremben megnézhetik a Földszint című olasz-magyar filmet, vagy a Vadon szíve című szinkronizált amerikai kalandfilmet Brad Pitt-tel a főszerepben. Illetve a béketerem kínálatához tartozik még ezen a héten szerdáig vetíti a mozi a Neon Pokol című feliratos dán-angol sci-fi thriller horrort, vagy a Torrente had az elnöki ügy című vígjátékot, spanyol vígjátékot, tehát ez a szerdáig vetíti a filmszínház, de az egész hónapban lehet moziba menni, ha velünk játszanak, hívjanak minket bátran, és nyerjenek tőlünk, tehát akár egy páros mozi jegyet, még körülbelül 10 percük, 8-10 percük van, hogy hívjanak minket a helyes megfejtésekkel, használják ki. A folytatásban Fábián Juli énekel, utána folytatjuk majd bejátszásunkat, és majd jövünk vissza 8 óra

0: Gyermai Ágatával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével, a Miskolci Mentál Higiénés Műhely tagjával, képviselőjével beszélgetek. Mi is ez a Miskolci Mentál Higiénés Műhely? Erről beszélgessünk a folytatásban.
1: Ez a Miskolci Mentál Higiénés Műhely egy mentálhigiénés konferencián jött létre, vagy a gondolata akkor fogalmazódott meg. Nem egy helyi konferencia volt, és akkor ott a szünetben a szakemberek, ahogy összedugtuk a fejünket, rájöttünk, hogy Miskolcon nincs ilyen, és akkor így gondoltuk, hogy létre kéne egyet hozni, legyen egy szakmai közösség, és akkor kezdtünk így összeszerveződni.
0: Máshol vannak hasonló kezdeményezések? Más városokban?
1: Hát most országos szinten láttam, hogy megalakult, igen, a közelmúltban. A miénk az már több mint 2 évvel ezelőtt létrejött, és már nagyon sok rendezvény van egyébként mögöttünk.
0: Kik a tagjai? Mi is beszámoltunk néhány rendezvényetekről, de kik a tagjai ennek?
1: Itt valójában nincs fix tagság, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy egyesületet. Tulajdonképpen események vannak, ügyek vannak, ami mögé beállnak a helyi szakemberek. Voltak már olyan konferenciáink, például a Lelki Egészség Világnapján már több alkalommal szerveztünk szakmai konferenciát, és akkor helyi szakemberek szólalnak meg, vagy jönnek össze. Előadóink nem csak helyi szakemberek, de olyan fontos témákkal foglalkoztunk már, ami mindannyiunkat érinthet. Depresszió, evészavar, fiataloknál főleg ugye erősödnek, testképzavar. Hát ez egy olyan nyitott szakmai közeg, vagy társulás, hogy az alulról jövő kezdeményezéseknek adunk teret, nyitottan fogadunk minden ötletet vagy kezdeményezést, és erőforrásainkhoz mérten szervezzük az eseményeinket.
0: A Mások Másképpen Alapítvány mikor jött létre, és milyen céllal?
1: Tehát a Mások Másképpen Alapítvány több mint 20 éve jött létre, és ahogy a neve is sejteti, valami olyasmi célt fogalmaztunk meg, hogy nem kell egyformának lennünk, mindenkinek helye van ebben a világban, szabad különbözőnek lenni, szabad másnak lenni, de attól még mi összetartozunk. És hát elsődlegesen megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyeknek a érdekképviseletét, esélyegyenlőségét tűztük akkor a zászlónkra, és hát így az évek során most az alapítvány is főleg a mentális egészség mögé állt be. Tehát így az esélyegyenlőség témájában, társadalmi felelősségvállalás témájában nagyon sok eseményt szerveztünk már, amivel úgy gondoljuk, hogy az esélyegyenlőség témájához valamit hozzá tudtunk tenni.
0: Mire van szükségetek, hallgatóink hogyan segíthetnek nektek, akár az különböző kezdeményezéseknél, akár a Miskolci Mentál Higiénés Műhelynél, akár az alapítványnál?
1: Hát igen, többféle formában lehet velünk együttműködni, vagy keresni a partnerséget. Tehát az egyik dolog, hogyha valaki eljön a Pszichárt eseményére, akkor a lábával szavaz, és részt vesz ezen az eseményen, kifejezi azt a szándékot, hogy neki is ez az ügy fontos. De egyébként az elkészült művekből az a tervünk, hogy céges ajándékokat szeretnénk készíteni, és ehhez szintén szeretnénk megtalálni azokat a partnereket, akik látnak ebbe lehetőséget, és a társadalmi felelősség vállalás jegyében, hogyha ők is fontosnak tartanák ezt a témát, tulajdonképpen a mentális jólétünket, azt hiszem ez közös mindannyiunkkal, akkor erre várnánk most a jelentkezőket, hogy igény szerint gondolkodjunk közösen arról, hogy mi lenne az az ajándéktárgy, ami hasznos és fontos lehet egy cégnek, hogy azzal ajándékozza meg mondjuk a dolgozóit a karácsonyi ünnep előtt. Tehát erre örülnénk, hogyha lenne nyitottság és fogadókészség. Igen, még a segítségadásról mondanám, hogy sokszor szembesülünk azzal a nehézséggel, hogy nekünk Miskolcon nincs állandó helységünk, és az infrastruktúrális hiányosságok miatt nagyon sok rendezvény elmarad. Van egy kiváló előadó, de nincs hozzá hely, vagy megfizethető hely nincs hozzá, tehát azzal is tudnának nekünk segíteni, hogyha valaki egy helységet föl tud ajánlani partnerség egyaránt, ahol különböző rendezvényeket, előadásokat tudunk megvalósítani.
0: Önkéntesekkel dolgoztok együtt?
1: Hú, nagyon jó a kérdés, mert most is nagyon szükségünk lenne önkéntesekre. Meg is ragadom az alkalmat. Igen, hogy nagyon-nagyon várnánk az önkéntesek jelentkezését. Rengeteg feladat van, jó lenne önkénteseket fogadni, és sok feladattal el tudjuk látni őket.
0: Mondjuk online elérhetőségeket is az interneten hol találnak meg titeket hallgatóink?
1: Hát a Mások Másképpen Alapítványnak a Facebook oldalát ajánlanám, ott megtalálható a program.
0: Ágota, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen a Szent István Rádiónak a lehetőséget.
0: 8 óra 50 perc van, kedves hallgatóink, most zenélünk, közben sorsolás, utána megtudhatják, hogy kik a mai nyerteseink.

0: 8 óra 55 perc van, Ákos énekelt az elmúlt percekben, és megtörtént a sorsolás, és szeretettel köszöntöm hallgatónkat a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
1: Mindörökké ámán. Jó napot kívánok, Verib Istvánné vagyok.
0: Hogy szólíthatom?
1: Mária vagyok.
0: Mária. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, és játszott velünk, ugyanis ön az egyik nyertesünk. Mondjuk el a megfejtéseket a hallgatóknak. Melyik ország fővédőszentje Szent Vence?
1: Csehországi.
0: Így van. Sík Sándor papköltünk melyik szerzetesrend tagja volt?
1: Piarista volt.
0: Így van. És Tompa Mihály hol született?
1: Rimaszombaton.
0: Mária, hát nagyon szépen köszönöm, hogy hívott, és gratulálok önnek. Nyert tőlünk, úgy látom, hogy egy könyvet szeretne tőlünk.
1: Igen,
0: nyerni.
1: Igen. Választhat, és köszönettel veszem.
0: Választhat is. A Jézus szíve lelkiség mai szemmel, vagy pedig Seregi István könyve, a Krisztus az út, az igazság és az élet második kötetét szeretné, ha postáznánk önnek.
1: Miután az első nincs meg, a Seregi és a könyvből, azért az elsőt szeretném választani.
0: Tehát a Jézus szíve lelkiség mai
1: igen,
0: szemmel.
1: Igen.
0: Ezt postázzuk önnek, Mária, úgyhogy gratulálok a nyereményéhez, forgassa egészséggel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, játszom velünk máskor is.
1: Igyekszem.
0: Másik nyertesünk, aki Seregi István könyvét kapja tőlünk, Barna Ferenc Néttakta Harkányból. Moziba viszont Kós János mehet, ostorosi rendszeres hallgatónk, játékosunk. Gratulálok neki is, nekik is. Tehát jó szórakozást kívánok akár az olvasáshoz, akár a filmhez. 8 óra 57 perc van, ezzel játékidőnk végéhez értünk. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket. Holnap és azután is hívjanak minket bátran játékidőben. Munkatársaimnak köszönöm a közreműködést, a zenéket Turisa Roltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Birincsik Márton technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Rendkívüli és rendes ülést is tart ma az országgyűlés. A döntések között szavaznak a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sezták Miklós, valamint Magyar Péter miniszterelnök és a szintén Tiszás Gurzó Mária mentelmi jogáról. Majd voksolnak az államfő által legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltánról is, várhatóan a ház nem választja meg a jelöltet. A rendesülés délután Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az ülésen a képviselők másfél órában kérdéseket tehetnek fel a kormánytagjainak, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is. Az országgyűlés ülése napirend utáni felszólalásokkal zárul. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez a csatlakozási folyamat, ismertette az igazságügyi tárca. Magyarországnak 3 független ügyészt vagy bírót kell jelölnie a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A nyomozást és a vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség az uniós költségvetést érintő bűncselekmények, köztük a csalás és a korrupció kivizsgálására jött létre. Magyarország csatlakozásával az uniós forrásokat érintő ügyekben is közvetlenül eljárhat majd a szervezet. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölt a belügyminiszter. Pósolyi Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A kormány döntött az M49-es Somán határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres 2x2-sávos szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mintegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyerek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Szerdáig regisztrálhatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, amelyek korábban részesültek már az adózók felajánlásaiból. 5 embert vettek őrizetbe a brit Fairford légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés miatt. A hatóságok kiürítették a nyugat-angliai támaszpont közelében fekvő Welford község jelentős részét, és a lakosságot a helyi szabadidőközpontban helyezték el. A megyei rendőrség főparancsnok helyettese elmondta, az amerikai légierő által használható

0: A Hungaromet elemzése szerint a rendkívüli aszály egy évek óta tartó globális légköri cirkuláció változással függhet össze, amely akár tartóssá is válhat. A megváltozott légköri folyamatok miatt kevesebb nedvesség érkezett a Kárpát-medencébe, miközben a száraz talaj és az erős napsugárzás tovább fokozta a felmelegedést, kialakítva a hőkupolát. A szakértők szerint a jövő attól is függ, visszatér-e a délebbre húzódó ciklonpálya és a nedvesebb idő, vagy tartósan szárazabb nyarak következnek. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen, zavartalanul derült lesz ma az ég, így csapadékra sem kell számítani, a szél olykor megélénkül. A csúcshőmérséklet a délutáni órákra 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Téged is vár az egri érseki fiúkórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Reklámot hallottak.
6: Közélet. Délelőtti magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. szeptember 28-a hétfő van. A fenntartható vendéglátásról Nagy Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatójával beszélgetünk. Műsorunk a 2025. október 13-ai adásunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek a témája egy tanulmány, amelynek ön az első szerzője. Zöld jövő a vendéglátásban, a fenntartható vendéglátásról szól ez az igen érdekes és izgalmas cikk, amiről ugye hát a gyakorlatban, hogyha mi is vendégként bemegyünk egy étterembe, esetleg tudunk, de így tudatosan jó volt végigolvasni és végig gondolni, és ezt szeretném, hogy megosszuk a hallgatókkal, hogy tulajdonképpen mit értünk, kezdjük azzal fenntartható vendéglátáson, mi ez a fogalom. A fenntarthatóságot ugye sok helyen használjuk.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, sokszor elcsépelt már. Tehát azt látom, hogy egyre többet hangoztatjuk. Igazából sokféleképpen meg lehet fogni. Én azt gondolom, hogy ha csak kimondottan a vendéglátástra próbálunk rá koncentrálni, akkor a tudatosság. Tehát az, hogy hogyan lehet úgy alapanyagokat beszerezni, vagy hogyan lehet úgy alapanyagokkal dolgozni, hogy az most már teljesen felhasználható legyen. Ugye ez a fülétől a farkáig, vagy a szárától a gyökeréig, tehát hogy teljes mértékben fel tudjuk használni azokat az alapanyagokat, amiket hasznosítunk a vendéglátásban. Ugye ez az egyik oldala. Az éremnek van egy másik oldala is, hogy ma már a vendéglátó egységbe betérő vendégek elvárják

0: azt, hogy tudatos legyen a vendéglátó. Magyarul olyan evőeszközöket használjon, olyan tányérokat használjon, ha el akarom vinni azt az ételt, akkor ugye annak is meg lenne egy másfajta formája, mint például most, hogy ilyen hungarocellás dobozba beleteszik, és akkor elvisszük, de hát ugye az is szemét. És hát itt azért vannak olyan fogalmak, meg vannak olyan tévhitek, amit igazából, hogyha a Nébik oldaláról nézzük, akkor ugye az, ami például nézzük egy cukornát tányért, vagy egy evőeszközt. Nagyon jó, hogy ezt vásároljuk meg, tudatosak vagyunk, hogy nem a műanyagot termeljük. Igen ám, de hogyha ezek szennyeződésre kerülnek, tehát étel kerül rá, étel kerül bele, akkor ugye itt fontos lenne az, hogy legyen egy tisztítási folyamat, és utána tudjuk azt mondani, hogy igen, ez egy olyan gyorsan lebomló alapanyag, ami sokkal előbb bomlik le, mondjuk, mint egy műanyag. De ehhez meg kellene tisztítanunk ezeket, tehát ezek szennyezett dolgok lesznek. Ez egy nagyon érdekes, ez egy ilyen ördögi kör, azt mondom.
1: És lehet, hogy a tudatosság, ha anyagi oldalról nézzük, akkor drágább is?
0: Igenis, meg nem is. Attól függ, hogy melyik oldalról közelítjük meg. Hogyha a konyha oldaláról nézzük, akkor azt mondom, hogy tehát, hogyha szezonba gondolkodunk, ugye nekem ez egy mániám. Én gyakorlati ember vagyok, tehát a gyakorlatból jöttem, én szeretem ezeket az empirikus dolgokat egy kicsit átültetni az elméleti szintre. Nagyon fontos az, és ez nem csak a vendéglátásban, hanem ha a saját háztartásunkat nézzük. Ugye ma már, ha télen bemegyek egy zöldségesbe, mindent lehet kapni. Tehát, hogyha én karácsonykor dinnyét szeretnék az asztalra tenni, sajnos lehet. Viszont nekünk még mindig úgy kellene gondolkodnunk, hogy szezonalitásban. Tehát, hogy a szezonális termékeket sokkal olcsóbb. Mindig egy példát szoktam általában szajkózni. Ugye nem mindegy az, hogy nyáron adok mondjuk egy görög salátát, igazából potom pénzért meg lehet venni ezeket a zöldségeket, vagy még rajta hagyom az étlapon, és mondjuk decemberben is kínálom ezt a görög salátát, hát se íze, se bűze, és jóval drágábbak ezek az alapanyagok. Tehát azt gondolom, hogy a tudatosságban a szezonalitás az egy nagyon-nagyon fontos prioritás lehet.
1: Igen, itt nekem ennek kapcsán például az eperkrémleves jutott eszembe, hogy nyáron ugye milyen jó, hogyha van külön étlapon egy eperkrémleves, de télen már nem biztos, hogy választaná az ember, hogyha mondjuk egy fagyasztott eperből készítik, és ugye a fagyasztásnak is vannak költségei.
0: Így van, meg más az összetétele, más az íze, más az állaga, vizesebb lesz, tehát nem lesz olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy nyáron bekanalaztuk, és ez hú de finom volt, akkor emlékszek rá, és akkor megyek is újra, meg szeretném kóstolni mondjuk decemberben, és az már nem lesz olyan, és akkor egy picit ilyen csalódás is van az emberben. Tehát valahogy át kellene állni a vendéglátásban is erre a szezonalitásra. Ugye itt a helyi termelők is nagyon fontos szerepet játszanak, akár a tudatosságban, akár a szezonalitásban. Nekem nagyon tetszett, voltam Olaszországban egy tanulmányúton, ahol rögtön azt tudatosították bennünk, hogy 0 kilométeres termékek. Ugye ezek a 0 kilométeres termékek, ezek azt jelenti, hogy ott helyben megtermelt termékeket kell felhasználni. Én azt gondolom, hogy itt nagyon jó lenne egy párbeszéd a helyi termelők és a vendéglátósok között. Miért? Mert lehet, hogy nekem nem 30 kiló krumplira lesz szükségem, hanem 130-ra, most csak mondtam egy számot, és nem biztos, hogy én azt egy termelőtől meg tudom vásárolni. Tehát ugye ez pont a szezonalitás az, ami megadja ezt a durván 3 hónapot, amikor azt mondjuk, hogy igen, nekem onnan arról az egy termelőtől kellenek azok a dolgok. Kérdés, hogy tudja-e biztosítani nekem az a termelő. Tehát itt azért még vannak hiányosságok. Ez a tanulmányban is kijött. A másik dolog pedig, hogy nagyon érdekes volt az is, hogy amikor leültünk az étterembe, akkor egy menűsor volt, és megkérdezték, hogy mindenki szereti-e azt a, most mondok valamit, egy tengergyümölcsös risottó. És akkor úgy furcsán néztünk, hogy hát ezt egy ilyen menűnél nem nagyon szokták megkérdezni, ez van, eszed, nem eszed, kész. És akkor utána mondták, hogy azért kérdezik, mert hogyha nem kell, akkor nem fogják kihozni. Tehát nem termel maradékot. Ha pedig kihozza, akkor pedig kutya kötelességem megenni. Láttunk olyan szállodákat, ahol már ki volt írva, hogyha amit a tányérra szedsz és nem eszed meg, akkor felszámoljuk neked a 70%-át. Ezzel is lehet egy picit a tudatosságra nevelni akár a vendégeket is.
1: Igen, és itt felmerül az a kérdés is, hogy ugye mekkora adag étel kerül egy tányérra. Ha visszagondolok akár, nem tudom én, 5-10 évvel ezelőtt, szerintem sokkal nagyobb adagokat adtak. Most fogalmazhatunk úgy is, hogy ugyanannyi pénzért kb. A felét adják az étteremben, de tényleg egy jól eső érzéssel elfogyasztható az adag.
0: Így van, az adagokat is fel kell mérni, tehát meg kell nézni, vannak még azért olyan kultikus helyek, ahol azt mondják, hogy nagy tányér, nagy étel, de nem tudják megenni az emberek. Ebből következik az, hogy a következő lépés az lesz, hogy a vendég azt fogja mondani, hogy akkor szeretné elcsomagoltatni. Ezek is nagyon jó példák lehetnek, akár már a fővárosban is találhatunk ilyet, ahol vannak visszaváltó pontok, tehát hogy nem a hungarocell, nem a műanyag edényt használják föl, hanem vannak saját edényeik, vagy éppen a vendég viszi a saját edényt, és abba csomagolja el. Vagy vannak olyan ilyen rozsdamentes edények, amiket vissza lehet váltani. Tehát vannak ilyen visszaváltó pontok. Ez egy nagyon nehéz folyamat. Tehát én azt látom, hogy egyrészt már maga, hogyha csak ezeket a PET-palackokat nézzük, már mindenkinek nyűk, hogy vissza kell vinnem, mert vissza kell vinnem. Ugye eddig külön gyűjtöttük és bedobtuk valahova. Most ugye ez a visszaváltás, tehát valahol azt gondolom, hogy itt kell egy nagyon nagy szemléletformálás is. Mindkét oldalon, tehát a vendéglátós oldalról is, illetve kell a vendég oldaláról is. Én például nagyon örültem neki, múltkor egy családi rendezvényen voltunk, ahol másik asztalnál ilyen kis dobozokba, saját dobozokba csomagolták el a termékeket, és akkor úgy eszembe jutott ez a cikk, hogy de jó, hogy van rá példa, hogy valaki már úgy készül, és ez nem ciki, tehát hogy ezt nem úgy kell felfognunk, hogy akkor most ez most minket majd kinéznek az étteremben, hanem ez a tudatosság, hogy készülök rá, hogy biztos, hogy lesz maradék, akkor már viszem a saját dobozomat, nem kell eldobnom, elmosogatom. Nagyon érdekes ez is különben, mert sokan azt gondolják, hogy hát persze, hát ott van az evőeszköz, a pohár, a tányér, a stb. A terítő, ezeket mosni kell, mosogatni kell. De még mindig sokkal kevesebb energiafelhasználás, vízfelhasználással tudjuk ezt megoldani, mint az, hogy fogom azt a műanyagot és eldobom.

0: A Zöld jövő a vendéglátásban című tanulmánya kapcsán a fenntartható vendéglátásról Nagy Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék mesteroktatóját kérdezzük.
1: Még az ételmaradékoknál maradva, a tanulmányban mik voltak a tapasztalatok a kérdőívek alapján, hogy a vendéglátó egységek hogyan hasznosítják újra az ételmaradékokat?
2: Itt is már vannak olyan kezdeményezések, amik azt gondolom, hogy nagyon jobban kellene ezeket reklámozni, jobban fel kellene hívni a figyelmet. Most nem mondok márkanevet, de van egy olyan cég, meg van egy olyan applikáció is, amit le lehet tölteni, és meg tudom nézni, hogy az az adott hely, ahol éppen vagyok, vannak-e olyan éttermek, szállodák, pékségek, élelmiszerüzletek, ahol a még megehető, tehát nagyon fontos ez, hogy még elfogyasztható legyen az a termék, de már nem tudják esetleg értékesíteni, mert tudják azt, hogy 2 óra múlva bezárunk, tudják azt, hogy ha összecsomagolok zöldségeket, mert azok már nem fognak úgy elfogyni, mert nem olyan szép, nem olyan látványos. Ugye ez is az egyik baj, hogy igazából a látványra megyünk, tehát hogy néz ki az a zöldség. És hogyha van rajta egy kis ütődés, akkor kivágom, és ugyanúgy el lehet készíteni. Tehát, hogy vannak már ilyen kezdeményezések, amik nagyon jól működnek, azt sajnálom, hogy nagyon sok városban még ezt úgy nem alkalmazzák, mert ezeket mondjuk féláron el lehet értékesíteni. És ez nagyon jó a vendéglátó egységnek is, mert mégis legalább a nyersanyag árához hozzájut. A vevő részéről meg azért jó, mert tényleg van olyan élethelyzet, amikor azt mondjuk, hogy hú, most nincs időm főzni, nem tudok, stb., és akkor egy kész étel tudok az asztalra tenni. Még egyszer mondom, ez elfogyasztható, tehát semmi baja nincsen neki, csak éppen egy darab maradt, és már az senki nem fogja elvinni, vagy összegyűjtik, mondom, a boltokba a zöldségeket, vagy mit tudom én, a pékségbe reggel sütötték meg, de már esetleg az állaga nem olyan, és azért nem akarják elvinni. Tehát ugye itt sok minden befolyásolja. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jól működnek. Ebből is látunk nagyon sok példát ma már, hogy nem biztos, hogy ezen az applikáción keresztül értékesíti, hanem akár ha bemegyünk egy pékségbe, akkor ugye ki van írva, vagy egy nagy bevásárlóközpont, ha bemegyünk mondjuk a zárás előtt 2 órával, akkor már az éttermeknél ki van írva, hogy mit a 70%-kal meg lehet vásárolni. Mert ő neki az az érdeke, hogy eladja azt a terméket, és még egyszer mondom, ha már legalább annyit, hogy a nyersanyagot tudja fedezni, neki már az is egy nagyon jó dolog.
1: A komposztálás mennyire elterjedt az ön tapasztalatai szerint, tehát az éttermek részéről?
2: Van, aki használja, tudatosan használja, kis kertekkel rendelkezik, ugye ezeket lehet is ma már látni, tehát azért azt gondolom, hogy a Michelin csillagos éttermekről most nem szeretnék semmilyen véleményt mondani, hogy ez most jó, nem jó, hogy vannak, de vannak már olyan szállodák, olyan éttermek, amik kimondottan a zöld csillagot kapják, tehát hogy van egy kis kertje, komposztál, ezeket újra felhasználják. De nem csak a komposztálás fontos ebből a szempontból, ugye amit említettem az elején, a fülétől a farkáig, vagy a levéltől a gyökérig, tehát hogy én amikor tanuló voltam, már akkor volt olyan étterem, olyan szálloda, ahol bevett szokás volt az, hogy mindig megmosták a zöldségeket, úgyhogy rajta volt a héjrésze, és akkor utána lehámozták, és a hámozott részt is felhasználták. Egy alaplevet készítettek belőle. És milyen fantasztikus, hogy újra fel tudjuk használni, mert hogy egy nagyon ízletes alaplé, ugye sokáig készül, tehát nem kell attól tartani, hogy bármilyen baktérium bármi megtámadja. Ugye mivel egy alaplé készül, tehát ez egy úgymond felöntő lé, tehát egy zöldséglevesnek az alapja lehet, vagy egy húslevesnek az alapja lehet, vagy valamilyen mártásnak az alapja, és mégis ízes, és ott van a tudatosság, hogy felhasználtam azt a terméket. Ugyanez a húsoknál is, hogy ugye nagyon elterjedt lett a csirkemell, minden csirkemellből akarunk csinálni, legfőképpen úgy, hogy ne legyen benne csont, tehát ne kelljen vele foglalkozunk, pedig a csontból is egy jó alaplevet lehet készíteni, ezeket le lehet fagyasztani kis adagokba, és otthon is akár mi is fel tudjuk használni egy felöntő léhez, tehát hogy nem vízzel öntöm fel, hanem ezzel az alaplével például.
1: A tanulmányhoz milyen pékségeket, szállodákat, kiket kérdeztek meg, és mennyire voltak nyitottak egy-egy ilyen interjúra?
2: Egy kis merítés volt ez most egyelőre, ezt szeretnénk természetesen tovább folytatni. Itt a helyi szállodákat, pékségeket kerestük meg, illetve vettünk át olyan cikkekből olyan éttermeket, amik már használják ezeket a fenntarthatósági elemeket a vendéglátásban. Nagyon érdekes volt, mert akkor, amikor például egy szállodát megkerestünk, az első válasz az volt, amikor azt kérdeztük, hogy mondjuk mennyi maradék van egy büféasztalos étkezésnél, akkor rögtön azt mondta, hogy nem akarja elmondani, mert különben nem fogjuk elhinni. És ez a számok alapján döbbenetes. Tehát az, hogy egy büféasztalos reggelinél mennyi minden megmarad. Ha az ember leül egy ilyen szállodának a éttermébe, csak figyel, csak semmi más nem kell, csak leülünk és figyelünk, látjuk azt, hogy iszonyatos mennyiségű ételeket halmoznak fel a tányérokon. Tudom, hogy úgy vannak vele, hogy kifizettem, ez nekem jár. Ugye általában ez a mentalitás. Viszont a büféasztal az azért van, hogy oda többször mehetek. Nem, senki nem fogja strigulázni, hogy hú, ez az ember már háromszor volt. Nem érdekli őket. Inkább az érdekes, hogy a maradék ne legyen, ne maradjon. Van egy másik tanulmányunk, ott ezt a büféasztalos vagy svédasztalos menzát is vizsgáljuk, és például vannak olyan helyek, ahol ilyen pilot programokba beléptek közétkeztetők, és ők elmondták, hogy nekik 1 millió forint volt az évi hulladék elszállításuk, a maradék. Ugye tudjuk azt, hogy 3 olyan termék van, ami veszélyes hulladék, tehát ezeket nem dobhatom ki, csak simán a szelektív kukába, ezeket el kell vinni. Ilyen például az egyik az ételmaradék, tehát ennek súlyos összege van, hogy én egy céggel leszerződök, és ő minden héten elviszi az ételmaradékot. Ugye ennek a gyűjtése is egy macera, a tárolása is egy macera, és ők például elmondták, hogy őnekik 1 millió forint volt ez az éves olyan kiadásuk, ami a szállító céggel elszállította ezeket az ételmaradékokat, és hogy átálltak erre a büféasztalosra, nincs maradék. Mert hogy a gyerek is annyit fog szedni, tehát tudja azt, hogy nem nagyon szeretem a zöldborsó főzeléket, de megeszem, akkor nem 3 kanállal szed, hanem csak 1-gel, és akkor biztos, hogy meg fogja enni. Tehát ugyanez van a büféasztalnál is, hogy a szállodások is elmondták, hogy egyszerűen a péksüteményeket dobálják ki, úgyhogy ugye azt már nem teheti vissza, amit a vendég kiszedett és az asztalnál hagyott. A vendégkörnek is egy nagy tudatosságon kellene átmenni, meg egy ilyen formáláson, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy tudatosan azért választom például ezt a büféasztalos dolgot, mert hogy van rengeteg fajta választék, és akkor pont azért van, hogy mindent meg tudok kóstolni, de nem az, hogy akkor a tojásrántottából is egy nagy tányérra leszek, meg a sült virsliből is egy nagy tányérra, meg még utána egy kis tejbegríz, és akkor a fele meg mindegyiknek ott marad, mert azt mondom, hogy hát ez nekem nem kell.
1: Igen, nekem is most volt egy hasonló tapasztalatom, a Balatonparton egy 4 csillagos szállodában szálltunk meg, és a büfé reggelinél már az is feltűnt, hogy tényleg mekkora széles választék van, és ugye bennem nem csak ez fogalmazódott meg, hogy ami ott marad a tányéron, azzal mi lesz a maradékkal, hanem ami ott van felszolgálva, de ugye nem fogyasztjuk el a kalácstól kezdve péksüteményekig, hogy ezekkel mi lesz, hogy szállodásként vagy vendéglátósként biztos, hogy nagyon nehéz gazdálkodni, meg előre tervezni, hogy ezt nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet belőni, hogy tényleg ne legyen túl sok olyan maradék se, amihez nem nyúlnak hozzá.
2: Igen, ez is egy fontos kérdés, hogy mit csinál azzal a maradékkal. Ugye ott van egy személyzet. Most itt mindenkit bele kell érteni a személyzetbe, tehát a szobaszt, hogy kocsmától elkezdve a szállodai portásig. Ugye nekik is biztosítanak étkezést, tehát ott a reggelinél. Én is láttam sokszor, hogy rettentő sok megmaradt. Ugye ma már vannak olyan technológiák, például egy sokkoló hűtő, ami pillanatok alatt le tudja hűteni a terméket. Tehát ugye mondok valamit egy húslevesnél, és ugye az a rizikó, hogyha én azt megfőztem, ott hagyom a tűzhelyen, hogy majd kihűl, azért ott vannak veszélyek, amik leselkednek ránk, és ugye ez a sokkoló hűtőpont azért jó, mert ez pillanatok alatt le tudja hűteni a nagyon forró ételt is, és utána, mit tudom én, két nap múlva ezt ugyanúgy föl tudja például szolgálni. Tehát azért itt vannak olyan rések, amiket nagyon jól tudnak a szállodások is, meg a vendéglátósok, hogy mi az, amennyit ki tud tenni, mi az, amennyit el kell neki készíteni, de láttam már fordítva is, tehát láttam már olyat is, hogy még a fele vendégsereg nem volt reggelizni, de már nem nagyon voltak termékek, tehát ez egy nagyon nehéz műfaj, nagyon nehéz kiszámolni azt, hogy vajon mennyit fognak a vendégek enni, de én azt gondolom, hogy még mindig jobban megéri, meg tudatosabban lehet gazdálkodni egy büféasztalossal, mint egy alakartossal.

0: A fenntartható vendéglátás ismérvei közül a szezonalitás és a helyi termékek felhasználásának fontosságát emelte ki Nagy Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatója.
1: A tanulmány alapján a vendéglátósok a fenntarthatóság akadályaiként miket fogalmaztak meg?
2: Az első, ez a helyi termelős dolog volt, tehát hiába, hogy vannak különféle piacok, hiába, hogy vannak termelői vásárok, nagyon nehéz összeegyeztetni ezt, amit elmondtam, hogy nekem szükségem van egy mennyiségre, és nem biztos, hogy azt ő meg tudja termelni. És ugye nem tudom a minőséget, és ugye itt jön a minőségnek a kis kapuja, hogy nem tudja a minőséget tartani, mert esetleg egy másik termelőtől is kell neki mondjuk vásárolni burgonyát, zöldséget, valami, és lehet, hogy az már nem olyan, amit megszokott a vendég. És ugye tudjuk azt, hogy azért itt a legjobban a vendég befolyásolja a vendéglátó egységet, tehát hogy mi az, amit egy étlapváltáson is, amikor keresztül megy, mi az, amit bent hagyok, mi az, amit kiveszek, mi az, amit nagyon szeretnek, mi az, amit nem nagyon szeretnek. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy egy szállodában ugye az a legdrágább szoba, ami nincs kiadva, a vendéglátó egységben az a legdrágább étel, amit nem tudok eladni. Tehát hiába van nekem bélszínem, hogyha a kutya nem keresi. Azt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen önkritika a vendéglátósok részéről, hogy nekik is át kell gondolni azt, hogy mi az, amit megrendelek, és biztos, hogy el tudom adni, és mi az, amit nem. A másik igazából a vendégek felé irányult, hogy nem biztos, hogy elfogadják azokat az alapanyagokat, vagy azokat a termékeket. Tehát megosztik a vendéglátó egységekbe járóknak a gondolatmenete, hogy van, aki a nagy adag ételt kérem nagy tányéron, van, aki pedig azt mondja, hogy én szeretnék megkóstolni több mindent, ezért akár a kis gurmé falatokat is el tudom fogyasztani. Tehát azt gondolom, hogy ebben is kell mindenféleképpen mindkét félnek változtatni. A harmadik pedig talán, ami a legfontosabb az összes közül, hogyha így hármat választok, akkor az, hogy a mai szakemberek, akik kikerülnek az iskolákból, nem nagyon látják ennek a tudatosságnak a tanulását. Tehát ugye ez a tanulási folyamat, ott el kellene már kezdenünk kisgyerekkortól kezdve, hogy tényleg aki oda kerül, tehát hogy ne az legyen, hogy ott van a csontos csirkemell, kifilézik, megcsinálják a csirkemellet, a csontok meg halmozódnak fel, és akkor azt mondja, hogy hát én nem tudok vele mit kezdeni, tudok belőle egy alaplevet készíteni, tudok belőle egy jó alapot csinálni, vagy például sokan azt is nehezményezték, hogy a maradékoknak a felhasználása, vagy valamiből túl sokat főznek, és nem tudja azt a folyamatot, ami a vendéglátásban is egy, azt gondolom, hogy ezt mindig tanulja az ember, mert ugye vannak szabályok, amit a Nébik oldaláról be kell tenni, mi az, amit lehet fogyasztani, mi az, amit nem, és hogy ezeket látom azt, hogy ilyen nagyon tanakodva néztek úgy egymásra, amikor rákérdeztünk, hogy vajon ezt ők tanítják be, vagy hoz egy tudatosságot akár az új dolgozó is, és inkább azt mondták, hogy inkább ők formálják, mert nagyon azt látják, hogy ez még nincs a köztudatban, tehát nincs a tanulási anyagban benne, hogy tényleg mindent fel kell használnunk.
1: Ez a tudatosság, fenntartható vendéglátás, tehát nem csak ökológiai szempontból fontos, hanem végül is gazdasági szempontból is.
2: Így van, mind a kettő igaz, mert ez egy körforgásos folyamat. Tehát azt szoktam mondani, hogy például azt mondjuk, hogy vadászat, akkor mindenki megijed, és mindenki arra gondol, hogy úristen, leölik az állatot, és akkor jaj, szegény Bambi, és a többi. Gondoljunk bele, hogyha ez nem történik meg, tehát maga a vadásztársadalom, vagy maga a vadász nem csinálja meg ezt a folyamatot, nálunk nincsenek olyan vadállatok, amik ezt megcsinálják. Tehát akkor Pista bácsi erülteti a kukoricáját, de nem ennek megeszik a kukoricát, nem tud az élelmiszeriparnak kukoricát adni, az élelmiszer nem tudja előállítani. Tehát nem fogok konzerv kukoricát kapni, nem fogok cornflakes kapni, meg stb. Tehát ez egy körforgásos folyamat, és ezt így kell a vendéglátásban is tekinteni, hogy ez mindenre ráhat. Bevallom őszintén, így most elárulom, hogy egy kicsit ilyen szkeptikus vagyok hogy lehet-e, tehát el fogunk-e majd egyszer oda jutni, hogy tényleg zöld lesz a vendéglátás, tehát tényleg meg tudjuk-e azt csinálni. És itt most nagyon sok minden befolyásolja, az energiaforrásaink, az emberi erő, az alapanyagok, azok a tányérok, evőeszközöknek az előállítása, ez mind-mind befolyásolja majd azt, hogy mennyire tudunk zöldülni. Gazdasági szempontból viszont én azt gondolom, hogy ha csak arra a két pillérre helyezzük a dolgot, hogy szezonalitás és helyi termékek, akkor már érezni fogjuk a gazdasági hatását. Tehát nem mindegy az, hogy mostani szezonban például majd kezdődik a cékla, a sütőtök, stb. Ezeket külföldön nagyon jól használják, meg csinálnak heteket, napokat, amikor azt mondják, hogy sütőtökös ételeket készítenek, stb. Nálunk is elkezdődött már, de én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabban kellene erre ráépíteni, tehát hogyha ez a helyi termék, illetve a szezonalitásra építenénk a dolgot legelőször, az lenne a legfontosabb. És akkor érezhetnénk a gazdasági szerepét is a dolognak, az ökológiai szerepét pedig azt, hogy sokkal kevesebb maradékot termeljünk, sokkal kevesebb műanyagot használjunk fel. Volt egy vásár, és csodálkozva néztük, hogy volt egy automata, és azt írták, hogy ez egy rendezvény eszköze automata, és nem értettük, hogy ez micsoda, és akkor elmagyarázták, hogy rendezvényekre ki lehet helyezni, kés villakanál van benne, bedobok x eurót, és akkor kidob nekem egy evőeszközkészletet, és amikor én elfogyasztottam azt az ételt, akkor utána vissza lehet váltani, valamennyit visszakapok, és ugye ezt utána kiszedik belőle, elmossák, és utána újra töltik. Nagyon érdekes. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne mondjuk egy 10 000-es nagy rendezvényen megcsinálni, vagy mennyire lennének tudatosak az emberek, hogy inkább ezt választanák. Van még mit tanulnunk, azt gondolom. És ennek a tanulmánynak is az a lényege, hogy ez csak egy ilyen lapszélének a gyűrögetése, de ezt lehet, azt gondolom, hogy jobban kisimítani, és több minden merítés lehet még ebből.

0: Itt beszélgetünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, itt ön oktató, de mondta, hogy a gyakorlati életből jön, és akár már gyermekkortól el kell kezdeni a szemléletformálást. Ön oktatóként milyen módon tudja itt már ugye a 18 év feletti korosztályt formálni? Tehát itt gondolok arra is, hogy milyen területen oktat, területeket, tárgyakat oktat.
1: Kivondottan a vendéglátás, tehát a vendéglátáson belül gasztronómia, vendéglátás szervezés, higiénia, közétkeztetés, ismeretek. Tehát minden, ami a vendéglátással kapcsolatos, illetve van egy nagy kedvencem, a másik diplomám az pont ilyen kommunikációs, tehát hogy üzleti kommunikáció protokoll az, amit még próbálok átadni a hallgatóságnak. Tehát én mindig azzal kezdem az első alkalmat, amikor találkozunk, hogy ne tanulja meg a könyvet. Nekem az a fontos, hogy használni tudja. Ugyanis, hogyha kimegy az életbe, akkor a gazdaság nem arra lesz kíváncsi, hogy el tudja mondani, és fel tudja sorolni, vagy mit tudom én, akár ebbe a tanulmányba, hogy a 237. oldalon hol van pont és vesző. Nem ez a lényeg ma már. Az a lényeg, hogy tudjam használni, akár egy rendezvényszervezésnél, tudjam használni azt a megszerzett tudást. Ez nagyon fontos. Szemléletformálás. Én azt gondolom, hogy akik eljönnek ide hozzánk, és hallgatnak ilyen tantárgyakat, azoknak elmondjuk azt, hogy mi volt régen, és mi van most. Tehát mi az, amit egy kicsit a gazdaság is elvár, mik azok az új szabályok, amikre mindenféleképpen oda kell figyelni, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy napra készek legyünk. És hát itt is a tudatosságra kell rá irányítani. Tehát, hogy ő saját maga ismerje meg, hogy igen, én lehet, hogy akkor ezt nem jól csináltam. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk még az is, és ezt hál' Istennek tudjuk is gyakorolni, hogy nem csak itt az egyetemen, hanem nagyon szívesen elmegyünk óvodákba, iskolákba, és próbálunk ott is egy kicsi szemléletet adni abból, hogy merre kellene tartani. Ugye mi nem vagyunk proféták, de azt gondolom, hogy mi abból a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért csinálunk különféle tanulmányokat. Megnézzük, körbejárjuk, kutatunk utána, és ezeket nagyon jól fel tudjuk használni. Tehát például ez a fenntarthatóság szerepel a vendéglátós órákon belül is, hogy hogyan tudunk, és ugye ilyenkor mindig egy picit körbe kérdezünk, hogy a hallgató, hogyha vásárol valamit, akkor mit vásárol, mit csinál azzal a termékkel, mit csinál a csomagoló anyaggal, külön gyűjti-e, nem gyűjti külön, és amikor így felnyitjuk a szemüket, hogy és akkor lehet, hogy azt nem is abba a szelektív kukába kellett volna gyűjteni, akkor így elgondolkodik rajta, hogy hát igen, mert mondom, itt azért vannak szabályok, amiket be kell tartani, és ugye ezeket nagyon fontos lenne érintkeztetni azzal, hogy mi van a saját életünkben, és mi az, amit pedig elvár tőlünk akár egy rendelet, akár egy törvény, és azt hogyan tudom érdekegyeztetni úgy, hogy azért senki ne sérüljön meg benne.
0: Igen, és végül zárásként is gondolhatunk a jövő generációjára is, mert ugye a fenntarthatóság arról is kell, hogy szóljon, hogy tudjuk, hogy majd utánunk is jönnek.
1: Nagyon fontos, én a saját gyerekeimmel látom azt, hogy amikor elmegyünk vásárolni ruhát például, akkor ugye minden kell, mert minden tetszik, minden szép, minden színes, minden nagyon jó. És az elmúlt években láttam azt, hogy ami szintén sok helyen lehet olvasni róla, sok helyen lehet tapasztalni, hogy például a két testvér, hogyha két lány vagy két fiú, akkor egymás ruháit is tudják hordani. És ez nem ciki, ez tök jó, mert én kinőttem, neked jó lesz, vagy éppen egyet vesznek abból, és akkor ketten használják, egyik az egyik héten, másik a másik héten. Ez nem ciki. Azt gondoljuk, legfőképpen a fiatalok, tehát amikor beszélgetünk ilyen dolgokról, akkor úgy mindenki felhúzza a szemöldökét, hogy Úristen. Vagy például azt mondom, hogy ha elkészítenek egy ételt, elkészítenek egy süteményt, akkor ha már nem kell, akkor azt ajándékozzam tovább. Adjam át a szomszédnak, esetleg segítsek olyanokon, akik rászorulók. Tehát, hogy ez is egy érdekes téma, hogy ezeket is hogyan lehetne még pluszban felhasználni, És akkor azt gondolom, hogy ez a körforgásos folyamat meg lenne, mert itt ez a lényeg, hogy ne szakadjon meg. Tehát a körforgásos folyamatba legyünk benne, legyen meg a tudatosságunk, legyen meg a fenntarthatóságunk, legyen meg az, hogy hogyan tudok én ebbe a körbe beilleszkedni, és ez ne szakadjon meg. És ezt mi tudjuk megtenni a saját gyerekeiken keresztül, a saját hallgatóinkon keresztül, mert ha már a 10-ből 2 azt mondja, hogy igen, ez tök jó, és akkor én megcsinálom, akkor már a többi is rá fogja magát venni. Tehát ez egy ilyen húzóerő, én azt gondolom, főleg most a fiataloknál, hogy ha valami menő, akkor azt ő is szeretné csinálni, és egymás után mennek. És azt gondolom, hogy 2 ember kell kiválasztani, aki ezt jól tudja csinálni, és utána megy a többi is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom magunknak is és a hallgatóknak is, hogy tényleg mindenben a mértékletesség erényét, ha gyakoroljuk, akkor szerintem nem csak a vendéglátás lesz zöld, hanem körülöttünk is minden idézőjelbe kizöldül, tehát minden tudatosabb lesz.
1: Nagyon jó lenne, én is azt gondolom, hogy erre törekedni kellene, és hogyha bemegyünk egy bevásárlóközpontba, egy élelmiszerüzletbe, egyrészt ne menjünk éhesen, ez nagyon fontos dolog, mert akkor mindent megvásárolunk. A másik pedig, hogy azért, mert valami jó, vagy valamit felkapott a reklám, nem biztos, hogy meg kell vásárolnunk. Persze kíváncsiak vagyunk, megnézzük, de nem kell tömegmértékben, mert azért ez is beletartozik, hogy eljön majd az az idő, amikor már most látjuk, hogy nem lesznek azok a megszokott termékeink, amiket eddig megszoktunk. Időjárásváltozás, éghajlatváltozás, és ez mind-mind pont befolyásolja. Tehát ez az ökológiai lábnyom, nem mindegy, hogy mit hagyunk.

Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorunk a 2025. október 13-ai adásunk ismétlése volt. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal bejelentette azt a négy ügyet, amelyet saját hatáskörbe vont. Az MVVHR-ről tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészséget, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét. A négy ügy a következő: politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, parkfenntartás, közétkeztetést érintő korrupciós ügy, állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy és állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeinek vizsgálata. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez a csatlakozási folyamat, ismertette az igazságügyi tárca. Magyarországnak három független ügyész vagy bírót kell jelölnie a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A nyomozást és a vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség az uniós költségvetést érintő bűncselekmények, köztük a csalás és a korrupció kivizsgálására jött létre. Magyarország csatlakozásával az uniós forrásokat érintő ügyekben is közvetlenül eljárhat majd a szervezet. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmár Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról, Mátészalkától délre elhaladva Csenger, majd Szatmár Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte hétvégén az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiával élő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Szerdáig regisztrálhatnak a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, amelyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. 5 embert vettek őrizetbe a brit Fairford légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés miatt. A hatóságok kiürítették a nyugat-angliai támaszpont közelében fekvő Welford község jelentős részét, és a lakosságot a helyi szabadidőközpontban helyezték el a tervezett terrorcselekmény okán. A megyei rendőrség főparancsnok helyettese elmondta, az amerikai légierő által használt brit légitámaszpont felé 3 gyanús furgon haladt, amelyeket fegyveres rendőrök állítottak meg. További tárgyalásokra számít Iránnal az amerikai elnök. Donald Trump az Axios hírportál kérdésére úgy fogalmazott, a teheráni vezetés megállapodási javaslatát talán egy éve elfogadta volna Washington, de Irán azóta túlfeszítette a húrt. Ennek okán az olaj ismételten drágulni kezdett. A portál értesülése szerint egyébként az újabb tárgyalási forduló majd ezen a héten lehetséges. Lemondott a szerb köztársasági elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić lemondása bejelentésekor azt mondta, Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell, hogy maradjon, de nem szakíthatja meg a kapcsolatokat hagyományos keleti partnereivel sem. Egy ember meghalt, több mint 160 ezer háztartás pedig áram nélkül maradt, és több ezer repülőjáratot érint

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az egyre szélesebb körben alkalmazott csodafegyverekről, a köznyelvben fogyasztó injekciókról, súlycsökkentő injekciókról beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Elmondja, hogyan is működik a szer, mire is fejlesztették ki eredetileg, milyen gyakori mellékhatásai vannak. És persze beszélünk arról is, miért érdemesebb inkább az életmódváltást alkalmazni az egészségünk megőrzése szempontjából. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégünket, dr. Herceg László egriházi orvost, aki mondhatom így hozott nekünk egy nagyon érdekes témát, hiszen egy csodafogyasztó szerként rátekintettek már a betegek erre az injekcióra, ami tulajdonképpen a cukorbetegeknek lett kifejlesztve, és ennek mellékhatásaként ugye megjelent az, hogy csodálatos fogyást is eredményezhet a megfelelő táplálkozás és a mozgás mellett. Na, de egy kicsit ebben muszáj lesz eligazodnunk, úgyhogy köszönöm doktor úrnak az itt létét, hogy eljött hozzánk, és tudunk erről beszélni.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Igen, talán ott kellene kezdeni, hogy az elhízás az valójában betegség.
0: Népbetegség.
1: Népbetegség is, ugye Magyarország dobogós helyen van világviszonylatban az elhízott felnőtteket illetően. Tehát azt hiszem, hogy Málta egy-két ország időnként megelőz minket, de mindig dobogósak vagyunk. Az Egyesült Államok is dobogós, tehát lehet minket hasonlítani fejlettebb országokhoz is. A lényeg az, hogy úgy betegség ez, hogy valójában hihetetlen sok káros következménye van a szervezetre nézve. Mikortól kezdve beszélünk elhízásról? Hát van egy úgynevezett testtömegindex, ez a legegyszerűbb. Én most nem kezdem a képletét elmondani, hogy most akkor ez hogy van a testmagasság, meg testtömeg, igen, és akkor a négyzet hányados, stb. Tehát inkább nem sorolnám, ez hogy megy. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy interneten egyéb helyen utána nézze, hogy hogy kell kiszámolni a BMI-t. Illetve eleve ilyen BMI kiszámoló felületek is vannak az interneten, szinte ma már mindenki használ ilyet. Úgyhogy ott meg lehet nézni, saját adatait beírja, nyilván életkor, nem, és egyéb más ilyen befolyásoló tényezők is vannak, amelyek azt mondják, hogy melyik az ideális testsúly, illetve honnantól kezdve számolunk. Elhízással, mint betegséggel, hát 30, ezt kell megjegyezni. 30 fölött elhízásról beszélünk, hogyha a BMI ennyi. És akkor miért is betegség? Hát azért, mert a elhízott embereknél kötelezően megjelennek problémák. Lehetnek anyagcserebetegségek. Ilyen a kettes típusú cukorbetegség. Azt látjuk, hogy egyre több olyan kettes típusú cukorbeteg van, akinél nem abszolút inzulin hiány van, hanem csak csökkent az inzulin hatása a szervezetre. Úgynevezett inzulin rezisztencia alakul ki. És amikor valakinél ez már kialakult, onnantól kezdve magas vércukorszint van, a cukorbetegségnek egyéb más szerveket érintő szövődményei megjelenhetnek, tehát ez már önmagában egy komoly probléma. És akkor ezen kívül az elhízottaknál sokkal gyakoribb, szinte kötelezően megjelenik egy idő után a magas vérnyomás betegség. A magas vérnyomás betegség mit okoz? Szív- és érrendszeri betegség. Ugye innentől kezdve túlterheli a szívet, szívelégtelenség alakulhat ki, mivel terheli a magas vérnyomás az erekfalát, ezért elindul egy élelmeszesedéses folyamat is. Ennek következtében életfontos szervek, mint az agy, a vese, a szív, érszűkület alakul ki, és akkor ott keringési zavar, súlyos esetben olyan szövődmények, mint agyi infarktus vagy szívinfarktus. Tehát lehetne ragozni tovább. Ezen kívül úgy néz ki, hogy az elhízás szerepet játszik a daganatos betegségekben is. Nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja a daganatos betegségek kialakulását. Hát leggyakrabban a vastagbéldaganat jelenik meg, de nőknél a méhnyakrák is gyakoribb, ebben az esetben emlőrák is gyakoribb ebben az esetben, és akkor itt az egy pillanatra álljunk meg, ha már itt a rákos betegségekről beszélünk, hogy hogy a csodába jön ez az egész probléma elő. Hát úgy, hogy a zsírsejtek, ami ugye lerakódik a zsír szövetbe, tulajdonképpen a fölösleges, el nem égetett kalória zsírformájában rakódik le, és ezek a zsírsejtek különböző faktorokat termelnek, mint egy ilyen belső hormonális szerv. Van

0: néhány dolog, interleukinoknak hívják azokat az anyagokat, amelyek a gyulladásos folyamatokban szerepet játszanak. Interleukin van egy csomó féle, ilyen 6-tól 33-ig elnevezett különböző faktorok. A lényeg az, hogy ha ezek megjelennek, akkor ez aktiválja a szervezetnek a gyulladásos mechanizmusait, emiatt ez torzítja a sejteknek a működését. De hogyha még egy jellegzetes ilyen faktort akarok említeni, a TNF-alfa, furcsán hangzik, de hogyha már a nevét ki fogom mondani, hogy ez miért is TNF-alfa, tumor-nekrózis faktor. Úgyhogy tulajdonképpen itt a tumorról, a daganatos betegségekről van szó, ami ugye elősegíti az ilyen sejt elfajulást. Úgyhogy arra kell ügyelnünk, hogy minél kevesebb TNF-alfa termelődjön a szervezetünkben, tehát minél kevesebb olyan zsírsejt legyen, ami serkenti ezeket a dolgokat. Ugye nőknél az emlődaganat is rendkívül gyakori, elhízottaknál még gyakoribb. Nyilván vannak olyan betegségek, olyan daganatos betegségek, amelyeknél családon belüli halmozódást látunk, bizonyos esetekben genetikai hajlam is van, bizonyos esetekben csak az életmód öröklése kapcsán alakul ki ez a hajlam, de például szokták már azt nézni az emlőtumorok esetén, hogy úgynevezett ösztrogén, illetve más receptor pozitivitás van-e. Az ösztrogént termel a zsírszövet is. Úgyhogy azoknál, akiknél daganat alakul ki, emlődaganat és ösztrogén receptor pozitívak, annál bizony a sikeres fogyókúra az gyakorlatilag az emlődaganatnak nem csak a kialakulását, hanem a későbbi utókezelésnek a sikerességét is befolyásolja. Ha sikerül csökkenteni a zsírszövetet, akkor sikerül csökkenteni az ösztrogén mennyiséget, és ezáltal gyengülnek azok a faktorok, ami a tumor újabb kialakulását vagy tovább terjedését határozza meg. Úgyhogy ez egy kis kikanyarodás volt, de hát ezen kívül ugye beszéltünk arról, hogy ezek a beszélhetünk arról, hogy ezek a gyulladásos faktorok, ezek ugye megjelenhetnek bárhol a szervezetben. És annak a következménye bizonyos szervek, illetve szöveteknek az elfajulása, lebomlása, destrukciója, károsodása. Ilyen például az ízületi kopás, ugye a súly terhelés is éri az ízületeket, tért, csípőízület, bokaízület, ezek a leggyakrabban, hiszen a testsúly nagy része ugye járás közben ezekre az ízületekre nehezedik, és ott sajnos a porcok is kezdenek szépen tönkre menni. Ezen kívül a többlettes súly. Az ugye, gondoljuk csak el, az embernek van egy felső teste, meg egy alsó test része. Ugye a felső és alsó test egymásra úgy támaszkodik, pontosabban a felső test úgy támaszkodik az alsó testre, hogy gyakorlatilag egy ilyen normális pogácsa méretű, úgynevezett porckorong van a gerincben minden egyes csigolya között, és a legalsó, ahol a keresztcsont már a medencébe illeszkedik, fölötte meg csak egy gerincoszlop van, és az egész felső test súlyát, tehát egy 100 kilós embernél minimum 50 kiló nehezedik egy ilyen 4-5 cm átmérőjű korongra. Képzeljük el, hogy mit kell kibírni ennek a korongnak. A legtöbb embernél kialakul egy bizonyos idő után, még az egészséges, vékony embereknél is derékfájás. Ez nem véletlen, mert ugye a legjobban terhelt gerincszakasz az alsó rész. Úgyhogy például ez is tönkre megy. Tehát mozgásszervi betegségek, daganatos betegségek, szívérendszeri betegség, anyagcserebetegség, magas húgysavszint, epekövesség, hasnyálmirigy gyulladásra való hajlam, és sorolhatnám még egy csomó minden van, ami nem akarok senkit ijeszgetni, de valóban a testsúly többlet az olyan folyamatokat indít el, elsősorban itt a citokineknek az aktivitása miatt, hogy gyakorlatilag szenvedésé válik az élet egy idő után ezeknek az embereknek. Na és mit lehet tenni?
1: Ugye erre hozták ezt a csoda fegyvert, ha mondhatom így, hiszen a kifejezetten túlsúlyos embereknek az életét próbálják valahogy ezzel megkönnyíteni, de hát valahogy ez egy kicsit elfajult most már.
0: Igen. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy energetikai egyensúly van a szervezetben. Ha én több kalóriát viszek be, mint amennyit elhasznál a szervezet a mindennapi működése során, akkor ez a többlet kalória, ez mivel nem tud a levegőbe távozni belőlünk, ezért átalakul és elkezd lerakódni. Ha túl sokat eszünk szénhidrátból, a szénhidrát az ugye egy gyorsan felhasználódó energiaforrás, ez azt jelenti, hogy cukorként elég a szervezetünkben, mert hogy az izomsejtek, különösen a központi idegrendszer agysejtjei is nagyon igénylik a glükózt a működésükhöz. Ezért is van az például, hogyha valaki nem eszik megfelelő mennyiségű szénhidrátot éhezés miatt, akkor leszaladhat a vércukorszintje, hogyha valaki már cukorbeteg, és olyan gyógyszert szed, ami drasztikusan csökkenti a vércukorszintet, ott akár ilyen eszméletvesztéses problémák is lehetnek, mert nem kap az agy elegendő glükózt, tehát ezt a közönséges szőlőcukrot. Visszakanyarodva arra, hogyha valaki túl sokat visz be ebből, akkor ez a cukor nem tud közvetlenül raktározódni. Egy része a májban, más része az izomban, úgynevezett glikogén formájában, tehát ilyen összetettebb cukrok. Összerakja a glükóz molekulákat egy ilyen hosszabb láncba, és ezt úgy hívjuk, hogy glikogén. Tehát úgy tud raktározódni, de ha már ezek a glikogén raktárok megteltek, akkor a máj mit csinál a többletteherrel? Elkezdi átalakítani zsírrá. A zsír az pedig kikerül a keringő vérbe, eljut a zsírsejtekbe, és akkor ott szépen lerakódik. Ez egy fontos dolog, hiszen ez számunkra egy ilyen depó, egy olyan tartalék, amit ha energiafelhasználás során forrásként használhat a szervezetünk. Na most a fogyást azt ugye úgy lehet elérni, hogyha a luxus kalóriákat kizárjuk az étkezésünkből. Hát mik azok a luxus kalóriák? A szénhidrát elsősorban, illetve a zsírok. Ez a luxus kalória. Azért mondom luxusnak, mert többet fogyasztunk belőle, mint amennyi kellene. Ha megfelelő arányban fogyasztjuk, tehát egészen kevés, de mindenképpen szénhidrát is legyen, de egészen kevés, ugyanígy zsír, viszont a fehérje az egy olyan táplálékforrás, ami elsősorban a hasznos szövetekbe, tehát az izom, tehát a működésünk, a mozgásunkhoz szükséges izmunkba épül be, illetve a sejtek anyagának a felépítéséhez szükséges, ugye rengeteg fehérje kell hozzá. A fogyókúra az úgy szokott elkezdődni, hogy az ember azt mondja, hogy kevesebbet kéne ennem. Igen, de olyan jól esik, meg úgy szeretem, meg jó az étvágyam, meg megszoktam már, meg ez az én kedvenc ételem. Tehát van egy rászokásunk arra, hogy bőségesen táplálkozzunk. És ez a bőséges táplálkozás ez oda vezet, hogy valahova le kell rakódni a raktárakba ezeknek az anyagoknak, és ez nem tud másképp tárolni, csak zsír formájában. És ezek az új csodaszerek, amire már próbált kitérni, semmi más nem csinálnak, mint csökkentik az étvágyat. Tehát azt a sóvárgást, ami az ételek után van bennünk, azt valamelyest csökkentik, hogyan működik ez az egész dolog.
1: Igen, erre akartam rákérdezni, hogy hova is hat ez az injekció.
0: Igen. Többféle van ezekből az injekciókból. Van egy olyan, ami kétféle hatóanyagot is tartalmaz. Az egyik hatóanyag az az éhségközpontra hat. Közvetlenül kezdjük ott, hogy az emésztőrendszerünk, maga a bél, az régen azt hittük, hogy csak arra való, hogy azon keresztül felszívódjon a táplálék, aztán kész, ennyi. Most már kiderült, hogy nem. Ez egy úgynevezett endokrin szerv, tehát ebben is mindenféle hormonok és egyéb más bioaktív anyagok termelődnek, és ezek a bioaktív anyagok a keringő vér útján eljutnak az agyba, ahol az agytörzsben vannak az úgynevezett éhségközpont területek, és hogyha például jól lakunk, akkor beindul ennek a belső hormonnak a termelődése, följött az agyba, és onnantól kezdve jól lakottnak érezzük magunkat. Na most nagyon jól lehet trenírozni ezt a dolgot. Lehet úgy csinálni, hogy az ember egyre többet eszik, és akkor mondjam azt, hogy a központi idegrendszer, az agy, az egyre érzéketlenebbé válik erre a jól lakottság hormonra, és akkor mindig egyre többet teszünk, és ennek a következménye az elhízás. Hogyha ennek a hormonnak az aktivitását, mondjam azt, hogy megváltoztatjuk, tehát azokat a receptorokat, ahova ez a központi idegrendszerbe bekötődik, megpróbáljuk kívülről feltölteni olyan anyagokkal, ami úgy működik, mintha a bél termelte volna, akkor sikerül gátlás alá helyezni az éhségközpontot, és ezáltal nem fogunk érezni olyan mértékben éhséget. De ez visszahat egyébként magára az emésztőrendszerre is, az egész folyamat, mert az a tapasztalat, hogy a legtöbb ember, aki ezeket a manapság slágerként használt szereket alkalmazza, akkor ezek az anyagok nem csak az étvágyat csökkentik, hanem a gyomor ürülést is lassítják, tehát visszahat a gyomorra, ezáltal egy állandó teltségérzet van a gyomorban. És hogyha az embernek tele van a gyomra, akkor az már sokszor rossz közérzettel jár. Egészen addig fokozódhat ez a teltségérzés, hogy amikor beadja ezt az injekciót magának az emberke, akkor azt érzi, hogy utána rövid időn belül ilyen émeigés, hány inger, tehát úgy van vele, hogy csak ne ettem volna ennyit. Tehát kifejezetten rossz közérzetet okoz, úgyhogy aki nem akar nagyon szenvedni, annak azt ajánlom, hogy ne ezzel a módszerrel kezdje a fogyókúráját. Ez semmi más nem csinál, ahogy én szoktam röviden fogalmazni, hogy lakatot tesz a szájára. Na, nem úgy, hogy most már nem beszélhet többet, hanem úgy, hogy most már ne vigyen be több ételt a száján át.

0: Ugyanakkor én azt is olvastam erről a csodaszerről, hogy nem is tarthat sokáig, tehát ez egy ilyen egy-másfél év, azt hiszem, ameddig ugye kitart, és egyébként azt is hozzáteszik, hogy a szervezet emlékszik, tehát a hízás, a visszahízás, hogyha nem tartjuk be a diétát, a mozgást, akkor ugyanoda lyukadhatunk ki, mint annak előtte.
1: Igen, tehát azt kell mondjam, a fogyókúra nem abból áll, hogy étvágytalanná válok. A fogyókúra három tényezőből áll. Egyrészt nem eszem magam jól lakottá. Másik, hogy elkezdek odafigyelni a bevitt kalória mennyiségre, vagyis csökkentem a bevitt kalóriát. Harmadik, elkezdek mozogni, hogy égessem el a bevitt kalóriát. Az a tapasztalatunk, hogy ezekkel az új injekciókkal nem csak, hogy csökken az étvágy, hanem az étvágy csökkenés miatt a táplálék bevitel is ugye nyilván redukálódik, és azt látjuk, hogy hasznos tömeg is vész ilyenkor el, kevesebb táplálékot fogyasztunk, és kialakul egy olyan energia, hát hogy is mondjam, hiányos állapot, ahol elkezdi a tartalékot, a szervezetben lerakódott tartalékot felhasználni a mindennapi működés. És sajnos ez nem csak a zsírt fogja csökkenteni, hanem az izomtömeget is. Tehát ha valaki nem mozog eleget, nincs olyan inger a szervezetben, ami az izomtömegnek a mennyiségét, az izomszövetnek a működését fenntartaná, és elkezdi energiaként felhasználni a saját működéséhez a szervezet az izomtömegben levő elégethető anyagokat, mert hogy tulajdonképpen oxigén jelenlétében ez átalakul, és ebből energia forrása lesz a szervezetnek. Tehát látjuk, hogy izom tömegvesztés is van. Tehát nem csak a zsírszövet, hanem a nagyon hasznos izom tömeg is csökkenni fog ezeknek a hatására. Most nem akarok senkit ijeszgetni, de a nőknél például egyre több olyan cikk jelenik meg erről, hogy menstruációs zavart is okoz. Tehát olyan katyvasz lesz az eredménye, mert úgy néz ki, hogy a női hormonok működéséhez is, tehát azok a szerveink, amelyek a női hormonokat termelik, az agyalapi mirigytől kezdve egészen a petefészekig, ott gyakorlatilag ezekben is vannak ilyen receptorok, és hogyha ezeket itt leblokkoljuk tartósan, akkor ennek az lesz a következménye, hogy megzavarodhat a női ciklus. Lehetnek közti vérzések, lehetnek vérzéskimaradások, tehát jól megkavarodik az egész. Tehát nem kell azon csodálkozni, hogyha valaki ilyen injekciót használ, és mondjuk nem 50-60 éves korban kezdi el, amikor már ennek a menstruációs ciklusnak nincs akkora jelentősége, hogy akkor bizony megkavarodhatnak a dolgok.
0: De mi a tapasztalat? Kik azok, akik fordulnak önhöz, és egyébként akár más házi orvoshoz is, hogy írják föl neki? Mert ugye, hogy 30-as BMI értéknél ott már az elhízásról beszélhetünk. De vajon neki szüksége van erre a 30-as BMI értéknél?
1: Hát van, akinek igen. Mert hogy egyszerűen nem tud parancsolni az étvágyának.
0: Na de ez itt a kulcskérdés akkor. Tehát, hogy a fogyásnak a fejben eldőlése.
1: Ez így van pontosan. Tehát ez csak segít abban, hogy ne szenvedjünk az éhségérzettől. Pont. Ennyi. És mivel az embert elfogja egy émeg és egy kellemetlen tehetségérzés, ilyesmi, akkor nem kívánja annyira az ételt. Nagyon szépen eredményesen csökken a testsúly, ugye megindul egy bizonyos mértékig a zsírlebontás is, viszont hogyha valaki abba hagyja ezt a szurit, mondjuk fél évig, vagy akár egy évig is használja, ugye emelkedő dózisban szoktuk adni, van ebből olyan változat, amit hetente kell szúrni, ezek mind injekciók, van olyan változat, amit naponta kell szúrni. Most már ezeknek van egy tablettás változata is, de azt csak a cukorbetegek számára írhatjuk föl. Egyébként ezt is csak 30-as testtömegindex fölött lehet hivatalosan felírni. Hát nem is olcsó, mert ilyen 60-tól 100 ezer forintig van egy-egy havi adag költsége. Úgyhogy van olyan paciens, amiket úgy megkérdezek, hogyha van 60-80-100 ezer forintja arra, ha mondta, hogy szurkálja magát akár naponta, akár hetenként, akkor oké, nincs ezzel semmi gond. Viszont ha egyszerűen csak végig gondolja az egész folyamatot, hogy neki tulajdonképpen csak kevesebb kalóriát kéne fogyasztani, és el kéne indulni mozogni, akkor havonta megtakaríthat saját magának 60-80 000 forintot. Van egy kollégám, akitől hallottam először ezt a mondást, hogy mindennek van fele.
0: Már vártam is ezt a mondatot, hiszen annyit beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen tényleg így van.
1: Igen, tehát egyszer ránézek az ételre, és eddig mit tudom én, szedtem rizsből, krumpliból 2 szedőkanálnyit, most meg innentől kezdve csak 1 szedőkanálnyit fogok, de annak is van fele. Meg annak is van fele, meg annak is van fele. Tehát ezt mondjam azt, hogy a végtelenségük felezhetjük, addig, amíg a végén már nem látunk benne semmi, mert üres tányér előtt ülünk, de nem mindegy, hogy mi van azon az üres tányéron, mert attól nem üres egy tányér, hogyha tele van zöldséggel, most nem gyökérfélékre gondolok, hanem inkább levélfélékre, tehát salátafélék vannak ott. Vannak hihetetlen sok fogyókúrás recept van. Van egy úgynevezett 17 napos diéta, ez egy kis könyvben is megjelent. Na, én azt tartom az egyik legjobb forrásnak ilyen szempontból, magyar nyelven is hozzáférhető. De nagyon szépen leírja azt az egész fogyókúrás mechanizmust, hogy hogyan érdemes csinálni. Ennek az első 17 napja az úgy néz ki, hogy 0 szénhidrát, nem teljesen nulla, mert beleférhet valamennyi gyümölcs, de ez csak a délelőtti reggeli órákban, mondjuk ilyen alma, olyan gyümölcsök, vagy ezek az apró szemű gyümölcsök, amelyek ugye sok szénhidrátot nem tartalmaznak, de van benne valamennyi, tehát a szüksége van a szervezetünknek valamennyi szénhidrátra, mert egyébként a szénhidrát kell magának a zsírnak az elégetéséhez is. Tehát valamennyi kell, hogy bekerüljön a szervezetbe, de mondhatni, hogy majdnem nullához közelít az a mennyiség, amit egy-egy ilyen gyümölcsel be tudunk vinni, hanem ez az étkezés az első 17 napban elsősorban növényi rost, mondjuk napi mennyiségben 1 vagy maximum 1,5-2 leveses kanálnyi olívaolajat tartalmazhat, tehát zsírban is nagyon szegény az étel, viszont fehérjében dús. Tehát most milyen fehérje források lehetnek? Elsősorban halhús, de például mondjuk a tonhal konzervből is az, ami sóslében van, és nem olajban, illetve a sovány baromfihús, például csirkemell. És hogyha ezeket használjuk, mondjuk majdnem minden nap ott van, de nem úgy, hogy mit tudom én, csirkemell sonka, mert az már egy feldolgozott dolog, ahhoz hozzátesznek egy csomó zsírt, hanem natúrban, használva zsíradék nélkül, vagy főzve, vagy inkább grillezve, tehát ott, hogyha egy kis olívaolajat teszünk hozzá, akkor az kellemesen grillezhető, kellemes fűszerekkel. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy az étkezést úgy időzítsük, hogy a nap első felében van inkább a kalóriabevitel, második felében már szinte csak ilyen növényi rostok, hogy a fehérje forrást még tudjuk egy kicsit növelni, erre nagyon jók az ilyen erjesztett tejtermékek, mint például a kefír joghurt, abból is nyilván a zsírszegény, úgyhogy ezekből lehetne összerakni az ételeinket, számolva pontosan a kalóriát, majdnem minden ételem most már rajta van, hogy minek milyen, mennyi az összetétele. Van olyan több internetes alkalmazás is, ami telefonokra letölthető, és akkor az segít abban, akár úgy, hogy lefényképezem az ételt, hogy mit akarok megenni, lemérem a mérlegen, hogy annak mennyi a súlya, mert a fényképen nem látszik a súly, de mondjuk egy tányérhoz viszonyítva már helyek közel, ezek az AI, mesterséges intelligenciát tartalmazó programok már úgy meg tudják satszolni, hogy az körülbelül mennyi kalória, és akkor kiszámolom, mennyi kalória aznapra, tudom én, 600, 800, vagy 1000, vagy 1500 kalória, attól függ, hogy milyen menetben akarom csinálni a fogyókúrát. Tehát ki tudom számolni, és akkor annyit eszek. És akkor tényleg megindul szépen egyenletesen a fogyás. Minél gyorsabb a fogyás, annál nagyobb a hajlam arra, hogyha én abba hagyom ezt a dolgot, nem mozgok, nem táplálkozom megfelelően, hanem visszatérek ismét a kalóriadús étrendre, akkor úgy visszapattan a súly, és nem csak addig, ahonnan indultam, hanem még több lesz. Tudnék, az elhízás az általában lassan alakul ki évek alatt. Tehát az ember, mondjuk gyerekkorban is most már egyre többet látunk elhízott gyereket, de hát ez annak köszönhető mozgásszegény életmód. Nyomogatják ezeket az elektromos kütyüket, azelőtt ülnek, és úgy igazán nem használják fel a bevitt kalóriát, de mondjuk felnőtt korban az a jellemző, hogy különösen fiatal nőknél sokáig, ugye hát még bikiniben tetszelegnek a strandon, és hogy az úgy nagyon jó, meg szép, meg anya. Aztán, amikor megszülik az első 1-2-3 gyermeket, akkor egyszer csak elkényelmesednek, meg nem pazarlunk, a gyerek nem ette meg, gyorsan még megeszem utána a maradékot. Tehát ez a teljesen tipikus magatartás, hogy nem ételt nem dobunk ki, mert hogy az szinte bűn. És akkor úgy szépen lassan ráragad az anyukára a súly. Tehát lassan hízik. Hogyha ezt hirtelen csökkentem le, akkor a szervezetben még mindig ott van az a program, hogy volt egy kis éhezés, és ezért gyorsabban kezd lerakódni az az elfogyasztott kalória, amit a mindennapi étkezésben az ember úgy kezd visszaszokni, hogy de még egy kicsit, de még egy, jó, ezt is szeretem, most már megengedhetem magamnak, és akkor egyszer csak ott tartunk, ahonnan elindultunk.
0: Na de felmerül a kérdés, hogy akik ezeket alkalmazzák, ezeket az injekciókat megkapják, ők betartják-e a diétát, betartják-e a mozgást, holott előtte nem kezdték talán el sem mindezeket.
1: Igen, ez külön probléma. Szóval az emberek azt hiszik, hogy jó, beszúrom az injekciót, az mindent megcsinál helyettem. Nem. Nem. És nem. Tehát ez életmódváltás nélkül nem. Nem véletlen az, hogy azok a gyógyszergyártó cégek, amelyek ilyen termékeket forgalmaznak, vagy állítanak elő, adnak egy ilyen kis füzetecskét is, amit odaadunk a paciensnek, hogy hogyan alkalmazza, mert nyilván itt emelkedő dózisban kezdjük eladni. Hogyha eleve az elején már a nagy dózist adnánk, akkor olyan rosszul lennének tőle a paciensek, hogy ihaj. Tehát kell egy bizonyos fajta hozzászokás a szervezetnek, hogy most így, tehát nem adhatom a fenntartó dózist azonnal az elején, mert hát, hogy is mondjam, csak onnantól kezdve megutálja az egész életet a paciens, mert olyan rossz közérzete lesz tőle.
0: Hát igen, ugye a mellékhatások jönnek.
1: Jönnek azok a hatások, ami tehát iszonyatosan nehezen viselhető. Úgyhogy én ezzel meglehetősen óvatosan bánnék. Tehát a lényeg az, hogy adnak egy ilyen kis füzetet, amiben leírja, hogy akkor milyen mozgásprogramot, hogy kezdjen el. Hát milyen mozgást? Ugye van két lábunk. Most Marcsarolta mondta annak idején, hogy a láb az mindig kéznél van. Tehát mozduljunk meg. Nem kell hozzá semmi más, csak egy pár cipő, amiben kimerészkedek az utcára. Ennyi. És hogyha 180 kilós a testsúlyom, akkor is hát nyilván legalább az ember az ágyától a konyháig el tud rajta menni. Akkor azt mondom, hogy ne csak a láb az ágytól a konyháig mozogja, hanem nyissa ki az ajtót, azt menjen ki az utcára. És akkor mondjuk naponta 15-20 percet, nem többet, 15-20 percet intenzíven sétáljon. Ha úgy érzi, hogy jaj, az én tördem már tönkrement, a csipőm már nem bírja, akkor vásároljon magának két túrobotot, ezzel a súly 25%-át le tudja venni a súlyterhelést. A gerincéről is, meg az alsó végtagjairól is határozottan rátámaszkodva erre a két túrobotra, vagy van, amikor ilyen Nordic Walking botra, és akkor elkezd sétálni. És ez még egy ízületi betegségnél is, amikor már kialakult, akkor is használható dolog, mert az ízületnek kell a mozgás. Tehát eleinte lehet, hogy fájni fog. De ahogy kezd beindulni a mozgás, kezd hozzászokni a szervezet, egyre gördülékenyebben megy a dolog. Tehát a mozgást el kell kezdeni. Anélkül az egész semmit nem ér, csak fölösleges pénzkidobás. Tehát oda kell figyelni a bevitt kalóriára, oda kell figyelni arra, hogy kezdjünk el mozogni. Akinek mozgásszervi panaszai vannak, mondom, azok is megtehetik ugyanezt. Van, aki azt mondja, hogy szobabicikli. Persze, nem rossz a szobabicikli, arra jó, hogy bejáratja az izületeket, különösebben súlyterhelés nélkül. De amikor ezen túl van, menjen ki a szabad levegőre, járkáljon, menjen gyalog a munkahelyére, vagy egyszerűen csak esténként sétáljon egy jó nagyot, ezzel levezeti magát, nézegesse, gyönyörködjön a lakókörnyezetében, mert felfedezni való mindig van látványban, úgyhogy egyszerűen csak ez a megoldás. Mozgás, csökkentett kalóriabevitel, és ha nehezen megy a csökkentett kalóriabevitel, akkor lehet fordulni ezekhez az injekciókhoz. Na most jó néhány olyan paciens van, aki úgy kéri az injekciót, hogy ő 30-as testtömegindex alatt van. Hát ugye a alkalmazási előírás az azt tartalmaz, hogy 30 fölött írhatjuk. Nekem is volt olyan paciensem, aki jött azzal, hogy hát ő szeretné. Meg lemértünk mindent, még egy kicsit fölfelé is turbóztuk a súlyát, tehát amikor mondta, hogy mit tudom én, mennyi is volt, 79, hogy na jó, hát akkor 80 kilóra kerekítsük. Hát 28-as lett a testtömegindexe, mert egy magas növésű hölgyről volt szó, mondtam, hogy bocsásson meg, nem fogom fölírni. De hát van, aki majd neki fölírja, mondom, semmi gond, akkor menjen ahhoz az orvoshoz, innentől kezdve nekünk nincs miről beszélni. Mert én betartom a szabályokat, hogy 30-as alatt én nem írok fel senkinek. Azért, mert most ő karcsúsodni akar, egy kicsit jobban akar kinézni a bikiniében, az egy dolog. De azt elérheti úgy is, hogy nem ilyen dolgokkal szúrja magát, és különösen fiatal nőről van szó, nem kavarjuk össze a menstruációját, nem csinálunk semmi olyan nem kívánatos mellékhatást.

0: akkor egy ilyen rohamszerű igény jelentkezett erre? Vagy tehát, hogy mennyien szeretnének ezzel élni?
1: Rengetegen. Rengetegen vannak olyanok, hát a lányom Budapesten él, és a környezetében nagyon sok olyan hölgy van, akikkel jár konditerembe, és hogy azok így elszúrják magukat 26-os testtömegindexnél is, meg ilyenek. Tehát,
0: akik mozognak?
1: Akik mozognak, járnak a konditerembe, de hát még jobban akarnak kinézni, szálkásodni szeretnének, meg ilyesmi. Ahelyett, hogy odafigyelnének rendesen a bevitt táplálék minőségére, összetételére, ők megengedik maguknak, hogy akkor most itt fagyizunk, ott csokizunk, egy kis ez, egy kis az, tehát így átnosolgatják az életüket, izzadnak a konditeremben, és csak nem akar kialakulni minden úgy, ahogy szeretnék, ezért aztán kérik a szurit, aztán van olyan ember, aki fölírja nekik, és akkor innentől kezdve elszabadult a pokol, annyira, hogy olyan fejlett országban, mint például az Egyesült Államok, hihetetlen mennyiségben fogy ez az injekció, van olyan amerikai gyógyszergyártó, amelyik nem győzte. Nem, hát ugye ő a piacra hozta ezeket a termékeket, de nem győzte az utánpótlást. Tehát volt egy időszak, amikor ez úgy divattá vált, hogy hiányzik volt. Tehát nem tudott annyit gyártani a gyógyszergyár, mint amekkora volt az igény. Azért, mert olyanok is használták, akiknek valójában nem lett volna erre szükség.
0: Miért ilyen nehéz elkezdeni a fogyókúrát? Azt, hogy megállt parancsoljunk magunknak.
1: Hát azért, mert szeretünk enni. Mert gondoljunk csak rá, hogyha éhesek vagyunk, az egy rossz közérzet. Hogyha eszünk valamit, attól javul a közérzetünk. És hát nagyon sok stressz, egyéb más hatás ér minket, van bennünk egy bizonyos fajta feszültség, és mi rátanulunk arra, hogyha én eszek valamit, nasizok egy kicsit, csipegetek úgy napközben, most egy kis sósat kívánok, akkor valami chipset, hogyha most édeset kívánok, akkor egy kis csokit, vagy bármilyen más édességet, vagy elnyalok egy fagyit, vagy bármi. Ezekben rengeteg luxus kalória van, szénhidrát elsősorban, és ez úgy szépen lassan lerakódik. És azzal, hogy eszünk, ezzel egy jobb közérzetet biztosítunk magunknak. Nagyon sokszor vannak, aki szoktam mondani, hogy bánat zsír. Nem bálna zsír, hanem bánat zsír, mert feszült, ideges, de most akkor eszik valamennyit, és akkor ettől egy kicsit úgy lenyugszik. Jobb lesz a közérzete. Elvileg, tehát ugye olyankor, amikor táplálkozunk, akkor mondtam, hogy a bélből is felszabadulnak olyan hatóanyagok, amelyek javítják a közérzetünket is. Lesz egy teltségérzés, megszűnik a hiányérzet, tehát ezáltal egy kicsit jobban hangolódik a közérzetünk, és akkor egyre inkább megyünk ezen az úton, amíg egyszer csak elkezdünk tokásodni, elkezd a has megvastagodni, ezt úgy szoktam mondani, hogy rakódik az évgyűrű. Tehát, hogy olyan szépen lassan elindulunk ebbe az irányba, és akkor innentől kezdve egyszer csak hoppá, hol tartunk, már ki kellett cserélnem a teljes ruhatáramat, mert már nem tudom összegombolni a nadrágot, már nem pont ugyanaz a melltartó méretem, mert most már húzza a hátamat, feszít, tehát a régi, ami rajtam volt, az milyen jó volt, de most már nem itt tartok. Tehát vannak ilyen apróbb jelek, amelyek mutatják, hogy elindultunk ebbe az irányba. Én nem beszélve arról, fiatalkorban többet mozgunk, sokkal élénkebb az alapanyag cserénk. Akkor ugye rengeteg dolog növekedő fázisban van a szervezetben, tehát ez felhasználja az energiát. Ahogy az életkorban haladunk előre, egyre kevesebb a mozgás, mert akkor már nem szaladgálunk össze-vissza barátokkal focizni, meg ilyesmi, hanem akkor hetente csak egyszer vagy kétszer elmegyünk focizni, amúgy meg reggeltől estig ülünk az íróasztalnál, vagy állunk a munkahelyen, és rakosgatjuk az akármit a szalag mellett. Tehát, hogy teljesen más a mozgás igénybevételünk, és ezáltal kevesebb kalóriát fogyasztunk. És ahogy idősödik az ember, egyre kevésbé. Tehát csökken maga az alapanyagcsere. Az alapanyagcsere az, ami a teljesen nyugalmi állapotban a szervezet működéséhez szükséges anyagcsere. Tehát ez is úgy csökken, mert már akkor nincsenek új sejtképződések annyira a szervezetben, hiszen nem növekszünk, regenerálódunk, de már nem olyan tempóban, mint korábban. Tehát így mondjam azt, hogy belustul a szervezetnek a biokémiai rendszere, És amit addig megszoktunk, hogy mennyit fogyasztunk kalóriában, az még mindig jól esik, mert ennyit szoktunk belőle anyam, és akkor egy idő után csak azt érezzük, hogy hoppá, elszállt a súlyom. Én emlékszem rá, hogy amikor ilyen 20 év körüli voltam, anyósom főzött strapacskát, és akkor egy ilyen nagy 4 literes lábasban ott volt az asztalon. És én meg nem bírtam abba hagyni, és rám szólt, hogy Lacikám, nem fog ez megártani? Mondom, ez soha. És most úgy vagyok vele, hogy ha elmegyek egy vendéglőbe, és rendelek egy adag strapacskát, és meglátom, hogy mekkora adag, ott gondolkozok rajta, hogy ez most be fog-e férni, vagy nem.
0: Elvitelre kérjük el.
1: Hát a végén volt már ilyen szégyen szemre, amit korábban simán megettem egy csülköt. Most jártam úgy nemrégen egy továbbképzésen, voltam Pécset, hogy megrendeltem a csülköt, nagyon szép volt, nagyon jó volt, és aztán kértem becsomagolni a végén, mert egyszerűen nem bírtam már megenni. Na most, hogyha az ember tud magának egy kicsit parancsolni, akkor azt mondom, hogy tud magát parancsolni, és akkor már jól működik a dolog.
0: Nehezebb egyébként a nagyobb testsúlyt leadni, mint a kevesebbet, ami felhalmozódott, tehát itt már az extrém súlyokról is beszélhetünk.
1: Igen, igen, sokkal nehezebb. Ebben vannak genetikai faktorok is. Ja, amit az elhízásnál, ugye, hát az elhízás kivizsgálása. Mert ez is, ugye, betegség, vizsgáljuk ki, hogy mi az oka. A kivizsgálás. Hát először is megnézzük a testtömegindexet, pont. Megnézzük a has körfogatot. Köldök magasságában mérőszalaggal körbe megmérjük. Miért kell ez? Mert az úgynevezett zsigeri zsír, ami a hasban rakódik le, az a szívérendszeri betegségek szempontjából legfontosabb. Tehát a zsigeri zsír az a kockázati zsír. Az a pocakban van. Hogyha onnan sikerül fogynunk, akkor a szívérendszeri betegségeket, mint fenyegető dolgot nem kell, hogy tehát tudjuk csökkenteni ezeknek a kockázatát, a betegségnek az előfordulását. Úgyhogy ezzel kezdjük. Utána elgondolkozunk rajta, megkérdezzük, hogy a családban milyen alkatúak az emberek körülbelül. Nézzünk körbe, és akkor kiderül, hogy hát nálunk mindenki duci volt. Oké. És akkor hogyan táplálkozik? Vezessen táplálkozási naplót. Mérje le. Tehát nem kell változtatni semmit az életmódján. Mérje le, hogy miből mennyit eszik, és írja szépen föl. Aztán utána vegyen elő egy kalóriatáblázatot, és számolja ki, hogy az mennyi volt. Lehet, hogy 3-4 ezer kilokalóriát megeszik egy nap. Észrevétlenül. Nem még egy kis nasi, egy kis ropi, egy kis ez az amaz, mindent írjon föl. És akkor kiderül, hogy mondjuk 3000 kilokalóriát eszik. Hát ennek is van fele. Nyilván nem azonnal kell lefelezni, de lehet úgy is csinálni. Szóval az a lényeg, hogy az ilyen elhízások hátterében van egy családon belüli hagyományozódás, lehet benne genetikai faktor, 1%-nál kevesebb az olyan típusú elhízás, tehát ilyen 0,6-0,8%, ami mondjuk hormonális eredetű az összes elhízott ember között. Összes elhízott. Tehát akkor nézzük pajzsmirigy hormon. Oké, nézzük meg a TSH-t. Kiderül, hogy teljesen normális. A TSH az a pajzsmirigy stimuláló hormon. Ez akkor lesz magasabb, hogyha lusta a pajzsmirigy, nem termel elegendő hormont, és akkor ez valóban elhízásra hajlamos. Itt a másik pedig az úgynevezett Cushing kór, ami egy kortizol termeléssel kapcsolatos zavar. De annak nagyon jellegzetes az elhízás, a holdvilágarc, úgynevezett bölénypup, tehát a nyaka alatt, a hátán rakódik le inkább a zsír, tehát nagyon jellegzetes az a testalkat. Ott valóban kortizol szintet érdemes megnézni, de nem így omorra. Tehát a kortizol szint meghatározása egy provokációs teszttel működik, tehát ez nem olyan egyszerű dolog, a TSH a legegyszerűbb, de a legtöbb betegemnél, aki többlet súlya rendelkezik, teljesen normális a TSH. Azért egyébként a TSH értéke, azt így labor rendszerekben meghatározzák, hogy a 4 körüli a normális, az alatt alacsony, vagy nem, tehát az alatt normális, fölötte már emelkedik. Na most ez az életkorral ez a normál TSH érték, ez megy följebb. Csak ezt nem veszi figyelembe a normál érték meghatározására a laborlelet, hanem azt nézi, hogy 4,2 fölött van, akkor már magas. De egy 60-70 éves embernél, hogyha a TSH 6-7 körüli, teljesen elfogadható, normális. És nem attól van elhízva, hanem attól, hogy többet eszik, kevesebbet mozog.
0: Hát akkor mit is mondhatnánk, mert csak annyit így a végére megint elismételve, hogy mindennek van fele. Nagyon köszönöm, doktor úr, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm a figyelmet.

0: Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt a súlycsökkentő injekciókról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés délelőtti rendkívüli ülésén úgy döntött, az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Seszták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NK ügyben, Seszták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyben, Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát pedig a 2024-es telefonos ügyben függesztette fel az országgyűlés. Nem vesz részt a Fidesz és a KDNP frakció a parlament rendkívüli ülésén, közölte előzőleg Bóka János. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata, politikai megrendelésre zajlik ellene eljárás. Négy folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első körben. Az NVVH közleménye szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3,5 milliárd forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez a csatlakozási folyamat, ismertette az igazságügyi tárca. Magyarországnak három független ügyész vagy bírót kell jelölni az elnöki posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A nyomozást és a vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség az uniós költségvetést érintő bűncselekmények, köztük a csalás és a korrupció kivizsgálására jött létre. Magyarország csatlakozásával az uniós forrásokat érintő ügyekben is közvetlenül eljárhat majd a szervezet idehaza is. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorshorgalmi út Szatmár-Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról, Mátészalka déli oldalán elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte hétvégén az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mintegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 000 életveszélyes allergiával élő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Szerdáig regisztrálhatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, amelyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. 5 embert vettek őrizetbe a brit Fairford légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés miatt. A tervezett terrorcselekmény után a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai támaszpont közelében fekvő Welford község jelentős részét és a lakosságot a helyi szabadidőközpontban helyezték el. A megyei rendőrség főparancsnok helyettese elmondta, az amerikai légierő által használt brit légitámaszpont felé 3 gyanús furgon haladt, amelyeket fegyveres rendőrök állítottak meg. További tárgyalásokra számít Iránnal az amerikai elnök. Donald Trump az Axios hírportál kérdésére úgy fogalmazott, a teheráni vezetés megállapodási javaslatát talán egy éve elfogadta volna Washington, de Irán azóta túlfeszítette a húrt. A portál értesülése szerint az újabb tárgyalási forduló ezen a héten lehetséges. Egy ember meghalt, több mint 160 ezer háztartás maradt áram nélkül, és több ezer repülőjáratot érintett az Egyesült Államok északkeleti részén végig söprő erős hétvégi vihar. A Nor'easter miatt New Yorkban és New Jerseyben szükségállapotot hirdettek, miközben több települést elöntött a víz. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen, zavartalanul derült az ég, csapadékra nem kell számítani, a szél olykor megélénkül, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra, kommunikációkutató professzor,

0: csak fiúk vannak. Együtt tanulunk megénekelni. Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral. Nálunk kap saját új egyenruhát. Sok élményt, sok tudást, sok nevetést. Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
1: Reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Debreceni Sándor, késes népi iparművészt, akinek neve természetesen összekapcsolódik Miskolc városával, hiszen itt él, ebben a városban, itt is dolgozik, és jelenleg is itt a műhelyében ültünk le egymással beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy fogadott engem, és hát újabb információkkal szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, hiszen a közelmúltban Székesfehérvári fesztiválján ön, mondhatom úgy, hogy a luxus kategória gyűjtői díját is elnyerte, valamint a részvételért is kapott egy emlékplakettet és egy emléklapot, tehát ezek a díjai, amelyekkel büszkélkedhet. Szívből gratulálok Önnek ezekhez a díjakhoz.
5: Nagyon szépen köszönöm, és azért örülök valóban ennek a külön díjnak, tehát egy plakett is nagyon szépen megcsinálta. Aki csinálta, na most az emléklapnak is nagyon örülök, a plakettnak is, de a lényeg az, hogy azt be tudtam bizonyítani, hogy a gyűjtőit, ezt egyébként a Kocsis Feri Bicskás barátom javasolta, hogy nagyon sok külföldi igényes, aki nem csak a 17 ezer forintos bicskát vásárolja meg, hanem kell neki a 600 ezer forintos is, és ezzel a gyűjtői kategóriával bebizonyítottak, hogy erre is van igény. Tokióból megkaptam a japán katalógust, ami 4 oda vagyok színesbe, arról csak annyit kell mondanom, hogy ez az Ichiro Hattori, aki 17. generációba kovácsolnak ezt az acélt. Nagyon különleges, mert a középső ágőjére, ami 3% szenet tartalmaz, 68 HRC keménységgel bír. Ez 63,5 rokvere, onnan tudom, mert holnap megyek fel a hőkezeléséből, hogy ugyanilyen kést fogok csinálni, és a vágő 63,5 rokvere van visszaengedve, 60 réteg nikkel van rákovácsolva két oldalra. Stabilizált ébenfanyél, 2 mozaik szeges Amerikából, kosjegye a kedves feleségé, és az oroszlán van betéve, szintén kos és oroszlán van, de és egy gyönyörű tokba van betéve, egy rájobbőr tokba van az egész, és hát maga az összhatás is hát különleges élményt nyújt. De mondhatnám a bicskát is, 5 ezüstből van az 5 nagy vad, szintén Hattori pengével, és ebben még az az újdonság, hogy a stabilizált kaferbival alá tettünk egy zöld prespánt, a gyémántal be van írva a rúgóba, hogy Hattori, és az 5 ezüst vad nagyabb a magyar címet, amit a Pénzverdébe csináltatok meg, vagy ezüstből, vagy pedig 14 karátos futatott aranyba készül. Hát hihetetlen a pengének a savazás utáni, mikor le van polírozva, kagylópéznek hívják egyébként magyarul, ez egy csoda és egyedülálló a világon tulajdonképpen.
4: Esztétikai élmény ez a szemnek, tehát a gyönyörű mestermunka, és mindemellett természetesen funkciójában is jól működnek ezek a kések, és még van egy szalonnázó bicskánk.
5: Gyönyörű szalonnázó bicska, azért terveztem át, hogy mindig össze-vissza csetlettek a bicskák, mikor mi van, olyan 100 darab van a illeszve a rúg, a hátsó záros, tehát megkedhetem vele a vajat, és akkor bezárom, közben meg az őzet is meg lehet vele nyúzni, és egy varaskos disznó, lehet látni azt a gyönyörű mintázatát, a varaskos disznó, ez a legkeményebb csont harmat Attila szerint, de olyan szépen látszik az erezete a varaskos disznak, és ő a egyik legkeményebb csont, mert tesznek elefántagyarba, szites engedélyes, tesznek mamutagyarba, az különböző színekre. A Német Laci barátom itt a gyárban megszokta stabilizálni, az azt jelenti, hogy 200 bárral két komponensű akrágyen, tehát átnyomnak. Egyedül a vasfán meg az elefántagyarra nem megy át, míg az ébenfa is összezsugorodik, meg a szarvasagan is.
4: Mert hogy fontos ez a csont, hogy ez adja a bicskának a nyelét, a szépségét, és a nyelét.
5: A színe eszméletlen. És ezeket különböző színűkre még meg lehet festeni, zöldre, pirosra, kékre, amilyen színre akar.
4: És melyik az a bicska, amelyel elnyerte a külön díjat?
5: Ez a gyönyörű bicska, meg ott van a testvére a másik, ez most a nyíregyházi gyűjtő birtokába visszaküdtem, certifikációval mindennel együtt. Itt is az 5 nagy van szintén ezüstből, gyönyörűen be van téve ezüst keretbe a magyar címmel, itt 14 karás aranytotal futtatva,

0: és itt pedig a két srimsó van, elefántagyarban a vaddisznó, meg a muflon, szóval ez eszméletlen, hogy milyen gyönyörű. Tulajdonképpen a tulajdonosnak is nagyon tetszik, és én meg annak örülök, hogy a két tulajdonos, most már van a Szemcsák Miklós barátom, aki benne van a japán katalógusban, megengedik, hogy jövőre meghódítsuk Európát, és akkor Salzburgtól kezdve Bécsig idáig. Eljutottam Münchenbe, eljutottam Brnóba.
1: És ha már bicskák, jó néhány itthon előttünk most az asztalon, ezeket már részben ismertettük is, hogy hogyan néznek ki, akkor milyen a jó bicska? És milyenek azok a debreceni sándoros bicskák, amelyekről meg lehet ismerni az ön munkáit?
0: Bent van az alszpoétikám, amit mondtam, hogy egy jókésnek, élesnek, esztétikusnak és eladhatónak kell lenni. Na most ergonómilag meg szoktam mérni a gyűjtőnek, a kéznek a szélességét, mert ha egy nagy kés, az előbb említettem annak a gyűjtőbarátunknak, hogy zongorista ujjai vannak, 18 mm-re hosszabbra kellett tenni a pengét. A kokaból a nyeret úgy választottam ki, a benne lévő díszítéseket is, tehát oda kell figyelnem, mert ő fogja használni. Tehát én mindent megbeszélek a kuncsavtal, mindent kikérdezek, bekarikázom, és én csak a munkadíjamat veszem. Ennek a bicskának úgy hívjuk, hogy az előke vagy bakni. Ezt a Kocsisfeli barátomtól kaptam, egy 20x20-as olyan fém, azt hiszem alpakának hívják, ilyen sárgás aranyszíne van, látod? Ezt lekovásoltattam egy másik kovács barátommal 4-es lapba, és az a 4-es lap lett ide feldolgozva a saját kezemmel, és azzal lett mellé lett beillesztve a ezen például a stabilizál szürke marha van, de láttátok, hogy a székezászlót is be lehet tenni tűzománcból, vagy bármit meg lehet csinálni. A köteles vagyok kiszolgálni azt, aki fizet nekem.
1: Az acélról is beszélnünk kell, a hattori acélt megemlítette. Magyarországon kevesen dolgoznak ezzel az alapanyaggal.
0: Én magamon kívül egyszer a Hochstein család csinált egy ilyet, de ezen kívül én nem tudok, és még meg kéne említenünk a nagyszénástól, Pantheonról, Hidvigi Béla, a világvadásznak én csináltam, a Safaris búcsúztatóján én csináltam egy gyönyörű kést, amit azt birtokában a Rütön 13-on voltam fent, hát eszméletlen villába sikerült bemennem, és ő pedig azt dedikálta a Fehován. Las Vegasba vette át egyébként a díját, a Pantheon díjat, tehát ez a legnagyobb kitüntetés, amit vadász elismerhet, ez van beleírva, hogy Debreceni Sándor a vadász kérdzsátlás dolyanjének sok szeretettel, Hídvégi Béla világvadász. Úgyhogy ez a másik nagyon nagy megtetszés, mert aki azért Hídvégéből a lássinak egyszer kést csinál, akkor az már tudja, hogy hova kerül. Rengeteg vadászkiállításokra járom, Győrbe voltam, a Gasztonyúnak csináltunk 3 gyönyörű bicskát, 2 az unokájának, magyar címer lett ott is betéve, zsirávcsontból, palisander gyökérből, elmelyek megstabilizáltatom, a ragasztókra nagyon oda kell figyelni. Ott, ha nem figyel oda, aki kiállít, olyan 55 fokokat lehet mérni, és hogyha egy nem úhú ragasztóval ragasztott fel a saját nyeledet, nekem már volt, hogy tönkrement, leúrott a nyélszabályszerről a nyérről, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, a legjobb ragasztókat szabad használni.
1: És beszéljünk még akkor az acélról, erről az alapanyagról, ami tulajdonképpen hát a bicskának és a késnek is az élességét és a
0: esztétikai
1: szépségét jelenti.
0: A 260 réteg rákovácsolva, én nem tudom, hogy az Ichiro Hattorin kívül más nagyon kevesen csinálnak, hogy rozsdamentes-rozsdamentesre tud kit csinálni. Ezt be tudom bizonyítani, nagyon hihetetlen technológiai eljárás, a hőkezelés is, és visszaengedve 63,5 rokve tud. Még csak annyit, hogy ennek megmutatom most itt a vágási technikáját. Most halljátok, amit csinál a kés. Hallod ezt?
1: Igen.
0: Na, körülbelül borotválkozni lehet a késsel. És most megint szerencsés vagyok, mert körülbelül 3 embernek fogok csinálni vadászkést.
1: Ha már esztétikáról beszélünk, akkor a kés és a bicska teljességéhez hozzátartozik a tok is.
0: Na meg a másik, akkor ez nagyon fontos kategória, hogy nagyon jó, hogy ezt említetted. Egy miskolci szígyártónak a nevét, Berec János szeretnék megemlíteni, aki szintén népművész lett. Ő Diógyőrben van, 2 helyen vagyok egyesítve, a Kisgyőrben, és itt a Fügeri Márta népművészség. Nagyon jó a társasága, a vezetőtől kezdve mindenbe segítenek, és ő a szígyártós, ezeket a fűzéseket a János csinálta, most is csinál 3 tokot nekem, tehát nagyon különleges, nagyon szépen dolgozik. Nézd meg azt a fűzést, ez csoda, mintha össze lenne nőve. A betétek, a leguánt, hogy ki van vágva a tok, hogy a gyűjtő birtokában a vitrínbe beláthat a saját erezetét, nézi a vadászkésének, mert ő gyönyörködik benne, azt veszi.
1: És ezek mind egyedi tokok, tehát még egy ilyen a világon nincs?
0: Ebből egy darab van, általában gyűjtőnek, láttátok, a bicskában be van írva, még a Hattori neve is gyémántal be van írva. Meg kell említenünk még a vésést, ez a gyönyörű ezüstvésést, azt a Schmidt Andris barátom csinálja Kaposváron. A Harmad Attila, aki mondtam, hogy a csontmetszést, azt a Harmat Attila és a Mátyás Balázs csinálja, az egyik Kőszegen lakik, a másik Kaposváron, a harmadik pedig Balatontapolcán. A lézerezést, a miskolci lézerést megemlítettem, hogy a Varga György urat olyan szinten segítenek a lézerezésbe, aranybetűvel, különleges betűket, a magyar címet rászoktam tenni, kiírjuk a dátumot, például beírom, hogy RVA 34 az acélnak a minősége, a DS logót ráteszem. Ezek az olcsóbb megoldások, nem szabad árról beszélnünk, de például egy ilyen srimsó vagy bulinó elég jelentős összeg. És a vésések, na most az aranykeretbe rakás, nem mindegy, hogy ezüstből megy bele az elefántcsont köré az ezüstbe rakás, vagy 14 karátos aranyból. Ezek a mesterek mind világszínvonalon vannak. A vésnökök, a szégyártók.
1: Igazi csapatmunkáról beszélünk akkor ebben az esetben. Tehát ezek a remek művek, és ezek a szép, szó szerint kézműves remekek, bicskák és kések, ezek több mesterember igazi mestermunkájának eredményei.
0: Ez egy munkámból adódik össze, és mivel egy-két díjamat azért hagyd mondjam már meg, hogy a 11-szer nyertem kézműves remeket, ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, mindig 3 új díjjal kell nevezni, és az azt jelenti, hogy 11 éven keresztül 33 új termékem van. És ezzel azért nem nagyon sok kézműves se tud dicsekedni, mert nagyon nem egyszerű. 10 mm-rel hosszabbra tervezed a bicskát, az kapa lesz belőle, ezt komolyan mondom, ezt már régén is mondtam. Nagyon nehéz tervezni bicskát, míg meg kell említenem a Faragó barátomat, aki ezt a Viking kollekciónak a szilvafából a Merényi Józsi barátom faragta, segített az elefántcsont, nem egyszerű volt összerakni, majdnem a ragasztó megkötött, úgyhogy ez egy tényleg egy gyönyörű faragásai vannak a szilvatartón. A japán katalógusra még egy mondattal visszatérve, hogy a garázsomnak a falán vannak ilyen különböző fotók, ki van írva, hogy csúcs ez a Hattori, ez is látszik a katalógusba, és még a fegyvergyártó cégnek sincs katalógusa, nekem van, 2 kaptam Tokióból, az egyik az én birtokomba, és még el ne felejtsem, nagy megtiszteltetés volt részem, a mongol nagykövet úr fogadott, és több mint valószínű, hogy fog rendelni a nagykövet úr is, és ebbe a japán katalógusba pedig benne vagyok 4 oldalba színesbe, szóval eszméletlen, és nem beszél össze az ember a japánokkal, ugyanazt a toprointos formát csinálják, és még az a különleges, hogy amíg ott félkész állapotban van a bicska, hogy le van fotózva, itt van az orrotok előtt, úgyhogy ez eszméletlen öröm, és hát a mongó zászló előtt le vagyok fényképezve egy kis bicskával, szóval hihetetlen dolgok ezek, hogy szinte mikor felmegy az ember azért a Rózsadombra, Bogár utca 11, azt hiszem a mongol nagykövetség, és mikor bemegy az ember egy ilyen irodába, ahol, mert azt tudom, hogy 33 millióan élnek kint, akik a magyarok testvére, az ujgurok, és akkor ránézek a mongolokra, hogy tulajdonképpen a testvéreink.

0: alapanyagokról is beszélnünk kell.
1: Igen.
0: Hiszen a riportra készülve ébenfát, tujagyökért,
1: vasfát,
0: rózsafát. Rózsafát szinte, mutatott
1: vengét,
0: nekem.
1: Palisander gyökeret. Ez igen. Egy korzikai olajfa, mint a csont.
0: Ha összeütjük a korzikai
1: olajfát,
0: akkor ilyen hangot
1: ad. Ez egy ausztrál fűfa. Ez 10 éve dugdosom, ilyen pöttyök vannak benne, és hát nagyon szép. Ez pedig a kígyófa, amit a miniszterelnök helyettes úrnak tettem fel a nyelére. Nézd meg, ezt le van stabilizálva, és mint a kígyónak a bőre.
0: Szóval ezek az alapanyagok sem semmik. Hogyan választja ki ezeket az alapanyagokat, és hogyan szerzi be?
1: Van egy barátom Berlinbe, ő a Misi barátom, és a honlapon tanulmányozgatjuk, például egy mamutfokhoz se egyszerű hozzájutni. Egyiket Amerikából szereztük be, azt a lilás rózsaszínét, vagy például láttátok a lila rája börtököt, azt kell tudni, hogy mindent megfestenek, tehát a bőr alapilag fehér, és akkor az meg van festve, vagy egy varaskós disznóagyart, azt a Virág Pisti barátomtól kaptam, a fia Afrikába dolgozott, tehát nagyon sok barátom, ezek mind besegítenek. Másképp egyedül nem tudnám megoldani. Tehát Berlinből kapok egy mamutfogat, Amerikából kapom a vasfákat, láttad, itt van az amerikai katalógus, a mozaik szegecseket, tehát ezek azok a gyönyörűségek, amit nagyon nehéz és nagyon drágák.
0: Szóval kapcsolat,
1: rendszerrel, egyik szüli a másikat, szóval hihetetlen csontok vannak, de a mamutnak a foga is különleges, mert keresztbe van elvágva, megragasztják, és tulajdonképpen az akrilgyanta tartja össze, és most képzeld el rózsaszínbe egy mamutfog. Eszméletlen, láttad a bicskával, szóval ezek a csodák. Na most, mikor egy mamutagyart, láttad az zöld mamutagyart, megpolírozok egy teveszőrfilcen, azt a gyárba kaptuk, ez se nem kemény, se nem puha, és nem égeti meg, mikor rámegyek, képzeld el. Viszont megmutatok egy szarvasagancsot, hogy kell ilyen színt csinálni, ha jobban rányomom, úgy megégetem a szarvasagancsot, hogy azt hiszed, hogy az az eredeti színe, csak közben a filccel tudom elérni ezt a hatást. Gyönyörű paszták vannak, és még egy nevet meg kell említenem, ezeket az acrilokat nem tudnám az Urbán Balázs nélkül. Juhász Józsi barátomat szeretném megemlíteni, és a 3M-es csiszolópapírt, amit 5 sor gyémánt szemcse van, Bécsből, Luxemburgból, Ausztriából járnak hozzám élezni, valamelyik nap este 11-ig éleztem egy konyha kis készletet, de szóval hihetetlen, olyan 100-120 kés tudok vele megélezni, mert 5 sor gyémánt szemcse van benne, mondjuk aranyára legyen értékű, de a 65 rokveles acélt meg tudom mutatni a Vanádis 10-en, mikor bejönnek hozzám a kuncsaptok. Megfaragom vele a bicska oldalt, a Véner 40-34-et, ami nem eszhető rozsdamentes, és a penge a 65 rokvelével faragja, képzeld el, a bicskának az oldala. Lehidal mindenki, mikor meglátja.
0: Szimbólumokról is beszélnünk kell. Farkas, hiúz, párduc, teve, oroszlán, bőgőszarvas, hogy csak néhányat említsek, azok közül, a szimbólumok közül, amelyek a debreceni sándoros késekre és bicskákra rákerülnek. Mitől függ a szimbólum?
1: Na most, ha visszamegyünk Diógyőrbe, mert én diógyőri gyereknek szoktam mondani magamat, még a dr. Cserbalajos szeretném megemlíteni, azt mondta, hogy diógyőrésznek születni lehet. Tehát ez így van, és én erre büszke vagyok, ugyanis ebbe az utcánkba, ahol itt is tele volt az utca diófákkal képzelve, tehát ezért lett a neve tulajdonképpen Diógyőr, és ezek a szimbólumokat, ezek a vadászati jelképek. Még meg kell említenem, hogy volt itt 2 régi gyár, a leinkázható művek, én ott tanultam meg tulajdonképpen a vaszaszakvát, volt egy szakközépés érecském, közben TF-et végeztem 4-6-os államvizsgával, súlyemelő szakedző voltam, sportvonalon és 26 érmet hoztam. Itt a sportcsarnokban lettem magyar bajnok, az érmeim azok ki vannak téve a sportcsarnokban, a miskolci szimbólumokhoz, tehát van a lilafüred, a régi törtokokban meg tudom mutatni, hogy a szarvasbika benne volt, akkor az őskohónak az emblémája, a lilafüredi palota szállónak az emblémája. Ha diógyőrök vagyunk, akkor használjuk a saját gyökereinket, így van. A tölgyfelevél, az a vaddisznó, a szarvasbika, ez meg ma vadászati jellegűek, de hát itt van a legbüszkébbek, amire vagyunk, mikor a japánokat elvittem a diógyőri várba, hát nagyon-nagyon tetszett nekik a dolog, tehát maga a diógyőri vár. Ez a diógyőri vár, hogy egy vadászkönyvet 100 oldal piszkozatot írtam, és az lenne a címe, hogy diógyőri vadászkések bicskák. Ezzel tulajdonképpen a régi acélgyártásnak is emléket tudnánk állítani, a Juhász Józsi barátomnak, akitől megtanultam a késeket, és már sokan nincsenek köztünk. Tehát megérdemelni ez a diógyőr ezt a könyvet, hogy meg tudjuk csinálni, mert ezt a tudást, ami az én birtokomban van, ezt egy művészeti centrumot szeretnék a saját lakásomból, ha kell, a városra hagyom. Tehát ezt a tudást át kell adnom valakinek, úgy, mint a tibeti orvosok, mert ha a tudás elvész, akkor hihetetlen csoda vészel.
0: A riportra készülve megemlítette azt, hogy A farkas szimbólum a kedvence. Miért?
1: Mondom, miért. Azért, mert mikor a dr. Cserbúr segített az első szórólapba, ott egy ülő farkas van, mert a farkas a kedvencem. Van egy olyan különleges bicska, az pedig egy amerikai gyűjtőbarátom birtokába áll, és ő ezüstből tetette be a farkas fejet. Tehát a bicskának a két oldalába, tehát az ezüstből volt a farkasfej. Na most tulajdonképpen ezzel a neve volt bizonyítva, hogy Farkas Istvánnak hívták, és az ezüstből volt a farkasfej. Szóval ez egy csodálatos dolog, és hát hihetetlen dolgokat lehet tulajdonképpen produkálni. Egy miskolci gyűjtő birtokában van az öt nagy vaddala, az elefánta. Látod, a Párdusznak a bajuszát lehet látni, az pedig egy miskolci gyűjtő, és még csak annyit, hogy a felesége vette a férjének a bicskát, és nem, az is elég húzós ár volt.
0: Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
1: Na most, hál' Istennek, nagyon sok munkám van, most már kezdek egy kicsit nem kifáradni, kimerülni, de most csinálok Győrbe két luxusbicskát, három darab hattoriból lesz. Négy évig a film szakmának az elnöke voltam, ott zsűrizni jártunk, és most a zsűri, a háromtagú zsűri is megdicsért. Sok új munka van, hál' Istennek, és igényes dolgok.
0: Milyen jövőbeli tervei vannak?
1: Ki szeretnék jutni Mongóliába? Tehát Japánba kimenni, meg szeretném csinálni ezt a diózsőri késkönyvet, vagyis hát a diózsőri késekbicskákat, és akkor a múltnak át tudnánk adni valamit. Idáig is boldog vagyok, mert olyan embereknek dolgoztam, ami a DS logó bele van téve, híres politikusoknak, és kikérem az ő bölcsességüket, mert ő nélkülök, azt szoktam mondani, hogy a világ nem elég kerek.
0: Elgondolkozott már azon, hogy mit szeret ebben a szakmában, amelyet közel 40 éve végez, és késes népiparművész.
1: Na most mondom a lényeget. Mikor azt szokták mondani, hogy a vérrel áldoz az ember az acélját, 12 darab ilyen szalonázó bicskát csináltam, és mikor a pengét nekem a korongra, azra a gyémánt szemcsés korongra így rá kell nyomnom, mikor élezem, akkor úgy átmelegszik az acél, hogy leégeti a hámréteget mondjuk a kezemről, és a vér rácsorog itt, amikor egy hetet ki kell hagynom, tehát magyarul vérrel áztatom az acélokat. Na most, hogy mi a legnagyobb öröm, elmondom. Az az öröm, mikor ránézek, láttad a legszebb késdíjjal azt az örömöt, hogy azért 2500 késből elhozod, mikor átadom azt, amit megrendeltek, megálmodott, hogy ő mit szeretné a csonttal kapcsolatban, a nyélig, a tokig, és egy az egybe ugyanazt látja, azt az örömet a vevőnek az arcán, meg az, hogy 10 évig használnak egy késkészletet, az a másik öröm, hogyha jó csak minőséggel szabad dolgozni, azokat a mestereket kell kiválasztani tokba, szígyártóba, srimsóba, bulinóba, akik a legjobbak, és akkor leszel tulajdonképpen világszínvonalon. És az öröm az a legnagyobb dolog, és az tart fiatalon tulajdonképpen, meg a sportnak a múltja.
0: Debreceni Sándor késes népiparművésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves riportalanyom, a riport elkészítése után még megosztotta velem azt az információt is, hogy 5 késet tovább jutott a Gránátalma díj pályázaton. Ezen kések 2 vadászkés, 2 bicska és 1 különleges vadászkés, amelyek összértéke eléri a 9 millió forintot. A verseny eredményhirdetése októberben várható. Kedves riportalanyomnak gratulálok az eddig elért eredményeihez, és további sok sikert kívánok! Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái. A Szent Atya a franciaországi apostoli útjának harmadik napja. Leó pápa imája a Lourdes-i jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. A Szent Atya a beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája Lourdes-ban. A Szent Atya a Lourdes-i befogadó központban. A betegek nem terhet jelentenek, hanem az emberiség dobogó szívét. Leó pápa imája a Lourdes-i jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. Közel két napos párizsi látogatása után a Szent Atya szombaton délután búcsút vett a francia fővárostól, és a 700 kilométerre délre fekvő Lourdes-ba repült, ahol érkezése és köszöntése után este 8 órakor a Massabielle barlangnál, a redkora szűzanya szeplőtelen fogantatás néven többször is megjelent a kis Bernadettnek, imádságot mondott. Már esteledett, amikor a Szent Atya a Massabielle barlang előtt elvégezte a zarándokok hagyományos szertartását. Letérdelve imádkozott a jelenés helye előtt, kezével megérintette a sziklát, és ivott egy pohár vizet a forrásból. Végül személyes pápai gesztusként egy aranyrózsát ajándékozott a szűzanyának, majd a barlang elé térdelve így imádkozott.
1: Notre-Dame de Lourdes.
0: Ó Lourdes-i mi asszonyunk, szepültelen fogantatás! Ezen az áldott helyen, ahol oly kedvesen és gyengéden szóltál Szent Bernadetthez, a francia nép alázatos leányához, hogy átadd a világnak az imádság, a megtérés és a remény ragyogó üzenetét, most bizalommal sietünk hozzád, te vagy az anya, akit Jézus ad nekünk, és figyelsz minden szükségletünkre. Anyánk, Franciaországért fohászkodunk hozzád, amelynek patronája vagy, és amelyet oly sok századon át oltalommal vettél körül. Nyerd el népének a testvéri harmónia ajándékát. Hadd építsen el olyan harmonikus társadalmat, amely száműzi az erőszakot és a gyűlöletet, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy dolgozzon, családot alapítson, és teljes életet éljen nyugalomban és derűs lelkületben. Ott, hogy a nehéz sorsúak és a legszegényebbek mindig támogatást kapjanak. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelki vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek szembenézni a kihívásokkal, és lelkesen szolgálják a közjót. Őrizzék meg az országot békében a nemzetek közti egyetértéssel. Hallassák hangját az alapvető emberi jogok, és a világ béke védelmében örökre elutasítva a háború logikáját. Szentséges Szűz Mária, neked ajánljuk Isten népét, amely ebben az országban él, és amelyet közelségeddel annyira kitüntettél. Újítsd meg a keresztény családok hitét és buzgalmát, amelyek oly kedvesek a szívednek, hogy napról napra Jézus jelenlétéből, kegyelméből és támogatásából élhessenek a nehézségekben is. Legyenek nagylelkűen nyitottak az életre, és Isten támaszon bennük hivatásokat, különösen a papi és szerzetesi életre. Add meg, hogy franciaországi egyházad megmutassa, különösen a fiataloknak, az evangélium ragyogó útját, hogy felépíthessék azt az igazságos és testvéri társadalmat, amelyre vágynak. Végül szeretettel teli anya, rád bízzuk legsürgetőbb személyes szándékainkat, különösen a betegekét és szenvedőkét, valamint mindazok iránti szándékainkat, akik kísérik őket, hogy erőt és gyógyulást nyerjenek. Rád bízzuk szeretteinket és elhuntjainkat, kérünk távolíts el minden akadályt, amely még mindig elválaszt minket szeretett fiattól is engedd. Hogy ő uralkodjon mindenkinek a szívében. Amen. Leó pápa beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Vasárnap délelőtt találkozott Leó pápa a francia püspöki konferencia tagjaival Lourdesban, amely egyúttal a francia püspökök közgyűlésének székhelye, hogy mindig közel érezzék magukat a szűzanya hathatós támogatásához. Leó pápa beszéde kezdetén bátorításra fordult a francia püspökök felé. Korunk hatalmas kihívásaival szembesülve tanúsítsatok bátorságot, merészséget és missziós kreativitást. Ne csüggedjetek a hibák és kudarcok miatt. Legyetek bátrak beismerni a hibákat azzal az elszántsággal, hogy a jó pásztor szeretetével begyógyítsátok a sebeket. Hivatkozzatok a francia egyház gazdag történelmére, országotok jövőjének építése során. Az egyház tanúja volt és ma is szerves része az ország kultúrájának, identitásának és e világi hivatásának. Joga van ahhoz, hogy a hangja jelen legyen a nyilvános vitákban, hiszen természeténél fogva prófétai tekintéllyel rendelkezik. A Szent Atya arra buzdítja őket, hogy tartsanak ki minden jó akaratú emberrel együtt, akik ugyanezeket az értékeket védik. Jelenleg egy nagyon sajátos szekuláris környezetben élnek, egy viharos történelem eredményeként, amely most békében van ugyan, de amelynek lehetővé kell tennie az egyház számára, hogy betöltse küldetését. Az a tény, hogy a fáradtságos munkával elért egyensúlyt fokozatosan megkérdőjelezik, ahogy az a nyugati világ más részein is történik, nem vezethet beletörődéshez. A pápa arra kéri a püspököket, hogy legyenek éberek, védjék meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz, az igazi szabadságban való neveléshez és a nyilvános Isten tisztelethez, hogy látható módon Jézus Krisztus nevében gyakorolhassák a szeretetet. Amit az Úr Franciaország katolikusainak, az egyház első szülött leányának adott, az valóban nagy hálaadásra indít, mint az életszentsége törekvés megszakítatlan folyama, a művészetek, az irodalom és a tudománynak virágzása a hit és a Szentlélek ösztönzésére, az emberi személy elidegeníthetetlen értékének, méltóságának és jogainak védelme, és persze a bámulatos missziós buzgalom, amely a földkeresség végéig gyümölcsöt termett. Igen, Jézus sokat adott nektek, és szeretetében továbbra is ajándékokat akar adni nektek, szólt elismeréssel a pápa. A fiatalok nagy vágyai és a jövő miatt érzett szorongásuk kapcsán a Szent Atya a katekumenátus bátorító jelére utalt, amely elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Ez kegyelem és öröm Isten egész népe számára. Arra kérte a püspököket, hogy gondoskodjanak róluk, főként azzal, hogy befogadják őket az egyház élő közösségeibe. Új missziós rendület keretében az oktatásnak elsődleges szerepe van. A katolikus oktatási intézmények nyitottak mindenki előtt, ám a katolikus oktatás semmiképpen sem hagyhatja el a Krisztus központi nevelési projektjét, amely az emberi személy átfogó fejlődését célozza minden dimenziójában, lelki, kulturális, intellektuális, erkölcsi és társadalmi téren. Egyetlen diáknak sem szabad marginalizálódnia az osztályában pusztán azért, mert hisz Jézusban. A papság tagjai által elkövetett gyermekbántalmazás fájdalmas csapása kapcsán Leó pápa elismeréssel szólt a püspökök bátor intézkedéseiről, az áldozatok meghallgatásával, az igazság keresésével, a megbocsátással, a jóvátétellel, valamint a megelőzés és a védelem kultúrájának határozott előírásaival. Ahhoz, hogy papi hivatások születhessenek, a papoknak Krisztushoz hasonlónak kell lenniük életük minden tekintetében. A pápa szomorúan beszél tudomásul a szerzetesi és főként a szemlélődő hivatások számának hanyatlását. A hivatások feltételei leggyakrabban a keresztény családokban születnek meg, amelyek a legnagyobb figyelmet és támogatást érdemlik. Végül a Szent Atya számára oly fontos egység kérdését érintette. Az ideológiai megosztottság alássa az egyház tanúság tételét. Az egyház történetében mindig is voltak feszültségek, de az igazi egység befogad minden hiteles katolikus érzékenységet, ha természetesen összetartanak a közös hitvallásban a főpásztorok és főként a Péter utódja iránti engedelmességben. Kedves testvéreim, az egyház Franciaországban nagyon kedves a pápa szívének.
1: L'église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Mennyire szeretném átadni nektek azt a lelkesedést és reményt, amely átjár, amikor rátok gondolok. Szólt búcsúzásként a Szentatya, majd a lourdi szűzanyag közben járását kérve megáldotta őket. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel Szent Misét mutatott be a lourdi mi asszonyunk bazilika előtti téren, mintegy 200 000 hívő számára. Homíliájában nagy örömmel köszöntötte a Franciaországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, akik az egyház anyja házában ültek össze, megállapítva, hogy bennük az egyház egyetemes arcát lehet meglátni. A vasárnapi liturgia szövegei a Szűz Mária által Szent Bernadettre bízott üzenet egyik alapvető szempontjából érintik, amely felhívás a megtérésre.
1: Un appel tendre pressant à la conversion,
0: mondta szentbeszédében Leó pápa. Az evangéliumi szakaszban Jézus mély szomorúsággal tekint a bezárkozott szívekre, mivel Isten nem akarja gyermekei kározatát. Ezekkel prófita is arra emlékeztet bennünket az olvasmányban, hogy a bűnös, ha megtér, életben marad és nem hal meg. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a tévutakat, és az élet útjára lépve megnyitjuk szívünket az egyetlen, soha el nem múló örömnek. Még a földi boldogság bulandó, az igazi boldogság ígérete mindenkihez szól. Szűz Mária sem a földi, hanem a túlvilági boldogságot ígérte meg Szent Bernadettnek. Ez különösen erőteljesen visszhangzik a francia földön korunkban, egy olyan társadalomban, amely a haladást és az anyagi jólétet keresi, de elfelejti az örökké valóság távlatát, fejtette ki homíliájában Leó pápa. A jelenlegi tendenciákkal szemben, amelyek az emberi élet értékét a betegség, a szenvedés, az öregség szempontjából próbálják értelmezni, a Massabielli barlang a keresztény reménység szentélye.
1: La grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
0: Ahol nem utasítanak el semmilyen törékenységet. A betegeket itt átalakítja Isten végtelen szeretete. Lourdes áldott hely, ahol az életét Isten értékes ajándékaként fogadják el, amely arra hivatott, hogy az Atya szeretetében virágozzon az örökké valóságban. Az örök élet az Úr ígérete, amelyet már elnyert számunkra a kereszten, halála és feltámadása által, valamint ezt valósítja meg bennünk minden nap a keresztség kegyelme révén. Személyes felelősségünk, hogy szabadon befogadjuk. Az örök élet egyetlen akarája a bűn, Isten elutasítása, fejtette ki a pápa, arra buzdítva, hogy ezt a nekünk ajándékozott szabadságot Krisztus kegyelmének a segítségével éljük meg. Mária nyomdokaiba lépve, a végsőkig mondjuk igent, mint az üdvözlő Mária imában, most és halálunk óráján. Mária éppen Lourdesban szólított fel kitartóan a megtérésre, háromszor ismételve a bűnbánat szót, kérve, hogy a bűnbánatot ne csak magunkért, hanem a világért is gyakoroljuk. A korunkat sújtó rossz, az egyre inkább terjedő, sok ártatlan életet elpusztító konfliktusok az emberi szívből fakadnak, ezért az emberek szívét kell megváltoztatni, kezdve a sajátunkkal. A bűnbánat olyan cselekedet, amely szeretetet ébreszt Isten iránt, minden testvérünk iránt, akik nem hallgatnak a megtérésre szóló hívásra, és akiket bűneik a halál felé sodornak. Az egyháznak elsőként kell megélni ezt a megtérést, és ehhez elengedhetetlen, hogy elismerjük hibáinkat. Mária felhívása az imádságra és a megtérésre nagy reménnyel tölt el bennünket, hiszen megmutatja, hogyan változtathatjuk meg a dolgok menetét, ami nem más, mint az, hogy egyesülünk Krisztus szenvedésével, mondta szentbeszédében a pápa, hangsúlyozva, hogy a betegek az egyház szívében vannak, és szerepük pótolhatatlan. Homíliája végén Leó pápa arról biztosította a zarándokokat, hogy Lourdesból nem úgy fognak hazatérni, ahogyan ide érkeztek, hanem a remény misszionáriusaként fognak távozni.
1: Vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
0: Ez ugyanis ennek a helynek a csodája, felébreszti a remény örömét éppen a megpróbáltatások és a fájdalom idején. Szűz Mária békét ajándékozva meggyógyítja tekintetünket és átalakítja szívünket. Legyenek hazájukban, otthonaikban, egyházmegyéikben és családjaikban ennek az isteni erőnek és gyengétségnek a tevékeny tanúi, akik lehetővé teszik számunkra, hogy folytassuk az utat és elérjük a célt. A betegek imáinak és Mária édesanyán szeretetének támogatásával haladjanak bizalommal a jövő felé. Ne féljenek a világ viharától. Isten szent anyja vigyázza előre haladásukat, gyengétségének köpenyével beborítja az egyházat, és mint ragyogó hajnalcsillag irányítja lépteiket, hogy örömmel megszülessenek fia Jézus életébe. Zárta homíliáját Leó pápa.
2: XIV. Leó pápa Lourdesban a betegek nem terhet jelentenek, hanem emberségünk dobogó szívét. Az Accueil Notre Dame 1997 óta fogadja a Lourdesba érkező betegeket és időseket. Az egészségügyi intézményként működő központban alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. 14. Leó egy orvos és egy gondozó tanúság tételét hallgatta meg, majd emlékeztetett, több mint 150 éve érkeznek ide zarándokok, hogy Márián keresztül Jézusra bízzák testi, lelki és pszichés szenvedéseiket. Itt a törékenységet nem rejtik el, hanem egy szent találkozás helyévé válik, fogalmazott a pápa. A Szentatya a kegyhely idei lelkipásztori témájából Gábor arkangyal Máriához intézett köszöntéséből indult ki. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Mária minden embernek azt üzeni. Az Úr veled van. Ez emberi méltóságunk alapja, hangsúlyozta 14. Leó. Mária anyai tekintete arra emlékeztet, hogy Isten szemében senki sem láthatatlan. Korunkban azonban egyes társadalmak hajlamosak elfordítani tekintetüket az emberi élet méltóságáról. Az ember pusztán azért méltó, mert létezik, és az örökké valóságra kapott meghívást. Méltósága nem mérhető és nem vitatható, hangsúlyozta a Szentatya. 14. Leó közvetlenül azokhoz is fordult, akik súlyos betegséggel és nagy fájdalmakkal küzdenek. Bármilyen kilátástalannak tűnjön is helyzetük, semmilyen emberi törvény nem foszthatja meg őket méltóságuktól. Ezért határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva kioltsák az emberek életét. Lehetetlen normálisnak tekinteni az élet kioltását. Ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös, szögezte le 14. Leó. A pápa ezután az egészségügyi dolgozókhoz fordult. Lourdesban, a betegek és a remény városában arra kérte őket, hogy őrizzék hivatásuk mély értelmét. A szenvedő emberről gondoskodni kell, nem pedig megsemmisíteni őt. Legyetek az élet szenvedélyes szolgálói, buzdította őket 14. Leó. Az orvoslás soha nem állhat a megtervezett halál szolgálatába. Ehelyett fejleszteni kell a palliatív ellátást és a kutatást, a betegeket pedig gyengétséggel kell kísérni. A Szentatya köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, betegszállítóknak, lelkipásztori munkatársaknak és önkénteseknek. A testek gyógyításával a lelkeket is gyógyítjátok, mondta a pápa. Végül ismét a betegekhez fordult. Nem vagytok teher, emberségünk dobogó szíve és az egyház értékes kincse vagytok. Imáiról biztosította mindazokat, akik szenvednek, és Szűz Mária anyai szeretetére bízta őket.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzászól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat. És nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
1: Babits Mihály Zsoltár férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként, érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötetem a Levelek Íris koszorújából. Első regényét a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat fő munkatársa majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésével megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Uram, Te ismered az én gyarlóságomat, minden reggel fölteszem magamban, hogy gyakorolni fogom az alázatosságot, és minden este azt látom, mily sokszor követtem el a kevésség hibáit. Ennek láttán szinte szeretnék elkedvetlenedni, de nem, hiszen tudom, hogy ez is csak kevésség lenne. Rád hagyatkozom egészen, ó Istenem, minden reményemben. Te mindenható vagy, ébreszt föl bennem kegyelmeddel a buzgalmat ezen erény után, és hogy a te végtelen irgalmasságod megadja nekem erre a kegyelmet, szüntelenül ismételni akarom. Jézus szelíd és alázatos szíve, tedd szívemet hasonlóvá a tiédhez.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítsék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Szeptember 26-ára találkozóra hívta Ternyák Csaba érsek a főegyházmegye minisztránsait az Egri Bazilikába. A főpásztor az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott, tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát, utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal, fejtette ki. A szentbeszédet Kakukk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. Hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. A szentmisét követő ebéd után a fiatalok Kakukk Ferenc atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. A minisztráns találkozó litániával főpásztori áldással ért véget szombaton. Vasárnap tartották az Egri Bazilikában a Szent Mihály búcsút. A búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Amikor elődeink Szent Mihály főangyalt választották-e bazilika, illetve a mai bazilika helyén állt középkori plébánia templom védőszentjéül, tudták, mit jelent védelemre szorulni, mondta homiliája elején az érsek, majd feltette a kérdést, vajon mi, mai emberek, mitől szeretnénk, hogy Szent Mihály megvédjen bennünket?
2: Háborútól, bizonytalanságtól, attól, amit nem tudunk ellenőrizni, vagy talán valami mélyebbtől is, attól, hogy ebben a bizonytalan világban elveszítsük a hitünket, a józanságunkat, végül önmagunkat. Mert igen, védelemre szükségünk van, de legyünk őszinték, vajon valóban Szent Mihály főangyaltól várjuk, kérjük ezt? Talán még hívő emberként is távolinak érezzük, érezhetjük az alakját. Egy angyal karddal, egy legyőzött sárkánnyal, ahogy a Szentleckében is hallottuk, hát ezért ezek egy másik világnak a képei. Szépek egy templomnak az oltárán, egy oltárfesményen, de amikor mai életünknek a valóságos gondjaira, bajaira, veszélyeire gondolunk, talán elsőként nem Szent Mihály jut eszünkbe, mint oltalmazó. És hogyha odafigyeltünk a mai első olvasmányra, hát az sem tűnik sokkal közelebbinek vagy bátorítóbbnak. Dániel látomása inkább félelmetes. Lobogó lángból álló trón, izzó parázs, tűzfolyam, mennyei seregek. Hát, ami igaz, hogy Dániel sem egy békés, biztonságos világban kapta ezt a látomást, hiszen olyan korban él, amelyben nagyon is megtapasztalja a földi hatalmak erejét és a saját kiszolgáltatottságát. Talán ezért Dániel világa mégsem olyan távoli tőlünk, és pontosan itt válik érthetővé Szent Mihály főangyal. Mihály. Mikael héberül. Ki olyan, mint Isten? Ez nem egyszerűen egy név, ez egy kérdés. Ki az, akihez végső soron igazítom az életet?

0: tudták megmondani, hogy mit szabad hinni, mit szabad mondani, és mit kell elhallgatni. Ha ma visszatekintünk az ő életére, mintha egész püspöki szolgálata ugyanarra a kérdésre adott volna választ. Ki olyan, mint Isten?
1: Vasárnap tartották az Egri Bazilikában a Szent Mihály búcsút. A búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Szentbeszédének részletét hallották. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az atya országába való átmenetét október 3-án 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc Vasgyári templomban. Mint tudjuk, az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szentatya a Ferences család közösségi által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, azaz szentgyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. Ezen jeles évfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc Vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kistestvérei. Jelen lét jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városban ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden úgymond régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. 9 órakor a napkezdés a plébánia udvarán jön, aztán 10 órakor a fő előadást, majd Ferenc István és a Korát Lumen Christi közösség tartja, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 13:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 14:00 fakultációk, műhelyek, majd 15:45 tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amely 16 órakor kezdődik, és amelynek főcelebránsa dr. Bábel Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka és csapata végzi, a szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be, mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait a Bakástéri templomban Budapesten. Október 3-án szombaton 19 órától zenei kincsek a 18. századból Johannes Kudlik orgona koncertje. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Október 4-én vasárnap 10 órakor következik a búcsú szentmise. A templom védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek az ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul idén van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Jövő héten, október 8-án csütörtökön aztán 19 órától, majd Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék lesz, tehát Budapesten, a Bakástéri templomban, és még egy előzetes ugyaninnen német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominotte koncertje, október 17-én.

0: 5-én szombaton 19 órától. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. Helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17 szám, délután 3-tól este 7-ig zajlik majd a program. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Az idézet Lukács evangéliumából van. Mi az a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programjaként Kun Szabó Zoltán diakónus evangélium hirdetése, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, és este 6 órától szentmise következik majd. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, és egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliuma következik magyar nyelven.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Jézusnak a kisgyermekről mondott szavai és János megnyilatkozása között első pillantásra semmilyen összefüggés nincsen. Megtaláljuk azonban közöttük a kapcsolatot, ha figyelmesen olvassuk. Az én nevemben, a te nevedben, aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben. Ez túlontúl általánosan hangozhatott János számára. Hát akkor semmi kiváltsága sincs annak, aki követi Jézust. Az imént arról vitatkoztak, hogy melyikük a legnagyobb. Jézus finoman, de határozottan helyreigazította őket. Jánosnak nem sikerült helyet biztosítania magának közvetlenül Jézus mellett az eljövendő országban, sem stabil pozíciót kivívnia a tanítványok hierarchiájában. Utolsó próbálkozásként legalább azt el akarja érni, hogy csak ezzel a 11-el kelljen osztoznia. Helyeslést vár Jézustól, ő azonban félreérthetetlenül tudtára adja neki és a többieknek is, hogy az ő neve nem márkanév, melynek használatát szabadalom vagy kizárólagos forgalmazói jog védi. Jézus nevében bárki tehet jót. Sőt, a keresztáldozat után a dicsőségbe emelkedett Úr, akinek nevére minden tért meghajol a mennyben, a földön és az alvilágban, azt is eltűrte, hogy nevével annyian visszaéljenek az egyház történelme folyamán. Mindazonáltal az az ember, akiről itt szó van, aligha tartozik ezek közé. Aki ördögöt űz, az a bűn ellensége kell, hogy legyen. Azt valósítja meg életével és cselekedeteivel, amit a hitvallás letétele előtt minden keresztségre készülőnek meg kell tennie. Ellene mond a sátánnak, minden bűn szerzőjének és fejedelmének. Ez az első lépés a kereszténység felé. Mindaz anonim kereszténynek tekinthető, aki nem ismeri személyesen Krisztust, de valamiképpen az ő tanítása szerint él, és radikálisan hadat üzen a gonosznak. De vajon milyen kereszténynek nevezhető az, aki ismeri Krisztust, a keresztség által részesült az ő életében, mégsem szakít a bűnnel, és élete tele van megalkuvásokkal? Jézus nem csak azt mondta, aki nincs ellenetek, az veletek van, hanem azt is, aki nincs velem, az ellenem van. Aki kereszténynek tartja magát, s közben nem adja át életét egészen Krisztusnak, az menthetetlenül Krisztus ellensége lesz, mert a vele való életegységet csak mindenestül elfogadni, vagy teljes egészében elutasítani lehet.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im, kto príjme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Vtedy povedal Ján, učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš mu vravel, nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Oprea vilas mascalende vorba ke konsi mascarie cavrende o mai baro. O Jézus kanadiklas lenge jélengo gingipe, peste ahardas jekhe shavores, pasha peste torgyardas lesz, haj kodipendas lenge kon andre hutilel kadale shavores ande muroanav, man hutilel andre. Haj kon man andre hutilel, kodoles hutilel andre kon man bishadas. Kekono majci nosi maskar tumende, vicsácses kodolyo báró. O Janko las perdale vorba, maestro pendas, deklamiek emmanuses kon benges násev las ande tjoánab, ba tiltoszár dám kadileszke, ke napalatute kamelte pírel szarame. O Jézus kodi pendas, te natilton, kekon nájlo tumáro dusmáno, kodo tumencasilo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallhatják német nyelven.
6: Evangélium nach Lukas. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was in ihrem Herzen vorging. Deshalb nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen: Wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Da sagte Johannes: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen zu dir nachfolgt. Jesus antwortete ihm: Hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szent Vencel, király vértanú. 905 táján született, meghalt 929-935 között, szeptember 28-án. Eszerint 24-30 évet élhetett. Csehországi Szent Vencel király, akinek teste a prágai Szent Vitus katedrálisban várja dicsőséges föltámadást, a cseh Premisl uralkodóházban született. Édesapja Vratislav cseh herceg volt, édesanyja Drahomira, apja a csehek második királyaként 921-ben halt meg. Anyjában sem égett a krisztusi lelkesedés, így vallásos nagyanyja Ludmilla gondoskodott arról, hogy Vencel jó keresztény nevelésben részesüljön. Apja halála után Vencel lett a törvényes uralkodó, de fiatal korára való tekintettel édesanyja kormányozta az országot. Ez idő alatt anyja tudtával gyilkolták meg nagyanyját, Ludmillát, ami nagy sebet ütött Vencel királyfi szívében. Amikor pogányérzésű anyját elkergették a trónról, elsőtette az volt Vencelnek, hogy a szentéletű Ludmilla földi maradványait áthozatta a prágai Szent György kolostorba. 922-ben vette át az ország vezetését. Mindössze 7 évig uralkodott, hogy utána vértanúként adja életét az Úr Jézusért. Életszentségét bizonyítja, hogy az volt a terve, lemond a királyságról, és azt öccsére Boleszlávra bízza. Ő maga pedig egy római kolostorba vonul vissza. Mindezek ellenére istentelen anyja és nagyra vágyó, rossz akaratú öccse elhatározták, hogy eltávolítják a trónról. Ráadásul a cseh nemesség egy része, mely még pogány volt, nem támogatta Vencelt, pedig sokat tett népe vallási és kulturális fölemelkedéséért. A pogány lelkületű főurak összeesküdtek ellene, és tulajdon öccsével, Boleszlávval ölették meg a reggeli szentmisére jövet a prágai templomtéren. Népe kezdettől fogva vértanúként tisztelte. Hősiesen gyakorolta életében a tisztaság erényét, alázattal szolgálta alattvalóit, szerette a szegényeket. Messze menően kitűnt az oltári szentség szeretetében. Olyannyira, hogy a szentmiséhez szükséges bort és kenyeret saját kezével készítette. Ma nagyanyjával, Ludmillával együtt a szentek között tiszteljük. Koronáját a nemzet szimbólumának tekinti a cseh nép, mivel ő volt a megtért cseh nép első nemzeti szentje, királya és vértanúja. A középkorban sok legenda született vele kapcsolatban, ami megnehezíti tárgyilagos megközelítését. Istenünk, örök dicsőség királya, te Szent Vencel vértanút arra tanítottad, hogy földi uralkodásnál többre becsülje mennyei országodat. Közben járására add, hogy önmagunkról lemondva egész évvel ragaszkodjunk hozzád. Emlékezzünk meg ezen a napon Sík Sándor papköltőnkről. 1889 születésének éve, 1963-ban halt meg. Piarista paptanár és egyike a modern magyar költőknek. A 20. század magyar katolicizmus egyik legnagyobb alakja. Nehéz eldönteni, hogy miben volt nagyobb, hiszen irodalmár, költő, pedagógus, lelkivezető volt egy személyben. Híres adventi és nagybőti konferencia beszédei révén Magyarország lelkivezetőjévé vált. Csodálatos lelki beállítottságával páratlan egyéniség. Fesztelen és közvetlen volt. Végtelenül egyszerű. Talán emberként volt a legnagyobb. Eszményét saját maga rajzolta meg. Embernek lenni, csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek, föld szülte földnek, és Isten lehelte szépnek. Írja egyik versében. Messze menően tisztelte az egyén felfogását. Senkit sem akart mindenáron megtéríteni. Édes testvére Sík Endre, édesanyjuk legnagyobb bánatára, ateistának vallotta magát. De Sándor ezt soha nem vetette szemére, nem akarta az erőszakos térítést. Halála után Endre éppen ezért a türelmes szeretetért tért meg. Ő szerkesztette éveken át többek között a Vigília folyóiratot is. Híres imádságos könyvét dr. Schütz Antal atyával írta. 3 évtized múlva felnőttek számára írta a Dicsőség Békesség című imakönyvet. Teljes lendülettel csatlakozott az egyházi énekreformmozgalomhoz, és a Szent vagy Uram kottás énekeskönyv számos énekszövegét remek formában átírta. Éppen dogmatikai mélységei, szépségei miatt a világban egyedülálló ezen énekeskönyv. Kitűnő himnuszgyűjteménye is. Szent Magyarság címen az Árpádház szentjeiről tartott előadássorozatot. Elismert cserkészvezető volt. Életművét halál után 12 kötetben gyűjtötték össze, ma felbecsülhetetlen érték. 1963. szeptember 28-án halt meg. Bár származására nézve zsidó volt, ezt vele soha senki nem éreztette. A magyar nép ma büszkén dicsekedhet vele. Kevesen tudják, hogy Erdély és a Székelyföld szerelmese volt. Sokszor megfordult Marosfőn, és az erdélyi szociális testvérek ottani villájában nyaralt. Jó barátja volt Márton Mózes, akkori csíkszentdomonkosi plébános. Számos versében írt élményeiről. Borvíz forrás, a Hargitán, oltárkő alatt, a csíki székházban, a Maros forrása mellől, reggel a szálláson, székelypap, lajtorreás szekér, az egyeskő, a havason, stb. A keresztútról nagyon szép elmélkedéseket írt. A 12. stációt imádkozom. Felkiáltottál, beteljesedett, és lehajtottad fejedet. Igen, Uram, közel a nap, talán az óra, tán a pillanat, amikor félre billen a fejem, amikor én is beteljesedem. De beteljesedem-e én magam? A tenger eszmét, a gondolatot, amelyet itt gondolnom adatot, végig tudom-e gondolni odáig? Lehajtott fejű Krisztus a kereszten, immár a föld emlőit elereztem, a föld tejével telnem szűk, kevés, csak te benned a beteljesedés. Napom hanyatlik, nagy hegyek mögül árnyak suhognak, már-már nehezül a forró szerszám hűsödő kezemben, ó teljes Krisztus, teljesíts meg engem!

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma szeptember 28-án Wenzel napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Német, szláv eredetű név, a szláv, Wenceslav névből származik. A név Wenceslaus formája német Wenzel rövidüléséből került a magyarba. Jelentése koszorú, dicsőség. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Szeptember 28-a az év 271. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 94 nap van hátra. Szent Vencel napja van a cseh államalapítás ünnepe. Ma van a Magyar Honvédségben szolgáló tűzszerészek napja. Az információhoz való egyetemes hozzáférés nemzetközi napja 2019 óta az ENSZ szervezésében a tudáshoz való jog nemzetközi napja, illetve az információhoz való hozzáférés napja folytatásaként. Tajvanban a tanárok napját tartják, Konfúciusz születésnapja a hagyomány szerint. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán, tehát Krisztus előtt 551-ben született a hagyomány szerint Konfúciusz, kínai filozófus. 1573-ban született Caravaggio, itáliai festőművész, aki korának művészeti elvárásai ellen lezadva vált a manierizmus, valamint a 17. század elejé naturalisztikus ábrázolás iskolateremtő képviselőjévé. 1817-ben ezen a napon született Tompa Mihály magyar költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Népi Nemzeti Irodalmi Irányzat egyik képviselője volt. 1857-ben született Mahler Ede, magyar-osztrák orientalista csillagász, természettudós régész, egyiptológus, az ELTE egyiptológia tanszékének alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1892-ben született Faragó Sándor magyar tanító, iskolaigazgató, az ideiglenes nemzetgyűlés képviselője. 1907-ben ezen a napon született Turai Ida, magyar színésznő, érdemes művész. 1923. szeptember 28-án született Kabos László, Jászai Mari díjas magyar színész, komikus, érdemes művész. 1934-ben született Brigitte Bardot, francia színésznő, énekesnő, állatvédő. 1943-ban látta meg a napvilágot Kerényi Imre, Kossuth díjas magyar színházi rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész. 1946-ban született Benedek Miklós, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a Nemzet színésze. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus előtt 48-ban halt meg Pompeius, római hadvezér, tengernagy. 935-ben hunyt el Szent Vencel, Csehország fejedelme. 1213-ban halt meg Merelni Gertrúd királyné, II. András magyar király felesége, összeesküvők ölték meg. 1859-ben halt meg Karl Ritter, német földrajztudós, a földrajztudomány egyik megalapozója. 1895-ben távozott közülünk Veres Pálné, a magyar nőnevelésügy egyik előharcosa, az első nőképző egylet alapítója. 1953-ban hunyt el Edwin Hubble, amerikai csillagász. Ő fedezte fel, hogy a galaxisok nem a tejútrendszer részei, valamint felfedezte a kozmikus vörös eltolódást. Az elsők között érvelt azzal, hogy a távoli galaxisok vörös eltolódását a világegyetem tágulása okozza. 1963-ban távozott közülünk Sík Sándor, Kossuth díjas magyar költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1978-ban hunyt el első János Pál pápa, 2022-ben halt meg Coolio, amerikai rapper, színész, producer. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1396-ban a Nikepolyi csatában a luxemburgi Zsigmond magyar király vezette lovagi hadsereg súlyos vereséget szenvedett első Bajazid oszmán szultán hadától. 1468. szeptember 28-án első Mátyás magyar király Brassó városának áru megállító jogot adományozott. 1526-ban ezen a napon a török sereg először fosztotta ki Szeged városát. 1630-ban Bethlen Istvánt erdélyi fejedelemmé választották, 1830-ban ezen a napon 5. Ferdinánd lett Magyarország királya. 1878. szeptember 28-án Tisza Kálmán miniszterelnök benyújtotta lemondását. 1895-ben ezen a napon felavatták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat a Dunán. 1971-ben ezen a napon a Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás értelmében Mindszenty József bíboros herceg prímás esztergomi érsek amnesztiában részesült és elhagyta Magyarországot. 1986-ban ezen a napon üzembe helyezték a Paksi atomerőmű 3. blokkját. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Bak András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan személyt keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. Az országgyűlés délelőtti rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ügyészség a múlt héten közölte, hogy három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben, Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyben, Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát pedig a 2024-es telefonos ügyben függeszthette fel az országgyűlés. Nem vesz részt a Fidesz és a KDNP frakció a parlament rendkívüli ülésén, jelezte előzőleg Bóka János. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata, politikai megrendelésre zajlik ellene eljárás. A központi nyomozó főügyészségen őrizetbe vették Sesták Miklóst, tudta meg a 24.hu portál Pap Gábortól, a politikus ügyvédjétől. Délelőtt, néhány perccel azután, hogy az országgyűlés megszavazta a korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését, a KDNP országgyűlési képviselője bement a központi nyomozó főügyészség budapesti épületébe vallomást tenni, ott tehát őt őrizetbe vették. Négy folyamatban lévő büntetőügyet van a saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az első körben. Az NVVH közleménye szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez a csatlakozási folyamat, ismertette az igazságügyi tárca. Magyarország három független ügyészt vagy bírót jelöl majd a szervezet élére, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A nyomozást és a vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség az uniós költségvetést érintő bűncselekmények, köztük a csalás és a korrupció kivizsgálására jött létre. Magyarország csatlakozásával az uniós forrásokat érintő ügyekben is közvetlenül eljárhat majd a szervezet. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte hétvégén a belügyminiszter. Pósai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorshorgalmi út Szatmár-Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorshorgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról, Mátészalkától délre elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Öt embert vettek őrizetbe a brit Fairford légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés miatt. A hatóságok kiürítették a nyugat-angliai támaszpont közelében fekvő Welford község jelentős részét, és a lakosságot a szabadidőközpontban helyezték el. A megyei rendőrség főparancsnok helyettese azt mondta, az amerikai légierő által használt brit légitámaszpont felé három gyanús furgon haladt, amelyeket fegyveres rendőrök állítottak meg. További tárgyalásokra számít Iránnal az amerikai elnök. Donald Trump az Axios hírportál kérdésére úgy fogalmazott, A teheráni vezetés megállapodási javaslatát talán egy éve elfogadta volna Washington, de Irán azóta túlfeszítette a húrt. A portál értesülése szerint az újabb tárgyalási forduló már ezen a héten lehetséges. Egy ember meghalt, több mint 160 ezer háztartás maradt áram nélkül, és több ezer repülőjáratot érintett az Egyesült Államok északkeleti részén végig söprő erős hétvégi vihar. A Nor'easter miatt New Yorkban és New Jerseyben szükségállapotot hirdettek, miközben több települést elöntött a víz. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen, zavartalanul derült az ég, így csapadékra sem kell számítani, a szél olykor megélénkül. A csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul ma, és majd holnap is. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Az 1740-es évek végén Johann Sebastian Bach egy különleges és szép kötetet jelentetett meg, amely mondhatnánk úgy is igazi zenei csemegéket tartalmaz. Christoph Wolff, a világ egyik élvonalbeli Bach kutatója, 1983-ban még 1748-49-re datálta a kiadványt, ahogyan azt a Gróf monográfiák sorozatban megjelent a Bach család című kötet műjegyzékében olvashatjuk. Később azonban, újabb kutatási eredményekre támaszkodva, 1747-re tette a kötet kiadásának évét. Utóbbi feltételezését a 2004-ben magyarul is megjelent Johann Sebastian Bach a Tudós Zeneszerző című könyvében találjuk. A nyomtatvány informatív címlapja így hangzik. Sechs Choräle von verschiedener Art auf einer Orgel mit zwei Klavieren und Pedal vorzuspielen.

kapható Lipcsében, Bach Kapellmeister úrnál, fiai uraknál, Berlinben és Halléban, s a kiadónál, Cellában. Haladjunk most visszafelé a szöveg megértésében. Mivel a mű kiadója Johann Georg Schübler volt, ezért az organisták csak Schübler korálóknak nevezik a gyűjteményt. Az Európa szerte híres Bach titulusait minden művének címlapján olvashatjuk. Messze vezetne most kielemeznünk, hogyan is volt Bach lengyel királyi és szász választófejedelmi udvari komponista. Érdemes azonban egy pillanatra figyelnünk az előzőekkel ellentétben latinul jelölt titulusra, Director Cori Musici Lipsiensis. A legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk, hogy Bach Lipcse egyházzenei igazgatója volt. Nem pusztán a Tamás templom kántoraként, és ezzel összefüggésben a Tamás iskola tanáraként dolgozott, hanem három lipcsei templom, a Tamás templom, a Miklós templom és a Pál templom egyházzenéjét kellett megszerveznie és ellátnia. A címlap elején a kötet tartalmáról értesülünk. 6 különböző módon megkomponált korálfeldolgozásról van szó. Ehhez olyan orgonára van szükség, amelynek 2 manuálja és pedálja van, vagyis az orgonista kézzel 2 billentyűsoron játszhat, és lábaival természetesen a pedál billentyűkön. A kompozíciók szerkezete, a hangszínek összeállítása és kiemelése miatt fontos, hogy a játékos 2 manuálon játszhasson egyszerre. Amiről viszont a címlap nem tudósít, a 6 orgona mű Bach egy-egy saját korábbi kantáta tételének átirata, és éppen ebben áll a gyűjtemény különlegessége. Egyetlen esetben nem lehetett visszakövetkeztetni az eredetit, méghozzá a Wozol ich fliehen hin című második kompozíciónál, noha az 5. kantáta erre a korálra épül. Nem kivételes Bach életművében, hogy más komponista műveit írta át, például Vivaldi koncertókat orgonára vagy csembalóra. Arra is akadt példa, hogy saját hangszeres művét írta át, mint a G-dur gambaszonáta 3. tételét orgonára. Sőt, egy-egy kantáta tétel újra szövegezésével és újra komponálásával hozott létre tételeket, mint például a Hámol misében. Hosszan sorolhatnánk a példákat. A Schübler korálok esetében azonban énekes hangszeres kompozíciókból orgona darabok születtek. Érdekes még, hogyha szűkszavúan is, de regisztrálási utasításokat is ad a szerző, vagyis a hangszínek, még inkább a hangfekvések kialakítására utal. Ez pedig az orgonaművek nagy részére nem jellemző. Az első kompozíció címe Wachet auf, ruft uns die Stimme, ugyanúgy, mint az egyházi év utolsó vasárnapjára, vagy a Bach kantáták besorolása szerint a Szent Háromság utáni 27. vasárnapra komponált 140. kantátájé. A liturgikus év utolsó vasárnapjának hangulata és gondolatköre már adventi elemeket tartalmaz. Az episztola Krisztus eljövetelének várásáról, az evangélium a 10 szűzről szól. A kantáta gerincét képező 3 strófás éneket Filip Nikolai írta 1599-ben. Az evangélikus énekeskönyv 493. számában ismerünk rá. Első verse a kantáta nyitó tételének szövege a következő. Halsány szó kiált az éjbe, föl, ébredj Jeruzsálem népe. Kit vártok, itt van már közel. Kürt ádjelt, jöjjetek hívek. Hol, merre vagytok, okos szüzek? Épp éjfél van, sietni kell, jön már a vőlegény. Lobogjon fákja fény, halleluja. Mély mennyegző, üdvöt szerző, vár reátok, mihelyt megjő. A kantáta ismeretlen szövegírója mélységesen biblikus szöveget hozott létre, bőséges ó- és újszövetségi utalásokkal, túlnyomó részt az énekek énekére hivatkozva. A drámaiság kialakításában pedig nem más eszközt használt fel, mint Jézus és a lélek párbeszédét, amelyről már többször beszéltem Bach kantátáival kapcsolatban. A Schübler korálok első darabjának azonban a 140. kantáta 4. tétele az alapja, amely Nikolai énekének 2. versét használja fel. Sion népe halván

hallja, hogy néki szól az őrök hangja, és szíve örömtől repes, jön az Úr sugártól fényes. Ő erős, irgalommal ékes, a csillaga tündökletes. Jöjj, Jézus, drága kincs, dicsőbb te nálad nincs. Üdv, hozsánna, jertek, menjünk, mind siessünk, szent asztalánál örvendjünk. A zenekar első és második hegedű és mély hegedű szólama uniszónó játssza az ismétlődő témát, ritornell anyagot, amelybe Bach minden változtatás nélkül érintetlen cantus firmus formájában korásorokva bontva illesztette bele az éneket. Előadói elképzelés kérdése, hogy a korál bemutatására a kórus teljes tenorszólamát, vagy csak szólistát állít be a karmester. Nikolaus Arnoncourt az utóbbit választotta.

Az orgona változatban a ritornell anyagot jobb kézzel kell játszani, a tenorban felhangzó koráldallamot bal kézzel, kiemelt hangszínnel, a basszust pedig lábbal. Három felvétellel szeretném szemléltetni az előadói koncepciók különbségét. A példák egyetlen közös vonása, hogy a koráldallamot trombita hangszínnel játsszák az orgonisták. Jó okot ad erre az ének szövege az első versben. Harsány szó kiált az éjbe, és kürt ádjelt. Tom Koopman kitűnő felvételén ehhez a színes kornet hangszíne társul a ritornell téma előadására.

Míg az előző két előadás tempója jobban emlékeztet a kantáta tétel előadására, Biene Katrine Birndorf felvétele lényegesen frissebb tempóban mutatja be ugyanezt a darabot. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Sebestyén Márta Dúdoltam én című albumáról készült összeállításunkat hallják. Sebestyén Márta születése óta a zene bűvöletében él, édesanyja révén is, aki zenepedagógus, Kodály Zoltán egykori tanítványa volt. Különösen a népdalok világa ragadta meg. Ezek előadásával már kislánykorában felfigyeltek tehetségére. Azon kevés hazai előadó művészek közé tartozik, aki változások és változtatások nélkül a tradicionális magyar kultúrát képviseli itthon és világszerte, koncertjein életre keltve Bartók Béla és Kodály Zoltán által gyűjtött már majdnem feledésbe merülő népdal hagyományt. Tehetsége, képzett orgánuma és varázslatos lénye eredeti jelenségé avatta, szinte nincs olyan ország, ahol ne képviselte volna a magyar kultúrát akár szólóban, akár zenésztársaival. Énekelt a japán császár előtt, de a spanyol király és az angol uralkodó is megismerhette általa a magyar népdalait, igazi kulturális nagykövete hazánknak. A Dúdoltam én című albuma 1987-ben jelent meg, az album a magyar népzenei újjászületés, táncszáz mozgalom egyik alapműve, amely bemutatja a Kárpát-medence és a különböző tájegységek, például Moldva, Mezőség, Somogy, Gazdag, Dallam világát. A lemez zenei kíséretét és az anyaghangszerelését a korszakalkotó muzsikás együttes biztosította, amellyel az énekesnő szorosan együttműködött. Az együttes mellett számos előadó művésszel dolgozott együtt, Juhász Zoltán, Éri Péter, Gyenis Katalin, Berec András. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Sebestyén Márta Dúdoltam én albumáról hallanak ízelítőt. Összeállításunk az kellemes zene hallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Sebestyén Márta Dúdolt a Mén című albumáról hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Dudás Anna volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Tomán Vivien. Ma friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Mirincsik Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan sportmagazin műsorunk, a Hajrá Magyarok szól. Majd a Hét Nap című regionális hír összefoglalónkat hallják. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, még Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor híreket mondunk, majd Szent Vencel élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Lóci Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a két fiúról szóló példabeszédről elmélkedik. Ajánlónk szól műsorunkhoz.
3: És vajon melyikünk mondhatná el, hogy ezen a téren ne kellene még fejlődnie? Lehet, testvér, hogy száddal már készségesen igent mondasz egyből az atya akaratára, de vajon ki is még mindig a szőlőbe? Vajon mi átszódhatott le az apa fejében és szívében két fia válaszát hallva? Az első elutasítása bizonyára nem esett jól neki, de valószínűleg reménykedett abban, hogy fia átgondolja még a dolgot magában, és megszületik benne az elhatározás arra, hogy segítsen. Bízott abban, hogy fiában nem marad hatástalan saját édesapja kérése.
2: Ezután a hitvallóban Vámos Néja Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről elmélkedik. 16 órakor híreket mondunk. Ezután a Remény Hírnökei című műsorunk szól. Adásunk tartalmából a Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióit látogatták meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzett vallásturisztikai hallgatók. A tanulmányút jelentőségéről Domjánné dr. Nizsalovszky Rita habilitált egyetemi docenssel, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgetünk. Ajánlónk szól.
4: Lehetnek nagyon szép váraink, lehetnek templomaink, de hogyha elveszítjük a hitet, akkor ezzel a belső iránytűt is elvesztítjük. És Szent Istvánnak az öröksége az nem pusztán egy ország volt, nem csak falaknak a sokasága, nem történelmi emlék, hanem üzenet is, hogy lehet változó a világ, de ne változzon meg az ember szívében Istennek a helye.
2: Ezután Közelkép című portréműsorunk következik. Ebben Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával, életéről és hivatásáról beszélgetünk. 17 órakor a szokott időben regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órakor rózsafüzéri imádságra várjuk Önöket a készülékek elé, melyet a mai estén az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség vezet. Ezután híreket mondunk, majd a Legyetek Szentek lelkiségi irodalmi műsorunkban Anselm Grün a Szépség című művének 12. részét Varga Orsolya tolmácsolásában hallják. 19 órakor a hírek után a Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunk szól. Ebben Csokonai Vitéz Mihály szerelmes verseit dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével ismerhetjük meg. Ezután esti mese szól a legkisebbeknek. Ma este a Pók és a Légy című mesét Nagy Barbarától hallják. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunk szól. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunkkal várjuk Önöket, még Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című összeállításunk szól. 20 óra után a híreket követően a Megértés hullámhoz szent című interaktív élő műsorunkba Szabó József atya érkezik. Ő várja majd hívásaikat. De előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is maradjanak velünk. Jó rádiózást kívánunk!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A központi nyomozó főügyészségen őrizetbe vették Sesztelk Miklóst, tudta meg a 24.hu hírportál Papp Gábortól, a politikus ügyvédjétől. Délelőtt, néhány perccel azután, hogy az országgyűlés megszavazta a korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését, a KDNP országgyűlési képviselője bement a központi nyomozó főügyészség budapesti épületébe vallomást tenni. Az országgyűlés rendkívüli ülésen döntött úgy, hogy az ügyészség indítvány után felfüggeszti Hankó Balázs, Sesztelk Miklós, valamint Magyar Péter mentelmi jogát. Az ügyészség a múlt héten közölte, hogy 3 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben, Sesztelk Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyben, Magyar Péter miniszterelnök a Tiszapárt képviselőjének mentelmi jogát a 2024-es telefonos ügyben függesztette fel az országgyűlés. Már előzőleg közölte a Fidesz frakció vezetője, hogy pártjuk és a KDNP frakció nem vesz részt a parlament rendkívüli ülésén. Bóka János azt mondta, Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata, politikai megrendelése zajlik ellene eljárás. 4 folyamatban lévő büntetőügyet van saját hatáskörében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az NVVH közleménye szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért keresett olyan szemét, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást. Ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A változtatásokról egy minisztériumi háttérbeszélgetésen korábban értesült az Index, majd mostanra azok hivatalosan is megjelentek, írják a vonatkozó cikkben. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte hétvégén a belügyminiszter. Pósai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán tudatta, a programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a természetvédő szervezetek a kormánytól, derül ki abból a nyílt levélből, amelyet Magyar Péter miniszterelnöknek címeztek. Azt kérik, amíg nem jön létre a védett és Natura 2000 területen lévő állami tulajdonú erdők védelmének jogi kerete, addig hosszabbítsák meg a májusban hozott átmeneti rendelkezést. A levélben felidézik Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szavait, aki szerint ökológiai szemléletű erdőgazdálkodásra van szükség a profit érdek szolgálata helyett. A Hungaromet elemzése szerint az idei rendkívüli aszály egy évek óta tartó globális légköri cirkuláció változással függhet össze, amely akár tartóssá is válhat. A megváltozott légköri folyamatok miatt kevesebb nedvesség érkezett a Kárpát-medencébe, miközben a száraz talaj és az erős napsugárzás tovább fokozta a felmelegedést, kialakítva a hőkupola jelenséget. A szakértők szerint a jövő attól is függ, visszatér-e a délebbre húzódó ciklonpálya és a nedvesebb idő, vagy tartósan szárazabb nyarak következnek. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, csapadék tehát nem hullik, a szél sok felé megélénkül majd. A hőmérséklet kedden hajnalban 5 és 10 fok között, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Reklámot hallottak.
8: Hajrá, magyarok!
9: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a nyíregyházi sporthéttel foglalkozunk, majd az 1 millió lépés az iskoládért programmal, ezt követően úszással, az Ózdi Extrém Sportnappal, végül pedig egy szépkorúaknak rendezett sportfesztivállal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthéthez a Nyíregyházi Sportcentrum. A kínálatban nyílt edzések, sportbemutatók

0: ezzel a fajta mozgásokkal.
1: Számos programot szervezett a Sport Hétre a Nyíregyházi Sportcentrum. A parasportnap keretében két testnevelés órán próbálhatták ki a gyerekek, hogy milyen ülve röplabdázni, és megtudhatták, hogy milyen kerekesszékben vívni. Ez is része annak az érzékenyítő programnak, amelynek segítségével az egészséges gyerekek közelebb kerülnek a fogyatékkal élőkhöz. A paralimpikon kerekesszékes vívó Tarjányi István nem először járta be Miskolában. Így már azt is tudta, hogy mire kíváncsiak leginkább a gyerekek.
2: Először rám csodálkoznak, és nem nagyon tudják elképzelni azt, hogy én hogyan tudok vívni, és én ezt próbálom bemutatni, és megmutatni nekik, hogy milyen ez a paravívás. Leültetem őket egy zsámolyra, nincsen most vívószék, mert az kicsit körülményes elhozni, és bemutatom nekik azon, hogy rájuk adok egy maszkot, egy vágást megmutatok nekik, és érdeklődően fogadják, és a kardot is a kezükbe adom, hogy megfoghassák.
1: Az iskola évtizedek óta a röplabdasport egyik nyíregyházi bázisa. A parasport napon a röplabdás lányok kipróbálhatták, hogy milyen nehéz ülve átjuttatni a labdát az ellenfél tér felére. Peres Jánost, a Nyíregyházi Sportcentrum ülő röplabdázóját hallják.
3: Általában nagyon jó fogadják, nagyon hamar be lehet őket a játékba vonni, sőt, sokan vannak egyszerre a pályán, és tetszik nekik nagyon.
1: A sporthírhez kapcsolódóan a nagy nyíregyházi tűzharc bajnokságon mérhették összetudásukat a város iskoláinak diákjai, másnap pedig a Kodályban florbal és görkorcsér bemutatóval várták az érdeklődőket. Bekapcsolódott a hétbe a nyíregyházi egyetem is, ahol kutyás sétával várták a mozogni vágyókat a nyíregyházi egyetemen. Négy napon át kínált változatos sportprogramokat az érdeklődőknek az intézmény az Európai Sporthét keretében. Ferenci Tamás a program főszervezőjeként és a Testnevelés és Sporttudományi Intézet mentoroktatójaként vett részt a programon négy lábú társával. Szerinte fontos, hogy azok is eljöjjenek egy ilyen programra, akiknek esetleg nincs kutyájuk.
4: Nagyon sok ember szereti a kutyákat, nem biztos, hogy olyan életkori szakaszban van, hogy jelen pillanatban felelősség teljesen tud kutyát tartani. Viszont itt lehetőség van arra, hogy eljön velünk az erdőbe, kutyát sétáltatunk, olyan kutyák vannak itt, amelyek mindegyik jól szocializált, egymással az embereket is szeretik, és tényleg azt mondom, hogy egy kicsit megismerkedhetnek a kutyázással. Ha bárkinek bármi olyan jellegű kérdése van, akkor a kutyagazdaként én is, illetve a kollégáim is készséggel állunk a rendelkezésükre.
1: A rendezvény sorozat alatt aerobik, továbbá úszás, dobóversenyek, röplabda, valamint labdarúgó bajnokság is színesítette a palettát. A program célja már 8 éve az, hogy mozgási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a hallgatók számára. Már a program kezdete előtt összebarátkoztak a kutyusokkal, hogy kellemesen telhessen a közös 2-4 kilométeres séta. A sporthét minden évben népszerű a hallgatók körében. Sokan érkeznek azzal a céllal, hogy mozogjanak és részt vegyenek a különböző foglalkozásokon a négy nap folyamán. Az egyetem 2018-ban csatlakozott az Európai Sporthét felhívásához. Dr. Vajda Ildikó oktatási elnökhelyettes azt hangsúlyozta, a program célja már 8 éve az, hogy testmozgási, kikapcsolódási, valamint kapcsolatépítési lehetőséget kínáljon a hallgatók számára.
5: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az egyetem hallgatói mind amellett, hogy az elsődleges feladatuk a tanulás és a tudás megszerzés, egy olyan környezetben tanulhassanak, ami lehetőséget biztosít arra, hogy közösséget alkossanak, segítsük a közösségépítést, a barátok, a kapcsolatok kialakítását, és ezekkel a programokkal szeretnénk olyan emberi tulajdonságokat, értékeket fejleszteni, vagy kialakítani, vagy segíteni a fejlődésüket, amelyek nem csak az egyetemi tanulmányok, hanem az életben is szükségesek. A kitartás, a céltudatosság, a rendszeresség, egyáltalán az, hogy a fizikai aktivitás mennyire fontos, az egészséges életmódnak, az egészségtudatosságnak a hirdetése.
1: A kutyás sétán túl számos program vár a hallgatókra minden évben. A Nyíregyházi Egyetem a sporthét mellett további sportolási és mozgási lehetőségeket kínál minden érdeklődő számára. Elrajtolt a Millió Lépés az Iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8

0: jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést, vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kell teljesíteniük. Az ingyenes millió lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát, vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépésszámmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kékkör távjait teljesítik. A legaktívabb és a szerencsés intézmények között pedig 100-szor 1 millió forint értékű sporteszköz támogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózdi Csabát, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját hallják.
1: Ugye ez lesz a 8. alkalom, hogy elindul a Millió Lépés az Iskoládért program, amely 11 héten keresztül mozgatja meg az embereket, és az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenes letölthető Millió Lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége fejlesztett ki. Ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ha beírom az időtartamát mondjuk a kerékpározásnak, a kerti munkának, az úszásnak, a pingpongozásnak, a táncnak, bárminek is, akkor ezt ő lépésszám alakítja. Úgyhogy így a nap végén pontosan láthatom, szembesülök a tükörre, hogy mennyit is mozogtam. Hogy hogyan indult el a program? Ugye mi a COVID kapcsán szerettük volna megmozgatni a szervát ültetetteket, és akkor indult el ennek az ős változata, ez az applikáció, amely aztán gyakorlatilag pillanatok alatt nagyon népszerű lett, és a támogatásból sikerült ezt az applikációt egy olyan formájúvá tenni, ami ennek már ma is látszik, hogy nagyon sokféle motiváló, játékos, jelvénygyűjtő lehetőséggel rendelkezik. Tehát élményé próbáljuk tenni vele a mozgást, és motiválni próbáljuk el az embereket, hogy minél többet használják, és minél többet menjenek. Ugye, ha most csak a szervát ültetetteket nézem, akkor azért mielőtt valaki átültetésre kerül, akár egy vese, máj, szív, hasnyálmirigy vagy tüdő esetében, a szervezetük már nagyon leromlik. Tehát ez a végstádium, vagy meghal, vagy kap egy új szervet. És akkor az új szervvel ez a leromlott szervezet újra erőre kap, és ő újra egy teljes értékű életet, vagy ahhoz hasonlót lehet élni. Ahhoz, hogy ez a szervez jól működjön, és hogy a testünk is jól működjön, fontos a rendszeres napi mozgás. Ugyanis aki rendszeresen mozog, annál ezek a beültetett szervek is bizonyítottan tovább működnek, és maguk a saját életüket is meg tudják hosszabbítani. És egyébként ez nem csak a szervát ültetettek régaz, hanem ránk is, gyarló emberekre, akik magunkat egészségesnek gondoljuk. Ugyanis a mozgás az ténylegesen gyógyszer. Ez közhelynek tűnik, de bizonyítottan az. Nagyon sok esetben az, aki rendszeresen mozog, a sokkal egészségesebb, sokkal jobb állapotban van, mint az, aki ezt nem teszi meg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, ez a legolcsóbb dolog, csak egy hiba van, hogy receptre nem lehet felírni, tehát nem lehet kiváltani tablettaként, ezt meg kell dolgozni. Viszont az is igaz, hogy a láb mindig kéznél van, tehát ha hajlandók vagyunk leszállni a villamosról, buszról hamarabb, esetleg nem ugrunk be az autóba, ha gyereket nem akarjuk az iskolapadig autóval vinni, hanem hamarabb megállunk, akkor nem csak a társas kapcsolatunk lesz jobb, hanem a kedvünk, az egészségünk is. Tehát bizonyított tény, hogy az egészséget nagyon nagy mértékben javítja a rendszeres mozgás, és hogyha életkor szerint nézzük, a gyereknek azért van rá szüksége, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, hogy kialakuljon a rendes vázizomrendszere, mert ma már praktikusan csak az ujjaik erősödnek a nyomkodás miatt, ugye több órát használnak mobil eszközöket, és hát mi felnőttek is már sajnos ebbe a hibába beleestünk. Ha pedig idősebbek leszünk, akkor nagyon fontos az, hogy minél tovább megérőzzük a mobilitásunkat, az egyensúlyérzékünket, amelyhez fontos a rendszeres mozgás.
0: Kedves hallgatóink, Grózdi Csabát, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját hallották. Huszonhárom arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 4. Masters Nyíregyháza Kupa nemzetközi szenior úszóversenyen. Urbin Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
2: Nyíregyháza ugye mindig nagy hagyományai voltak a szenior úszásnak. Ugye amióta megalakult az Eiszman Városi Sportusz, azóta nekünk is szívügyünk, hogy a Nyíregyházi Sportcentrumnak szenior szakága legyen. Idén 120-an neveztek a versenyre, ami azt mondom, hogy egy nagyon szép szám, körülbelül 500 nevezéssel. Amiben bízunk, hogy az évek során mi a negyedik évben rendezzük, egyre szélesebb körben tudjuk ezt megrendezni. A szenioroknál van egy kis gond mindig az időpont kijelölésével, hiszen most is Európa-bajnokság volt, illetve nemzetközi verseny várható Debrecenben, ehhez próbáltuk igazítani a mi dátumunkat is.
0: A hazaiakon kívül 33 csapat több mint 100 úszója állt rajtkőre. Az egyéni számok mellett váltókat is rendeztek, és mind a 4 váltószámban a Nyíregyházi Sportcentrum csapata végzett az élen. A szervezők 50, 100, 200 és 400 méteres távokat írtak ki, emellett 4x50 méteres váltókban is összemérhették gyorsaságukat a csapatok. A rendező Nyíregyházi Sportcentrum 12 versenyzője állt rajtkőre, a mezőnyben pedig a szlovákiai és romániai szenior úszók is voltak. A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének alelnöke Pujáné Téli Éva a Szentesi Delfin SC színeiben ugrott medencébe. Mint elmondta, az augusztusi Somorjai Európa-bajnokságon egy bronzérmet szerzett, nem is akármilyen előzmények után. Most őt hallják.
3: Nekem ez egy érdekes felkészülési szakasz volt. Az sem volt biztos, hogy ezen a versenyen részt vehetek, hiszen közvetlenül az Európa-bajnokság előtt 10 héttel volt egy komolyabb tüdőműtétem. A tüdőmnek egy elég nagy százalékát eltávolították, egy olyan 10-12 százalékra oda lett. És hát ezután nem igazából lehet semmit se csinálni. 4 hétig nyilván én sem csinálhattam abszolút semmit. Utána kezdtem el lassan a felkészülést. Hát picit mindig túltoltam a dolgokat, de csak annyira, hogy ne legyen semmi komolyabb probléma. És így végül is a verseny időszakára oda jutottam, hogy akkor el fogok indulni. Igaz, hogy visszafogottan és nem úgy versenyzek, ahogy egyébként előtte, hiszen az arra még nem jött meg a szervezetem, de boldog vagyok, mert le tudtam úszni a 100 méter mellúszást, 50 mert és a 100 pillangót. Ebben a 100 pillangóban még olyan örömért, hogy mindamellett, hogy pillangót leúztam, ilyen előzmények után egy bronzéremmel is jutalmazták a teljesítményemet, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy ott 3. lehettem, és felállhattam ismét a dobogóra Európa-bajnokságon.
0: A nyíregyháziak végül 26 arany és 14 ezüst, illetőleg 3 bronzéremmel zárták a viadalt, úgy, hogy mind a 4 váltószámban ők végeztek az élen. Fiataloknak szerveztek extrém sportnapot Ózdon. Mozgással és látványos programokkal várták az érdeklődőket. Szaka Attilát, Ózd köznevelési, művelődési és projekt ügyintézőjét hallják.
4: Nagyon sok izgalmas sporteseményen vagyunk túl, és én azt gondolom, hogy a helyi humánfejlesztések Ózdon projekt keretében újraélesztett extrém sportnap elérte a célját. Egy igazi ünnep volt a mai délután, nagyon sok sportszerető, fiatal, felnőtt, gyerekként volt itt velünk a multisportpályán, illetve a környezetében, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok izgalmas program volt eddig is, és még lesz ezután is.
0: A gyerekek nagyon élvezték a felfújható akadálypályát. Volt, aki gyorsaságával, más ügyességével próbált minél hamarabb végigjutni az elemeken. A pálya előtt hosszú sor alakult ki, sokan pedig nem is elégedtek meg egyetlen körrel. Néhány méterrel arrébb már az egyensúlyérzék került előtérbe. A rekesztorony építésénél a résztvevők saját maguk alatt helyezték el egymással ládákat. A cél az volt, hogy minél magasabbra jussanak, mielőbb elfogyjanak az elemek, vagy ledől az építmény. A futás is helyet kapott a kínálatban. Az Ózdi Teknőc és Diáksport Szabadidő Egyesület atlétikai rajtgéppel várta az érdeklődőket, így a vállalkozó kedvűek egy versenyszerű indulást is kipróbálhattak. Később közös kocogásra is várták a résztvevőket a rekordtámpályán. A kisebbek több állomást is végigjárhattak a délután folyamán. A fociketrec, a mini kalandpark és a különböző ügyességi állomások egész délután lehetőséget adtak a mozgásra. A kitelepült szervezetek közben saját tevékenységüket is bemutatták, így az érdeklődők akár olyan sportágakkal is találkozhattak, amelyeket korábban még nem próbáltak. A nap végére is maradt látványosság, a multisport pályán görkorcsolyások, rolleresek és BMX-esek mutatták meg tudásukat a közönségnek. A délután egyben sportág választóként is szolgált, több helyi egyesület települt ki a stadion területére, ahol játékos és ügyességi feladatokkal igyekeztek közelebb hozni a saját mozgásformájukat a fiatalokhoz. Az Ózdi Kerékpáros Egyesület például külön pályát alakított ki számukra. A teljesítés során nem csak a gyorsaság számított. A kijelölt szakaszon több technikai feladat várta a bringásokat, az elkövetett hibák pedig időbüntetéssel jártak. Fröhlich Tamást, az Ózdi Kerékpáros Egyesület elnökét hallják.
5: Kezdésnek egy fékezést kellett bemutatni, majd egy szlalompálya, aztán két kulacsát helyezés volt, egyik karóról a másikra, aztán egy kapu alatt való átbújás, a végén pedig volt egy kosárba labdát kellett belehelyezni, és akkor ezzel véget is ért a pálya. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok egyébként, és kiemelném a lányokat, akik tényleg nagyon felvették a versenyt a fiúkkal is.
0: Az Extrém Sportnap a helyi humánfejlesztések Ózdon projekt keretében valósult meg. A rendezvény célja az aktív kikapcsolódás népszerűsítése, valamint az volt, hogy a fiatalok minél több mozgásformával és helyi sportközösséggel találkozhassanak. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, az önkormányzat a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. A negyedik éve visszatérő Kása Miklósné számára a verseny mellett az is fontos volt, hogy ilyenkor együtt lehet az egyesület. Igyekeznek minél több versenyszámban elindulni, és az elmúlt években több szép eredményt is elértek.
6: 25-en vagyunk itt, mindenki részt vesz a kislabdadobásba. Egy tagunk a 100 méteres futásban indul, és el kell, hogy mondjam, hogy eredményesen, tehát a 3 év alatt, míg én járok, és ezzel a csoporttal a futásban mindig helyezettet ért el a kollégám, vagy a nyugdíjas társam, hát én pedig a kislabdadobásban remekeltem már több alkalommal. Voltam első, voltam második, attól függően, hogy milyen a pillanatnyi egészségi állapotom.
0: Az idősek futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban is összemérhették tudásukat, idén pedig egy új versenyszám is várta őket. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban 11. alkalommal rendeztek sporttalálkozót számukra, amelyre 19 nyugdíjas egyesület tagjai és számos egyéni versenyző nevezett. A szépkorúakat nem kellett sokat győzködni, hogy nevezzenek, évről évre sokan vesznek részt a programon. Terepuckiné Farkas Márta, a Nyíregyházi Idősügyi Tanács titkára szerint ez a népszerűség nem véletlen.
7: Én azt gondolom, hogy megértették az idősek, hogy mennyire fontos a mozgás, az a jó kedv, az a lendület, ami egy ilyen rendezvényen kézzelfoghatóan jelen van. Tényleg érezzük az energiát, amiket ők hoznak magukkal. És hát ebben a gyönyörű környezetben, ebben a komfortos ezen a komfortos helyszínen itt öröm mozogni tényleg. Nagyon sokat dolgozik a sportcentrum is velünk együtt, hogy ezek mindig jó minőségben jöjjenek létre, mindig vannak újabb meglepetések. Hát szeretik ezt az idősek, és az, hogy erre van lehetőség ebben a városban, ezért csak köszönetet mondhatunk.
0: Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak, a futástól és a kislabdadobástól, a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportvezetőjét hallják.
8: egy új versenyszám is bekerült a florból, olimpiai karikára történő labda ütése, de nagyon tetszik már a résztvevőknek, hiszen többen próbálgatták, az olimpiai öt karika van elhelyezve, és erre egy florból ütővel próbálnak betalálni. Asztali tenisz is van szintén ez az épületben, és sakkba is nagyon sokan neveztek. A végén viszont egy fantasztikus létszámmal, hiszen közel 100 fő fog versenyezni a benevezett 19 nyíregyházi nyugdíjas klub közül, gyakorlatilag 10 klub, a játékos ügyességi sportvetélkedőn, ahol fantasztikusan jól érzik magukat, nagyon sok vidámság történik, és vigyázunk arról, hogy senkinek ne történjen semmi baja.
0: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az idősügyi tanács kezdeményezései és javaslatai fontosak az önkormányzat számára. Az elmúlt 11 év pedig azt mutatja, hogy a sporttalálkozó is megtalálta helyét a városban.
9: A Nyíregyházán a nyugdíjas klubok nagyon aktívak, nagyon fontos szervezői részei a közösségi életnek, és 11 évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy egy olyan programot szervezünk, ahol a mozgás, az egészség és a közösség együtt van. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen népszerű lett, ugye most is több mint 600-an neveztek, mindenki várja már, részt vesz ebbe, időjárás se tart vissza, és hát a város szeretné ezeket a feltételeket biztosítani. Itt vagyunk az atlétikai centrumban, ezt is úgy építettük meg, hogy egyaránt alkalmaz fedett pályás országos bajnokságra, nemzetközi szinten legfelső kategória versenyzők edzőtáborozására, és a szépkörülök sporttalálkozójára is.
0: A szervezők a biztonságra is figyeltek, a rendezvény ideje alatt egy mentő állt készenlétben. A nap végén a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serdegeket vihettek haza. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. A 20 négyzetméteres installáció a Kassán megrendezett határon átnyúló Eco Challenge fenntarthatósági verseny főnyereménye volt. A nemzetközi projekt keretében összesen 6 ilyen környezetbarát felületet építettek ki a szlovákiai és magyarországi iskolákban. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Jezsuita mellett a Herman Otto és a Fráter György gimnáziumok tanulói is büszkélkedhetnek saját zöld fallal. Az átadó ünnepségen Holzinger Ferenc jezsuita atya, a Fényi Gyula Jezsuita gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
1: Kedves kollégák és mindenek előtt, kedves diákok! Nagy örömmel és hálával teli szívvel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes alkalmon, amikor egy rendkívül közös munka végére teszünk pontot, vagy pontosabban egy élő, lélegző kezdetet nyitunk meg iskolánk falai között. Amikor diákjaink tavasszal útra keltek Kassára, a Via Carpatia által szervezett határokon átívelő Mount Grinfra Eco Challenge ökológiai versenyre, tudtuk, hogy tehetséges és elkötelezett fiatalok képviselik a Jezsút. Azonban az eredmény, amellyel hazatértek, minden várakozásunkat felülmúlta. Nem csak a díjként elnyert 35 ezer euró értékű modern zöldfal megvalósítására lehetünk büszkék, hanem arra a példamutató szellemiségre is, amellyel ez az érték. Ahogyan a csapat mottójában is megfogalmazódott, a valódi környezeti változáshoz igazi csapatmunka kell. Ez a most felavatott zöld fal nem pusztán esztétikus dísze az iskolánknak, és nem csupán a belső klímánkat teszi egészségesebbé. Élő tanúságtétele annak, hogy a jezsuita iskolaként vallunk. A teremtett világunk óvása, a környezetünk iránti felelősség nem elvont tananyag, hanem mindennapi cselekvés és közös küldetés. Egy ilyen volumenű projekt sikeres zárásakor a legfontosabb szó a köszönet. Elsőként szívből gratulálok és köszönöm a munkát a Chlorofilling csapat diákjainak, a döntőben remeklő versenyzőknek, Orosz Borostyánnak, Dojcsák Ferdinándnak, Halász Ádámnak és Visnyonszki Balázsnak, akik a kvízeken, a bolygómentő szabadulószobában és több mint 200 fős közösség előtt prezentációban is érettségről, felkészültségről tettek bizonyságot. Valamint a delegáció workshopon és szakmai előadásokon helytálló tagjainak, Béres Rékának, Cserpák Fuzsinának és Szarka Zillének. Büszkék vagyunk rátok és köszönjük, hogy tudásotokkal gazdagítottátok egész közösségünket. Kiemelt hála és elismerés illeti felkészítő tanárainkat, Koszternikné Balázs Hajnalka tanárnőt, aki fáradhatatlan energiával fogta össze, készítette fel és kísérte el a csapatot Kassára, megteremtve bennük azt a összhangot és hitet, ami a dobogóra vezette őket. Valamint Cagán Iván Noémi munkaközösség vezetőt, aki a kezdetektől fogva felkarolta a versenyzőket a versenyt intézményes szinten is. Külön tisztelettel és köszönettel fordulok partnereink és támogatóink felé. Kifejezzük őszinte köszönetünket Báné dr. Gál Boglárka elnökasszonynak, vármegyénk vezetőjének a térségi és határon átnyúló partnerséget, valamint a fiatalok környezeti nevelésének elkötelezett támogatásáért. A Via Carpatiának, a Mount Grinfra projekt szakembereinek, a tervezőinek és kivitelezőinek, akik szakértelmükkel formába öntötték és életre hívták ezt a lenyűgöző zöld falat. Köszönet a Jezsuita Nevelését Alapítványnak, amely lehetővé tette diákjaink kassai részvételét. És iskolánk minden munkatársának köszönet, akik a háttérben segítették a tervezést és a technikai megvalósulást. Kedves diákok, amikor a mindennapokban elmentek a zöldelő növényfal mellett, jusson eszetekbe, ez a fal ti vagytok. A ti kíváncsiságotok, a ti szorgalmatok és az egymásra figyelésnek az eredménye. Kívánom, hogy ez a hely mindnyájunk számára a megállás, a felfrissülés és a teremtés védelemről szóló párbeszédek inspiráló forrása legyen. Vigyázzunk rá együtt szeretettel!

0: Szeptember 21-én elrajtolt a Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek, legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kell teljesíteniük. Az ingyenes Millió lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépésszámmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kékkör távját teljesítik, a legaktívabb intézmények között pedig 100x1 millió forint értékű sporteszköz támogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója adott tájékoztatást.
1: Ugye ez lesz a 8. alkalom, hogy elindul a Millió lépés az iskoládért program, amely 11 héten keresztül mozgatja meg az embereket, és az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenesen letölthető Millió lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége fejlesztett ki, ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ha beírom az időtartamát mondjuk a kerékpározásnak, a kerti munkának, az úszásnak, a pingpongozásnak, a táncnak, bárminek is, akkor ezt ő lépésszám alakítja. Úgyhogy így a nap végén pontosan láthatom, szembesülök a tükörre, hogy mennyit is mozogtam. Hogy hogyan indult el a program? Ugye mi a COVID kapcsán szerettük volna megmozgatni a szervát ültetetteket, és akkor indult el ennek az ős változata, ez az applikáció, amely aztán gyakorlatilag pillanatok alatt nagyon népszerű lett, és a támogatásból sikerült ezt az applikációt egy olyan formájúvá tenni, ami ennek már ma is látszik, hogy nagyon sokféle motiváló, játékos, jelvénygyűjtő lehetőséggel rendelkezik. Tehát élményé próbáljuk tenni vele a mozgást, és motiválni próbáljuk vele az embereket, hogy minél többet használják, és minél többet menjenek. Ugye, ha most csak a szervátültetéseket nézem, akkor azért, mielőtt valaki átültetésre kerül, akár egy vese, máj, szív, hasnyálmirigy vagy tüdő esetében, a szervezetük már nagyon leromlik. Tehát ez a végstádium, vagy meghal, vagy kap egy új szervet. És akkor az új szervel ez a leromlott szervezet újra erőre kap, és ő újra egy teljes értékű életet, vagy ahhoz hasonlót lehet élni. Ahhoz, hogy ez a szervez jól működjön, és hogy a testünk is jól működjön, fontos a rendszeres napi mozgás. Ugyanis aki rendszeresen mozog, annál ezek a beültetett szervek is bizonyítottan tovább működnek, és magukkal saját életüket is meg tudják hosszabbítani. És egyébként ez nem csak a szervát ültetettek régaz, hanem ránk is gyarló emberekre, akik magunkat egészségesnek gondoljuk. Ugyanis a mozgás az ténylegesen gyógyszer. Ez közhelynek tűnik, de bizonyítottan az. Nagyon sok esetben az, aki rendszeresen mozog, a sokkal egészségesebb, sokkal jobb állapotban van, mint az, aki ezt nem teszi meg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, ez a legolcsóbb dolog, csak egy hiba van, hogy receptre nem lehet felírni, tehát nem lehet kiváltani tablettaként, ezt meg kell dolgozni. Viszont az is igaz, hogy a láb mindig kéznél van, tehát ha hajlandók vagyunk leszállni a villamosról, buszról hamarabb, esetleg nem ugrunk be az autóba, ha gyereket nem akarjuk az iskola pedig autóval vinni, hanem hamarabb megállunk, akkor nem csak a társas kapcsolatunk lesz jobb, hanem a kedvünk, az egészségünk is. Tehát bizonyított tény, hogy az egészséget nagyon nagy mértékben javítja a rendszeres mozgás, és hogyha életkor szerint nézzük, a gyereknek azért van rá szüksége, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, hogy kialakuljon a rendes vázizomrendszere, mert ma már praktikusan csak az ujjaik erősödnek a nyomkodás miatt, ugye több órát használnak mobil eszközöket, és hát mi felnőttek is már sajnos ebbe a hibába beleestünk. Ha pedig idősebbek leszünk, akkor nagyon fontos az, hogy minél tovább megérőzzük a mobilitásunkat, az egyensúlyérzékünket, amelyhez fontos a rendszeres mozgás.

0: Az elmúlt napokban több súlyos motoros baleset is történt a mátrai utakon. A szezonban rendszerint megnő a súlyos, nem egyszer halálos balesetek száma is a hegyen. A sebesség túllépése, egy elnézett kanyar vagy az autósok figyelmetlensége mind pillanatok alatt tragédiához vezethet. Lázár Leventét, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét hallják.
1: Mondhatjuk, hogy több baleset is volt, vagy soknak is mondhatjuk, de ez azért is tükröződik ki, hiszen az elmúlt hetekben meg gyakorlatilag nem nagyon volt motoros balesetünk se a Vármegyében, se a mátrai szakaszon. A nyári időszak is alá nyugatnak volt mondható. Az egyik balesetünk az kedden történt, itt egy személyautó tért át feltehetőleg a szemközti sávba, ahol egy motorossal ütközött, itt a motoros ugye szenvedett sérülést. A helyszínen játék munkatárs, illetve a helyszíntiszkezéskor derült ki, hogy a 21 éves gyöngyösi férfi, aki vezette a személyautót, nála a kábítószerfogyasztás gyanúja felmerült, úgyhogy nyilván ellen a büntetőeljárás indult őrizetbevétele mellett, úgyhogy ezt majd a később vizsgálati szakasz ki fogja elemezni, nyomozni, hogy és miért történt ez a baleset. Ezt követően ugye a szerdai napon pedig hasonlóan, ez nem a 24-es számú főúton, de közvetlenül a kapcsolatában lévő ugye Mátraháza Kékestető közötti szakasz, ami pedig egy motoros úszott árokba. Ő is súlyosan sérült, ugye itt is helyszínen kelt a munkatársaimnak, és itt is ugye eljárást indítottuk és vizsgáljuk a baleset körülményeit. A statisztikára kitérve még ugye nincs vége a motoros szezonnak, és ezt követően majd az őszi időszak vége felé lesz egy átfogó statisztikánk. Azt el tudom mondani, hogy nagyjából ugye az március végi áprilisi időszakot, tehát a motoros szezon kezdetétől nagyjából 20 motoros balesetünk volt a 21-es számú főtéten a mátrai szakaszon. A tavalyi évünk jól sikerült, azt kell, hogy mondani, tehát lényegesen kevesebb baleset volt. Reméljük ez a mutató az idei évben is legalább stagnál, de reméljük, hogy javulni fog még, és itt az utó szezonban, itt a motoros szezon végén nem fog nagyobb baleseti gócpont kialakulni a mátrai szakaszon. Nyilvánvalóan a motoros baleset tekintetében azért mondható többnek ezen a szakaszon a balesetek száma, hiszen már évek óta közkedvelt szakasz ez a motorosok körében, nem csak a Heves vármegyiek, hanem az ország valamennyi pontjára érkeznek ide motorosok, és mivel a nagyszámot olyan szerint így gyakrabban fordul elő itt kisebb-nagyobb motoros baleset. Ezek megelőzésére természetesen igyekszünk minden forrában felhívni a figyelmet, ugye fontos itt a sebességbetartás, hogy a megfelelő műszaki állapotban lévő motorok használata. A munkatársaim az elmúlt évekhez hasonlóan most is minden héten, gyakorlatilag minden hétvégén valamilyen formában jelen vannak a 21 számú főút mátrai szakaszán. Ez az EGRI, illetve a gyöngyösrendőr kapitányság munkatársait, illetve a forgalomellenőrzőosztály munkatársait, motoros rendőrét is érinti ebben a 4-5 hónapban.

0: 20 éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Az ünnepi rendezvényen Matis Csák Éva, Miskolc megyei jogúváros alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, aki beszédében méltatta az intézmény 2 évtizedes szakmai munkáját, és köszönetet mondott a dolgozók gondoskodásáért. A 200 idős embernek otthont adó intézmény Miskolc egyik legfontosabb szociális bázisává vált az elmúlt 2 évtizedben.
1: 20 év bizony nagyon nagy idő, és még egy intézmény életébe is hosszú idő, és belegondolni is nehéz, hogy ez alatt a 20 év alatt hány embernek adott biztonságot, törődést, szeretetet és otthont ez a hely, ahol ma vagyunk. Otthont azoknak a miskolciaknak, akik hosszú évtizedeken át dolgoztak a családjukért és a mi városunkért. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Miskolcnak van egy ilyen kiváló intézménye, ahol idős honfitársaink figyelmet, tiszteletet és méltó gondoskodást kapnak. Azt szokták mondani, hogy minél nagyobb valaki árnyéka, annál több szó esik a háta mögött. És egy otthont nem ez határoz meg, és nem az határozza meg, hogy mit beszélnek róla kint az utcán, vagy a háta mögött, vagy előtte, hanem az a fontos, és az a legfontosabb, hogy az itt lakók az otthon melegének szeretetébe és családias gondoskodásába részesüljenek. Az a fontos, ahogyan az ápolók és a gondozók az itt élőkhez fordulnak, ahogy segítenek nekik, ahogy meghallgatják őket, és ahogyan szeretettel veszik őket körül. A Szépkorúak Háza 20 éve ezt a gondoskodást jelenti sok miskolci számára. Én szívből gratulálok a 20. évfordulóhoz, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának azt az áldozatos, sokszor láthatatlan munkát, amelyel nap mint nap tesznek az itt élőkért. Isten éltesse a Szépkorúak Házát, az itt élőket és mindazokat, akik ezt az otthont szeretettel és emberséggel építik tovább. Boldog születésnapot, Szépkorúak Háza!
0: Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, a Szépkorúak Házának vezetője, köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a színvonalas otthon működtetéséért.
2: Ünnepi gondolataimat Müller Péter örökérvényű szavaival nyitom. A fejlődés végtelen, és az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni akar. Ahogyan a alpolgármester asszony is mondta, 20 év az sok idő. Ha belegondolunk abba, hogy egy ember életében ez egy meghatározó időszak, valóban egy intézmény életében is egy meghatározó idő, tartalmas együttlét, közösségi élmény és egy mérföldkő. Miskolc megyei jogúváros önkormányzata kiemelten fontosnak tartotta, hogy egy színvonalas, a 21. századi idősellátásának megfelelő otthont hozzon létre a dr. Hisler Rezső közalapítvány alapítójával együtt, és vele együttműködve. A Szépkorúak Háza idősek otthona 2006. június 1-én nyitotta meg hivatalosan kapuit. Az elmúlt 20 év számtalan szép emléket, tartalmas együtt töltött időt adott nekünk. Voltak kihívások, és akadtak nehéz pillanatok. De volt valami, ami mindenen át segített bennünket. A hit, a kitartás, a közös cél, ami a legelső naptól kezdve velünk volt. Együtt alkottunk, és együtt dolgoztunk. Az elmúlt 2 évtized nem a magányos sikerekről szól, hanem a közösségről. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az út során velünk tartott. Köszönjük azoknak, akik az első pillanatban itt voltak, hittel, reménnyel, szeretettel segítették ezt az otthont, és köszönöm azoknak is, akik menet közben csatlakoztak hozzánk. 20 év alatt megváltozott a világ, és mi is megváltoztunk benne. Az igényekhez, az elvárásokhoz, az idősellátáshoz alkalmazkodnunk kell. De a jubileum nem csak a visszatekintésről szól. Ez a nap egy új fejezet kezdete is. Az előttünk álló évek új célok, új álmok, új lehetőséget biztosítanak nekünk. Köszönjük lakóinknak, hozzátartozóknak, ismerőseinknek, az itt dolgozóknak, hogy ezt az intézményt választották. Hogy adhatunk, hogy szerethetünk, hogy szolgáltathatunk. Köszönöm a kollégáim mindennapi áldozatos munkáját, ami nem munka, egy hivatás, egy szolgálat, egy segítségnyújtás, egy kéz önök felé. Tehát legyen ez a nap ünnep, és ünnepeljünk, mert ünnepelni jó. Isten éltesse közösségünket, Isten éltesse a Szépkorúak Háza idősek otthonát, jó egészséget, boldog szeretetteljes életet kívánok mindenkinek.

0: Újabb keresztény képzőművész munkáit mutatja be a Sárospataki Szent Erzsébet ház. Berend Iván alkotásaiban a művészet és a hit szorosan összekapcsolódik, a január végéig látható kiállítás pedig az elhunyt festőművész gazdag örökségéből ad ízelítőt. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: Újabb képzőművészeti kiállításnak ad otthont a Sárospataki Szent Erzsébet ház, ahol ezúttal Berend Iván festőművész alkotásaiból nyílt tárlat. Az intézmény időről időre olyan művészek munkáit mutatja be, akiknek alkotásaiban a keresztény ihletettség, a hit és a spiritualitás is megjelenik. Berend Iván képei is túlmutatnak a látható világ ábrázolásán, és lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogató a művészeten keresztül lelki tartalmakkal is találkozzon. A hit és a művészet kapcsolatáról főtisztelendő Beleckei Miklós plébánost, a Szent Erzsébet ház vezetőit hallják.
2: Egy olyan ember műveit, egy olyan művésznek a műveit láthatjuk itt, aki nincs már itt közöttünk. De akit a művei egyértelműen élővé tesznek. És valahol a látomásban természetesen ott van az embernek a múltja, a léte. Aztán az, amit benne az Isten művel, és minden művészben, és ez egy csodálatos adottságuk, ott van a jövő. A művészeknek az alkotásai, én úgy gondolom, ezek a mai itt látható művek is, valahol proféciák, amelyek megérintik az embert, az embernek a belső világát, és föltárnak számunkra valami olyat, amit Exupérénél olvashatunk, hogy ami a szemnek láthatatlan.
1: Berend Iván életében meghatározó szerepet játszott katolikus hite, amely művészi gondolkodásában és számos alkotásában is tetten érhető. A 2022-ben elhunyt festő művészi hagyatékának gondozását Jobbágy Ilona vállalta magára, aki azóta azon dolgozik, hogy az életmű minél több helyen bemutatkozhasson. Ebben a munkában a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület is közreműködik. A Sárospatakon január végéig látható kiállítás hátteréről és Berend Iván személyéről Jobbágy Ilonát, a művész hagyatékának gondozóját hallják.
3: Berend Iván nagyon mélyen hívő katolikus ember volt egész életében, és ez a képei nagyon erősen tükröződik. Én úgy érzem, hogy az egészen egyszerűbb témák is, amelyek előkerültek az ő életében, valami olyan fénnyel és belső tartással jelennek meg a képein, ami mutatja az ő teljesen biztos és igaz hitét a katolikus egyház tanításaiban. Boldogan vállaltam ennek a kiállításnak az összeállítását, mert szinte nagyon kevés az a kép, amelyet ne tudtam volna benevezni ehhez a keresztényi gondolatokat összegyűjtő kiállításhoz. Nem csak a téma választásában, hanem, mint az előbb is említettem, hanem a színeiben, a fényeknek a használatában olyan átütő erejű a véleményem szerint a képeinél való megjelenítése ezeknek, hogy azonnal az első gondolata az embernek az, hogy igen, valami van a túlvilágon is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz az elmúlt 16 évben tudatosan foglalta el és tette hatalmi gépezete részévé a legfőbb ügyészséget, azzal a céllal, hogy a válthatóság tétlenül nézze, ahogyan politikus bűnözők és kiváltságos üzleti körök szisztematikusan magánvagyonná alakítják a közjavait, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter úgy vélte, ezek a politikusok azt hitték, hogy mindent megtehetnek következmények nélkül. Önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy a miniszterelnök és az Orbán kormány két volt miniszterének mentem ügyét egymás mellé rakta, erről is beszélt a kormányfő. Magyar Péter szerint a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működik a válthatóság, mekkora a felelősség az igazságszolgáltatásnak, és miért elengedhetetlen a közbizalom helyreállítása a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség iránt. Ami ma a magyar jobboldallal történik, annak az igazságszolgáltatáshoz a világon semmi köze sincs, közölte a Fidesz frakció vezetője. Ami történik, az egy politikai hajtóvadászat, jelentette ki Bóka János. Beszéde alatt megjelentek a rendőrök a parlamentben a Fidesz frakció irodájánál. Rétvári Bence hiányolta a kormányfői beszédből a katás adóemelés többek között, miközben a kampányban még nem ezt ígérték, mondta el. A KDNP frakció vezetője a romló foglalkoztatási adatokra, az építőipari teljesítmény csökkenésére, valamint a magas üzemanyagárakra is felhívta a figyelmet. A központi nyomozó főügyészségen őrizetbe vette és eszták Miklóst, tudta meg a 24.hu portál a politikus ügyvédjétől. Délelőtt, néhány perccel azután, hogy az országgyűlés megszavazta a korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését, a KDNP országgyűlési képviselője bement a központi nyomozó főügyészség budapesti épületébe vallomást tenni. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint két évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. A miniszterelnök feljelentést tesz, mert állítása szerint megfelelő biztosító felszerelés nélkül küldtek búvárokat a Dunába. Magyar Péter szerint a két évvel ezelőtti eset foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette. Ez akkor történt, amikor ő dobta be a telefont a Dunába. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett a pártársa szavazott a média tanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dúra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást, ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A változtatásokról egy minisztériumi háttérbeszélgetésen már értesülhetett a sajtó, így az Index is, akik arról írtak, hogy ezek már később hivatalosan is megjelentek. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán tudatta, segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a természetvédő szervezetek a kormánytól, derül ki abból a nyílt levélből, amelyet a miniszterelnöknek címeztek. Azt kérik, amíg nem jön létre a védett és Natura 2000-es területen lévő állami tulajdonú erdők védelmének jogi kerete, addig hosszabbítsák meg a májusban hozott átmeneti rendelkezést. A levélben felidézik Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szavait, aki szerint ökológiai szemléletű erdőgazdálkodásra van szükség a profit érdek szolgálata helyett. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, csapadék tehát nem hullik, a szél sok felé felélénkül majd. A hőmérséklet kedden hajnalban általában 5 és 10 fok között, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
6: Szent Vencel, király vértanú. 905 táján született, meghalt 929-935 között, szeptember 28-án. Eszerint 24-30 évet élhetett. Csehországi Szent Vencel király, akinek teste a prágai Szent Vitus katedrálisban várja dicsőséges föltámadást, a cseh Premisl uralkodóházban született. Édesapja Vratislav cseh herceg volt, édesanyja Drahomira, apja a csehek második királyaként 921-ben halt meg. Anyjában sem égett a krisztusi lelkesedés, így vallásos nagyanyja Ludmilla gondoskodott arról, hogy Vencel jó keresztény nevelésben részesüljön. Apja halála után Vencel lett a törvényes uralkodó, de fiatal korára való tekintettel édesanyja kormányozta az országot. Ez idő alatt anyja tudtával gyilkolták meg nagyanyját, Ludmillát, ami nagy sebet ütött Vencel királyfi szívében. Amikor pogányérzésű anyját elkergették a trónról, elsőtette az volt Vencelnek, hogy a szentéletű Ludmilla földi maradványait áthozatta a prágai Szent György kolostorba. 922-ben vette át az ország vezetését. Mindössze 7 évig uralkodott, hogy utána vértanúként adja életét az Úr Jézusért. Életszentségét bizonyítja, hogy az volt a terve, lemond a királyságról, és azt öccsére, Boleszlávra bízza. Ő maga pedig egy római kolostorba vonul vissza. Mindezek ellenére istentelen anyja és nagyra vágyó, rosszakaratú öccse elhatározták, hogy eltávolítják a trónról. Ráadásul a cseh nemesség egy része, mely még pogány volt, nem támogatta Vencelt, pedig sokat tett népe vallási és kulturális fölemelkedésére.

született vele kapcsolatban, ami megnehezíti tárgyilagos megközelítését. Istenünk, örök dicsőség királya, te Szent Vencel vértanút arra tanítottad, hogy földi uralkodásnál többre becsülje mennyei országodat. Közben járására add, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád. Emlékezzünk meg ezen a napon Sík Sándor papköltőnkről. 1889 születésének éve 1963-ban halt meg. Piarista paptanár és egyike a modern magyar költőknek. A 20. század magyar katolicizmus egyik legnagyobb alakja. Nehéz eldönteni, hogy miben volt nagyobb, hiszen irodalmár, költő, pedagógus, lelkivezető volt egy személyben. Híres adventi és nagybőti konferencia beszédei révén Magyarország lelkivezetőjévé vált. Csodálatos lelki beállítottságával páratlan egyéniség. Fesztelen és közvetlen volt. Végtelenül egyszerű. Talán emberként volt a legnagyobb. Eszményét saját maga rajzolta meg. Embernek lenni, csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek, földszülte földnek, és Isten lehelte szépnek. Írja egyik versében. Messze menően tisztelte az egyén felfogását. Senkit sem akart mindenáron megtéríteni. Édes testvére Sík Endre, édesanyjuk legnagyobb bánatára, ateistának vallotta magát. De Sándor ezt soha nem vetette szemére, nem akarta az erőszakos térítést. Halála után Endre éppen ezért a türelmes szeretetért tért meg. Ő szerkesztette éveken át többek között a Vigília folyóiratot is. Híres imádságos könyvét dr. Schütz Antal atyával írta. 3 évtized múlva felnőttek számára írta a Dicsőség Békesség című imakönyvet. Teljes lendülettel csatlakozott az egyházi énekreform mozgalomhoz, és a Szent Vagy Uram kottás énekeskönyv számos énekszövegét remek formában átírta. Éppen dogmatikai mélységei, szépségei miatt a világban egyedülálló ezen énekeskönyv. Kitűnő himnuszgyűjteménye is. Szent Magyarság címen az Árpádház szentjeiről tartott előadássorozatot. Elismert cserkészvezető volt. Életművét halál után 12 kötetben gyűjtötték össze, ma felbecsülhetetlen érték. 1963. szeptember 28-án halt meg. Bár származására nézve zsidó volt, ezt vele soha senki nem éreztette. A magyar nép ma büszkén dicsekedhet vele. Kevesen tudják, hogy Erdély és a Székelyföld szerelmese volt. Sokszor megfordult Marosfőn, és az erdélyi szociális testvérek ottani villájában nyaralt. Jó barátja volt Márton Mózes, akkori csíkszentdomonkosi plébános. Számos versében írt élményeiről. Borvíz forrás, a Hargitán, oltárkő alatt, a csíki székházban, a Maros forrása mellől, reggel a szálláson, székelypap, rajtorreás szekér, az egyeskő, a havason, stb. A keresztútról nagyon szép elmélkedéseket írt. A 12. stációt imádkozom. Felkiáltottál, beteljesedett, és lehajtottad fejedet. Igen, Uram, közel a nap, talán az óra, tán a pillanat, amikor félre billen a fejem, amikor én is beteljesedem. De beteljesedem-e én magam? A tenger eszmét, a gondolatot, amelyet itt gondolnom adatot, végig tudom-e gondolni odáig? Lehajtott fejű Krisztus a kereszten, immár a föld emlőit elereztem. A föld tejével telnem szűk, kevés, csak te benned a beteljesedés. Napom hanyatlik, nagy hegyek mögül árnyak suhognak, már-már nehezül a forró szerszám hűsödő kezemben, ó teljes Krisztus, teljesíts meg engem!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a két fiúról szóló példabeszédről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván. A műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
2: Kicsit úgy érezzük magunkat a mai evangéliumot olvasva, hogy Jézus nem fejezte be a történetet. Hol van az a fiú, aki igent is mondott atya kérésére, meg ki is ment dolgozni a szőlőbe? Hát nem ez lenne a természetes és a követendő? Nyilván igen. De ma Jézus nem az ideális fiú elérhetetlen képét akarja elénk állítani, hanem a megtérőjét. Azért, aki belátja hibáit, és van bátorsága azokkal szembenézve jobbá válni. Nem tudom, mennyire érdemes hibátlanságot és tökéletességet keresni egy bűnnel megsebzett világban. Ezt inkább az Édenkertben lehetett és kellett volna megtenni. Vagy talán még ott sem, hiszen az ember ott is csak ember maradt volna, véges, törékeny lény, nem pedig Isten. Akkor mi mit tudunk egyáltalán elérni életünk során? Úgy tűnik, ebben a világban az Isten szemével látó és szívével gondolkodó emberkép a legtöbb, amit el tudunk érni. Azaz nem a személyes tökéletesség, hanem végességünk tudatában a tökéletes Isten beengedése értelmünkbe és akaratunkba. Akárhogy erőlködünk, sosem fog kapásból menni a jó. De úgy sikerülhet, hogy valaki minden gondolatát, szavát, tettét és mulasztását megvizsgálja Isten szemével, összehasonlítja azt az Úr gondolkodásmódjával, és javít. Újra és újra javít. Végeredményben az ilyen embert nevezzük szentnek, nem pedig a tökéletest, ahogy sokan hiszik. Nem annyira cselekvések pontos előírásait kell tehát magunkévá tenni, amikor jó és igaz emberekké akarunk válni, hanem sokkal inkább Isten lelkületét és látásmódját kell megpróbálnunk elsajátítani ahhoz, hogy belátó, megtérő fiúkká váljunk, akik ha nem is mindig elsőre, de legalább többedikre követik atyjuk akaratát. Erre tanít minket Szent Pál apostol is a mai szentleckében. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Tehát nekünk nem egy minden földi szituációra kiterjedő cselekvési szabályrendszerre van szükségünk, hanem egy olyan segítségre, amelyből az Úr lelkületét tudjuk magunkévá tenni. Erre pedig az egyik legjobb eszköz a Szentírás. A rendszeresen Bibliát olvasó és azon elmélkedő ember el tudja sajátítani Isten lelkületét, és így el tud igazodni minden helyzetben. Szentírás vasárnapja is itt lesz közel, különösen is elénk tárja egyházunk a Biblia olvasásának és megélésének fontosságát. Amíg úgy érezzük, hogy nem megy nekünk mindig készségesen Isten akaratának megtétele, addig szükségünk van a Szentírásra, hogy az isteni lelkület egyre inkább kiformálódjon bennünk. És vajon melyikünk mondhatná el, hogy ezen a téren ne kellene még fejlődnie? Lehet, testvér, hogy száddal már készségesen igent mondasz egyből az atya akaratára. De vajon ki is még mindig a szőlőbe? Vajon mi átszódhatott le az apa fejében és szívében két fia válaszát hallva? Az első elutasítása bizonyára nem esett jól neki, de valószínűleg reménykedett abban, hogy fia átgondolja még a dolgot magában, és megszületik benne az elhatározás arra, hogy segítsen. Bízott abban, hogy fiában nem marad hatástalan saját édesapja kérése. Az apa távozásában tehát van valami reménykeltő, előremutató. Másik fia esetében az apa pozitív választ kap. Talán őt is meglepi fiának ez a gyors, készséges hozzáállása, mert számított valami ellenállásra. Viszont joggal távozik úgy, hogy a dolog el van intézve, hiszen még csak kérlelni sem kellett fiát arra, hogy segítsen neki. Mekkora csalódás lehetett számára ezek után az a fájdalmas tapasztalat, hogy bár telik az idő, de a fia csak nem ér oda, hogy mellette legyen a munkában. Ez egy igazi tragédia. A fiáról alkotott kép teljes összeomlása. Most nézzük meg, hogy vajon mi mehetett végbe a két fiú lelkében. Az első fiú tett egy elhamarkodott választ. Ösztönös énjéből elutasította azt, hogy valaki is megzavarja szórakozását. De nem hagyta nyugodni a dolog. Bármennyire is szeretett volna továbbra is valami másra figyelni, csak ez járt az eszében. Érezte a lelkiismeret furdalás égető erejét. És ez a tűz kiégette belőle a salakot, és előtűnt a nemes fém. Érezte szavai súlyát édesapja szívére nehezedni, és belátta azt, hogy ha most elindul ezen az úton, többé talán nincs megállás a szeretetlenségben. Döntött és cselekedett. Ebben a fiúban természetesen nem az apai kérést elutasító, sértő magatartás és hangvétel a tiszteletre méltó, hanem a belátás. Az, hogy ilyen múltból is fel tudott állni. Az ő esetében ugyanis messzebbről kell indulni, hiszen kijelentésével saját magát lökte távolabb az atyától. Mégis ebben a mélységben és elszakítottságban meg tud születni valami csodálatos dolog, amit belátásnak hívunk. Milyen kifejező a magyar nyelv? Aki belát valamit, az egy időre elszakad az állandó kifele nézelődésből, és befelé tekintve képes szembenézni indulataival, önzésével, motivációival, azaz igazi önmagával. Aki belátást gyakorol, az alázatos. Kész arra, hogy felülbírálja saját korábbi döntését, és vállalja ennek kifelé kellemetlen következményeit. Csak az igazán bátor és jellemes emberek képesek a belátásra. Aki nem eléggé szabad ahhoz, hogy elmerje engedni önzésének hamis megtartó erejét, az nem tud kikecmeregni a gödörből, amit korábbi indulatos és meggondolatlan kijelentései és tettei ástak ki maga előtt. És itt lepleződik le a második fiú. Szimpatikus, lojális készségét, amit válasza sugall, ugyanis nem követi cselekvés. Az, hogy egész nap nem megy ki segíteni a szőlőbe, azt mutatja, hogy számára nem fontos ez az ügy. Az ő szemében nincs súlya sem az apának, aki kér, sem a kimondott szónak, ami kötelez. Apja cserben hagyása mögött egy még nagyobb baj lapul, személyiségének diszharmóniája. Az ilyen ember előbb-utóbb szétesik, és nem lesz hasznára sem önmagának, sem másnak. A másik fiú az a típusú ember, aki jó akar lenni mások szemében. Az elvárásnak megfelelően válaszol, anélkül, hogy átgondolná, anélkül, hogy szívében azonosulna a kéréssel. Felszínessége odáig jut, hogy addigi tevékenységét folytatva talán el is felejti, mit ígért, és nem megy segíteni. Nem dolgozik benne, és semmi, és ez azt jelzi, hogy már érzéketlen mások számára. Egy szerzetes jelölt egyszer azt mondta előjárójának, hogy nincs kedve ahhoz a feladathoz, amit kapott. Az előjáró végtelen nyugalommal csak ennyit mondott, semmi baj, csináld kedv nélkül. Nem a kötelességeinket kell a pillanatnyi kedvünkhöz igazítani, hanem fordítva. Kezd el becsülni, amit van, és szeretni, ami a feladatod. Ez a boldogság. Mert nem Krisztus ismerete, hanem Krisztus követése ment csak meg minket. A belátás egy nagy erény. Annak elismerése, hogy valamit elhamarkodottan nem jól ítéltünk meg. Bátorság kell a szembenézéshez és a változtatáshoz. Az igazi nagyok nem attól nagyok, hogy hibátlanok, hanem attól, hogy gyakran ki tudják mondani akár a legkisebbek felé is, hogy tévedtek. A nevelésben nem az elérhetetlen tökéletességet megvalósító, hanem az önmagát is korrigáló, belátásra képes személyek kialakítása az igazi cél.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás, az Egri Eseki Papnevelőintézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a két fiúról szóló példabeszédről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről. A 2026. május 18-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Kezdjük azzal, hogy felolvassuk a Bibliából Jézus mennybe menetelét. Manka.
3: Jézus Krisztus szenvedése és föltámadása után sok jel által mutatta meg a tanítványoknak, hogy él. 40 napon át többször megjelent előttük, és az Isten országáról tanította őket. Megmondta nekik, hogy várják meg Jeruzsálembe, amíg az Atya ígérete be nem teljesedik, és rájuk nem száll a Szentlélek. Hallhattátok, emlékeztette őket az Úr Jézus. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ezután a tanítványok egybegyűltek az olajfák hegyén, és megkérdezték Jézust: Uram, hát nem most állítod helyre Izrael országát? Nem a ti dolgotok tudni az időkről vagy alkalmakról, amelyekről az Atya maga dönt.
2: Amikor azonban a Szentlélek reátok száll, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában és mind az egész földön. És amikor ezeket elmondta Jézus, a tanítványok szeme láttára felemelkedett, és egy felhő elragadta tekintetük elől. Miközben szemüket az égre függesztették, két férfiú állt meg előttük, és így szóltak: Galilea beli férfiak, mit nézitek az eget? Ő Jézus, aki felment tőletek a mennybe, és ugyanúgy jön majd el hozzátok, amint most látjátok fölmenni. Ezek után a tanítványok az olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, bementek házukba, és mindnyájan egy szívvel lélekkel könyörödtek, és imádkoztak. Tehát hallottátok, gyerekek, először is a tanítványok féltek, kételkedtek, hiszen ilyesmit még soha korábban nem tapasztalhattak. Jézus nem csak azért jött el, hogy megnyugtassa őket, hanem hogy felkészítse őket egy nagy küldetésre. A tanítványok sok kérdést tettek fel neki. Uram, most fogod helyreállítani Isten országát? Kérdezték tőle. És így válaszolt Jézus: nem a ti dolgotok ismerni az időket, de amikor majd eljön a Szentlélek, erőt kaptok, és ti is tanúim lesztek. Az egész földkerekségen tulajdonképpen. Ez azt jelentette, hogy Jézus küldetése most már rájuk van bízva, és rajtuk keresztül folytatódik. Képzeljétek el ezt a nagy felelősséget. Ők egyszerű halászok, vámosok voltak, nem tanult emberek. Mégis nekik kellett elvinni az örömhírt a világba. Jézus megígérte nekik, hogy nem hagyja el őket, elküldi majd a Szent Lelket, aki erőt és bátorságot ad nekik. Húsvét után hány nappal jön el majd a Szent Lélek, gyerekek? Bíborka?
4: 50.
2: Így van, tehát majd még később, jövő héten, lesz pünkösd ünnepe, arra is készülünk, és akkor, amikor ő elküldi a Szent Lelket, akkor fognak a tanítványok igazából erőre kapni, és akkor tudnak majd menni, vinni a világba kettesével az evangéliumot. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, és 10 napon keresztül még együtt imádkozták, és így várták a Szent Lelket, és készültek arra, hogy elinduljanak a világba tanúságot tenni Jézusról. Mit éreznél, ha ott lennél a tanítványok között?
3: Nagyon megtisztelve érezném magamat.
2: És azért is imádkoznak, meg te is imádkoznál, hogy legyen ehhez megfelelő erőd. És ha valaki azt mondaná neked, hogy most rajtad a sor, hogy elmond másoknak, ki Jézus, te mit válaszolnál? Nóri.
5: Isten fia.
2: Így van, elsősorban, és?
3: a megváltó.
2: Miért váltott meg minket? Mitől váltott meg minket?
3: A bűneinktől, hogy mi is majd egyszer a mennyországba juthassunk.
2: Így van, köszönöm szépen. És mit gondoltok, hogyan tudtok ti is tanítványok lenni?
3: Ha Nóri? Hiszek Jézusban és Istenben, vagy hirdetem Jézust és tanítványokat.
2: Pontosan, így van, nagyon jó. Olyan példát mutatsz, meg olyan életet élsz, hogy bebizonyítsd, hogy te Isten gyermeke vagy, mert a keresztséggel Isten gyermekei lettünk, és a szülők, amikor kisbabák vagyunk, akkor még ugye te nem tudod mondani, de a szüleid megígérik, hogy úgy fognak téged nevelni vallásosan. Most például olyan iskolába irattak be benneteket, hogy hittan tanulhattok, és itt most itt is a rádióban beszélgethetünk ugyanúgy Jézusról, meg az Istenről, meg a csodákról. Mert nagyon fontos, hogy Jézus elment a mennybe, és elküldte nekünk a Szent Lelket, de egy idő után az emberek még kaptak csodákat is, még a mai napig is, 2026-ban is vannak csodák, kisebb csodák, nagyobb csodák, amik arra utalnak, hogy tényleg valóban Jézus él, meg Mária él, ő is ugye fönn van a mennyben, és vigyáz ránk. Most arra szeretnélek benneteket kérni, hogy emlékezzünk meg a 109 évvel ezelőtti csodáról, amit pedig a múlt héten ünnepeltünk, május 13-án. Áttérünk tehát a fatimai jelenésre. 1917. május 13-án a boldogságos Szűz Mária három kis pásztor gyermeknek megjelent a portugáliai Fatimában. És milyen fontos üzenetet hozott a világnak. 1917. Azt tudjuk, hogy az első világháború ideje. És megismerjük itt most a műsorban Lúciát, Jácintát és Ferencet, és őnekik az üzenetét, hogy a szűzanya mit üzent ennek a három kisgyermeknek. A három gyerek neve tehát az első Lúcia, és két unokatestvére Jácinta és Ferenc. Tehát Jácinta és Ferenc ők testvérek voltak. Lúcia volt a legidősebb, 10 éves, Ferenc 9, Jácinta pedig 7 éves. Ők hárman 1917. május 13-án épp a falu közelében a Kovada Irina nevű dombon legeltették a juhokat, amikor egy nagy fényességet láttak. Azt hitték először, hogy villámlik, de aztán egy szépséges asszony jelent meg nekik. Mária teljesen fehérbe volt öltözve. Ez az asszony a szűzanya volt, a boldogságos Szűz Mária. Mária szeliden szólt hozzájuk, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak sokat a világ békéjéért. Különösen azt az imádságot kérte tőlük, hogy a rózsafűzért imádkozzák leggyakrabban. Azt is elmondta, hogy ő minden hónap 13-án vissza fog térni hozzájuk, egészen októberig. A gyermekek először nem tudták, mit tegyenek, de végül elmesélték a történetet a családjuknak. Ti mit tennétek, ha most megjelenne nektek a szűzanya? Elmondanátok otthon?
3: Igen.
2: Így van. Elmondanátok, szerintem is. És ha nem hinnének nektek, szüleitek mondanák, dehogy is, nem is hiszem. Akkor hogy bizonyítanátok be?
3: Hát például többen voltunk, és akkor mondanánk többi barátunknak is, hogy ők is mondják már el, hogy ők is ott voltak, és ők is látták.
2: Így van, pontosan, és hogy a következő jelenéskor ők is jöjjenek ki, lehet, hogy ők nem fogják látni a szűzanyát, de ugye megígérte nekik, hogy több hónapon keresztül minden hónap 13-án eljön hozzájuk a három kisgyermekhez. Persze a szűzanyát nem láthatták, de az arcukat a gyerekeknek látták, hogy elváltozik. Bizony eleinte senki sem hitte el a történetüket, sőt sokan kinevették, mások haragudtak is rájuk, különösen a hatóságok. De a gyerekek kitartottak, és minden hónap 13-án kimentek a dombra, akkor is, ha esett az eső, vagy fenyegették őket. És valóban Mária minden alkalommal megjelent nekik. Nóri, milyen titkokat mondott a gyerekeknek Mária?
3: Mária három titkot is elmondott nekik. Ezek közül kettőt hamar nyilvánosságra hoztak, a harmadikat sokáig nem ismertük. Ezek a titkok proféciák voltak, különleges üzenetek, amelyek a jövőre vonatkoztak. Az első titok egy látomás volt a pokolról. A gyerekek egy pillanatra azt látták, milyen szenvedés vár azokra, akik eltávolodnak Istentől. Ez nem azért történt, hogy féljenek, hanem hogy megértsék, milyen fontos az ima és a megtérés. A második titok Oroszország megtéréséről és a béke fontosságáról szólt. Mária azt kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel az ő szeplőtelen szívének, különben háborúk és üldözések lesznek a világban. A harmadik titok sokáig rejtve maradt. Csak 2000-ben árulták el a tartalmát, és egy pápa elleni merényletre utalt. Sokan úgy gondolják, ez II. János Pál pápa 1981-es elleni támadását jelentette.
2: Így van, köszönöm szépen, Nóri. És ahogy telt az idő, egyre többen hittek azért a gyerekeknek. Az utolsó jelenésre, ahogy a szüzanya előre megmondta, októberben került sor. 1917. október 13-án már több mint 70 ezer ember gyűlt össze a helyszínen. Esős, sáros nap volt, de mindenki ott volt, mert Mária megígérte, hogy valami nagy csoda fog történni. És ez valóban az volt. Ekkor történt a híres napcsoda. A jelenlévők, köztük újságírók, nem hívő emberek, katonák és papok azt látták, hogy a nap forogni kezd az égen, színes fényeket árasztott, majd mintha zuhanni kezdene a föld felé, aztán visszatért a helyére. A nedves ruhák és a sár is hirtelen megszáradt. Ez a csoda megerősítette az embereket abban, hogy a gyerekek igazat mondanak. Manka, mit üzen szerinted ez a fatimai jelenés a mai kor számára, most például nekünk?
3: A fatimai jelenések üzenete ma is aktuális. Mária azt kérte, hogy naponta imádkozzuk a rózsafűzért, tartsuk bűnbánatot és imádkozzunk a békéért, hiszen ma is vannak háborúk, és sok ember szomorú, haragos vagy elkeseredett.
2: Így van.
3: A gyerekek példája azt mutatja, hogy Isten a legkisebbeket is fel tudja használni nagy dolgokra, ha eléggé nyitottak rá.
2: Jól van, köszönöm szépen, Manka. Ti is lehettek kis fatimai küldöttek, most épp a stúdióba itt hárman vagytok. Ha minden nap imádkoztok, ha békét visztek az iskolába, az otthonotokba, ha szeretettel szóltok másokhoz, akkor ti is Mária békéjének hordozói lehettek. De ne feledjétek, a rózsafűzér egyszerű, de nagyon erős ima.

0: Műsorunk második felében áttérünk Szent Ritához, aki szintén május hónapban ünnepli a névnapját, május 22-én. És ő az én védőszentem, én nagyon szeretem őt, nagyon sokszor imádkozom hozzá, mert ő a lehetetlen ügyeknek a védőszentje. Amikor már úgy érezzük, hogy valami nem fog sikerülni egyáltalán, akkor Szent Ritához szoktunk imádkozni, és őnála kiesdekelni, hogy Jézussal beszéljen, és az ügyünk, amiért kérjük őt, amiért nagyon szeretnénk, hogy meghallgassa az imáinkat, az meghallgatást szokott nyerni. Én voltam is Kaszkiában, ahol született Szent Rita, és majd mesélek nektek róla. Szeretnélek megkérni téged, Díborka, hogy olvasd fel az ő történetét.
1: Rita 1381-ben született egy kishegyi városkában, Kaszkiában, Olaszországban. Már egészen kicsikorától kezdve nagyon szerette Jézust, és vágyott arra, hogy az egész életét Istennek szentelje. De azokban az időkben ez nem volt olyan egyszerű. A szülei inkább azt szerették volna, ha férjhez megy és családot alapít. Bár Rita nem ezt akarta, engedelmeskedett a szüleinek, és férjhez ment egy férfihoz, aki sajnos erőszakos természetű volt. Gyakran veszekedett, és durva volt vele. Rita azonban sosem viszonozta a rágott haraggal. Türelemmel, imával és szeretettel fordult férje felé, és ennek meg is lett a gyümölcse. A férje egy idő után megváltozott, szelídebb lett és hívőbb lett.
0: Köszönöm szépen. Tehát későn született ez a Rita, és ő azt szerette volna, hogy ne menjen férhez, és szerette volna egész életét az Istennek szentelni. De a szülei meg azt szerették volna, hogy menjen férhez, és engedelmeskedett neki. És egy durva természetű férfihoz adták feleségül, akit végül sok türelemmel és imával megtérített, megszelidített. El tudjátok képzelni, hogy valakit szeretettel lehet megváltoztatni, aki először durva és haragos? Van olyan ember szerintetek, akit meg lehet így változtatni?
2: Vannak olyan emberek.
0: Ki volt az, aki megváltozott eleinte, egyáltalán nem volt vallásos? És az anyukájának a sok-sok imájára az Úr Jézus megváltoztatta. Nóri?
3: Szent Mónika imádkozott nagyon sokat a fiáért, Ágostonért.
0: Így van, köszönöm szépen, nagyon jól tudtad. Ikerfiai születtek Ritának, akiket nagy-nagy szeretettel nevelt. De a családi béke sajnos nem tartott sokáig, mert egy napon a férjét meggyilkolták. A gyűlölet, bosszú és viszály akkoriban gyakran szedett áldozatokat. Képzeljétek el, hogy a férjét útonállók, úgymond az útonállók, az azt jelenti, hogy ilyen rablóbanda, kifosztotta és megtámadta és megölte. Rita fájdalma hatalmas volt, de újra imához fordult. Arra kérte Istent, hogy fiai ne akarjanak bosszút állni apjuk haláláért. Mert a két ikerfiú eltervezte, hogy ők most összeszövetkeznek, és együtt elmennek, és megkeresik az apjuk gyilkosát, és megölik. De ugye, ha megöl valaki valakit, akkor mi történik? Az ő lelkük a pokolba fog kerülni. És ezt Rita, az anyuka nem akarta. És nagyon imádkozott értük, hogy a fiai nehogy a pokolba kerüljenek, nehogy megöljék az apjuk gyilkosát. Haragudott a gyilkosra ő is, de azt meg nem szerette volna, hogy a gyerekei is gyilkosokká váljanak. Nehéz kimondani, de imádságai nyomán a fiúk rövid időn belül megbetegedtek, tüdőgyulladást kaptak. Képzeljétek el, először az egyik, aztán pár napra a másik fiú tüdőgyulladást kapott, és meghalt. Nehéz volt Ritának, mert ugye a két gyermek, a két fia is meghalt. Tüdőgyulladást kapott, ápolta őket nagy szeretettel, de végül legyőzte őket ez a halálos kór, és meghaltak, úgyhogy végül nem követték el a bosszút, tehát az Istennek tudták adni magukat, nem a sátánnak, nem követték el a bosszút az apjuknak, a gyilkosán. Ezután Rita teljesen Istennek szentelte magát. Azt szerette volna, hogy beléphessen az ágostonos nővéreknek a kolostorába. El is ment, és bekéreckedett oda. Eleinte azonban elutasították. Úgy gondolták, hogy egy házasnő nem lehet szerzetesnő. De Rita nem adta fel. Sok imával, békéltetéssel és kitartással végül mégis befogadták. Képzeljétek el, egy csoda történt, egy éjszaka folyamán három szent vitte be őt az ágostor rendi szerzetesekhez. Úgyhogy a kapu zárva volt, a szerzetes nővér ott volt a kapuba, és mégis azon keresztül az éjszakai látogatók meglátogatták. Így szól a történet, hogy a hajnal beköszöntött a Mária Magdolna kolostorba is. A jéghideg kápolnában egy kicsike árnyék térdel és teljes odaadással imádkozik Rita az, aki egyszerre csak ott találta magát, mint aki álmából ébred. Fogalma sincs, hogyan került be ide. Most teljesen öntudatában van, és megállapítja a neki kedves, de hihetetlen valóságot, hogy bent van a klauzúra belsejében, amelyet annyira elzártak előtte, hogy a szentjei voltak kénytelenek bejuttatni őt ide. Tehát történt egy csoda. Mi történt? Amit ő előre látott. Az Úr legyőzte az emberi, elhárító intézkedéseket és tilalmakat. Merre jutott be, nem emlékezik rá. Különösen is mindegy neki. A falnak meg kellett nyílnia, és mögötte be kellett záródnia. Mert az ő helye itt van, és most már itt is marad. Ezek után senki sem űzheti ki őt innen. Annyira belemerült az imádságba, hogy nem vette észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imájukat. Tehát annyira belemerült az imádságba, hogy nem veszi észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imádságukat. Az elmélyedésében nem zavarják meg a surranó léptek, a suttogások, a körülötte támadt kavargás. Megjelenése elképeszti és nyugtalansággal töltötte el a nővéreket. Egy fiatal újonc nő tétován áll, várva, hogy az ismeretlen engedje őt az ő helyére, tehát valakinek a helyére ült le Rita. A főnöknő keményen felelősségre vonja a kapus nővért, akinek az volt volna a kötelessége, hogy őrizze a kaput. Azután, amikor az apátnő hozzálép, kisé zavartan, fölemeli a fejét, és az előjáró nővér szigorúan kérdőre vonja. Te vagy az, Rita? Méghozzá, a klauzórán belül? Ez mások. Ki bíztatott fel, hogy ide kerülj? És hogyan kerültél te ide? Aztán bevezeti a kápolna melletti meghúzódó kis helységbe, hogy ott a közösség színe előtt folytathassa a felelősségre vonást. Tehát egy csoda folytán bejutott a kolostorba. Folytassuk akkor.
1: A kolostorban Rita sokat imádkozott, böjtölt, segített a betegeknek, és közvetített békét a haragban élő emberek között. Az egyik legismertebb különleges élménye az volt, amikor mély imádságban azonosulni akart Jézus szenverésével, különösen a tevis koronával. Imája közben úgy érezte, mintha egy tevis megsebezte volna a homlokát, és valóban egy sebet kapott, amely élete végéig nem gyógyult be. Ezt a sebet Jézus szenverésének jeléül viselte.
0: Tehát kapott egy tövis koszorúból egy tövist a homlokára, ami mindig vérzett és fájt neki. De ő kérte, hogy valamit a Jézus szenvedéséből tudjon kapni Jézustól, és egy ima alkalmával kapta ezt meg este. És másnap reggel, mikor felébredt, a többi apáca is látta, hogy Ritának itt a homlokán van egy seb. És ennek nem volt valami jó illata, mert ez mindig fájt neki, és vérzett. És csúnya is volt, meg büdös is. És ezért kiközösítették őt. Nem engedték, hogy együtt ebédeljen a többi apácával, tehát itt is szenvednie kellett neki. De nem bánta, ő szívesen viselte Jézus tövis koronájából ezt a egy tövist. És itt láthatjátok a képeken is, hogy ott van a homlokán a seb. És nagyon szeretett volna Rómába elmenni, ugye tanultunk róla, hogy Olaszországba született, és akkor még nem lovaskocsikkal, meg ilyen állatokkal mentek, hanem gyalog mentek Rómába. És mondta neki a nővér, hogy nem, te nem mehetsz, mivel ilyen sebet hordozol a homlokodon, ezért te nem mehetsz. Úgyhogy többen mentek, ő nem mehetett velük. Nem akarta a nővér engedni. De szintén megint történt egy csoda. Pont az indulás napján elmúlt a homlokáról ez a seb. És addig, amíg az arándok úton részt vett, végig nem volt rajta a homlokán a seb, viszont magát, a fájdalmat, azt érezte. Tehát belülről érezte, mintha ott lenne, de külsőleg nem volt ott, és így elengedték őt az arándoklatra, találkozhatott a pápával, tehát abban az időben is nagyon fontos volt, hogy egy évben egyszer Rómába eljussanak az emberek, és Kaszkiából Rómába gyalogos zarándoklaton vett részt Rita, és az idő alatt elmúlt a fejéről ez a fájdalmas pötty. De maga a fájdalom, ahogy mondtam, is megmaradt. Folytassuk tovább a történetet, Bíborka.
1: Élete utolsó éveiben már nagyon beteg volt, de lelki ereje erősebb volt, mint valaha. Halála előtt viszont egy különleges kívánsága volt. Egy rózsát és egy fügét kért a kertből, miközben tél volt, és nem virágzott vagy termett semmi. A nővérek mégis találtak egy virágzó rózsát és egy életfügét a kertben. Ezért lett a rózsa Szent Rita egyik jelképe, valamint a remény, a szeretet és a lehetetlen dolgok beteljesülésének jelképe.
0: Szent Ritát 1900-ban avatta szentté 13. Leó pápa. Azóta május 22-én halála napján ünnepli őt az egyház. Sírja ma is látható Kaszkiában, ahová minden évben sok-sok ember elzarándokol. Ide rózsákat visznek, és imádkoznak, és kérik őt, hogy segítsen a nehéz élethelyzetekben. Amikor meghalt, csodálatos módon a homloka helyén az a seb egy gyöngyszemmé változott, és most is egy gyöngyszem van ott a homlokán. Eltemették, és tűzvész volt abba a kolostorba, ahova temették, és maga az a koporsó, az a fakoporsó nem égett el, amiben ő volt. És aztán kibontották, és utána üvegkoporsóba tették, és mai napig Szent Rita Bazilika áll a sírja felett, és ott az üvegkoporsóban meg lehet tekinteni Szent Ritát, ilyen apáca ruhában, mert megmaradt a teste is éppen. És én láttam is életben. A rózsák, amelyek Szent Ritát jelképezik, sok templomban jelen vannak. Tehát a bazilikába is, ha bemész, a bal oldalon van egy Szent Rita szobor, oda is szoktunk vinni rózsákat, és akik Szent Rita tisztelők, szoktak ott előtte imádkozni. Vannak imádságok, amelyeket 9 hónapon át mondanak el hozzá, ezeket hívjuk Szent Rita kilencednek. És aki szeretné meglátogatni például itt Magyarországon az ő plébániáját, van Budapesten, a Kun utcában, a Szent Rita plébánia, én is voltam már ott is van zarándoklat, búcsú, május 22-én egy nagyon szép szentmisén lehet részt venni. És szoktam is elmenni, és ha tehetitek, ti is keressétek fel ezt a templomot Magyarországon. Zarándokoljatok el Budapestre, vegyetek részt egy olyan szentmisén, és bátran kérjétek az ő segítségét és közbenjárását a lehetetlennek tűnő helyzetekben. Szent Rita példája azt tanítja nekünk, hogy semmi sem lehetetlen Istennek, és ha mi kitartóan, szeretettel és hittel élünk, még a legnehezebb helyzetek is megváltozhatnak. Ma 2 olyan történetet hallhattatok, amelyek bár régen történtek, mégis ma is fontos üzenetet hordoznak számunkra. A fatimai gyerekek és Szent Rita is azt mutatják meg nekünk, hogy Isten mindenkorban megszólítja az embereket, nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is. Fatimában a szűzanya arra kért bennünket, hogy imádkozzunk a világ békéjéért, különösen a rózsafűzér által. Ma is nagy szükség lenne erre a békére, családjainkban, iskolában, a világban. Szent Rita életéből pedig azt tanulhattuk meg, hogy nincs reménytelen helyzet, ha Istenben bízunk. Ő a szeretet, a türelem és az ima erejével változtatta meg a körülötte lévő világot, és minket is erre hív, hogy ne féljünk a nehézségektől, hanem vigyük azokat Isten elé. Bízom benne, hogy ezek a történetek nem csak érdekesek voltak számotokra, hanem ti is elgondolkodtok ezeken, és megerősítenek benneteket a hitben és az imádságban. Van egy nagyon szép ima, amit szeretnénk elmondani a rádióban. Az a címe, hogy meghallgatott imádság. Bíborka, kérlek szépen, mondjuk el.
1: Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességéért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
3: Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.
2: Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta az imádságomat.
0: Nagyon szépen elmondtátok. Én pedig azzal az imával szeretném zárni a hittanórát, hogy ima Szent Ritához lelki erőért és türelemért. Szent Rita a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben helytálljak, megvívjam a harcot, és minden nehézségek között kitartsak. Jézus isteni szívétől est ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik. Szóban és tedben Istenfélő szent pátronám. Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Ámen.
5: Kedves hallgatóink! Elhangzott hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
6: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
7: A Fidesz az elmúlt 16 évben tudatosan foglalta el és tette hatalmi gépezete részévé a legfőbb ügyészséget, azzal a céllal, hogy a vádhatóság tétlenül nézze, ahogyan politikus bűnözők és kiváltságos üzleti körök szisztematikusan magánvagyonná alakítják a közjavait, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter úgy vélte, ezek a politikusok azt hitték, hogy mindent megtehetnek következmények nélkül. Önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy a miniszterelnök és az Orbán kormány két volt miniszterének mentem ügyét egymás mellé rakta, erről is beszélt a kormányfő. Magyar Péter szerint a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működik a vádhatóság, mekkora a felelősség az igazságszolgáltatásnak, és miért elengedhetetlen a közbizalom helyreállítása a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség iránt. Ami ma a magyar jobboldallal történik, annak az igazságszolgáltatáshoz a világon semmi köze sincs, közölte a Fidesz frakció vezetője. Ami történik, az egy politikai hajtóvadászat, jelentette ki Bóka János. Beszéde alatt megjelentek a rendőrök a parlamentben a Fidesz frakció irodájánál. Rétvári Bence hiányolta a kormányfői beszédből a katás adóemelés többek között, miközben a kampányban még nem ezt ígérték, mondta el. A KDNP frakció vezetője a romló foglalkoztatási adatokra, az építőipari teljesítmény csökkenésére, valamint a magas üzemanyagárakra is felhívta a figyelmet. A központi nyomozó főügyészségen őrizetbe vette és eszták Miklóst, tudta meg a 24.hu portál a politikus ügyvédjétől. Délelőtt, néhány perccel azután, hogy az országgyűlés megszavazta a korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését, a KDNP országgyűlési képviselője bement a központi nyomozó főügyészség budapesti épületébe vallomást tenni. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint két évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. A miniszterelnök feljelentést tesz, mert állítása szerint megfelelő biztosító felszerelés nélkül küldtek búvárokat a Dunába. Magyar Péter szerint a két évvel ezelőtti eset foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette. Ez akkor történt, amikor ő dobta be a telefont a Dunába. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett a pártársa szavazott a média tanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dúra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást, ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A változtatásokról egy minisztériumi háttérbeszélgetésen már értesülhetett a sajtó, így az Index is, akik arról írtak, hogy ezek már később hivatalosan is megjelentek. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán tudatta segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A foki termelési moratórium meghosszabbítását kérik a természetvédő szervezetek a kormánytól, derül ki abból a nyílt levélből, amelyet a miniszterelnöknek címeztek. Azt kérik, amíg nem jön létre a védett és Natura 2000-es területen lévő állami tulajdonú erdők védelmének jogi kerete, addig hosszabbítsák meg a májusban hozott átmeneti rendelkezést. A levélben felidézik Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szavait, aki szerint ökológiai szemléletű erdőgazdálkodásra van szükség a profit érdek szolgálata helyett. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, csapadék tehát nem hullik, a szél sok felé-felé lénkül majd. A hőmérséklet kedden hajnalban általában 5 és 10 fok között, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
8: Reklám.
9: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
10: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
11: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
10: Nem csak katolikusoknak.
11: keresztényélet.hu.
12: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
13: Énekelj velünk templomokban.
12: Koncertezz velünk.
13: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
12: Legyen sok új barátod.
13: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
12: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
13: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
12: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
13: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
14: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
15: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
9: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
16: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióit látogatták meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzett vallásturisztikai hallgatók. A tanulmányút jelentőségéről Domjánné dr. Nizsalovszky Ritával, habilitált egyetemi docenssel, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
9: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
17: Most kezdődött tanévben is meghirdették és elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak itt az egyetemen. A szaknak az életéről, tudományosságáról folyamatosan itt beszoktunk számolni a Szent István Rádióban. Most pedig a végzett hallgatók, akik ezen a második évfolyamon végeztek, Nagyváradra látogattak el egy szakmai útra, a Nagyváradi Püspökség meghívására. Rita, hogy alakult ez a kapcsolat a Nagyváradra? nagyváradi püspökséggel, honnan van ez a kapcsolat.
18: Ahogy már te is említetted, 2024-ben indult az első évfolyamunk. Már az első évfolyamunkon is volt két hallgatónk a nagyváradi püspökségről, csak ők különböző okok miatt sajnos nem tudták befejezni a képzést, tehát a kapcsolat az már akkor tulajdonképpen létrejött. 2025 őszén induló második turnusunk, vagy második évfolyamunk, nál szintén volt két hallgatónk a nagyváradi püspökségről, illetve a szatmárnémeti püspökségről is, és tulajdonképpen ők annyira bedolgozták magukat, annyira lelkesek voltak ebben a témakörben, hogy ők be is kapcsolódtak az egyházmegyének a nagyváradi

0: mentorálását, és egyben meg is hívott minket, hogy a végzett évfolyamunkkal, a tavaly végzett évfolyamunkkal látogassuk meg az Egyházmegye új vallásturisztikai attrakcióit. Ennek külön apropója volt, hogy több száz év után Európai Uniós forrásból sikerült megújítani Szent Jobb településnek a egykor bencés, majd később pálosok kezében lévő kolostorát. Ennek a településnek a jelentőségéről fogok még mesélni. Tehát ez egy kétnapos hétvégi tanulmányút volt, aminek az első napján a nagyváradi, közvetlenül a nagyváradi püspöki palotának az értékeit, illetve a püspöki palota látogatóközponthoz tartozó egyéb elemeket, vallásturisztikai attrakciókat tekintettük meg, és vasárnap pedig részt vettünk a Szent Jobbi zarándoklaton, Szent Jobbi búcsún, aminek a keretében került átadásra az új látogatóközpontjuk, a Centrum Mercurius, kulturális és zarándokközpont.
1: Még egy kicsit Nagyváradnál maradva, hogyha ellátogatunk oda, ugye ott a gyönyörű Székesegyház, illetve hát már a Szent László Herma nem a Székesegyházban látható, hanem a felújított püspöki palotában. A nagyváradi püspöki palotába miért érdemes ellátogatni, ugye akár Egertől is nincs messze, és már nagyon jó infrastruktúra révén könnyen el lehet jutni.
0: Igen, Nagyvárad nagyon jó közlekedés földrajzi adottságokkal rendelkezik, tényleg nem messze van a magyar határtól is. Gyakorlatilag, hogyha visszagondolunk így a történelmi vagy irodalmi tanulmányainkra, akkor ott a 19. század végén, 20. század elején egy nagyon-nagyon pezsgő kulturális élet folyt. Gyönyörűek voltak az épületek, a szecessziós épületek, és tényleg egy nagyon pezsgő kulturális élet volt a városban. És most, ahogy én azért viszonylag gyakran járok Nagyváradon, és én azt tapasztalom, hogy talán kezd visszatérni a városnak az a régi patinája, mind az épületeknek a megújításában. Aki szereti ezt a korszakot, a szecessziót mindenféleképpen érdemes ellátogatnia, hiszen nagyon sok épület újult meg, a belváros folyamatosan megújul, és ami a mi szempontunkból fontos, a vallásturisztikai értékek is megújulnak. A püspöki palottában először 2012-ben nyílt meg a zarándokok fogadására egy vallásturisztikai iroda, aztán utána 2016-tól indult el a palotának a felújítása. De az első ütemben 4 terem készült el, és teljes egészében pedig 2021-től nyitották meg a palotát a látogatók előtt, és jelenleg 3 szinten vannak kiállítások. Ahogy már te is említetted, a Szent László Herma átkerült ennek a komplexumnak, tehát a püspöki palota látogatóközpontnak a földszintjére, és ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy ez teljesen ingyenesen látogatható. Azért került egyébként át, mert hogy itt folyamatosan látogatható. Tehát nyilván szakrális szempontból jobb helye lenne a Székesegyházban, de ott nem tudták megoldani, hogy folyamatosan látogatható legyen. Itt a látogatóközpontban viszont őrzött körülmények között természetesen igen, illetve a földszinten van még a Szent László királlyal kapcsolatos egyéb tárgyaknak, információkról szóló kiállítás is. Az első emeleten egyházművészeti kiállítás van, ez már nem ingyenes, és a második emeleten pedig időszaki kiállításokat szoktak tartani. Hát ez kortárs művészet, népművészet nagyon változatos témakörökben, és amiért még érdemes ellátogatni ide, hogyha esetleg célzottan megyünk egy-egy rendezvényre, hogy elég gyakran rendeznek különböző konferenciákat, komoly zenei rendezvényeket, a templomban is, és a püspöki palotában is, úgyhogy ezekre is érdemes odafigyelni, illetve információt szerezni a püspökségnek a honlapján, ezek a rendezvények, ezek fel vannak tüntetve.
1: A második nap, tehát akkor Szent Jobb településre látogattatok el, ahol, ahogy mondtad, hogy a Centrum Mercurius látogatóközpontot adták át, ugye maga a Szent Jobb település név már mindent elárul, Szent István királynak a jobb karja, jobb keze ide került, de milyen körülmények között?
0: Igen, ez egy nagyon különleges helyszín. A búcsúi szentmisén több szónok is, köztük Püspök atya, Böcskei László Püspök atya, és illetve Karácsony Tibor is, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója is hangsúlyozta, illetve minden felszólaló hangsúlyozta azt, hogy ennek a helynek egy nagyon különleges szakralitása van. Tehát nem csak egy egyszerű pont, egy sima térképen, hanem annál sokkal több, és egy nagyon mély szakralitás.

rendelkező helyszín. Ugye már említetted, hogy Szent István királynak a jobbját itt őrizték. 1061-ben Merkúriusz székesfehérvári királyi bazilika őrkanonokja vitte ide Szent István királynak a teljes jobb kezét, tehát nem csak azt a részt, amit ma láthatunk a Szent István bazilikában, hanem a teljes jobb kezét ide vitte át. Hát állítólag azért, hogy a feltételezetten kitörni készülő pogány lázadásoktól megúvja a Szent királynak a maradványait, a testét, és a későbbiek során itt talált rá, ezen a településen talált rá aztán 1084-ben Szent László király, aki annyira tisztelte az elődjét, hogy egy monostort is alapított a tiszteletére, ahol egészen a 14. század elejéig őrizték ezt a nagyon fontos erekjét. Szent László király gyakorlatilag itt a bencés rendet kérte fel a monostornak az építésére, majd a későbbiek során pedig a pálosokhoz került. Tehát itt tulajdonképpen ez a Nagyvárad, Bihar település, Szentjobb település, ez egy ilyen szakrális háromszöget is képez Bihar megyében. Nagyvárad ugye a Szent László kultusz, Szentjobb a Szent István kultusz miatt, illetve Bihar település volt a központja annak a hercegségnek, ahol Szent Imre hercegünk is ténykedett. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon fontos szakrális pontja, vagy egy szakrális körzete nem csak Erdélynek, hanem a kárpát-medencei magyarság számára is. És tulajdonképpen ezt a szakralitást, vagy ennek az értékét ismerte fel a román állam, amikor Hegedűs Csilla államtitkárasszony kezdeményezésével megszerezték a támogatást, Európai Uniós forrásokat sikerült szerezni ennek a kulturális útvonalnak a kialakítására. Itt tulajdonképpen ez a Szent László útvonal, ez nem csak ennek a kis bihari területnek a területén fut, hanem gyakorlatilag Erdélyben egészen Bihar megyétől Hargita, Fehér, Kolos, Kovászna, Maros megyéket is érinti, és azokat a településeket fűzi fel, ahol valamilyen Szent László királyhoz kapcsolódó vagy legenda történt, vagy falfestmény, mint például Gelencén, tehát hogy a Szent királyunkhoz kapcsolódó történelmi erekjék vagy történelmi mondák kapcsolódnak, épített örökség kapcsolódik hozzá. Hogy tulajdonképpen ennek egy nagyon fontos állomással lett most ez a látogatóközpont, ami átadásra került. Van konferencia terme, ahol lehet rendezvényeket tartani, aztán egy kis kiállítás mutatja be a szerzetes rendeknek az életét, illetve az, hogy milyen tevékenységet végeztek. Tehát tulajdonképpen ez egy multifunkciós zarándokház is, egyben látogatóközpont is.

0: Ahogy említetted, Rita, tehát a Szentjobb településen búcsú keretében volt ennek a Centrum Mercurius látogatóközpontnak az átadója. Ki volt itt a szónok, ki tartotta a prédikációt?
1: A Szent Misét Böcskei László püspök atya celebrálta, és a búcsúnak a szónok, a búcsúi szentmisének a szónoka pedig Karácsony Tibor volt, az Erdélyi Mária Rádiónak az igazgatója. Ezen kívül többen is felszólaltak, a településhez kötődő református lelkész úr, aki a Krónikák könyvének egy részletét idézte, egy nagyon-nagyon idepasszolót, ezt szeretném is idézni, mert ez nagyon-nagyon megérintett engem is. Ez a Krónikák könyve 7.16-os vers. Most választottam és megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Hát úgy gondolom, hogy ennél többet, ezt nem is kell jobban kifejteni, de tulajdonképpen ezt a témakört járta körbe Püspök atya is, illetve Karácsony Tibor, a Szentmise szónoka is, illetve az itt megjelent Szabó Ödön képviselő úr is, hogy ez egy olyan hely, amit az elődeinknek az imádsága áthatott, a jelenkorban pedig az a feladatunk, hogy megőrizzük ezt a szent helyet az utókor számára. Nem az, hogy név szerint legyen feltüntetve, hogy ki őrizte meg ezt a helyet, ki hozta rendbe, ki adta át, vagy ki adta vissza az imádságnak, hanem sokkal inkább az, hogy ez a tény, ez megtörtént, és a jelenben élők fontosnak tartották, hogy ezt a szent helyet megőrizzék az ide érkezők számára. A szentmisét egy búcsúi körmenet követte, amelyben a templom kegyképét, a brünni fekete Madonna kép másolatát, de már ez is nagyon régen ide került a templomban, 1769-ben ide került ez a kegykép, ezt a kegyképet vitték körbe a búcsúi körmenetben, és ezt követően pedig volt egy kis fogadás, ahol lehetett közvetlenül is beszélgetni az ide érkező vendégekkel, helyiekkel. Tehát Karácsony Tibor többek között megjegyezte azt is, hogy nem csak emberek jártak itt, hanem hitek, remények, könnyek és imák hagytak nyomot. Olyan imák, amelyek nincsenek leírva, de amiket Isten megőrzött. Emberek térdeltek le, amikor már nem tudtak mit tenni. Zarándokok érkeztek ide fáradt lábbal, de reménnyel a szívükben. És hangsúlyozta, hogy ennek a történetnek, ami sok száz évvel ezelőtt kezdődött, ennek tulajdonképpen ma mi is a részesei lettünk. Hangsúlyozta azt is, hogy Szent István király nem csak egy országot akart építeni, hanem egy népet megtartani, hiszen lehetnek nagyon szép váraink, lehetnek templomaink, de hogyha elveszítjük a hitet, akkor ezzel a belső iránytűt is elvesztítjük. És Szent Istvánnak az öröksége az nem pusztán egy ország volt, nem csak falaknak a sokasága, nem történelmi emlék, hanem üzenet is, hogy lehet változó a világ, de ne változzon meg az ember szívében Istennek a helye, és Szent István erre a szakralitásra építette az országát, nem kövekre, hanem Jézus Krisztusra és a boldogságos szűzanyára építette az országát. És tulajdonképpen nekünk pedig az a célunk, hogy ezt megőrizzük az utókor számára.
0: Ahogy a beszélgetés elején mondtam, hogy a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak végzett hallgatóival vettél részt ezen a kiránduláson, zarándoklaton, tulajdonképpen búcsún. Milyen tapasztalatokkal gazdagodva értetek haza? Mi az, amit még így megosztanál a hallgatókkal, a rádió hallgatókkal?
1: Amikor elindult ez a képzés, nem csak az volt a lényeg, hogy gyakorlatorientáltak legyünk, nem csak az volt a lényeg, hogy a tudást átadjuk, hanem azt éreztem személyes küldetésemnek, hogy ezeket a hallgatókat, ezeket a szakembereket, akik végeztek én már ugye két évfolyamon is, kb. 30 embert, megpróbáljam összetartani, hogy legyen egy élő kapcsolat közöttük, és ki tudják cserélni a sikereiket, akár a sikertelenségeiket, a bánataikat, a nehézségeiket a szakmában, hiszen akkor fognak tudni előrelépni, hogyha ez a kapcsolat megmarad, és egymásnak a tapasztalataiból tudnak építkezni. És éppen ezért ez a fajta mentor tevékenység, ez nem zárul le, amikor a hallgatók elballagnak, végeznek, leteszik az államvizsgát, megkapják a diplomájukat, hanem ezt a kapcsolatot élőn próbálom meg megtartani a 2 évvel ezelőtt végzettekkel is, a most végzettekkel is. És tulajdonképpen ez a tanulmányút ennek a mentor tevékenységnek volt egyfajta része, hogy menjünk el, tehát úgy tudunk tapasztalatot szerezni, hogyha elmegyünk valahová is, és megnézzük azt a helyet, meghallgatjuk, hogy az ottani szakemberek, ebben az esetben ugye a mi volt hallgatóink, hogyan járták végig az útjukat, milyen nehézségeik voltak, mikkel kellett megküzdeni, milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt az időszak alatt, és ez természetesen a többi hallgatónk számára is. Ez egy nagyon jó tapasztalat, illetve számomra is, hiszen én az oktatásba tudom ezeket a tapasztalatokat beépíteni a most induló évfolyamunk hallgatói számára.
0: Igen, tehát most a tanévben is elindult ez a szak, vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak. Minden évben mondtad korábban is, hogy változtattatok egy kicsit a tematikán. Most van-e, amin újítottatok?
1: A tavalyihoz képest most nem. Ugye minden éven meg szoktam kérdezni a hallgatókat, hogy milyen javaslataik vannak. Ugye a tavalyi évben az előzőhöz képest volt mondjuk azt, hogy újítás, hogy igyekeztünk bevonni intenzívebben más felekezeteknek a képviselőit, elsősorban a Vallásközi Párbeszéd című órának vagy kurzusnak a megtartására. Úgyhogy a mostaniak azt jelezték vissza, hogy számukra ez egy nagyon jó struktúra volt, amiben ebben az évben tudtak dolgozni velünk. Amit én belülről érzek, és ezt folyamatosan érzem, csak egy kicsit nehéz megvalósítani, természetesen idő meg sok esetben anyagi forrásnak a hiányában, hogy még több szakmai gyakorlatot próbáljak átadni a hallgatók számára. Természetesen van beépítve szakmai tanulmányút egyébként is a tanmenetbe, tehát a tantervbe. Első fél évben is megyünk egy szakmai tanulmányútra, második fél évben pedig egy 2 napos szakmai tanulmányútunk van, ahol a partnereinket, a szakmai partnereinket látogatjuk meg, és az ő tapasztalatait tudjuk megismerni, de én bennem mindig azon, hogy még többet, hiszen akkor tudnak ők is még teljesebb képet adni, kapni erről a szakmáról, hogyha minél több helyszínt látnak. Úgyhogy egyelőre ezt úgy tudom áthidalni, hogy amilyen rendezvényről csak tudok, vagy tudomást szerzek, ami kapcsolódik a vallásturizmushoz, azt rögtön továbbítom a összes eddig végzett hallgatónk számára is, természetesen a most induló képzésben résztvevő hallgatók számára is, és ez természetesen opcionális, hogy el tud-e jönni valaki, vagy nem, de mégis lehetőség arra, hogy az információkat, vagy további tudást meg tudjon szerezni a témáról.

0: A Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióiról, a Szent Jobb településen megnyitott Centrum Mercurius kulturális és zarándok központról, Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált egyetemi docensével, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk életéről és hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
5: Három szent képet tartok a kezemben, három jelmondattal. Újmisés áldásos szentkép, mindent a szűzanyával, Jézusért, szeretetből. József atya ezüst miséjés áldásával a másik szentkép, magasztalja lelkem az Urat, Lukács evangéliumából való az idézet, és amit apát úr aranymiséjén kapnak meg a hívek, ezen pedig az a jelmondat szerepel, Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, oltalom. Ezekből a jelmondatokból én úgy érzem, hogy nagyon nagy Mária tisztelő apát úr. Honnét jön ez a Mária tisztelet?
6: A szűzanya tiszteletét, Mária tiszteletet édesanyám és nagyanyám ültette el a lelkembe. Édesanyám korán özvegyen maradt, 32 éves korában. Ketten vagyunk testvérek, én olyan 6-7 éves voltam, a húgom pedig 1 éves volt. És hát mindig, minden este édesanyám addig nem engedett lefeküdni bennünket, míg el nem mondtuk az esti imát. Együtt imádkoztunk, beleértve nagyszülőket is. És hát a szűzanya imádság, a szűzszülője Istennek, most segíts meg Mária, oltalmad alá futunk. Ez mindig egy adalék, egy ráadás volt a megszokott mindennapi esti ima mellett. Na most édesanyám 85 éves korában itt Jászberénybe fejezte be, akkor szólította őt az Úristen. Az utolsó hetet a kórházba töltötte, és amikor utolsó halála előtti este meglátogattuk benne a kórházba testvéremmel, az utolsó mondata az volt, mint mindig, amikor indultam, máskor valahova mentem, hogy anya, majd jövök, szűzanya, vigyázzon rád. És itt is halála előtt az utolsó mondata ez volt, a szűzanya vigyázzon rátok, és már alig hallható, egészen halk hangon tudta ezt mondani, de ez volt az utolsó mondata, amit szívemben őrzök, és hát előtte is ez az életemnek a ritmusa volt. Mindig, mindent, ahogy újmisés képre írtam, mindent a szűzanyával, az Úr Jézusért, szeretetből. Hát ezt választottam, és írtam föl az újmisés képre, és ez volt az életemnek a vezérlő mondata. Ezüstmisés koromban, hát az egész évfolyam, hogy egyforma legyen, de mégis a szűzanyára utaló legyen. Hát a Bábel Balázs, az érsek, ő fogalmazta meg, hogy hát akkor legyen az a magasztalja lelkem az én uramat. És akkor
5: Az egész évfolyamnak ez volt a...
6: Amit együtt adtunk ki. Volt egy olyan esemény, együtt misézett az évfolyam, és egy szentképet, egy sablon szöveggel azon ez volt, hogy magasztalja lelkem az én uramat. És egyébként ez a magasztalja, magnifikálta, magasztalja lelkem, ez többet jelentett annál, mint hogy rákerült arra a képre. Az első szentmisémen a felajánló éneke ez volt, a DNS Valéria éneke, magasztalja lelkem az én uramat. Ami velem történt, nem volt soha még. Meg volt az első szentmise, az új mise, előtte a papi szolgálatra való fölkészülésnek az ötesztendeje.
5: Majd még erről beszélünk.
6: Visszatérünk, de ez a magasztalja lelkem az én uramat a magnifikált sorához valami fűződik, amikor beöltözés megtörtént. 1969. október közepe vége, Krisztus király előtti nap. Krisztus király ünnepét már beöltözve reverendába töltöttük ott a szemináriumba. Másnap indulj haza. Katonai szolgálatra behívó ott volt, 2-3 nap múlva menni kellett. No, és ez, amit a beöltözés pillanatában a kispapok kórusa énekelt, ez a magasztalja lelkem az én uramat, ami velem történt, nem volt soha még benne ez a mondat, darabok, ezek tartották bennem a lelket. Ami velem történt, nem volt soha még. És ez életemnek egy ilyen kapaszkodó fonala maradt. És a kedvenc énekem mély vált, olyannyira, hogy új misém, első szentmisém, felajánlásakor, ez volt a felajánlási ének. De azóta is, ha csak tehetem, ezt sűrűn kérem, hogy ez majd a aranymisén is ez benne lesz mindenképpen.
5: Megálltam még annál a gondolatnál, amit az édesanyjával kapcsolatban mondott apát úr, hogy halála előtt is még, hogyha már ő így itt a földi életben édesanyaként nem tud tovább ott lenni. De hogy kell ettől gyönyörűbb, hogy akkor égi édesanyánkra bízza a szeretteit. Számomra ez annyira gyönyörű gondolat.
6: Nagy lélekre val, és nyilván, hogy az ő életének az a sok-sok kereszthordozás darabjai, meg amit még az ő édesanyjától, az én nagyanyámtól, a déd nagyanyámtól kapott lelkületet, szűzanya iránti tiszteletet, szeretetet, az mind benne van ebben, ebben az utolsó mondatában, hogy a szűzanya vigyázzon rátok. Meghallgatta a szűzanya.
5: A gyermekkorát akkor teljesen átszövi a szűzanya tisztelet, átszövi az Isten hit, átszövi az, hogy jó az egyházhoz, az egyház közösségéhez tartozni. Jól érzem a szavaidból?
6: Ez mind így van, pici kiegészítéssel, hogy én tanyán nőttem föl. 18 éves koromig a jászság, jászárok szállás tanya világa. Ott a hit kitapinthatóan élt az emberek lelkében. A családunkban édesanyám özvegyen maradt, és úgy nevelt bennünket, de a nagyszülők segítségével. Ő minden vasárnap reggel indult a reggeli misére. Jött haza, folytatta a főzést, akkor meg a nagyszülő ment. Mi pedig mentünk mindig a legtöbbször a diák misére. De minden vasárnapi esemény lelke, lényege, a szentmise az mindig megvolt. Ez volt igazából a kapaszkodó, és ez tartotta bennünk, ez tartott bennünket felszínen, hogy megmaradjunk normálisnak.
5: Tanyavilágot említett.
6: 4,5 kilométerre a várostól. Városnak hívták községi is, pedig akkor nagyközségi tanácsként működött még, de városként tartották számon, és később vissza is nyerte jászárok szállás a városi rangja. 4,5 kilométer volt ez a távolság a tanyánk és a város. És ezt minden szentektől, nagyszülőtől jártunk iskolába minden nap. A tanyára kikerékpároztunk, vagy gyalogoltunk, vagy esetleg busszal, hetente 2-3-szor, de a minden napunk a nagyszülőnél, odaben jászárok szálláson zajlott, történt. Onnan jöttünk, mentünk iskolába. Később középiskolás koromban ez már nem volt kérdés, hogy gyalog kerékpárral vagy autóbusszal, ez teljesen mindegy volt. Általános iskolás korunkban még inkább felügyelettel zajlott, történt ez.
5: Jászárokszálláson éltek akkor a nagyszülők, és Jászárokszálláson fejezte be a középiskolai tanulmányait.
6: Ott fejeztem be, Jászárokszállási gimnáziumban. Hát nem volt különösebb elneve, csak ennyi, hogy gimnázium Jászárokszállás. A általános iskolát is ott végeztem. Deák Ferenc úti általános iskolának hívták akkor 7-ig. Akkor vált gimnáziummá az az épület, és a 8-ot ott egy másik, a Széchenyi iskolába végeztem, fejeztem be a 8. osztályt, és utána vissza, ugyanott Jászárokszállásba, ott abban az épületben folytattam tovább, és ott érettségiztem 1969-ben.
5: Mennyire volt egyértelmű, azt nagyon erősen érzem, hogy egy nagyon mélyen hívő családból származik, de az mennyire volt egyértelmű, hogy a papi hivatást fogja választani?
6: No, ennek története van, és most jön be az az ének. Írtak akkor 1962-t és júniust. Onnan származó, Jászárokszállásból származó, ma is élő atya, Gyenes Gyula atyának az első szentmiséje zajlott, történt a Jászárokszállási templomban.
5: Ekkor volt apát úr 11 éves?
6: 11 évesen meg tudom mutatni azt a helyet a templomban, hogy hol álltam. Ott faltól falig, így mondták akkor, hogy Dugik templom, Gyugik templom volt, tehát telített, levegőt addig lehetett kapni. No, akkor én ott adigáltam, és annyi fiatal papot, meg olyan sok papot, öreg papot is, én még nem láttam együtt soha. És az a liturgia, és felajánláskor a dalma kedves nővér, és az általa vezényelt, nem tudom hány fős, vagy 30 fős, diák énekkar énekelte ezt, ami megmaradt a fülembe. Felajánlá ének volt ez, Gyenes Gyula, új miséjén, itt hallottam először, magasztalja lelkem az én uramat. Idéztem belőle a másik darabkát is az előbb, hogy ami velem történt, nem volt soha még. No, ez megmaradt a fülembe. Hazamenet, tanyára ki, harci feladat minden nap, a tehenet legeltetni az erdő szélén. Az a csodálatos csend. Én nagyon életemnek az egyik legnagyobb élményének tartom számon azt a csendet és a tanya világnak azt a milliójét. Tehenet legeltetve, említett újmise után 2-3 nappal, akkor mondtam ki én először, hogy na, én pap leszek. Bennem működött ez a magasztalja lelkem az én uramat. Mondom, otthon bejelentem, ha nám néznek, nagyanyám, azt emlékszem rá, az egyből magában mondott biztos valami fohászt. Örült. Édesanyám először csodálkozott, de már később ő volt a legboldogabb. És menet közben, halad az idő, ugye, a egyik esztendő a másik után, érettségi, és érettségi után, amit említettem előbb, fölvettek Egri papnevelő intézetbe, szemináriumba, megtörténik a beöltözés, és ott hallom vissza ezt az éneket. Ami velem történt, nem volt. Ez az. Istenem, jó helyen vagyok. Ez az.
5: Jött a megerősítés.
6: Ez volt a megerősítés. No, tehát ilyen dallamvilághoz, én szent énekek szövegeihez, a dalma kedves nővér személyéhez kötődik az én hivatásomnak az érlelődése, kibontakozása. És háttérbe pedig tudom, az akkori Rózsafüzér társulatnak a vezetője, a Pitner Margitka, meg több. Ők számon tartottak engem minden nap imádságukba. Úgyhogy megvolt a megfelelő háttér, hátszél, és akkor a többi pedig hát az Úristennek a vezetésén múlott aztán, meg azon, hogy hallgatok-e rá.
5: Hát igen, ehhez kellett egy nagyon határozott, beleegyező mondat, hogy igen, Uram, itt vagyok, és legyen.
6: Abba reménykedtek, ugye, még él ma is az akkori pártitkár asszony. Abba reménykedtek, hogy mondták akkor egymás között, hogy majd elvitetnek téged, majd Kata, úgy is történt, de hát ezt nem ők vitettek el, ez intézményesen, ez mindig a fölvett papnövendégeket, ha alkalmas volt, akkor besorozták, és kezdődött a... No, reménykedtek benne, hogy hát, ha lemorzsolódok. De nem. Inkább a hivatás megerősítésére szolgált az, amikor onnan leszerelve visszajöttünk, és folytattuk tovább, ott, ahol abba maradt az első évfolyamot.
5: Hat év szeminárium mit adott apát úr életéhez? Mi az, amire így nagyon szívesen...
6: Öt éves volt akkor még a képzés. Hát az papi hivatásnak a kibontakozását, a nagyszerű emberkéket, tanárokat, nevelőket, papnevelőket. Első helyre teszem a Váradi atyát. Ő, aki prefektusunk volt, ő, aki egy olyan karakter, olyan jellem és olyan lelkület, aki a papnövendéket nem csak számon tartotta sorszám szerint, hogy no, meg vagy hanyad éves vagy, hanem minden nap ráérzett, minden alkalommal ráérzett, hogyha valahol valami gubanc van, megoldani való van, vagy valahol valami lendíteni, segíteni való van. No, ő volt az, akire igazából fölnéztem. A másik, aki legnagyobb hatással a tudás, a tudományt továbbította, Koncz Lajos atya. És számon tartom, még él, személyesen mindössze véletlenül egyszer találkoztam vele csak. Hát a Barsi Balázs atya. Az ő lendülete, az ő mondataiból sugárzó erő, természet fölötti erő, mozdító erő. No, ezek azok, amelyek úgy meghatározták igazából, hogy azok a személyek, akik meghatározták a hivatásomnak az érdelődését, kibontakozását. Meg hát ki tudja, 50 év nagy idő, nem tudom már.
5: Biztos, hogy volt sok olyan személy, olyan példakép esetleg, aki segített abban, hogy ez a papi hivatás bontakozzon, érlelődjön.
6: Meg kell említeni, amikor én Jászárokszárdási káplán is voltam, a szomszéd községbe egy teljesen vakvágányra, mint a tolató mozdult a vakvágányra állítják, no, ilyen személy volt dr. Takács József. A nagy Takács, a szomszéd községnek adácsnak a plébánosa volt. És ő vele sokszor összefutottam, és az, amin ő keresztül ment, sok megpróbáltatás, sok keresztje volt. De az arcán mindig a mosoly, mindig a derű. Véletlenül se, nem volt neki olyan pillanata, valami lehúzó erő, ő sugárzott volna belőle. Az egyik ő volt, akire nagyon fel tudtam nézni. Másikot mondtam, ugye a Barsi Balázs atyát, és hát a papnevelőnk, a prefektusunk, a Váradi atya. Kitüntetett engem azzal, hogy amikor aranymisé is volt ő, évszámot most nem néztem utána, Nyíregyházára a Keresztes Lászlót hívta, a szülővárosába, Balmazújvárosba, az ottani aranymiséjére engem szólított, engem kért, hogy én legyek a szónok. Na hát őt nagyon nagy, nemem miatt, természetesen nemem miatt, de nagyon nagy embernek tartom.
5: Felszentelését követően, ami ugye 1976. június 20-án volt, 10 év kápláni időszak következett. 2 évig Kunszentmártonban, 3 évig Jászárokszálláson, és 7 évig az egri belvárosi plébánia káplánjaként szolgált. Említsünk már meg apát úr néhány olyan mozzanatot, olyan élményt, emléket, amit így szívesen őriz a szívében ezekről a helyekről.
6: Első helyem Kunszentmárton. Kunszentmártonban működtek a kármeliták, hogy külön plébánia, nem éltek akkor ott, de a plébánia működött. És ott Kunszentmártonban Fellegi Sándor volt az első plébánosom, első főnököm idézőjelben, aki mellé küldött az akkori főpásztor, Bánkérsek, és ott Kunszentmártonban télen-nyáron mindig énekelték azt a kármel éneket, hogy Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. De ez olyan sokszor elhangzott, hogy én ezt nagyon megkedveltem. És ebből ezt a mondatdarabot kicsempésztem, amit én most majd az aranymisémre jelmondantként oda föntre fölírattam az emlékképre, hogy Máriánál, égi pártfogónknál van segítségoltalom. No, ezt én kitapintható módon éreztem az akkori megmaradt maradék kunszentmártoni hőségesek lelkében. Nemrég halt meg a Józsa Laci bácsi, aki tanárember volt, nyíltan megmondta nekik, akik vallatóra fogták, hogy ha így elfogadtok, akkor tanítok, hanem akkor majd valahol máshogy folytatom tovább. Elfogadták hitvalló, mi voltát családja hitvalló életét, őt említem meg Konszent Mártonból, de hát én nem tudom, olyan régen volt sok
5: Nem is feltétlenül nevekre gondolok, hanem akár olyan helyzetekre, amikor így különösen is érezte akár a szűzanya oltalmát, akár a Jóisten segítségét.
6: Konszent Mártonban említettem a nevét, Fellegi Sándor volt a plébánosom. Azzal ijeszgettek, hogy jaj, az rettenetes lesz. Nem volt rettenetes. Első pillanattól mindig a káplán mindig így szólította, hogy no, főúr, jöjjön, mindig magázott bennünket. És akkor egész, nem úgy mondom, hogy baráti viszonyban, de jó, közvetlen kapcsolatba kerültem bele, ismertük, tudtuk egymás elvárását, gondolatát, megelőztük mindig, és jól éreztem magam. Na most ott, ami az ottani év esztendő, az egy pici kis szeletke volt az 50-ből, hát a Mária Radnai. Akkor az életemben jártam először Erdélybe, hogyha a Erdélynek lehet mondani, határon túl Mária Radnára, mentünk Kisboldogasszony búcsúra. Ez maradt meg, hát azon kívül a teli templom, a konszentmártoni gyönyörű, hatalmas nagy templom, két oldalhajóval bővítve, az, amikor megtelt, évente egyszer-kétszer volt, de az egy nagyon szép emlék, szép élmény volt. Onnan Jászárok szállás volt a következő, amit...
5: És mielőtt erről mesél nekem apát úr, a kezemben tartok egy fantasztikus mappát, én még ilyennel nem találkoztam. Ebben a mappában eltette és megőrizte azokat a főpásztori kinevezésekre, helyezésekre vonatkozó kis leveleket, amelyeket kapott az elmúlt 50 év során. És én Jászárok szállásnál idéznék ebből. Maga a nyelvezete hihetetlenül megkapó számomra. Ezt felolvasom. Tisztelendő káplán úr! Az egyházi szolgálat érdekében folyóévi június 1-jei hatállyal felmentem jelenlegi beosztásából, és Jászárok szállásra helyezem át segédlelkésznek. Új állomás helyén buzgóságának kibontakoztatására nagyobb lehetőség kínálkozik, mint eddig volt, és remélem is azt, hogy áldozatkész papi lelkülettel végzett munkája bőgyümölcsöt hoz a lelkek javára. Bízom is abban, hogy odaadással és szeretettel mindent megtesz a II. Vatikáni zsinat szellemében megújuló egyházért és a hívek lelki gondozásáért. Isten áldása legyen munkáján. Imájba ajánlottam vagyok, jó akaró főpásztora, Bánk érsek. Ez 77-ben kelt.
6: Rövid, szűk esztendő, szűk egy esztendő konszentmártoni káplani szolgálat után következett Jászárok szállás. Ebben idézőjelben mondom, besegítők lehettek, nem tudom, csak így föltételezem, hogy a bánkérsek úr mellett ott volt Atanázia nevű kedves nővér. És Jászárok szállásba a zárda épület, azt nem államosították, mert az egyházközség nevére átírták kellő időbe, és benne élt három örök fogadalmas kedves nővér, isteni megváltó leányainak a rendjéhez tartoztak ők. És akkor ennek a három árokszállási nővérnek a Atanázia bánkérsek melletti nővérrel való kapcsolata lehetett az, gondolom én, hogy kieszközölték, hogy engem szülőhazámba, a bánkérsek úr Jászárok szállásba küldjön. Így kerültem Jászárok szállásba, szülőhazám egyházközségéhez, és hát ez, meg nem mondom, fejből talán kettő esztendőt jelenthetek.
5: 77 és 79 között.
6: 79 közötti évek voltak ezek, amikor aztán rám csapott a Mészáros helynök úr, új érsek jött, Káder érsek által kért, és akkor kerültem tovább Egerbelvárosba, a bazilikához. Nos, Jászárok szállási időm, amikor elkezdődött, pici félelemmel mentem, hogy Istenem, hát hogy állok én ott helyt? Tehát ismer engem mindenki, mint a Szántó Józsi, a Szántó Jóska, hát nem volt belőle egy deka gond se. Hárman voltunk lelkipásztorok, a plébános, Tasi apát úr, és az idős káplánatya, a Juhász András Jenő minorita atya, meg harmadik meg én, és mindenki megtalálta a maga papját. És nagyszerűen, kiválóan éreztem ott magam, és hát semmi hátrányát nem tapasztaltam annak, hogy szülőhazámba kerültem papi szolgálatra.
5: Ott lehetett azért egy erős büszkeség is a Jászárok szállási hívekben, nem? Hogy mi nevelésünk, és most ő tanít minket.
6: Volt ilyen, igen. Ezt ki is fejezték sokféle módon, és hát utána, amikor onnan tovább szólított a következő főpásztor, akkor, mikor hazamentem, utána mértem én ezt föl, hogy jaj, mindig körül kaptak, hogy jaj, de jó, hát miért nem maradt itt? Hát mondom, ez nem én rajtam múlott.

0: Szántó József apáttal, a Jászberény nagyboldogasszony plébánia plébánosával, Pap Ildikó beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Megújult a Szerencsijárási Hivatal több mint 100 éves épülete. Rendkívüli ülést tartott Miskolc közgyűlése. Autómentes napot rendeztek Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Megújult a Szerencsijárási Hivatal több mint 100 éves épülete. A korszerűsítés során egy ügyfélbarátabb, energiahatékony és akadálymentes környezetet alakítottak ki, miközben fontos szempont volt az épület történelmi értékeinek és eredeti karakterének megőrzése is. A fejlesztés így egyszerre szolgálja a korszerű ügyintézést és Szerencs épített örökségének további élését, védelmét. Dr. Menyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatóját hallják.
3: A Szerencsi Járási Hivatal megújult épülete ismét Szerencs és a járás lakosságának szolgálatába áll. Látható kívülről is a változás, megújultak a burkolatok, a falak, a belső terek, méltóbb környezet fogadja majd az ügyfeleket, és mindenek előtt az itt dolgozó kedves kollégáinkat. Mindezeknek köszönhetően egy korszerűbb, energiatakarékosabb és fenntarthatóban működtethető épület jött létre, olyan hely, amely jobb körülményeket biztosít az ügyintézéshez, a munkavégzéshez, miközben sikerült megőrizni az egykori városháza történeti karakterét és városképi jelentőségét. Amikor egy ilyen fejlesztés eredményeiről beszélünk, valójában nem pusztán egy épület felújításáról szólunk, hiszen a korszerű gépészet, a burkolatok vagy a napelemek önmagában csak eszközök, ahogy korábban is elhangzott. A valódi cél az, hogy az itt élők számára elérhetőbb és magasabb színvonalú szolgáltatásokat tudjunk biztosítani. A járási hivatal az állampolgárok és a közigazgatás egyik legfontosabb találkozási pontja. Éppen ezért nem mindegy, milyen körülmények fogadják az erre járókat, az ide betérő ügyfeleket, állampolgárokat, amikor segítségért, tájékoztatásért vagy ügyintézés céljából fordulnak hozzánk. Azt szeretnénk, hogy lakóhelyüktől függetlenül mindenki azt tapasztalja, az állam szolgáltatásai elérhetőek, az ügyintézés kiszámítható és emberközeli, és mindenhez egy korszerű, kulturált környezet társul. Ez a beruházás pontosan ezt a célt szolgálta itt Szerencsen. Ugyanakkor számunkra az is fontos volt, hogy a korszerűsítés ne járjon együtt a múlt értékeinek elvesztésével. Ez az épület Szerencs város történetének meghatározó része. Egykor városházaként szolgálta a helyi közösséget, ma pedig a járási hivatalnak adhat otthont. Külön öröm számomra, hogy úgy tudtunk a 21. század követelményeihez igazítani egy épületet, hogy az közben megőrizhette történelmi karakterét.
2: Rendkívüli ülést tartott Miskolc közgyűlése, amelyen a városi közbiztonság támogatásáról és a számozott utcák területének jövőjéről döntöttek a képviselők. A városvezetés elsőként a közbiztonság megerősítéséről határozott, amelynek keretében 14 millió forintot különítettek el a már új helyszínen működő vasgyári rendőrös kiadásaira. Ezt követően a testület módosította a számozott utcák övezeti besorolását, amivel megszüntette az 5. utcát, és beépítésre szánt építési övezetet hozott létre. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a területen egy új, mintegy 2300 négyzetméteres bevásárló komplexum épül, amelynek alapkövét még idén márciusban letették. A beruházás megvalósítása érdekében a közgyűlés egy több mint 1300 négyzetméteres ingatlant helyezett át az önkormányzati törzsvagyonból az üzleti vagyon körébe. Elsőként Barta Gábor önkormányzati képviselőt hallják, aki a rendőrös támogatására kérte a közgyűlést.
4: A rendészeti bizottság elnökeként ennél a napirendi pontnál mindenek előtt egy dolgot szeretnék világosra tenni. Amikor az Újgyőri főtér térségének rendőri jelenlétéről beszélünk, akkor nem egyszerűen egy ingatlan bérleti díjáról döntünk. Arról beszélünk, hogy Miskolc egyik legfontosabb nyugati városi csomópontjában hosszú távon kiszámíthatóan legyen jelen a rendőrség. Az Újgyőri főtér nem egy átlagos városi tér, közlekedési csomópont, találkozási pont, ügyintézési központ, amelyhez Újdiósgyőr, Győri kapu, Vasgyár, Diósgyőr és a nyugati városrészek lakóinak jelentős része kapcsolódik. Márciusban itt nyílt meg az új kormányablak és a rendőrös. A kormányhivatal közlése szerint az új ügyintézési pont mintegy 60 ezer miskolci számára tette könnyebben elérhetővé az állami ügyintézést. A közbiztonsági szempont ugyanilyen egyszerű, a rendőri jelenlét akkor igazán érzékelhető, ha látható, elérhető és közel van az emberekhez. Ez volt az oka annak is, hogy a vasgyári rendőrös a Bolyai Farkas utcai önkormányzati ingatlanból az Andrássy utca 43 szám alá költözött, közvetlenül az Újgyőri főtér mellé. Az átköltözés kifejezett célja az erősebb, közvetlenebb és láthatóbb rendőri jelenlét megteremtése volt, és ezáltal, mint visszatartó erő szerepeljen a környéken. És itt szeretnék egy esetleges félreértést is tisztázni. A közgyűlés már májusban döntött arról, hogy Miskolc a rendőrséggel való együttműködésre összesen 64 millió forintot biztosít, ebből 50 millió forint a rendőri túlszolgálathoz kapcsolódó személyi kiadásokat fedezi, 14 millió forint pedig a rendőrös új működési helyének 2026. évi költségeihez járul hozzá. Tehát ma nem egy újabb 14 millió forintos kiadásról döntünk, ennek a fedezete már rendelkezésre áll. És nem arról döntünk, hogy a város most 5 évre automatikusan évi 14 millió forintot vállal, az 5 év az együttműködési megállapodás maximális időtartama. A jelenlegi 14 millió forintos támogatás kizárólag 2026-ra vonatkozik.
2: A számozott utcák helyére tervezett bevásárlóközpont a hozzátartozó 164 férőhelyes parkolóval együtt a tervek szerint jövő márciusban nyithatja meg kapuit. Most Hollósi András önkormányzati képviselőt hallják.
5: Ponthoz értünk, azt hiszem, ezzel a napirendi ponttal, illetve a mai közgyűlés napirendi pontjaival, hiszen mind az első, mind a második napirendi pont szervesen kapcsolódik a számozott utcák beépítéséhez, és lehetőlegesen a szolgáltatás színvonalás növeléséhez ezen a területen az Újgyőri piac térségében. És ha valljuk meg őszintén, nagyon nehéz perióduson vagyunk túl. Még annak idén Krizánkos polgármester úr kezdte el 12 évvel ezelőtt a nyomortelep felszámolási programot. Nagyon sok fűtvát, vadvilágot kapott nyugatról, keletről, nemzetközi sajtótól kezdve a hazai sajtón át, de mégül is látszik az, hogy az az elkötelezett munka, amit annak idején Krizánkos polgármester úr elkezdett, az most talán révbe érik a tekintetben, hogy a számozott utcák és az egykori nyomortelepek felszámolása vonatkozásában a miskolciak egy valóban egy olyan területet kaphatnak vissza, ami egy égkövel lehet majd a városnak. És hát ugye természetesen, hogyha megnézzük a történetiséget, tudjuk azt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában az egyik legjobban minta példánya volt úgymond a Vasgyárban lakóknak, a kolóniában élőknek, az itt dolgozóknak ez a telep úgymond. De sajnos az évek és az évtizedek elmúltával ez teljesen megváltozott. Én azt hiszem, hogy most ezzel a döntéssel és a második pontban majd természetesen a törzsvagyonban való kivonással egy olyan új bevásárlóközpont alapjai indulhatnak el és tehetik majd le. Pontosan az alapkő letétel megtörtént, de hál' Istennek most további fontos jogi lépésekkel ebben az évben remélhetőleg akár el is kezdődhet majd egy új bevásárlóközpont építése, mindegy 2300 négyzetméteren parkolóhelyekkel és a terület rendezésével. Én azt hiszem, a miskolciak régóta vártak erre, és az Újgyőri főtér és az Újgyőri piac térségében ez egy minőségi beruházás lehet majd. Én üdvözlöm ezt, üdvözöljük ezt, és természetesen mi ezt meg is tudjuk valósítani, ugye ígértük is, nem csak a választási kampányban, hanem így az önkormányzati munkában is szeretnénk ezt megvalósítani, ez pedig egy fontos lépcső lehet majd a mai nap folyamán. Ebben kérem majd képviselőtársaim támogatását is. Köszönöm szépen!
2: Közösségi élmény és oktatás, ennek szellemében rendeztek ismét autómentes napot Gyöngyösön az Európai Mobilitási Hét keretében. A rendezvénysorozat minden évben a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra hívja fel a figyelmet. A Barátok terén forgószínpadszerűen zajlottak a feladatok, a város valamennyi iskolája és óvodája képviseltette magát ezen a napon. Tudósítónk Fekete Gábor összeállítását hallják.
6: Szimulációs szemüveg, akadálypálya, ügyességi feladatok és egy újdonság, helikopter szimulátor. Idén is tartalmas és tanulságos feladatok várták a gyerekeket Gyöngyösön az autómentes napon. A testmozgás sem maradhatott el, a táncos bemelegítéssel az akadálypályák is könnyebben mentek. A rendőrök is jelen voltak ezen a délelőttön, ahol különböző, a kressz alapjait bemutató kvízzel készültek a gyerekeknek. Több száz óvodás és iskolás ismerkedhetett meg így játékos formában a közlekedés alapjaival. A nap mondani valója a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás népszerűsítése volt. A szervezők bíznak abban, hogy az emberekben tudatosul, hogy egy-egy ilyen nap alkalmával mekkora széndioxid kibocsátással és zajterheléssel jár a rendszeres autóhasználat, illetve mennyi egészségesebb ember lehetne helyette gyaloglás és kerékpározás alkalmával.
7: Kétszer szét kell nézni jobbra vagy balra, mert hogyha nem nézünk szét, akkor meg is lehet ebből.

0: játszhatunk is, meg lehet színezni.
1: Simkó Zoltán emlékelő tisztelettek Egerben a Vincellér Parkban, ahol az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete emlékfát ültetett az Egri Borvidékért végzett munkássága elismeréseként. Az Egyesület 2008 óta minden évben ezzel a gesztussal állít emléket az egri szőlő és borkultúra meghatározó szakembereinek. A Vincellér Parkban évről évre olyan szőlészek, borászok és szakemberek tiszteletére ültetnek fát, akik munkájukkal sokat tettek az egri borvidékért. Az idei emlékfát tehát Simkó Zoltánnak ajánlották. Az eseményen Wagner Ákos Eger polgármestere is részt vett, aki közösségi oldalán személyes emlékeit is felidézte. Mint írta, Simkó Zoltán nem csak szakemberként, hanem emberként is ismerhette, felesége Ági pedig egykor történelemtanára volt, így régi kapcsolat fűzi a családhoz. Az elültetett fa mostantól a Vincellér Parkban őrzi Simkó Zoltán emlékét, azok között, akik tevékenységükkel maradandót alkottak az egri szőlő és bor kultúrában. Wagner Ákos egyúttal köszönetet mondott az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének azért, hogy évről évre tovább viszik az emlékfőültetés hagyományát. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 28-án hétfőn.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Október 3-án rendezik meg a Gyöngyösi Sportcsarnokban a 10. Opera Gálát. 5. alkalommal rendezték meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. A munkajog aktualitásairól tartanak online előadásokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából. Friss tájékoztatást adott ki a dízel támogatással kapcsolatban a NAV. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2025-2026. Évi vállalkozásfejlesztési programja keretében online

0: Előadássorozatot rendeznek, elsősorban munkáltatók részére. A Csináljuk Együtt munkajog a gyakorlatban projekt célja segíteni a munkáltatókat a munkajogi szabályok útvesztőjében. A prezentációk számos nagyobb témakört fednek le, mint például a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés teljesítése, a munkadíjazása, a munkaviszony megszüntetése, valamint a pihenőidő és a munkaidő jogi háttere. A soron következő előadás a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségéről fog szólni, október 7-én, szerdán 9 órai kezdettel, emelte ki Nagy Mihály János, munkajogi szakokleveles tanácsadó.
1: Én például a magyar közönt szoktam nézni, hogy milyen munkajoggal kapcsolatos változások vannak. Az utóbbi időszakban nem nagyon volt. Év elején azért mindig vannak, vagy év végén. A kötelező bérek azok általában változnak, ezek a magyar közlönyben megjelennek, de ezek már szokásosak. Érdemes jogtárba megnézni, mert ott is meg lehet találni változásokat. A munkajogi szabályok most, hogyha az utóbbi fél évre gondolok vissza, akkor nem nagyon voltak, de lehet szakcikkekből is erről értesülni. Lehet különböző szakmai tárgyú előadásokon is erről tájékozódni, például a kamarák által rendezett munkajogi tárgyú előadásokon is, hiszen aktualitásukat illetően az én szerint, tudomásom szerint, hogyha változás történik, akkor itt munkajogi tárgyú előadások kerülnek megtartásra. Amikor átfogóan egy év elején például az év indítással kapcsolatos tájékoztatások, ilyen témájú előadások minden évben év elején megtartásra kerültek. Én jó szívvel tudnám javasolni a munkáltatóknak azt, hogy a dokumentációjukat mindenféleképpen gondoskodjanak róla, hogy azok aktuálisak legyenek, megfeleljenek a cégnek. Higgyék el nekem, hogy nem jó az, hogy levadászok egy munkaszerződést a internetről. Számtalan van, rengeteg van, de azt munkakörre kéne szabni, a cég tevékenységére kell szabni. Tehát, hogy védjék a cégüket a munkajogi szabályok betartásával is, és bástyázzák körül. Úgy gondolom, hogy van egy tartózkodás, van egy téves elképzelés is, hogy nem fordulnak szakemberekhez, mert az nagyon drága. Ez mondjuk én szerintem nézőpont kérdése, de töredéke, higgyék el nekem, hogy töredéke annak, mint hogy bírságra mit fognak kifizetni akkor, hogyha valamilyen szabálytalanságot követnek el, és nem elsősorban a munkaügyi hatóságra gondoltam. Az is hátrány a cégnek, hogyha munkavállalók azért nem fognak ott elhelyezkedni, mert ott szabálytalan foglalkoztatás folyik. Nincsenek rendben a cégnél ezek a dolgok. Nem szabályozott a cég. Ez már óriási veszteség. Nem elsősorban azért kell rendet rakni, hogy a munkaügyi hatóság ne csináljon rossz intézkedéseket, hanem elsősorban azért, hogy rendezett legyen a cégem.
0: Ötödik alkalommal rendezték meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az előadások idén is több oldalról mutatták be a mesélés szerepét, a hagyományőrzéstől a pedagógiai felhasználásig. A rendezvény célja, hogy a népmesékben rejlő tudás és érték a következő generációkhoz is eljusson. Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató mesemondót, a Meseszó Egyesület tagját hallják.
2: Mai előadásomban egy moldvai női mesemondó, egy parasztasszony meséinek a világát mutattam be, és azt szerettem volna a hallgatóság felé kiemelni, hogy hogyan válik nőivé, nőiessé a mesemondás, milyen az a mikrotársadalom, amit ábrázol, milyen az a sajátos női nézőpont, ahogyan közismert meséket, a Hamupipőket, vagy a 12 vadhattyúnak magyar népmesei változatát elmondja, és ezek hogyan lesznek női jellegűek, és ugye ebben a, tudjuk, hogy a népmesék azok változatokban élnek, sokfélék. Itt tetten tudjuk érni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a mesékben szinonimákat cserélhetünk, vagy a szavak sorrendjét megváltoztathatjuk egy meseszövegben, hanem az, hogy a tartalmához és a szerkezetéhez hogyan lehet hozzányúlni mesemondóként.
0: A Mese Egyetem egyik fontos célja a hagyományőrzés mellett az is, hogy a mesékben rejlő tudás és érték a következő generációkhoz is eljusson. Ebben a családoknak és a pedagógusoknak is fontos szerepük van, hangsúlyozta Cservenák László, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
3: Az alapítványunknak ez a legfontosabb küldetése, azért is jött létre 2022 tavaszán, hogy a magyar népesét népszerűsítsük Magyarországon. Tulajdonképpen a magyar népesse napja azt jelenti, hogy szeretnénk felhívni az egész társadalom figyelmét arra, hogy mennyire fontos a mai világban, ebben a rohanó digitális, őrült világban a gyerekeinkkel való kontaktus. De nem csak a mesélés fontos, ugyanúgy fontos lenne a mesemondás, hogy hallottuk Berec András előadásában, a felnőttek számára is. Minden egyes életkorban van a mesének jelentősége, ez teljesen mindegy, hogy óvodáskorban hallgatjuk, vagy hallgatjuk, hogy mondjuk 60 éves korban. Tehát mindig lesz a mesének mondani valója, csak a mai rohanó világban szerettük volna az alapítványunkkal fölhívni arra a figyelmet, hogy igenis kell a szülőknek vagy a nagyszülőknek arra időt szánni, hogy a gyerekekkel, vagy akár egymással közösen összefogva meséljenek.
0: Bár a Mese Egyetem viszonylag fiatal kezdeményezés, már tudományos eredménye is van. A korábbi előadások anyagából egy mintegy 200 oldalas kiadvány is készült, amely több tudományterület szemszögéből foglalkozik a mesékkel. Fogalmazott dr. Nagy Balázs, a Nyíregyházi Egyetem óvó- és tanítóképző intézetének igazgatója, egyetemi docens.
4: Tavaly látott napvilágot a Nyíregyházi Egyetemnek egy periódikájában egy olyan külön szám, ami tulajdonképpen az első két év előadóinak, az előadásainak a szerkesztett változatait tartalmazta. Ezt a mai napig is szoktuk figyelmébe ajánlani a kutatóknak, mese iránt érdeklődőknek is. Valójában ebben olyan tanulmányok szerepelnek, amelyek a mesét több tudományterület oldaláról közelítik, a teológiától kezdve a pszichológián keresztül a folklorisztikáig. Most pedig egy kutatócsoportot szeretnénk létrehozni, hogy a helyi mesékre fókuszálva az ezekkel kapcsolatos ismereteket is a nagyközönséggel is jobban meg tudjuk ismertetni, illetve a szakmát is ösztönözzük ezeknek a kutatásoknak a folytatására. A mi intézetünk oktatói között is vannak olyanok, akik számos alkalommal publikáltak már ebben a témában, és fontos az, hogy a civil szervezetekkel, a különböző megyei, illetve városi intézményekkel is együttműködve tudjunk tenni valójában a népmesének a felkarolása érdekében.
0: Október 3-án rendezik meg a Gyöngyösi Sportcsarnokban a 10. operagálát. A jubileumi zenei rendezvényen számos énekművész lép fel. Az esemény ingyenes, regisztrálni a Mátra Művelődési Központban és a Turinform irodában is lehet. A részletekről Zirai Györgyi énekművészt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
5: Téged már többször hallottunk énekelni. A művészet iránt, hogy rajongsz, az egyértelmű. De arról, hogy van egy operagála Gyöngyösön, egyedülálló. Művészként ezt hogyan értékeled?
6: Az operagála közel áll hozzánk mindenkihez, Gyöngyösön különösképpen, hiszen tényleg már elmondhatjuk, 10. jubileumi gáláról van szó, hogy hagyományá vált, hála Miller Lajos operaénekesnek, Kossuth Díjas művésznek. Nagyon nagy hálával tartozunk neki, hogy ő ezt a városba idehozta, és mi évről évre megszervezi, megrendezi. Hát művészként nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ismét részt vehetek benne. Köszönet Miller Lajosnak a gála, a 10. jubileumi gálán való részvétel miatt. Az opera gála közel hozza az emberekhez, ugye, az opera áriákat, a legismertebb dallamokat, a duetteket, hogy élőben hallják a szimfonikus zenekart, a kiváló egri szimfonikusokat, testközelben látják és hallják a sztár opera énekeseket, hiszen itt ez a gála különösen felvonultat majd nagyon híres, ismert és elismert magyar opera énekeseket. És hát még egy fontos dolog van, amiről beszélnünk kell, hogy nem utolsó sorban ingyenesen nézhetik meg ezt az opera gálát, ami manapság ugye tényleg egyedi dolog, csak regisztrálniuk kell a Turinformba vagy a Mátra Művelődési Központba, úgy tudom, és azért ez nagyon nagy lehetőség.
5: Gondolom már reggelente megy a gyakorlás, készülsz lázasan.
6: Kicsit most később, nem is azzal, reggel, igen.
5: Most nem is kérdezem meg, hogy mivel készülsz, majd csak később. Azt inkább igen, hogy neked mit jelent az, hogy egy ilyen helyi eseményen énekelhetsz? És hogy amikor egy művésznő, mondtad te is, hogy híres neves opera énekesek társaságában van, nem mintha nem lennél híres neves, mert a miénk vagy, és nagyon büszkék
6: vagyunk. Köszönöm szépen.
5: De neked is jelent valamit, mint hazai pályán mozgónak. Neked mit jelent?
6: Mindenek előtt megtiszteltetés és öröm, hogy ahogy mondtad, hogy itthon énekelhetek, és egy ilyen jeles eseményen, mint az Opera Gála, ami ugye Gyöngyös városának kiemelt zenei rendezvényeim már évek óta. Tehát nagyon nagy megtiszteltetés. Ez alkalommal különösen, ahogy mondtam, hogy sok énekes lesz. Éppen ezért mindenkinek majdnem csak egy-egy ária jut, de ez nagyon nagy öröm, még egyszer. Olyan énekes mellett egy műsorban énekelni, mint Sümegi Eszter Kossuth Díjas operaénekese az Operaháznak, a legnagyobb megtiszteltetés, és elmondhatom, ugye volt szerencsém már vele azt hiszem 17-ben az Opera Gálán együtt énekelni, hogy nem csak ismert és elismert, hanem csodálatos személyiségű közvetlen emberről van szó, akivel olyan jól elbeszélgettem az élet dolgairól és közös érdekeltségeinkről, hogy szóval nagyszerű dolog ilyen emberekkel együtt énekelni, és nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Új segítséget adott ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal a friss dízel támogatásokkal kapcsolatban. Erről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
7: Az alapvető tudnivalóktól a speciálisabb élethelyzetekig mindenki megtalálja a választ a kérdéseire a Nemzeti Adó és Vámhivatal friss dízel támogatással kapcsolatos tájékoztatójában. A tájékoztató elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. A legfontosabb, hogy a támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja a NAV adatai alapján az összeget. Minden további információ elérhető a NAV honlapján, a főoldalon a dízel támogatás csempe alatt. Az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatásért nem kell kérelmet benyújtani, azt a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg bankszámlára érkezik, hogyha ez nem ismeretes, a postán kapják meg az érintettek az összeget. A NAV a honlapján, a nav.gov.hu weboldalon közzétett egy gyakran ismételt kérdések rovatot, amelyben számos élethelyzet felbukkan, erre választ kaphatnak az érdeklődők. Így például arra, hogy mi történik, hogyha valaki évközben vásárolt, vagy eladott egy dízelautót, esetleg több autója van, hibrid vagy céges járművet használ, de részletesen bemutatja ez a rovat azt is, hogy mi a teendő sikertelen postai kézbesítés esetén. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató tehát megtalálható egy helyen, a NAV honlapján dízel támogatás csempe alatt.
0: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Szeptember 26-ára találkozóra hívta Ternyák Csaba érsek a főegyházmegye minisztránsait az Egri Bazilikába. A főpásztor az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott, tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát, utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal, fejtette ki. A szentbeszédet Kakukk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. Hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. A szentmisét követő ebéd után a fiatalok Kakukk Ferenc atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. A minisztráns találkozó litániával főpásztori áldással ért véget szombaton. Vasárnap tartották az Egri Bazilikában a Szent Mihály búcsút. A búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Amikor elődeink Szent Mihály főangyalt választották e bazilika, illetve a mai bazilika helyén állt középkori plébánia templom védőszentjéül, tudták, mit jelent védelemre szorulni, mondta homiliája elején az érsek, majd feltette a kérdést, vajon mi, mai emberek, mitől szeretnénk, hogy Szent Mihály megvédjen bennünket?
9: Háborútól, bizonytalanságtól, attól, amit nem tudunk ellenőrizni, vagy talán valami mélyebbtől is, attól, hogy ebben a bizonytalan világban elveszítsük a hitünket, a józanságunkat, végül önmagunkat. Mert igen, védelemre szükségünk van, de legyünk őszinték, vajon valóban Szent Mihály főangyaltól várjuk, kérjük ezt? Talán még hívő emberként is távolinak érezzük, érezhetjük az alakját. Egy angyal karddal, egy legyőzött sárkánnyal, ahogy a Szentleckében is hallottuk, hát ezért ezek egy másik világnak a képei. Szépek egy templomnak az oltárán, egy oltárfestményen, de amikor mai életünknek a valóságos gondjaira, bajaira, veszélyeire gondolunk, talán elsőként nem Szent Mihály jut eszünkbe, mint oltalmazó. És hogyha odafigyeltünk a mai első olvasmányra, hát az sem tűnik sokkal közelebbinek vagy bátorítóbbnak. Dániel látomása inkább félelmetes. Lobogó lángból álló trón, izzó parázs, tűzfolyam, mennyei seregek. Hát, ami igaz, hogy Dániel sem egy békés, biztonságos világban kapta ezt a látomást, hiszen olyan korban él, amelyben nagyon is megtapasztalja a földi hatalmak erejét és a saját kiszolgáltatottságát. Talán ezért Dániel világa mégsem olyan távoli tőlünk. És pontosan itt válik érthetővé Szent Mihály főangyal. Mihály. Mi-ká-el héberül. Ki olyan, mint Isten? Ez nem egyszerűen egy név, ez egy kérdés. Ki az, akihez végső soron igazítom az életemet? Ki mondja meg nekem azt, hogy mi a jó és mi a rossz? Kié az utolsó szó az életemben és a történelemben? Mert a világ sokszor azt sugallja, hogy hát azé, akinek nagyobb a hatalma, akinek több a pénze, akinek erősebb a hangja. Szent Mihály főangyal pedig egyetlen kérdéssel válaszol, ki olyan, mint Isten. És kedves testvéreim, szabadjon születésének 130. évfordulóján tiszteletre méltó Márton Áron gyulafehérvári püspök alakját megidéznem. Hiszen Áron püspök olyan korban élt, amikor földi hatalmak nagyon konkrétan akarták megmondani, hogy mit szabad hinni, mit szabad mondani, és mit kell elhallgatni. Ha ma visszatekintünk az ő életére, mintha egész püspöki szolgálata ugyanarra a kérdésre adott volna választ. Ki olyan, mint Isten?
8: Vasárnap tartották az Egri Bazilikában a Szent Mihály búcsút. A búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Szentbeszédének részletét hallották. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az atya országába való átmenetét október 3-án 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc vasgyári templomban. Mint tudjuk, az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szentatya a Ferences család közösségi által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, azaz Szent Jónás szentáldozás imádság a pápa szándékára. Ezen jeles évfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kistestvérei. Jelen lét jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi ifjúsági találkozót. A Dunaparti városban ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket, és minden úgymond régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csöndben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. 9 órakor a napkezdés a plébánia udvarán jön, aztán 10 órakor a fő előadást, majd Ferenc István és a Korát Lumen Christi közösség tartja, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 12:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2:00 fakultációk, műhelyek, majd 15:45 tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amely 16 órakor kezdődik, és amelynek főcelebránsa dr. Bábel Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka és csapata végzi, a szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be, mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait a Bakástéri templomban Budapesten. Október 3-án szombaton 19 órától zenei kincsek a 18. századból Johannes Kudlik orgona koncertje. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Október 4-én vasárnap 10 órakor következik a búcsú szentmise. A templom védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek az ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul idén van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Jövő héten, október 8-án csütörtökön aztán 19 órától, majd Mennyei Szép Rózsa Mária Misztérium játék lesz, tehát Budapesten, a Bakástéri templomban, és még egy előzetes ugyaninnen német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominotte koncertje október 17-én szombaton 19 órától. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. Helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17 szám, délután 3-tól este 7-ig zajlik majd a program. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Az idézet Lukács evangéliumából van. Mi az a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programjaként Kun Szabó Zoltán diakónus evangélium hirdetése, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, és este 6 órától szentmise következik majd. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök is. Egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
0: Egyházi híreket hallottak. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Drimba Miranda. Búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien. A viszont hallásra.
10: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: 8. alkalommal rendezték meg Nyíregyháza Sóstón az Extreme Trail Weekendet. Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthéthez a Nyíregyházi Sportcentrum. A nyári zárvatartás után újra kinyitott Ózdon az uszoda. A sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 8. alkalommal rendezték meg Nyíregyháza Sóston az Extreme Trail Weekendet. Első nap egy akadálypálya várta a résztvevőket, ahol 30 különböző akadályt kellett leküzdeniük. Több kategóriában 600-an neveztek, köztük sok fiatal. 5 és 10 kilométeres táv mellett gyermekfutamokat is rendeztek, és volt egy speciális futam is fogyatékkal élők számára. Az ország távoli pontjairól és határon túlról is érkeztek sportolók. Másnap a terepfutás következett, és rendeztek egy kutyás versenyt is, ahol a gazdik kedvenceikkel közösen sportolhattak. Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthéthez a Nyíregyházi Sportcentrum. A BEM iskolában parasportnapot rendeztek, amelyen a sportcentrum többszörös bajnok és kupagyőztes ülőröplabda csapatának tagjai tartottak bemutatót, és Tarjányi István kerekesszékes vívó paralimpikon is találkozott a diákokkal. Sitko Tamarát a nyíregyházi BEM József általános iskola testnevelőjét hallják.
2: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már az általános iskolás korosztályon minél hamarabb megismertessük ezt a fajta mozgásformát is, illetve hogy a sérülteknek a mindennapjaik mennyiben másabbak, és ezeket az érzékenyítő foglalkozásokat nagyon szeretjük. Ugye februárban minden évben megtartjuk a Magyar Parasportnapját, de ebben az évben az Európai Sporthét keretein belül is szerettük volna egy picit becsempészni, hogy már most egy picit ismerkedjenek ezzel a fajta mozgásokkal.
1: Számos programot szervezett a Sporthétre a Nyíregyházi Sportcentrum. A parasportnap keretében két testnevelés órán próbálhatták ki a gyerekek, hogy milyen ülve röplabdázni, és megtudhatták, hogy milyen kerekesszékben vívni. Ez is része annak az érzékenyítő programnak, amelynek segítségével az egészséges gyerekek közelebb kerülnek a fogyatékkal élőkhöz. A paralimpikon kerekesszékes vívó Tarjányi István nem először járt a BEM iskolában. Így már azt is tudta, hogy mire kíváncsiak leginkább a gyerekek.
3: Először rám csodálkoznak, és nem nagyon tudják elképzelni azt, hogy én hogyan tudok vívni, és én ezt próbálom megmutatni, és megmutatni nekik, hogy milyen ez a paravívás. Leültetem őket egy zsámolyra, nincsen most vívószék, mert az kicsit körülményes elhozni, és bemutatom nekik azon, hogy rájuk adok egy maszkot, egy vágást megmutatok nekik, és érdeklődően fogadják, és a kardot is a kezükbe adom, hogy megfoghassák.
1: Az iskola évtizedek óta a röplabdasport egyik nyíregyházi bázisa. A parasport napon a röplabdás lányok kipróbálhatták, hogy milyen nehéz ülve átjuttatni a labdát az ellenfél térfelére. Peres Jánost, a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabdázóját hallják.
4: Általában nagyon jó fogadják, nagyon hamar be lehet őket a játékba vonni, sőt, sokan vannak egyszerre a pályán, és tetszik nekik nagyon.
1: A Sporthéthez kapcsolódóan a Nagy Nyíregyházi Tűzharc bajnokságon mérhették összetudásukat a város iskoláinak diákjai, másnap pedig a Kodályban florbal és görkorcsér bemutatóval várták az érdeklődőket. Bekapcsolódott a hétbe a Nyíregyházi Egyetem is, ahol kutyás sétával várták a mozogni vágyókat a Nyíregyházi Egyetemen. 4 napon át kínált változatos sportprogramokat az érdeklődőknek az intézmény az Európai Sporthét keretében. Ferenci Tamás a program főszervezőjeként és a Testnevelés és Sporttudományi Intézet mentoroktatójaként vett részt a programon 4 lábú társával. Szerinte fontos, hogy azok is eljöjjenek egy ilyen programra, akiknek esetleg nincs kutyájuk.
5: Nagyon sok ember szereti a kutyákat, nem biztos, hogy olyan életkori szakaszban van, hogy jelen pillanatban felelősség teljesen tud kutyát tartani. Viszont itt lehetőség van arra, hogy eljön velünk az erdőbe, kutyát sétáltatunk, olyan kutyák vannak itt, amelyek mindegyik jól szocializált, egymással az embereket is szeretik, és tényleg azt mondom, hogy egy kicsit megismerkedhetnek a kutyázással. Ha bárkinek bármilyen jellegű kérdése van, akkor a kutya gazdaként én is, illetve a kollégáim is készséggel állunk a rendelkezésükre.
1: A rendezvény sorozat alatt aerobik, továbbá úszás, dobóversenyek, röplabda, valamint labdarúgó bajnokság is színesítette a palettát. A program célja már 8 éve az, hogy mozgási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a hallgatók számára.
0: Már a program kezdete előtt összebarátkoztak a kutyusokkal, hogy kellemesen telhessen a közös 2-4 kilométeres séta. A sporthét minden évben népszerű a hallgatók körében. Sokan érkeznek azzal a céllal, hogy mozogjanak és részt vegyenek a különböző foglalkozásokon a 4 nap folyamán. Az egyetem 2018-ban csatlakozott az Európai Sporthét felhívásához. Dr. Vajda Ildikó oktatási elnökhelyettes azt hangsúlyozta, a program célja már 8 éve az, hogy testmozgási, kikapcsolódási, valamint kapcsolatépítési lehetőséget kínáljon a hallgatók számára.
6: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az egyetem hallgatói mind amellett, hogy az elsődleges feladatuk a tanulás és a tudás megszerzés, egy olyan környezetben tanulhassanak, ami lehetőséget biztosít arra, hogy közösséget alkossanak, segítsük a közösségépítést, a barátok, a kapcsolatok kialakítását, és ezekkel a programokkal szeretnénk olyan emberi tulajdonságokat, értékeket fejleszteni, vagy kialakítani, vagy segíteni a fejlődésüket, amelyek nem csak az egyetemi tanulmányok, hanem az életben is szükségesek. A kitartás, a céltudatosság, a rendszeresség, egyáltalán az, hogy a fizikai aktivitás mennyire fontos, az egészséges életmódnak, az egészségtudatosságnak a hirdetése.
0: A nyári zárvatartás után újra kinyitott az ózdi úszoda. Azonban, ahogy a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszoda szagért felelős trihalometánok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Losonczy Lászlót, az ózdi sport és élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
7: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a bájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
0: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az év elejé leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. Így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az ózdi úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a baba úszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A baba úszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:46 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Siffer Tamást, az ózdi úszóklub elnökét hallják.
8: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron víz közelben, akkor biztonsággal tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
0: A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. A program a tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
9: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott, beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai alkalommal az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség vezet. Imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

Amen. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy 52. házassági évfordulót ünneplő vajdácskai család megköszöni az eddig kapott kegyelmeket, és kérik a Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát további életükre. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal pár életkörülményeinek kedvező alakulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Isten. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még

0: Istentől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségéért, és a gonosztól való megszabadulásáért, valamint imádkozzunk egész családja testi-lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának az eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségéért, és édesanyja fájdalmainak enyhüléséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden.

0: Kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, az templomban bemutattál.

0: után. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűsökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
2: Az...

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy 20 éves balesetet szenvedett unoka gyógyulásáért imádkozzunk, hogy fájdalmai enyhüljenek. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyházközössége híveire és parókusára, továbbá felajánlja ezt a tizedet unokája testi-lelki egészségéért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napig

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében található Metzben, 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre, mondta a Szentatya. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire, hangsúlyozta a pápa az úgynevezett Metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta ezt a beszédet, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Az európai integráció egyik alapítójának boldogavatási eljárását az egyház már megindította, teszi hozzá a Magyar Kurír. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Műsorajánló. A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 12. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A nyelv szépsége. Amikor Romano Guardini vagy a volt pápa 16. Benedek írásait olvasom, az az érzésem, szép nyelvezet. Karl Rahner teológiai írásaival kapcsolatban inkább az a benyomásom, bonyolult nyelvezet. Elmélkedéseiben viszont megcsodálom a szép kifejezés módját. Mi teszi széppé a nyelvet? Csak személyes benyomásom ez, vagy léteznek objektív kritériumok? Úgy gondolom, egy nyelvhasználat akkor szép, ha világos és egyszerű, anélkül, hogy közhelyes lenne, ha szabadon hagyja a titkot, ha nem túl rámenős, túl hangos, túl hatáskeltő, hanem kifejezi azt, ami van. Philip Harnoncourt, a liturgia tudomány professzora Grácsban kifejtette ünnepi beszédében, amikor testvérének, Nikolausnak, a nagy karmesternek nyújtották át a Guardini díjat, hogy egyetemistaként mennyire csodálta Guardini nyelvezetét. A kérdés az, mi volt egy nyelvhasználatban oly szép? Harnoncourt így véli. Világos gondolatmenete, találó megfogalmazásai és a lemondás minden látványos hatásvadászatról. Megérintőnek találtam minden valóság felmérhetetlen tágassága feletti folytonos csodálatát. Szívével fogta fel, amit továbbadott. A nyelv tehát akkor szép, ha egyszerű, ha érzéke van a titok iránt, ha megfelel a dolognak, amelyekről beszél, és a szívből jön. Hölderlin szép nyelve. Azt mondják, a német költők közül Friedrich Hölderlinnek volt a legszebb nyelvezete, én azonban most Hölderlin nyelvhasználatát nem a szépségre vonatkozóan szeretném megvizsgálni, hanem a szépséghez való hozzáállását szeretném megnézni, ama fáradozását, hogy nyelve révén kifejezze a lét szépségét. Hölderlin szép értelmezésére jellemző ugyanis a szent és a szép összetartozása. A szent mindig egyben a szép is, ezt állandóan hangsúlyoztam. Számára a dicsőség, a szent és a szép egysége. A vallás pedig a szépség szeretete. Hölderlin számára nem csak Isten szent, hanem minden, ami visszatükrözi az ő szentségét, tehát a természet, a nap, a fény, a csillagok, a völgy és a szőlővessző is. És az ember is szent, mert egy Isten működik bennünk. Az ember akkor látja ezt a szentet és szépet, ha érintkezik saját bensőségességével. A bensőségességben az ember átadja magát a lét csodájának és titkának, ott átél egyfajta Istentől való megérintettséget. Hölderlin beszél belső szent békéjéről. Hölderlin beszél benső szent békéjéről, ahol a legfinomabb hang sem hallható, oly közel van ő ott hozzánk, a láthatatlan. Hölderlin papi létként értelmezi költő életét. Költőként belső tisztaságra van szüksége, hogy a dolgokat szépségükben és tisztaságukban tudja kifejezni, ahogy megfelelnek lényegüknek, a tiszta létnek. Az írást ünnepnek tekinti, mindenek előtt azonban hálának, szívből köszönetet mondani mindazért, ami itt van. Versei végeredményben egyfajta imák. Most az Ifjúság Istene című versből szeretnék idézni, amelyben Hölderlin azt fejezi ki, mi a hit lényege. Ott, ahol a szépben elrejtezik az isteni, még gyakran csillapul benned a szeretet mély vágyakozása. Elnyeri jutalmát a béke reményében a szív fáradozása, és felcsendülnek dallamai a lélek hárfajátékának. Hölderlin itt négy kijelentést fogalmaz meg a szépről. Az első, Isten elrejtezik a szépben. A szép tehát Isten jelenlétének helye ebben a világban, ám hinnünk kell ahhoz, hogy felismerhessük és megláthassuk Istent a szépben. Hölderlin számára a szép az Isten élmény helyévé válik. A második kijelentés, a szépben csillapodik a szeretet utáni vágyunk. A szép nem csak felébreszti szeretet utáni vágyunkat, hanem csillapítja is. A szépben megérezzük a szeretetet. Ott Isten szeretetével találkozunk, azonban minden szép maga is tele van szeretettel. Egy szép férfi szeretetet tükröz, ám a szép tájat, a szép virágokat is áthatja a szeretet. Teilhard de Chardin amorizációról beszél.
Az egész anyagot áthatja a szeretet. A világ szépségében a szeretettel, mint hatalommal találkozom, amely erősebb a halálnál, és mint erővel, amely beteljesíti boldogság és otthon utáni legmélyebb vágyamat. A harmadik kijelentés: a szépség belső békét ajándékoz nekünk. A szépben megpihenhetünk. A szépre tekintve elfelejtünk minden belső nyugtalanságot. A szép a lélek menedéke, ahová újra meg újra visszahúzódhat, hogy kipihenje a világ zaját, a zaklatottságot és a nyugtalanságot, amelyben a szépség elvész. S végül a negyedik kijelentés: a szép megpengeti a lélek húrjait. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a szépség, amelyet kívül érzékelünk, érintkezésbe hoz bennünket a belső szépséggel. A szép nem csak megmarad lelkünkben, hanem fel is csendül ott, és megcsendíti lelkünket is. Verseiben Hölderlin fel akarja ébreszteni a szép utáni vágyakozást és a szeretet utáni vágyakozást, hogy mindenben, amit szemlélünk, megtaláljuk magát, Istent. A szép nyelvezett titka végül is az, hogy a nyelvhasználat nem csak szépséget, hanem szeretetet is közvetít. Végeredményben csak annak az írónak van szép kifejezésmódja, aki szereti az embereket. Hölderlin nyelvezetében megérzem az élet és az emberek iránti mély szeretetét és Isten szépsége iránti csodálatát, ahogy a szépség a természetben megnyilvánul. A természet szépsége révén, amelyet Hölderlin költészete átélhetővé tesz, érintkezésbe kerülünk a szeretettel, amely forrásként zubog lelkünk mélyén. Hölderlin így fejezi ki ezt a Természethez című versében. Természet, nem kényszer és vesződtség, szépséged fénye érlelte meg a szerelem királyi gyümölcsét, mint Árkádián a szüretet. A természet szépségében a szeretet gyümölcsei érnek bennünk, amelyek mindenkit táplálnak, akivel találkozunk. A természet nem követeli a szeretetet, hanem hagyja, hogy növekedjék és érjék bennünk, hogy mások számára táplálékká és áldássá váljunk. Hölderlin siratja fiatalságát, amikor minden érzékével a természet felé fordul, és élvezte annak szépségét. A természetben talált, ahogy a vers további részében áll, szerelmemnek egy világot, és azok voltak aranynapjaim.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 12. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátortelepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást. Ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán tudatta, a programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai működését támogatja a kormány. A fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a természetvédő szervezetek a kormánytól, derül ki abból a nyílt levélből, amelyet a miniszterelnöknek címeztek. Azt kérik, amíg nem jön létre a védett és Natura 2000-es területen lévő állami tulajdonú erdők védelmének jogi kerete, addig hosszabbítsák meg a májusban hozott átmeneti rendelkezést. Moszkva dróntámadást indított Kijev történelmi belváros ellen. találatért a Nemzeti Tudományos Akadémia épületét is. Egy nő életét vesztette, további 4 ember pedig megsebesült. Előzőleg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Ukrajnának meg kell fizetni az Oroszországot ért támadások árát. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
7: Legyen sok új barátod.
8: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
7: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
8: Itt csak fiúk vannak.
7: Együtt tanulunk megénekelni.
8: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
7: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
8: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
10: Műsorajánló.
11: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.

Csokonai szerelmei Surinet hírmagazin alapján. Csokonai 1802 és 3 körül hozta létre a lilla kötet kompozícióját. Gyűjteményébe korábbi verseit is felvette, miközben persze újabbakkal gyarapította a ciklust. Így illesztette be a lila versek közé a róza verseket is, pusztán a szeretett hölgy nevét változtatva meg bennük. Még szerencse, hogy Lilla és Róza neve egyaránt két tagú, s mindkettő ara végződő, nem kellett sokat változtatni a prozódián. Egyes feltételezések szerint Róza a Darabos utcán, Csokonai szomszédságában lakhatott. Egyáltalán nem biztos, hogy neve valóban Rozália volt, hiszen a korban igen divatozott az antikos névadás. Szívük hölgyét gyakorta átkeresztelték a költők, kedveltek voltak a virágnevek. Csokonai egyik szerelme Földi Jánosné Veszprémi Julianna volt. Földi János Csokonai atyai barátja, tanára és pártfogója volt a kollégiumban. Ő fedezte fel elsőként Csokonai verselő géniuszát, segítette, egyengette az ifjú költő útját. Földi János egyéb iránt nem csak a kollégium egyik jeles professzora volt, de akkor kiemelkedő természettudósát is tisztelhetjük benne, aki ráadásul remek kritikus, nyelvész, műfordító és költő is volt egy személyben. Amolyan igazi polihisztor. Sikeres, szép élet ez, talán csak egyetlen kis árnyék vetült rá. Földinek ugyanis a szép pályához adatott egy gyönyörű feleség is. Ragyogó és hűtlen asszony. A kikapós Veszprémi Julianna megkeserítette férje életét. Hát mikor a mester rádöbbent, hogy a nála sokkal nagyobb tehetségű tanítványa vált szerelmi vetélytársá, és nem viszonzatlanul. A Juliskához írt versek sora azonban hasonló lett a róza versekéhez. A lilladaló darabjai közé kerültek. Talán erre utal a reményhez híres sora is. Kedv, remények, lillák, Isten véletek. Verseiben Lilla valóban nem egyetlen asszony. Másik szerelme volt Vajda Julianna. Csokonai 1797-ben Komáromban ismerkedett meg Vajda Júliával. Viszonzott és beteljesült szerelem volt az övék. A gazdag kereskedő apa azonban nem jó szemmel nézte, hogy lánya egy nincstelen, éhen kórász poétához kívánja kötni életét. Az elvárás tehát nem lehetett más, mint hogy munkát találjon a fiatalember. Csokonai munkát keres és rögvest el is vállal egy helyettes tanári állást Somogycsurgón. Távol létében azonban Júliát Lévai Istvánhoz, egy jómódú dunaalmási kereskedőhöz adja apja. Csokonai életének utolsó pillanata ez, mikor még kilátása nyílhatott egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi életre. Az események innentől kezdve tragikus gyorsasággal követik egymást, kiújuló betegsége, Darabos utcai házok pusztulása a tűzvízben, stb. Lilla azonban beköltözött a halhatatlan múzsák csarnokába, s ha több versnek nem is ő volt eredeti címzetje, máig az ő nevéhez kapcsolják egy csodás költeményeket. Ha csak a Helikon hegyén is, de Lilla örökre eljegyeztetett Csokonaival. Utolsó szerelme Ilosvai Krisztina volt. Élete végén 1802-ben ismerte meg őt, Nagyváradon találkoztak, s a gyönyörű férjesasszony elbűvölte a költőt. Nem ő volt azonban az egyetlen, akit elvarázsolt Kriska. Csokonai egyik első felfedezője és felkarolója, Kazinci is szemet vetett a csinosasszonyra. Bár Kazinci értékelte Csokonai népies költészetét, de parlagiasságát, szókimondását, közönséges stílusát csupán azután kezdte el kritizálni, amikor szerelmi vetélytársak lettek.

Dr. Czeisen Endre költők Gének titkok című könyvéből a következő érdekességeket tudhatjuk meg. Csokonai egész élete tanulásban tölt el. Csokonai átlagon felül értelmes lehetett, hiszen gyermekkorában még az iskolába járás előtt megtanult írni, olvasni,

keresni, és ezért a családban tűzeszéd korán felismerték. Emellett tanárait és tanulótársait is lenyűgözte emlékező tehetségével. Vergiliusztól egyfolytában 100 verset is minden megakadás nélkül elmondott, és a nyelvek tudásában is ritka készületű ember vala ő, mondja Dombi Márton. Folyékonyan olvasott görög, latin, olasz, francia, német nyelven, de ismerte a zsidó, arab, perzsa és angol nyelveket is. A debreceni kollégiumban 7 éves korában kezdte meg tanulmányait. 2 év alatt kijárta az alsó tagozatot. 9 évesen 1782-ben lett latinista, amely a gimnáziumnak felelt meg, és ahol 6 éven át latinul folyt az oktatás. A képzés harmadik szintjét a kollégium felső, főiskolai tagozata jelentette, amelyhez 1788-ban fogott hozzá, és amely már bentlakással járt. Nehezen viselte a szigorú kollégiumi rendet, de fegyelmezetlenségeit jó tanulmányi eredményei miatt egy ideig elnézték. A súlyos konfliktust éppen talentumának köszönhette. 1794-ben ugyanis, szigorú vizsgáztatás után a poétai osztály élére állították, vagyis kiemelték a középiskolások oktatójává. De míg tanítási stílusa és színes előadó képessége, ebben jó színészi adottságai is segítették, a tanulók körében nagy elismerést keltett, addig a kollégium konzervatív vezetői számára szabados viselkedése egyre elfogadhatatlanabbá vált. Mindezek tovább egyik professzorával való személyes ellentéte következtében több vizsgálatot indítottak ellene. Végül, és ebben Csokonai megrögzött magatartása és hajlíthatatlan jelleme is szerepet játszott, 1795. június 2-án kizárták, sőt kiközösítették a kollégiumból. Mindez azonban nem jelentette tanulmányainak végét, mivel egész élete tanulásban tölt el. Ezért, ha szerencsés volt Csokonai a talentumoknak a jól tevő természettől való nyerésében, munkás is volt ezeknek a maga szorgalmatossága által való kimívelésében. A természet és a szorgalmatosság kezet fogott ő benne, hogy így nagyot készíthessenek, mondta Dombi Márton. Költői tehetsége is korán megnyilvánult, 12 éves korában, édesapja temetésekor, egyik kollégiumi tanára, Háló Kovács József, már ismert költőként említette őt. Tőle idézett Dombi Márton, néhai boldog emlékezetű Csokonai Mihály kezem alá jött nekem a poézis tanulásában. Ezt mondta Háló Kovács József 1785 esztendőben május 17-én 125-öt magával. Legelső verseiből, melyeket írt, mindjárt észrevettem azt a különös zsenit, melyet aztán egész esztendeimig tanítottam, mindinkább becsültem és dicsértem. Az ő versei mindenkor könnyen folyók, és inkább természetinek, mint mesterségesnek tűntek. Akkor tájt a középiskolákban, így a debreceni kollégiumban is, az 5. osztályban a verstan szabályainak megtanulása és a verscsinálás gyakorlata kötelező volt. Éppen ezért nevezték az 5-eseket poétáknak. Tehát Csokonai gyermekkorában az iskolában megismerte a verstant, és házi feladatként kellett verseket írnia. Csokonai családfájáról azt írja Celze Lendre, hogy az ismétlődő halálozások miatt hamarosan sűrűs helyzetbe került a család, és különösen Csokonai Vitéz Mihály édesanyja. 1781-ben elvesztette édesapját, majd 1783-ban édesanyját, ekkor visszaköltöztek a kis Hatvani utcai családi házba. 1786. februárjában azután meghalt férje, Csokonai Vitéz első József is. Halála oka tüdőbaj, illetve a fennmaradt írások alapján annak túl agresszív kezelése lehetett. Így 31 éves feleség egyedül maradt az árvákkal. Hamarosan 1788-ban meghalt a legkisebb fiú, második László is. Mindezeket tetézte vagyoni helyzetük összeomlása. Egy korábbi hitel visszafizetésének elmaradása miatt el kellett adniuk a családi házat, ezért 1788-ban az özvegy a Darabos utcában vett egy nátfedeles házat. Az édesanyja a diákok közül kosztosokat fogadott, többnek szállást is adott, ruhafoltozást is vállalt, hogy két fiát ne csak eltarthassa, de még iskoláztathassa is. És mindez sikerült neki, sőt, a halálakor ismerté vált végrendelete szerint még számottevő vagyon is maradt utána.
55 éves korában halt meg, száraz betegségben, ahogy akkor tájt a TBC-t nevezték. Maga készítette el halotti értesítőjét, beírva a dátumot is. Kál László így írt erről. Én jelen voltam, és azt gondolám, a jól szönt réfál. Azonban valódi hangon hozzám is így kezd beszélni. Dolgaim el vannak rendelve. Mindjárt 8 óra lesz. Az úr 10 óráig tanításon marad, mert én akkor egy oskolának közönséges tanítója voltam. Addig is nem élhetek, és 10 óra előtt az asszony már bevégezte életét. A költő édesanyját egy a maga sorsán fejül pallérozott, okos asszonyként jellemezte Dombi Márton, aki Csokonai iskolatársa volt. Nagyon szerette a verseket, osztosainak szebben olvasta fel a költeményeket, mint tanult diákjai. Poéta fia verseit pedig kívülről tudta, és annak halála után először ő vállalkozott a hagyatékának összegyűjtésére. Csokonai Vitéz Mihály nagyon rövid idő alatt alkotta meg jelentős életművét, hiszen 1805-ben 31 éves korában halt meg. Juhász Géza szerint Csokonai annyit dolgozott, hogy talán még a jövő századra is marad utána összetallózni való. Ugyancsak Czeiser Endre írja Csokonairól, hogy ő a magyar költészet meghatározó személyisége, noha kivételes poéta képességének elismertetésében jelentős szerep jutott Petőfi Sándor és Ady Endre hódoló kiállásának.

csokonai tartózkodó kérelem. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemeid szép ragyogása eleven hajnali tűz, ajakit harmatozása sok ezer gondot erőz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért, ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért. A költemény verselése időmértékes, és egy rendkívül ritka versláb, a Ionicus aminóre figyelhető meg benne, melynek ritmusképlete tititáltá.

a magánossághoz, a Tihanyi Echohoz és a Reményhez című remek művek értelmezésem szerint mélységes keserűséget s az élettel való leszámolás élményét fogalmazzák meg. Az első vers elégikó óda, a másik kettő elégia. A Magánossághoz című vers átfogó élménye elégikus, lemondó, de van némi ódai magasztalás is benne, hiszen a magány erényeit, ihletteremtő erejét is összegzi, mégis paradoxon, azaz belső ellentmondás olyat dicsérni, ami az ő reményeinek, boldogságának szétfoszlását jelenti. Mindhárom vers a personalizáció eszközét, a megszemélyesítés módszerét alkalmazza, hiszen ő képzelet szülte alakokba is bele tudott szeretni, grafológusa szerint. A három tűnékeny alak úgy jelenik meg, mint akik igazi női tulajdonságokat hordoznak. A magánosság az elfogadó, a sírik s azután is kitartó, tapintatos, komoly jelenség. Az echo kedvesen visszhangozza a férfi fájdalmait, gyöngéd, érzékenyen rezonál a bánatra, a remény viszont csalfa, kacér, biztat és letaszít egyszerre. Csokonnai zsenialitása az, hogy élete értelmének, Lillának elvesztése remek művek írására ihlette őt. Hiszen egyik levelében ezt írja Lillának: hamarosan tanárfeleség lehettél volna, s én a legboldogabb ember te általad. Nem elég, hogy mélységes paradoxont, önellentmondást, a lét abszurditását fejezte ki, mégis olyan zeneiséggel, zengő tiszta rímekkel, olyan formai gazdagsággal, mely ma is ámulatba ejt. Hiszen ő nem csak poéta nátusz volt, azaz született őstehetség, hanem poéta doktusz is, azaz tudós költő. Ő olvasztotta a magyaros formába az időmértéket, ő írt tankönyvet és iskoladrámát tanítványainak. Ő tehát a szeretet művésze is volt. Ő volt a magyar Rousseau, aki egyesítette a rokokó báj és a paraszti zamat kettősségét, a népköltészet, a romantikus zsenikultusz eszméit, és messze megelőzte korát. Szerbantal a rokokó heroizmusának nevezi azt a jelenséget, amit e könnyed, zenei költészet élvezetekor fedezhetünk fel, vagyis azt, hogy az élet komoly oldalát, a fájdalmat is lehet mártírként feloldani a formai tökélyben.

a tihanyi Echóhoz. Ó, tihannak riadó leánya, száj ki szent hegyet közül. Ím kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt a halvány holdnak fényén, jajgat és sír elpusztult reményén, egy magános árva szív, egy magános árva szív. Míg azok, kik búd bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kútfején s partjain, addig én itt sírva sírok, és te nimfa, amit én nem bírok, verd ki zengő bérceden, verd ki zengő bérceden. Zordon erdők, durva bércek szirtok, harsogjátok, jajjaim, tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim, kik keblekből szám kivetnek, és magok köz csúfra emlegetnek egy szegény boldogtalant, egy szegény boldogtalant. Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem, üldözőim pártjához hajoltak, ó, miket kell érzenem, amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre. Bár hozzájuk hívvalék, bár hozzájuk hívvalék. Nincsen, aki lelkem vigasztalja, oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja, már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe. Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe szívem bús panaszait. Szívem bús panaszait. Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt, jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most te áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között. Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang szent fedél, melyben egy bölcs csendes nyugtott hálás te sötét hegyekben lél. Hol csak egy kő lenne párna, hol sem ember, sem madár nem járna, mely megháborítana. Mely megháborítana. Abban gondolom, hogy semmi ússal ellenkezni nem fogok, hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok, se szigetnek egy szögében, mint Russzó Ermenonvillében, ember és polgár leszek. Ember és polgár leszek. Itt tanulom rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet, a természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt, egy más világban, egy nemesmért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Könnyezem le napjaim. Itt halok meg. Ez sötét erdőben. A szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet. S amely fának sátorában áll együgyű sírhalmon magában, szent lesz tisztelt hangvamért. Szent lesz tisztelt hamvamért. Az Arkádia pör, Szerbantal szavaival. Arkádia és Hortobágy különös összekeveredése nem szűnt meg halálával sem. A debreceniek síremléket akartak állítani nagy poétájuknak, és Kazincitól kértek sírfeliratot. Kazinci ezt ajánlotta, Arkádiában éltem én is. A debreceniek megnézték Kalepinusz nagy, sok száz éves szótárát, és azt találták, hogy Arkádia földje igen derék marha legelő, kiváltképpen szamaraknak. Kazincinak sohasem sikerült meggyőznie őket, hogy az ő szemében Arkádia a művészi szép élet szféráját jelenti. Mai sír felirata a következő. Múzsáknak szózatja, a sírt is megrázkódtatja, s életet fuval bele. Másik oldalán ez olvasható. Csokonai Vitéz Mihály született 1773-ban Debrecenben, megholt 1805-ben. Megrázó, hogy az odalátogató Petőfi ezt írta 1847. május 14-én kelt úti levelében. Mélyen elgondolkodtam arról, ha majd más utazó fog így gondolkodni az én sírom felett. Amikor Csokonai meghalt, Kazinci és Kölcsei talán csak sejtették,
hogy milyen rendkívüli tehetség volt ő, és csak Petőfi, majd Adiék fedezték fel benne a nagy elődött. Érdekesség még, hogy a Cimbalom névre Csokonait egy tanára keresztelte el, hiszen bámulatos könnyedséggel írta költeményeit. A Reményhez című versről tudnunk kell, hogy egy rokokó kert allegóriájának is nevezik, mely a boldogság idején virágzik, s a boldogtalanság felismerésekor hervad. Valóban verskoporsó ez, hiszen mindent belétemette az alkotó, ami számára fontos. A jókedv, a remények és szerelmei, s az utolsó igazi viszonzott érzés kiváltója, Lilla. Az értékek legmagasabb helyét e szerelem tölti be nála, a költészet gyöngykoszorúi sem kellenek, ha szerelmével lehet. A költő érzi, hogy ereje fogytán, s e veszteséget nem fogja kiheverni. Életének értelme veszett oda azzal, hogy Lillát szülei máshoz adták feleségül. Lilla Lévai István halála után még egyszer férjhez ment, de egész életében boldogtalan és gyermektelen volt. A vékony, ibolyakék szemű nő őrizte poéta szerelme emlékét és verseit haláláig. 1855-ben, 79 éves korában hunyt el.

a reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény. Ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatómval áll. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem nárciszokkal végigültetéd, csörgő patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürgemé, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé, egy híját esmértem örömimnek még, lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak, forrásim zöld fáim kiszáradtanak, tavaszom, vígságom téli búra vált, régi jó világom méltatlanra szállt. Ó, csak lillát hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem irigyleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgy is eltemet. Érzem, e kétségbe volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, az engőliget kietlen, a nap éredült. Bájoló lágy trillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák, Isten véletek.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este a Pók és a Légy című mesével kívánunk nektek jó éjszakát, melyet Nagy Barbara olvas fel nektek.
2: A Pók és a Légy lett népmese. Réges-régen nagyon nehéz volt az ember élete, mert nem tudott tüzet csiholni. Amint a nap lenyugodott, sötét és hideg lett a föld. Az emberek ugyan tudták, hogy a pokol mélyén van elég tűz, de oda senki nem merészkedett. Abban az időben csupán egyetlen király uralkodott az egész világon. Akkora hatalma volt, hogy nem csak az emberek fogadtak neki szót, de a vadak és a rovarok is, egyáltalán a földkerekség minden élőlénye. Egy nap a király kihirdette, hogy gazdagon megjutalmazza azt, aki leereszkedik a pokolba és tüzet hoz onnan. Sokan próbálkoztak, de senki sem járt szerencsével. A király összehívta tanácsadóit és megparancsolta nekik, hogy különlegesen csábító jutalmat eszeljenek ki a hős számára, aki tüzet hoz az embereknek. Sokáig gondolkodtak a tanácsadók, végül is a következő határozatot hozták. Aki tüzet hoz a földre, abban a jutalomban részesül, hogy bármikor, bárki asztalához odaülhet. Ó, mentek is a követek, és megvitték a hírt nem csak az embereknek, de a vadaknak, a madaraknak és a rovaroknak is. Újból sokan próbálkoztak a veszélyes úttal, de minden hiába. Abból a mélységes mélyből senki nem tudott tüzet felhozni. Tudomást szerzett a hírről a pók is. Azonnal munkához látott, kezdte fonni a fonalát, amelyiken majd leereszkedik a pokolba. Amikor aztán elkészült vele, nem szólt senkinek, hanem útnak indult. Szerencsésen oda is ért a pokolba vezető szakadék széléhez. Fonalát erősen odakötözte egy tölgyfa kiálló gyökeréhez, és már ereszkedett is rajta lefelé, egészen a pokol fenekére. Amikor leért, megragadott egy égő zsarátnokot, aztán igyekezett felfelé a fonalon. Feljutott a tűzzel a földre. Bár kiváló mászó volt, mégis nagyon kimerült, még a rettenetes mélységből felhozta a tüzet. Érezte, hogy meg kell pihennie. Letette maga mellé a zsarátnokot, és leheveredett. Annyira fáradt volt szegény, hogy mélységes mély álomba zuhant. Már virradt, az emberek hajtották ki az állatokat a legelőre, de a pók még mindig aludt. A légy zümmögve száldosott erre-arra, egyszer csak valami szokatlan szag csapta meg az orrát. Röptében körültekingetett, és meglátta az alvó pók mellett az égő tüzet. Mindjárt kitalálta, hogy a pók hozta meg a pokolból. Azt gondolta, tudja is az ilyen hétalvó, hogyan kell bánni a tűzzel. Addig alszik itt, még a tűz majd egészen elhambad, elviszem inkább én a királynak. Úgy engem illet a jutalom. Itt a tűz, uralkodóm, életem kockáztatásával hoztam meg a pokolból, mondta büszkén a királynak. Nagyon megörült az uralkodó, azonnal elrendelte, hogy gazdag lakomát, hatalmas vendégséget csapjanak a légy tiszteletére, és még aznap átadott neki egy írást, amelyen ez állt. Ezentúl a légy bármely asztalhoz odaülhet a tűz megszerzése fejében. Ez a joga örökös. A pók csak alkonyatkor ébredt fel. Körülnézett, hová lett a zsarátnok? Szaladt ide, szaladt oda, kereste, de hiába. Kinevették szegényt, azt hitték megbolondult, hiszen már mindenki tudta, hogy a tüzet a légy hozta méghozzá élete kockáztatásával. Amikor ezt a pók meghallotta, csak ugyan majdnem megzavarodott. Telitorokból kiabált, a légy tolvaj, ellopta a tüzemet, hiszen én hoztam a pokolból a zsarátnokot, engem illet a királyi jutalom. Sokan el is hitték a póknak, de hát mit tehetett, most már késő volt, a légy írást is kapott a hőstettéről. Ez még jobban elkeserítette a pókot, kifulladva, botladozva érkezett a király elé, hogy elmondja neki, hogyan lopta meg őt a légy. A légy ott ült a király jobbján, a legelőkelőbb helyen, onnan szónokolt. Hazudik a pók, mint a vízfolyás, talán látta valaki, hogy hozza a tüzet? Senki a világon. A király igazságot akart köztük teremteni, felkérte a pókot, hogy terjessze elő bizonyítékait. A pók azt állította, hogy a fonál, amelyen a pokolba ereszkedett, még bizonyára ott lóg a szakadékban. Oda mentek hát a király szolgái, de bizony a fonalat nem találták, valószínűleg kigyulladt a zsarátnoktól, amikor a pók felfelé mászott vele. Így a pók nem tudta bebizonyítani az igazát. Hazafelé menet megátkozta a legyet, és bosszút fogadott minden nemzetsége ellen. Ettől kezdve fonnak a pókok hálót, hogy fogdossák vele a legyeket. A legyek pedig élnek örökre megszerzett jogukkal, és minden asztalhoz oda telepednek.
1: Kedves gyermekek, ma este a Pók és a Légy című mesét hallottátok, melyet Nagy Barbara olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a két fiúról szóló példabeszédről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván. A műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
3: Kicsit úgy érezzük magunkat a mai evangéliumot olvasva, hogy Jézus nem fejezte be a történetet. Hol van az a fiú, aki igent is mondott atya kérésére, meg ki is ment dolgozni a szőlőbe? Hát nem ez lenne a természetes és a követendő? Nyilván igen. De ma Jézus nem az ideális fiú elérhetetlen képét akarja elénk állítani, hanem a megtérőjét. Azért, aki belátja hibáit, és van bátorsága azokkal szembenézve jobbá válni. Nem tudom, mennyire érdemes hibátlanságot és tökéletességet keresni egy bűnnel megsebzett világban. Ezt inkább az Édenkertben lehetett és kellett volna megtenni. Vagy talán még ott sem, hiszen az ember ott is csak ember maradt volna, véges, törékeny lény, nem pedig Isten. Akkor mi mit tudunk egyáltalán elérni életünk során? Úgy tűnik, ebben a világban az Isten szemével látó és szívével gondolkodó emberkép a legtöbb, amit el tudunk érni. Azaz nem a személyes tökéletesség, hanem végességünk tudatában a tökéletes Isten beengedése értelmünkbe és akaratunkba. Akárhogy erőlködünk, sosem fog kapásból menni a jó. De úgy sikerülhet, hogy valaki minden gondolatát, szavát, tettét és mulasztását megvizsgálja Isten szemével, összehasonlítja azt az Úr gondolkodás módjával, és javít. Újra és újra javít. Végeredményben az ilyen embert nevezzük szentnek, nem pedig a tökéletest, ahogy sokan hiszik. Nem annyira cselekvések pontos előírásait kell tehát magunkévá tenni, amikor jó és igaz emberekké akarunk válni, hanem sokkal inkább Isten lelkületét és látásmódját kell megpróbálnunk elsajátítani ahhoz, hogy belátó, megtérő fiúkká váljunk, akik, ha nem is mindig elsőre, de legalább többedikre követik atyjuk akaratát. Erre tanít minket Szent Pál apostol is a mai szent leckében. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Tehát nekünk nem egy minden földi szituációra kiterjedő cselekvési szabályrendszerre van szükségünk, hanem egy olyan segítségre, amelyből az Úr lelkületét tudjuk magunkévá tenni. Erre pedig az egyik legjobb eszköz a Szentírás. A rendszeresen Bibliát olvasó és azon elmélkedő ember el tudja sajátítani Isten lelkületét, és így el tud igazodni minden helyzetben. Szentírás vasárnapja is itt lesz közel, különösen is elénk tárja egyházunk a Biblia olvasásának és megélésének fontosságát. Amíg úgy érezzük, hogy nem megy nekünk mindig készségesen Isten akaratának megtétele, addig szükségünk van a Szentírásra, hogy az isteni lelkület egyre inkább kiformálódjon bennünk. És vajon melyikünk mondhatná el, hogy ezen a téren ne kellene még fejlődnie? Lehet, testvér, hogy száddal már készségesen igent mondasz egyből az atya akaratára. De vajon ki is még mindig a szőlőbe? Vajon mi átszódhatott le az apa fejében és szívében két fia válaszát hallva? Az első elutasítása bizonyára nem esett jól neki, de valószínűleg reménykedett abban, hogy fia átgondolja még a dolgot magában, és megszületik benne az elhatározás arra, hogy segítsen. Bízott abban, hogy fiában nem marad hatástalan saját édesapja kérése. Az apa távozásában tehát van valami reménykeltő, előremutató. Másik fia esetében az apa pozitív választ kap. Talán őt is meglepi fiának ez a gyors, készséges hozzáállása, mert számított valami ellenállásra. Viszont joggal távozik úgy, hogy a dolog el van intézve, hiszen még csak kérlelni sem kellett fiát arra, hogy segítsen neki. Mekkora csalódás lehetett számára ezek után az a fájdalmas tapasztalat, hogy bár telik az idő, de a fia csak nem ér oda, hogy mellette legyen a munkában. Ez egy igazi tragédia. A fiáról alkotott kép teljes összeomlása. Most nézzük meg, hogy vajon mi mehetett végbe a két fiú lelkében. Az első fiú tett egy elhamarkodott választ. Ösztönös énjéből elutasította azt, hogy valaki is megzavarja szórakozását. De nem hagyta nyugodni a dolog. Bármennyire is szeretett volna továbbra is valami másra figyelni, csak ez járt az eszében. Érezte a lelkismeret furdalás égető erejét. És ez a tűz kiégette belőle a salakot, és előtűnt a nemes fém. Érezte szavai súlyát édesapja szívére nehezedni, és belátta azt, hogy ha most elindul ezen az úton, többé talán nincs megállás a szeretetlenségben. Döntött és cselekedett. Ebben a fiúban természetesen nem az apai kérést elutasító, sértő magatartás és hangvétel a tiszteletre méltó, hanem a belátás. Az, hogy ilyen múltból is fel tudott állni. Az ő esetében ugyanis messzebbről kell indulni, hiszen kijelentésével saját magát lökte távolabb az atyától. Mégis ebben a mélységben és elszakítottságban meg tud születni valami csodálatos dolog, amit belátásnak hívunk. Milyen kifejező a magyar nyelv? Aki belát valamit, az egy időre elszakad az állandó kifele nézelődésből, és befelé tekintve képes szembenézni indulataival, önzésével, motivációival, azaz igazi önmagával. Aki belátást gyakorol, az alázatos. Kész arra, hogy felülbírálja saját korábbi döntését, és vállalja ennek kifelé kellemetlen következményeit. Csak az igazán bátor és jellemes emberek képesek a belátásra. Aki nem eléggé szabad ahhoz, hogy elmerje engedni önzésének hamis megtartó erejét, az nem tud kikecmeregni a gödörből, amit korábbi indulatos és meggondolatlan kijelentései és tettei ástak ki maga előtt. És itt lepleződik le a második fiú. Szimpatikus, lojális készségét, amit válasza sugall, ugyanis nem követi cselekvés. Az, hogy egész nap nem megy ki segíteni a szőlőbe, azt mutatja, hogy számára nem fontos ez az ügy. Az ő szemében nincs súlya sem az apának, aki kér, sem a kimondott szónak, ami kötelez. Apja cserben hagyása mögött egy még nagyobb baj lapul, személyiségének diszharmóniája. Az ilyen ember előbb-utóbb szétesik, és nem lesz hasznára sem önmagának, sem másnak. A másik fiú az a típusú ember, aki jó akar lenni mások szemében. Az elvárásnak megfelelően válaszol, anélkül, hogy átgondolná, anélkül, hogy szívében azonosulna a kéréssel. Felszínessége odáig jut, hogy addigi tevékenységét folytatva talán el is felejti, mit ígért, és nem megy segíteni. Nem dolgozik benne, és semmi, és ez azt jelzi, hogy már érzéketlen mások számára. Egy szerzetes jelölt egyszer azt mondta előjárójának, hogy nincs kedve ahhoz a feladathoz, amit kapott. Az előjáró végtelen nyugalommal csak ennyit mondott, semmi baj, csináld kedv nélkül. Nem a kötelességeinket kell a pillanatnyi kedvünkhöz igazítani, hanem fordítva. Kezd el becsülni, amit van, és szeretni, ami a feladatod. Ez a boldogság. Mert nem Krisztus ismerete, hanem Krisztus követése ment csak meg minket. A belátás egy nagy erény. Annak elismerése, hogy valamit elhamarkodottan nem jól ítéltünk meg. Bátorság kell a szembenézéshez és a változtatáshoz. Az igazi nagyok nem attól nagyok, hogy hibátlanok, hanem attól, hogy gyakran ki tudják mondani akár a legkisebbek felé is, hogy tévedtek. A nevelésben nem az elérhetetlen tökéletességet megvalósító, hanem az önmagát is korrigáló, belátásra képes személyek kialakítása az igazi cél.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a két fiúról szóló példabeszédről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében található Metzben, 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre, mondta a Szentatya. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire, hangsúlyozta a pápa az úgynevezett metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta ezt a beszédet, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Az európai integráció egyik alapítójának boldogavatási eljárását az egyház már megindította, teszi hozzá a Magyar Kurír. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást. Ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 000 további háztartást vonnának be a programba. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a friss híreket Debnár Ádámtól hallják, a technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan interaktív élő műsorunk következik a Megértés hullámhosszán. A mai estén Szabó József atya várja hívásaikat. 21 órakor a híreket követően folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben Mark Twain a Huckleberry Finn kalandjai című írásának 12. részét Kovács Máté előadásában hallják. Majd a Lélek útjain című műsorunk szól. Mai adásunkban professzor dr. Betlehem József egyetemi tanárt, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar, sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatóját hallják. Az egészségügyi dolgozók mentális egészségvédelméről. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a híreket követően a napverse szól. Ezután a közélet délelőtti adását ismételjük meg. Műsorunk mai témája a fenntartható vendéglátás, amiről Nagy Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatójával beszélgetünk a mai adásban. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni rádióadását sugározzuk, ezután a hitvalló szól. Műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival, Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is tartsanak velünk. Jó rádiózást kívánunk!
1: A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A nyári szünet után nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A szeptember vége felé járunk, csütörtökön már október 1-e lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a rózsafűzér imádkozása, a rózsafűzér hónapja. Én erről szeretnék most elmékedni, már többször megtettem ezt a rádióban, talán van, akinek már így unalmas is, főleg annak, aki rendszeresen meg sokszor imádkozza. Azt is látom, hogy a legtöbb fiatal nem tud vele mit kezdeni, arra is vannak példák, hogy fiatalok hősi fokon imádkozzák, akár a pompei kilencszeret is imádkozzák, tehát nagyon szép példák vannak a fiatalok részéről is, és amikor erről az imáról beszélek, ez nem csak egy ima forma, hanem ennek van egy nagyon mély tartalma, ami az egyházban alakult ki a Szentlélek által, meg nagyon fontos gyümölcsei is vannak. És nem csak egy ilyen formát szeretnék most mondani, hanem az, hogy mit is tartalmaz ez, és milyen gyümölcsei is vannak. Erből szeretnék valamit most megmutatni ezen az estén. Tehát a rózsafűzér hónapja, és hogy így készüljünk arra. És a hirdetésben elmondom, hogy nálunk a Diósgyőrben a szentmisék előtt mindig közösen elimádkozzuk, mi nem csak októberben mindig, a rózsafűzért, de bátorítok mindenkit, akár egyénileg, akár kisebb-nagyobb közösségben, családi közösségben, vagy valaki az utazás közben tudja, de hogy mindenképpen imádkozzuk a rózsafűzért. És azt is hozzáteszem, és a ma este is erről szól, hogy nem csak úgymond mechanikusan, persze már jól ismerjük a szöveget, már aki tudja, és mondjuk már szinte úgy, hogy gondolataink el tudnak úgy kalandozni, mert már annyira megy rutinból, hogy oda se kell figyelnünk, hogy újból és újból megtanulni ennek a lényegét, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ismerünk már sok imád hitigasságot, azonban mindig újra és újra kell ezeket úgy tervezni, és újra el kell ezeket elmékedni. Szent II. János pápa az új évezet kezdetén enciklikájában ír arról, hogy az imádság az egy legfontosabb dolog az életünkben, és írja, hogy mindig újra és újra meg kell tanulnunk imádkozni. Nem azért, mintha elfelejtenénk, hanem azért, hogy ne veszítse el a lendületét, a mélységét, a lényegét, ezért kell újra és újra tanulni. Nem is önmagában a szöveget, hanem a lelkületet újra és újra felfrissíteni, és ő írja ugyancsak ebben a részben, hogy nekünk keresztényeknek el kell sajátítanunk az imádságnak a művészetét. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy művészi módon imádkozni. És persze itt nem a szép hangunkat, vagy nem tudom milyen szépen mondjuk, vagy kiejtjük, hanem egy szeretett kapcsolatnak, nem szoktuk úgy használni, de szeretett kapcsolatnak a művészetéről van szó, minél mélyebben, minél finomabban az egész lényünket beleadva tudjunk imádkozni, kapcsolatban lenni, és ezáltal szeretni az Istent. Ez a művészet erről szól, ez a kapcsolatnak a művészete, nem csak az elmondásnak a művészete, hanem Márián keresztül az ő segítségével Jézus minél jobban megismerni és megszeretni, mert ez a Máriás lelkületnek a célja. Most a vasárnapi evangéliumban, meg azelőtt is olvastunk arról, Jézus arra tanított bennünket, hogy itt egy embernek két fia van, vagyis az idősebb fiú mindig az ószövetségi, a választott népet jelenti, a fiatalabb fiú

Mert is azzal szembesíti a farizeusokat, hogy habár ők megtesznek mindent, darabszámra megvan az imádságok, megvannak, hogy mennyit kell böjtölni, mit kell adni a szegényeknek, tizedet adni, tehát mindent megtesznek, sőt még többet is. Amikor a farizeus és a vámos történetében a farizeus dicsekszik, akkor azzal dicsekszik, hogy én többet adok, mint amit a törvény előír. Vagyis hogy én sokkal vallásosabb vagyok, mint más, nem is beszélve erről a bűnös vámosról, aki ott van hátul. És Jézus azzal szembesíti őket, meg a mostani vasárnapi evangéliumnak is tulajdonképpen ez volt a lényege, hogy ők megélnek valamit, de már a szíve hiányzik ennek az életnek, ennek az imádságnak. Felszínessé váltak, rutinszerűbbül tesznek dolgokat, és már nincs meg benne az az élő kapcsolat, az élő szeretet kapcsolat az Istennel. Gyakorlatilag ezt veszítették el a farizeusok, az írástudók, meg sokan a zsidónép közül. A pogányok viszont, amikor az ő nyomorúságukból Jézushoz mentek, gondoljunk a bűnös asszonyra, aki oda ment és a könnyeivel áztatta Jézus lábát, a hajával törölgette. Neki is ott a múltja, az élete, amikor már elege van ebből a mocsokból, ebből a megalázott állapotból, és Jézushoz megy, hogy szabadítsa meg őt, hogy mentse meg őt. Ez egy nagyon mély egzisztenciális krízis válságból fakad, Jézushoz menekül, és amikor érzi Jézusnak a szeretetét, az elfogadását, a bűnbocsánatát, ő neki nem csak vallást gyakorol, hanem egy nagyon mély személyes szeretet kapcsolat találkozás az élő Istennel. De ott van Mária Magdolna is például, akiből 7 ördögöt űzött ki, múlt hétfőn ünnepeltük Mátét, a vámost, ő is egy óriási fordulat, és valószínű, hogy már első szóra ment, hogy már benne is élt az, hogy elegem van, itt a két tűz között vagyok, a rómaiaknak vagyok az alkalmazott, a saját népem lenéz, és hogy sok embert megkárosítottam, vagy Zakeus a vámos, ezek az embereknek úgy elege lett ebből az életből, és megtapasztalták Jézusban a szabadítót. Nekik a vallásosság az nem elmélet volt, hanem az egész életüknek a megmentése. És ezek az emberek utána tiszta szívből ott maradtak Jézus mellett, és tiszta szívből követték őt. Ott volt Mária Magdolna, és akárki, akármit mondott a római katonák, őt onnan Jézus keresztje mellől senki el nem vitte, mert annyira szerette Jézus, mert az egész életét köszönheti neki. És ez azért is fontos, és most visszautalok II. János pápának a szavaira, hogy újra kell tanulnunk imádkozni rendszeresen, és nem mondom a szöveget, de nem azt kell újra, persze van, amikor még azt is, nem a szöveget, hanem a lelkületet. Az imák mögött megtalálni az élő szemét. Nagyon érdekes, én elgondolkodtató Varga László püspökatyának egy ilyen mondata, hogy vannak emberek, akik az imádság által megvédik magukat az Istentől. Érdemes kicsit elgondolkodni rajta, hogy mondok imákat, ezt csinálok, azt csinálok, de nem engedem az Isten közel, hanem én teszek, én vagyok az aktív, mondok mindent, de nem engedem közel, nem engedem meg a megérintettséget, nem hagyok csendet, hogy ő szóljon, hogy ő valamit úgy jelezzen a lélek által, valami belső megmozdulást okozzon nekem, és az imádság ilyen irányba is el tud menni. Teljesítményi, egyfajta védelem, ami az Istentől megvéd engem, hogy ne jöjjön hozzám közel, én meghúzom neki a kerítést, idáig jöhet, utána nem, persze ezt nem így mondom ki, de félek attól, hogy közel jöjjön, én ezt elmondtam, senki nem szólhat semmit, se Szűz Mária, se Jézus, elmondtam mindent, hagyjanak most már békén, és hogy most már hagyd tegyem a saját magam dolgát. És igazából ezek a lelkületek nem rossz szándékból, de ezek kialakulhatnak bennünk, és hát ezekre mindig figyelni kell. És ebben a részben is mondja II. János Pál pápa, ez a Lukács evangélium 5. fejezetéből mert mondat, amikor Péternek mondja ez a dukin altum,
evezz a mélyre, hagyd most itt a kis vizet, ne itt ebben a kis vízben legyél, itt nem fog semmit, hanem menjél beljebb, de ott már mély a víz, ott már veszély van, ott már kockázattal jár, de akkor is bízz bennem, és vesd ki a hálót még akkor is, hogyha józan észnek meg a szakmai tudás,

Ellene mond. És a pápa így küld bennünket, és ez igazából minden imaformára érvényes, ez a fajta küldetés, hogy menjünk. Most én, amit ki szeretnék hangsúlyozni a mai estén, ez a rózsafűzér imádsága. Dukin altum, itt van október, nem csak azt jelenti, hogy elmondjuk minden nap, jobb esetben, valaki azzal is küzd, hogy nem tud vele mit kezdeni, unalmas, száraz, olyan semmit mondó az imádság, ki milyen állapotban van, és ezért érdemes most pár nappal még így előtte ránézni erről, hogy miről is szól az imádság, milyen gyümölcsök várhatók, azért, hogy belső szívvel tudjam imádkozni, örömömet találjam bennem, és hogy megtapasztaljam a gyümölcseit is. Hát erről szól a mai este, és most hallgassunk egy kis zenét.

Kedves rádióhallgatók, a mai estén már készülünk az októberi rózsafűzér hónapjára, hogy újra elmélyítsük ennek a lelkületét, és hogy nem tudom, kik hallgatják a műsort, van, aki sokat imádkoznak, valaki szereti, nem szereti, unalmas, úgy mindenkihez szeretnék szólni, és segítségül hívom Szent II. János Pál pápának a Rosarium Virginis Maria Boldogsága Szűz rózsafűzére kezdetű apostoli levelét. Ez egy rövid kis levél, ez 2003-ban írt, a rózsafűzér éve volt akkor, és a pápaságának pedig a 25. éve. Tehát a bölcs öreg, a szent ember, aki ezt írta, és hát arra is hivatkozik és leírja, hogy az egész életét átszőtte a rózsafűzér imádsága, és hogy milyen óriási gazdagság volt ez a lelki életének, hogy a rózsafűzért így ismerte, szerette, és hát tudjuk, hogy lengyel származású pápa, különösen mély vallásos háttérrel, mind az ország, mind a családja, és hogy számára milyen fontos volt ez az imádság. És ezért is írta, persze nem csak úgy, hogy most ez neki kedves, hanem az egész egyház számára ez egy ajándék. De nézzük meg mélyebb, hogy tulajdonképpen mi is a rózsafűzér. Második János Pál pápa nevezi ezt a nyugati Jézus imának. A Jézus ima, tudjuk, a keleti hagyományban alakul ki, többféle mondat van, amikor náluk is van ez a csotki, ami nem rózsafűzér, hanem gyakorlatilag szemek vannak, és ott nem is valaki számolja, valaki nem, de gyakorlatilag ott folyamatosan, hogy az Isten jelenlétébe legyek, hogy Jézus Krisztus Dávid fia könyörülj rajtam bűnösön. Többféle ilyen rövid imádság is lehet, ami a Szentírásból van, és ezt mondom folyamatosan, és tulajdonképpen nem mindig figyelek rá, de mindig az Úrnak a jelenlétében vagyok. A segít abban, hogy állandóan az Úrra figyeljek, és hogy ne felejtkezzek el róla. És második János Pál pápa pedig azt írja, hogy ez a nyugati Jézus ima. Vagyis itt nem önmagában csak egy mondatot ismétlünk, hanem ennek a szíva rózsafűzérnek maga a titok. A titok itt nem más, mint a Jézus, amikor a minket megvált. Tehát a megváltásunknak a titkai, Jézus megváltó művét imádkozzuk, most már a négy rózsafűzérben, ezeket vesszük sorra. És amire figyelünk, itt nem csak egy mondat van, hanem a üdvözlégy Mária az alap, aminek az első fele szentírási imádság mondatokból áll, és utána a titok. Aki érettünk vérrel verejtékezett, aki a halálból föltámad, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Tehát a négy rózsafűzér, a 20 titok az egész megváltás történetét végigveszi, ezért gyakorlatilag az rózsafűzér, így írja második János Pál pápa, hogy Máriás jellegű, de Jézus központú, tehát krisztológikus, és az evangéliumnak az egész üzenetét végigveszi, végig imádkozzuk. Tehát az evangéliumnak, a megtérésünknek az átimádkozását jelenti. Ezért is például, amikor a gonosz megnyilvánul a rózsafűzére kapcsolatban, majd én szeretnék idézni egy-két mondatot, de azt mondja, hogy ez a mi legyőzésünknek a története már a gonosz oldaláról. Számunkra a megváltás, a remény, a bizalom, az öröm, a másik oldalon a megsemmisítésnek az imája, vagy önnek a kihirdetése. Tehát ezért, amikor imádkozzuk, gyakorlatilag nem csak egyfajta jámborságot végzünk, hanem végig imádkozzuk az egész megváltás művét. Azáltal az angyali üdvözlettől indulunk, és utána az utolsó pedig, hogy aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát, és közben a főbb állomásokat átimádkozzuk. És ezért írja a második János Pál pápa, hogy a rózsafűzérrel a keresztény nép Mária iskolájába iratkozik be, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe, és mélységes szeretete megtapasztalására. A rózsafűzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mint egy magának, a megváltó anyjának kezéből. És utána, hogy mit is jelent a rózsafűzér imádsága, érdemes ezt az apostoli buzdítást, apostoli levelet elolvasni, nem is olyan hosszú, nagyon szépen leírja, megfogalmazza a pápa, hogy mi is ennek a lényege, például sok titok igazából Máriának az emlékéből maradt meg,
és hogy valószínűleg ő mondta el a tanítványoknak is, akár az angyali üdvözletre gondoljunk, ahol nem volt ott senki más, csak hát az angyal, meg a boldogságos Szűz Mária, és hogy ezeket az emlékeket elmondta valószínű többször is a tanítványoknak, és persze a Szentlélek sugallatára így kerültek be az evangéliumokba, és hát persze a többieket már ott már voltak szemtanúk is, de vannak részek, amiket csak Mária láthatott, ő volt jelen azokban a szituációkban. Amikor úgy beszélünk róla, mint szemlélődő imádság, és hatodik Pál pápa is írja, hogy a rózsafőzér lényegénél fogva szemlélődő imádság. Ha elveszíteni ezt a mi voltját, akkor a lényegét veszíteni el. És itt ír róla a pápa, hogy Mária nézi, vagy szemléli Jézus arcának a szépségét. Itt el tudjuk képzelni, hogy Mária, aki a világra szülte az ő szent fiát, már kisbabakora óta mindig szemlélte, az ő édesanyjai szemével, szeretetével. És ő gyermek cseperedett, egyre nagyobb lett, utána felnőtt lett, és utána szemlélte az ő életének a titkait. Vagy gondoljuk a kereszte feszítésre is, hogy Mária ott kísérte kicsit távolabbról, a katonák nem engedték közel, de akkor is szemlélte Jézusnak az arcát, a szenvedését, tehát végig szemlélte. Utána, mint Pieta, mint fájdalmas anya kezében tartotta a halott fiát, és hogy végig az a szemlélődés végvonult az egész életén. És Mária arra tanít meg bennünket ebben az iskolában, hogy szemléljük Jézus életének a titkait. Itt megint a szemlélődés azt jelenti, hogy nem gondolkodok valamiről, hanem nézem. Például nézem azt, hogy Jézus, ahogyan keresztre feszítik, ahogyan feltámad, ahogyan fölmegy a mennybe, vagy a pünkösd jelenetek, amikor elküldi a szent lelket. Tehát nézem magát az eseményt, és nem úgy, hogy gondolkodom róla, hanem a szemlélődés az mindig a befogadásról szól. Nem gondolkodok, osztok, szorzok, hogy is volt ez, miért volt ez, persze lehet róla elmélkedni is, hanem elkezdem szemlélni. És tulajdonképpen a szemlélődésnek a lényege, hogy nézem azt a képet, ahogy Jézus ott van jelen, vagy az angyali üdvözletnek a magát a képét. Nézem, és engedem, hogy hasonl rám. Igazából én befogadó vagyok, itt a Szentlélek kegyelme, ami bennem a változásokat hozza, de én szemlélem, és így nézem. És ezért így a hatodik Pál, hogy a rózsafűzér, ha így imádkozunk, akkor ilyen szépen, ilyen lassan, kicsit vontatottá válik, mert nem gyorsan mondom, hanem szépen lassan. Persze közösségben gyorsabban szokjuk mondani, hogy a liturgikus imádságban ott van egy rendje, meg egyfajta üteme, ritmusa is ennek az imának, de amikor magam mondom, szoktam ajánlani azt is, hogy egyszerre még elég egy tizedet elimádkozni. Vagy például, amikor tanítok embereket szemlélődni, sokszor ezt hívom segítség a rózsafőzért, mert itt nézek egy képet, közben mondom az üdvözlégy Máriát, tehát, hogy nézek is, mondok is, sokkal jobban megvéd attól, hogy a gondolataim elkalandozzanak, vagy mindenfelé járjak, hanem mondom, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, de ez ilyen háttér imaként maradott, nem erre figyelek, hanem nézem, hogy Mária ott van, az angyal megjelenik, az angyal megszólítja, ott a párbeszéd, ismerjük a Szentírásból, Lukács evangéliumából, ahogyan beszélnek, ahogy Mária igent mond, és hogy ezt szemlélem, és tulajdonképpen a megváltásnak a kezdetét szemlélem, és engedem, hogy hasonl rám. Persze lehet, hogy akkor nem veszem észre azt, hogy nem tudom, milyen változás jött bennem létre, de mindenképpen így kezdem nézni, és utána tízszer egymás után, hogy mondom az üdvözlégy Máriát, ezzel a titokkal, engedem, hogy hasonl rám. És utána dicsőség a Fatimaima, utána mi atyánk, és következik a következő titok, amikor is Mária elindult Erzsébethez, az angyal mondta, Erzsébet már a hatodik hónapban van, pedig magtalannak tartják az emberek, elindult, és hogy Mária megy. Talán nem is gondolunk arra, hogy hát Mária ment, elment oda, de közben is szemlélni ez a fiatal lány, aki hát valószínű, hogy egy nagyon gyönyörű, szép valaki lehetett, hiszen hogy
atya a fiának méltó hajlékot készítsen, megmentette az általerő bűn minden szennyétől, nemrég is valószínűleg egy nagyon gyönyörű, szép fiatal lány lehetett, aki tele erővel, energiával, hittel, buzgalommal, szeretettel ment azért, hogy lássa a csodát, és hát persze segítsen is Erzsébetnél, amikor a gyermekét a világra hozza. És nézem Máriát, ahogy megy az erdőben, és ahogy megy Erzsébethez. Önmagában ez nem egy érdekes kép, ha úgy vesszük, csak mégis olyan közel kerül hozzánk, hogy a világ legnagyobb eseményei történnek, és gyakorlatilag most én azt nézem, hogy egy fiatal lány, akit persze az Isten megívott az általerő bűntől, akinek nincsenek személyes bűnei, aki már a méhében, ami megváltónkat hordozza. És hogy kívülről nézve pedig olyan egyszerű esemény, sokan mennek az erdőbe most is, tehát nincs benne semmi, és a titok mégis ebben az egyszerűségben van, ahogy az Isten működik. És ezt szemlélem, és erre rácsodálkozom, hogy a világ üdvözítője ilyen egyszerűen jött el. Azért maradtak le a zsidóknak a nagy része, mert ők eget, meg nem tudom milyen nagy teofániát, vagy mit vártak, hogy az Isten megjelenik, és hogy ilyen egyszerű. És utána, ahogyan a világra szüli, a betlehemi istálóban apró kis események, és ahogyan szemlélem ezeket a képeket, ez a megváltásunknak a titka, tehát nem csak egy jámbor kis események a Bibliából, hanem a megváltásunknak az egyes lépcsői. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, persze sokféle kérésünk van, amit megfogalmazunk, de mindig az első és a legfontosabb, és az a Szent Ignáci lelki gyakorlatban például ki is van mondva, le is írja a Szent Ignác, hogy Jézust megismerjem és megszeressem. Tehát ez a fő kegyelem, a rózsafűzérnek is ez a fő iránya, szemlélem Máriával együtt, és Mária is azért imádkozik értem, hogy az ő szent fiát én is tiszta szívből szemléljem, tiszta szívvel megszeressem, hogy rajongva szeressem Jézust, és ez legyen az életemnek az alapja, az értelme, az örömömnek az oka, és hogy már is azért imádkozik, hogy aki így szereti az ő szent fiát, hogy minden ember szeresse meg Jézust. És gyakorlatilag így szemlélem az egyes titkokat, és közben Mária meg imádkozik érettem, közben jár azért, hogy ez a szeretet kapcsolat mélyüljön, és a szemlélődés majd meghozza a gyümölcsét. És hát általában ki hogy szokta, mondjuk fiatalok egy nap eltűnnek imádkozni egy rózsafűzért, az már jónak számít, a sok munka mellett idősebbek, valamikor többet is, vagy valaki nem tud aludni, még elmondja mind a négyet is. Tulajdonképpen ez nem verseny, de mindenképpen azért egy rózsafűzér elimádkozása az fontos, hogy azokat a titkokat, az öt titkot akkor így átszemléljem, és utána Jézus jobban megszeressem. És hogy az evangélium mélyüljön bennem. Az evangéliumi igazság, a megváltás igazsága mélyül bennem, meg amit fontosnak tartok, a személyes kapcsolat. És ezért is kezdtem azzal ezt a műsort, hogy most az utóbbi két vasárnapi evangélium pont erről szólt, hogy van, akik egzisztenciálisan megtapasztalták az Isten szeretetét, meg a farizeusok pedig kiüresedett a vallás gyakorlat, és igazából már nem látták a lényeget, nem látták a szemét, aki maga a szeretet. Nem egy személlyel való szeretet kapcsolat volt az Istennel, hanem törvények, előírások, rituálék, amik fontosak, de nem az ellen beszélt Jézus sem, hanem annak a kiüresedéséről, amikor elveszítette a tartalmát. És a rózsafűzérnél is meglehet ez a veszély, hogy az ember csak mechanikusan mondja, és ma végig nem is tudja, hogy ma melyik rózsafűzért mondja, hogy most tulajdonképpen hol is tartok, vagy mennyit mondtam már el. Persze ilyenekbe bele lehet csúszni, ettől se kell félni. Emberek vagyunk, van, amikor fáradtak, dekoncentráltak, belealszunk, több, hát van ilyenek előfordulnak, de azért nem minden nap ez legyen az alap, hanem úgy imádkozzuk, ahol még úgy minden szempontból úgy fittek vagyunk, tehát még oda tudunk figyelni, és így tudunk imádkozni és szemlélődni. És a szemlélődés az mindig az élő Jézus, aki most itt van. Tehát nem csak mozizok, hogy emlékezek valamire, de már persze az a régen túl vagyunk, hogy Jézus vitte a keresztet, hanem ez az Odó Kázzel, a Klünyi reform idején egy bencés szerzetes volt, ő tanítja az úgynevezett misztérium teológiát, és azt mondja, a misztériumok,
az Isten az örök jelenben vannak. Az Istennél minden az örök jelenben van. Tehát amikor szemléljük Jézust a kereszten, akkor nem azt jelenti, hogy akkor annak régen vége, már 2000 évvel vége van, azt, hogy ne szemléljek azon már semmit, hanem mindig az örök, a misztériumok, ez a liturgikus évnek is a lényege, hogy karácsonykor, persze Jézus már megváltott bennünket, de hogy az Isten emberré lett, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember megszületett. Szemléljük azt a kis csecsemőt, aki eljött azért, hogy megmentsen minket. És minden korban, mert az Istennél minden az örök jelenben van. Persze a mi emberi téridő szemléletünk ezt nem tudja elképzelni, ez hogyan lehetséges, de az Isten gyakorlatilag felett áll a mi elképzeléseinek, meg a mi tudásunknak, és az Istenben minden lehetséges. Tehát amikor szemlélek egy-egy képet, akkor én a valós Isten szemlélem, nem csak úgy emlékezem, vagy ilyen alapon akármilyen mesét, vagy nem tudom, a hóferke héttörpét is el tudnám képzelni, és az nem igaz. Amikor Jézus szemlélem, akkor ő valóban az élő Jézusra gondolok, őt nézem, aki itt van, és hogy aki valóban a kapcsolat kialakul, mert ő itt van, én nézem őt, ő jelen van és szeret engem. Ez egy élő imádság, egy élő kapcsolat, nem csak egyfajta visszaemlékezést jelent. És hát persze így megyek végig a rózsafűzérnek az imádságán, és így végig szemlődem magát az imádságot. Bartoló Longo, akit tavaly szent javatott a pápa Pompejben, aki a rózsafűzér apostola, ő építette a pompei szentét, és hogy ő mondja, hogy a rózsafűzér az olyan, mint egy kötelék, ami bennünket Jézushoz köt. Tehát gyakorlatilag ez a puha kötelékkel, mint Ozeás prófita könyvében is olvassuk, ez Jézushoz köt bennünket, és a kötelékre szükség van, mert sokszor olyan gyengék vagyunk, erőtlenek, kísértések vannak, hogy legyen egyfajta olyan kötés. Ez itt a rózsafűzét úgy is el lehet képzelni, ami az Istenhez köt bennünket, olyan kicsit talán furcsa a kép, mint az autóban is a biztonsági öv, hogy Jézusnál maradjak, ne essek ki az ő kegyelméből, a kísértések ne vigyenek el tőle, hanem ezzel a rózsafűzér lánccal oda kötözöm magamat, de én szabad akaratból én akarom, tehát nem lánc, nem egyfajta rabszolgaságot vagy szolgaságot jelent ez a fajta imádság. Ez a rózsafűzérnek az alapja, és ezért mondom, a liturgikus imádságban megvan egy ritmusa, persze ott is lehet szemlélni, de érdemes ezeket, Szent Ignác használja ezt a kifejezést imádságra, hogy ízlelni. Tehát lassan imádkozom és ízlelem. Nézem azt az egy jelenetet, akár úgy is, mint egy kép, akár úgy is, mint egy jelenet, amikor Jézus viszi a keresztet, látom az embereket, látom Máriát, látom Jézusnak a szenvedését, jön Cirenei Simon, ott van előttem, és igazából az evangéliumot szemlélem, azt a valóságot, amiben Jézus a megváltás útján jár, és most mindent megtesz azért, hogy engem megmentsen. Most megint tartsunk egy kis csendet, és hallgassunk egy kis zenét.

0: Kedves rádióhallgatók, a mai estén már az októberi rózsafűzér hónapjára készülünk. Kicsit mélyítsük el, hogy mi is a rózsafűzér. Ebben leginkább segítségünkre van nekünk most Szent II. János Pál pápa, aki a Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelében leírja a rózsafűzérnek a lényegét. És azt írja, a rózsafűzér mondása ugyanis nem más, mint Krisztus arcának a szemlélése Máriával. Az is érdemes a mai világban megjegyezni, és persze ezt mindenki tudja, hogy maga szemlélődés az önmagában egy ima forma, amikor az Istennek az akár a szavát, az arcát, egy jelenetet szemlélek, azt nézem, de maga, mint ami a pszichének ilyen mechanizmusa, hát nagyon sok minden szemlélünk. Itt most már tévét nem tudom hányan néznek még, de gyakorlatilag itt a számítógép, okostelefon, annyi minden, tulajdonképpen ezek is, mint pszichéik is úgy működnek, hogy valamit nézek, és engedem, hogy hasonl rám. Sokszor végig se gondoljuk azt, hogy most ebben mi van, vagy mi ez, vagy igaz, nem igaz, hanem hatni. És ezzel most mindenki, aki hallgatja, persze valószínűleg idősek nem nagyon, de fiatalabbak annál többet, hogy mennyit úgymond szemlélem ezeket a sokféle képeket, amiket elém adnak, és hogy ezek mindenképpen hatnak rám. Ha akarom, ha nem, ezek átalakítják az életemet. A szemlélődés mindig mélyen hat rám. És belegondolunk egy nap, mondjuk egy jó fél óra, egy rózsafűzér elimádkozása, ez is hat rám. És ez a mentál higiénia, hogy mit engedek közel magamhoz. A pszichémet, a lelkemet mivel szennyezem, vagy mivel töltöm, mivel gazdagítom, mi a forrás, mivel töltöm be, ez meghatározza az életérzésemet, a gondolkodásmódomat, nem is beszélve a hit, remény, a szeretetről, az Istenhez való viszonyulásról, tehát mindenképpen valamit szemlélünk, de hogy mit, vagy ebben hol van a rózsafűzér, az egy nagyon fontos döntés, hogy most különösen, meg imádkozhatok azért még külön is, hogy Jézusom, vagy szűzanyám, édesanyám, imádkozz érettem, hogy megszabaduljuk attól, hogy valamit sokáig nézzek, lapozzak, vagy feleslegesen filmet, ez a TikTok, mert nem tudom, sok ilyen kis videó, vagy ilyen rövid kis filmek, vagy képek vannak, hogy Uram, szabadíts meg ettől, mert elviszi mind az imádságtól, mind a családtól, meg nagyon sok mindentől az időmet, és kérlek, szabadíts meg ettől, és add, hogy élvezzem, és örüljek annak, hogy téged szemlélhetlek. Ha ennek a apostoli levélnek a végére lapozunk, itt a 41. pontra, ez is ilyen veszőparipám, hogy a család életében a rózsafűzér. És a Szent Atya arra kéri a főt, a papokat, nagyon kérem azokat, akik a családok lelkipásztori gondozásával foglalkoznak, meggyőződéssel terjesszék a rózsafűzér imádkozását. Hát most pont ezt akarom tenni, és ez egy nagyon fontos mondat, az együtt imádkozó család együtt marad. A rózsafűzér ősi hagyomány alapján köns és olyan imádság, amelyben a család magára talál. Egyes tagjai éppen akkor, amikor Jézusra tekintenek, visszanyerik a képességet, hogy újra meg újra egymás szemébe nézzenek, hogy közösségben egymás iránti szolidaritással, kölcsönös megbocsátással tudjanak élni az Isten lelkétől megújított szeretet szövetségében. A mai család sok problémája, különösen a gazdaságilag fejlett társadalmakban abból ered, hogy egyre nehezebb kapcsolatba kerülni a másikkal. Nem tudnak együtt lenni, s ha mégis, az együttlétet kitöltik a közösen nézett televízió képei. Újra közösen mondani a rózsafűzét a családban azt jelenti, hogy egészen más képek kapnak helyet a mindennapi életben. Tudnélik az üdvözítő misztérium képei, a megváltó és az ő legszentebb anyjának képe. Az a család, amely közösen imádkozza a rózsafűzért, bizonyos mértékig reprodukálja a názáreti otthon légkörét. Jézust helyezi a középpontba. Vele osztják meg az örömüket, a fájdalmaikat, kezébe helyezik a bajukat és a terveket, tőle nyernek reményt, erőt az út folytatásához. Ennyi az idézet ebből az apostoli levélből, és ebből nagyon virágosan látszik, hogy mindenképpen szemlélünk valamit, és az a valami át is alakítja az életünket. És itt a fontos döntés, hogy mit szemlélek, meg hogy mennyit. Amikor nézzük a különböző ilyen kis képeket, azok szórakoztatnak, de sokszor azok, hogy most igazak, nem igazak, tehát eléggé, sokszor nem is tudjuk, hogy már mi igaz, meg mi nem, amiket adnak képeket. Amikor, gondoljunk bele, amikor én az evangéliumot, a rózsafűzért imádkozom, lehet, hogy ilyen elnézésen öregasszonyosnak tűnik, hogy nekik való az csak. Igazából én a legmélyebb valóságot szemlélem. Mert van itt sok érdekes dolog, meg ki mit mondott, meg utána, hogy mondjam, jönnek, mennek emberek, híres emberek, meg sok minden változik a világban, de az Isten, ő örök. Az Istennek az igéje, az nem változik meg. Az Istennek a személye itt jelen van. Nem mondom egyfajta híres ember, vagy nem tudom kicsoda influencer, hanem maga az élő Istent, őt szemlélem, nem akárkit. Ezért is utal a Szentlélek többször arra is, hogy vannak főleg a fiatalságban úgymond ilyen kifogások, hogy hát miért nem jön a rózsafűzér, nem a mai fiatalnak való, őt ezt már nem elégíti ki, és azzal válaszol a Szentlélek, hogy valószínű ott jön elő ez problémaként, ahol nem értették meg a rózsafűzér lényegét, és rosszul is gyakorolják. És megint nem a szövegmondásáról van szó, hanem magának a lelkületnek a megéléséről. És igazából itt szokott bajok lenni. Ezért én már láttam fiatalokat is, akik olyan elkötelezetten imádkozzák a rózsafűzért. Fiatalok, vagy akár ilyen egyetemista fiúk is, aki minden nap elimádkozza a rózsafűzért, nem azért, mert mondták neki, hanem az ő belső indításásából fakad, és ő tudja, hogy mennyien sok mindent kap tőle, és a hitét mennyire erősíti. Vagy itt nálunk is a katolikus iskolában, itt a gyerekek is jönnek egyik szünetben, van egy tized rózsafőzér, és olyan aranyosok, sok kisgyermek jön és mondják a rózsafőzért, mindenkinek van a kezében, ki mennyire tudja, de mégis érzik azt, hogy nem csak most egy mondókát mondunk, hanem hogy ez a szűzanyán keresztül Jézus szemléljük, magával az Istennel találkozunk, a misztériummal. Már csak néhány perc van a műsorból, ezért ezt csak megemlítem ezt a részt, hogy a rózsafűzér önmagában szemlélődő, az alapja az Istennel való mély szeretet kapcsolatnak az erősítése, és közben a megváltásunknak a szemlélése. Tehát ez a lényege, és persze ez erősíti bennünk a hitet, a reményt, a nehéz helyzetekben az Istenben is jobban bízunk, jobban szeretjük, tehát az egész életérzésünket és a hitünket is átalakítja, tehát nagyon mély gyümölcsei vannak ennek. Azonban főleg a mai világban is, ma így mondom, hogy különösen fontos, amikor a rózsafűzér fegyverként szerepel. Szeretnék idézni egy mondatot, 12. Pius pápa, önnek a kezdődő veszély írásából, idézem, vonakodás nélkül újból kijelentjük, hogy nagy reményt fűzünk a szent rózsafűzérhez, a korunkat sújtó bajok helyrehozatalában. Nem erőszakkal, nem fegyverekkel, nem emberi erőfeszítéssel, hanem ezen imádság által elnyert isteni segítséggel. Az egyház szembenéz a pokoli ellenséggel. És hát mindenkorban megvoltak a maga problémák, a 12. Pius is gondoljuk a második világháborúra, és hogy gyakorlatilag itt utána hidegháború, tehát mindig voltak ilyen forrongó helyzetek, most is több háború van a világon, fenyegethetnek, sokszor mi ezt nem is tudjuk, hogy is mint alakulnak, csak mindig, amit bemondanak hírekben, hogy most kit támadott meg, de mindenképpen ott a félelem attól, hogy a gonosz embereken keresztül tombol, és ezért is fontos, hogy a rózsafűzét is úgy imádkozzuk, mint fegyvert. És itt szeretnék csak utalni rá, hogy amikor a megszállott megszólal és beszél a rózsafűzérről, akkor iszonyatos szenvedést okoz neki, maga a rózsafűzérnek az imádsága is, meg hogy erről Jézus nevében, amikor ráparancsol az ördögűző, hogy Jézus nevében mondd meg az igazat, akkor kilódva meg nagyon minden baja van, hogy beszéljen róla, de gyakorlatilag azt kell neki kimondani, hogy a rózsafűzér nevezi átkozott láncnak is. Vagy például olyan harci zajnak, ami állandóan mondanak a világon, és állandóan idegesíti őket, mert ez ő legyőzésüknek a harci zaja, hogy a gonosz fogalmazta meg ezt a megszállotton keresztül, amiket kimond. És hogy ezt mindig újra is átélik az ő bukásukat, a szenvedésüket, és hogy ez óriási szenvedés okoz. Sőt, még a gonoszast is megjegyzi egy helyen, hogy amikor emberek nem hisznek a rózsafűzérben, vagy például utal a fatimai jelenésre is itt a gonosz, hogy a szűzanya mondta a Fatimában ott minden alkalommal, hogy minden nap imádkozzátok a rózsafűzért. Nem azt mondta, hogy idegeskedjetek, nem is más mondod. Persze még fontos üzenet volt, hogy ajánljátok fel magatokat, a szenvedéseiteket Szűz Mária szeplőtelen szívének, hogy ajánljátok fel Oroszországot Szűz Mária szeplőtelen szívének. Tehát ezek is, de hogy minden nap imádkozzátok a rózsafűzért. Fatimában úgy jelentkezett be a szűzanya, hogy én vagyok a rózsafűzér királynője, és hogy minden nap imádkozzátok, és ez mindenkinek szól. És az ő prófétai mondatai akkor, hogy már utalt a második világháborúra, persze akkor még nem második, hanem a nagy háborúnak nevezték az elsőt is, akkor Oroszország felajánlása, mert ha nem, és akkor elterjesztő a tévtanait, és akkor mi nem tudták, hogy mi ez vagy hogy, és igazából nagyon egyszerű lett volna, hogy mindenki elkezd imádkozni a rózsafűzét. És hát sajnos ennek a prófétai szónak nem hittek az emberek, és tudjuk, hogy hát 17-ben volt a jelenés, az utolsó október 17-én, és a ottani naptár szerint október 25-a mi naptárunk szerint november 7-én kitölt a nagy októberi szocialista forradalom, amit még annó akkor ezt így tanultunk, és elindult valami fertőzés, itt az ateizmusnak, meg a kommunizmusnak a fertőzés, ami rengeteg embert, népet megfertőzött. Utána ott a második világháború, tehát nagyon sok tragédia kialakult, és akkor rózsafűzért imádkozunk, mondhatjuk, hogy miköze van ennek, mert hadvezérek döntik el, meg politikusok, meg ki tudja, kiskik, meg ilyen gazdasági emberek, hogy ezek mögött mindig ott van a gonosz, aki tönkre akar tenni, aki öl, pusztít, azért jött, hogy szétszedjen, öljön és pusztítson. És a rózsafűzér a gonosz hatalmának a megtörésére is irányul. És persze emberek is ott vannak mögötte, de ennek a hatalomnak a megtörését. És most már nincs idő, hogy felolvassak ezekből ilyen konkrét ilyen mondatokat, csak én röviden így lezárom, hogy ez lelki fegyver. Tavaly is kérte a Szent Atya, hogy imádkozzuk minden nap a rózsafűzét, és a békét ajánljuk fel. Most tudjuk, hogy Lourdesban volt, ott is részt vett a körmeneten, a rózsafűzért imádságon is, és ott is a rózsafűzért imádkozását szorgalmazta. És ezért legyen konklúzió ennek a műsornak, hogy ez az egyháznak az imája. Látszik, hogy a szentek, a pápák is végvonult igazából az egyháznak az életében rengeteg gyümölcsöt hozva, és most is vannak komoly bajok a világban, és hogy nem erőszakkal, nem fegyverekkel, nem emberi erőfeszítéssel, hanem az imádság által elnyert isteni segítséggel nézünk szembe a pokoli ellenséggel, hogy 12. Pius pápa fogalmazott, és ezt mint fegyvert használjuk azért, hogy az Úr a gonosz hatalmát megtörje, és ez a sok ördögi tevékenység abban maradjon, és az emberek békében éljenek. Hát így buzdítok mindenkit a októberi rózsafűzérre, hogy szemlélődjünk, és fogjuk mint fegyvert, és küzdjünk a gonosz minden támadás ellen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot, az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást, ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán tudatta, a programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai működését támogatja a kormány. A fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a természetvédő szervezetek a kormánytól, derül ki abból a nyílt levélből, amelyet a miniszterelnöknek címeztek. Azt kérik, amíg nem jön létre a védett és Natura 2000-es területen lévő állami tulajdonú erdők védelmének jogi kerete, addig hosszabbítsák meg a májusban hozott átmeneti rendelkezést. Moszkva dróntámadást indított Kijev történelmi belváros ellen. találatért a Nemzeti Tudományos Akadémia épületét is. Egy nő életét vesztette, további 4 ember pedig megsebesült. Előzőleg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Ukrajnának meg kell fizetni az Oroszországot ért támadások árát. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 12. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

Egy reggel hajnalhasadáskor csónakot találtam, és áteveztem a partra egy kis földnyelvre, ami nem volt messzebb 200 méternél. Aztán föleveztem egy kis patakon, ciprusfák között érett szedret keresve. Mikor odaértem egy helyre, ahol marha csapás keresztezte a patakot, hallottam, hogy emberek rohannak felém az ösvényem. Futottak, ahogy a lábuk bírta. Azt hittem, végem van, mert ha valakit kergetnek, az csak én lehetek. Vagy talán Jim. Éppen el akartam szelelni a lélekvesztővel, mikor odaért két ember, és azt kiáltozták nekem, hogy mentsem meg őket. Kergetik őket, pedig semmi rosszat nem tettek. Kutyákkal vannak a nyomukban. Már-már be akartak ugrani hozzám, mikor mondtam nekik, ne! Várjanak még! Nem hallom sem a kutyákat, sem a lovakat. Van még idejük, hogy átvágjanak a sűrűn, és följebb gázoljanak bele a patakba. Akkor majd beszállhatnak. Legalább a kutyák elvesztik a nyomot. Úgy is tettek, és én nekifeküdtem az evezőknek. Amikor a földnyelv felé közeledtem, hallom a kutyaugatást és a kiáltozást. Már a pataknál járhattak, de látni még nem láttuk őket. Megálltak és egy helyben topogtak. Aztán mentül távolabb kerültünk, annál kevésbé hallottuk őket. Már egy mérföldnyi erdő volt a hátunk mögött. Elértük a folyót, és akkorra minden elcsöndesült. Mi pedig áteveztünk a zátonyhoz. Elbújtunk a nyárfák közt, és megmenekültünk. Az egyik pofa lehetett vagy 70 esztendős. Egészen kopasz, és a bajusza is szürke. A fején egy ütött-kopott kalapot viselt. Kék inge piszkos volt, és a rongyos kék nadrág volt a bakancsába gyűrve. Kötött kamáslit viselt, de csak az egyik lábán. A karján egy csapzott kék kabát lógott részgombokkal. Mindketten nagy, dagatra tömött, viharvert koffert cipeltek. A másik fickó 30 éves lehetett, és egész rendesen volt öltözve. Reggelinél mindegyütt hevertünk és beszélgettünk. Az első dolog, ami kiderült, az volt, hogy a két alak nem ismeri egymást. Maga hogy került a pácba? Kérdezte a kopasz a másikat. Én olyan szert árultam, ami leszedi a fogkövet. Le is szedi?

0: Minap is leszoptam magam. Ma reggel egy néger vált föl, hogy a népek csöndben gyülekeznek, lóháton, kutyákkal, és rövidesen ideérnek. Adnak egy fél óra előnyt, és aztán űzőbe vesznek, és ha elkapnak, lesz nem ulas. Alig, ha nem lepedőben visznek majd el. A reggelit meg se vártam. Valahogy nem volt étvágyam. Mondja, öreg, szólt a fiatalabbik. Nem csinálhatnánk közös boltot. Én benne vagyok. Maga főleg miben dolgozik? Mesterségem szerint nyomdász vagyok. Értek a különleges gyógymódokhoz is. Színészkedem, persze inkább tragikus szerepekben. Értek a mesmerizmushoz és a frenológiához, ha sor kerül rá. Ha kell, nótára szedett földrajzot is tanítok. Néha előadásokat tartok. Ahol sok mindenben jártas vagyok, majd mindenben, ami nem jár munkával. És maga? Én magam doktorkodtam annak idején. A kézrátétel volt a legerősebb oldalam, rák ellen, meg gutaütés ellen, tudja. Jövendőlni is tudok, ha akad valaki, aki kiszimatolja nekem a szükséges tudnivalókat. Néha prédikálni is szoktam, vagy szabadtéri népgyűléseken munkálkodom. Van úgy, hogy térítő úton járok. Egy ideig hallgattunk, aztán a fiatalabbik fölsóhajtott, és azt mondta. Hej, hej. Mit sóhajtozik? Kérdezte a kopasz. Ha elgondolom, hogy milyen életem van, és milyen társaságba kerültem. És elkezdte törölgetni a szeme sarkát a zsebkendőjével. Ja, fene, egye meg magát, hát ez a társaság nem elég jó magának. Pattogott igen fennen az öreg. Dehogy nem, egy szóval sem mondom. Olyan, amilyet megérdemlek. Mert kitokolhatok, hogy ennyire süllyedtem, mikor olyan magasan voltam. Csak magamat. Nem okolom önöket, uraim. Távol legyen tőlem, senkit sem okolok. Megérdemlem a sorsom. A kegyetlen világ töltse be ítéletét. Egyet tudok. Valahol befogad a föld mélye. A világ mehet tovább, mint eddig, és elragadhat tőlem mindent, szeretteimet, vagyont, mindent, de ezt nem tudja elragadni. Egy nap majd megpihenek a sír mélyén, és elfelejtek mindent, mindent, és szegény megtört szívem végtére nyugalmat talál. És egyre csak törölgette a szemét. Frásza maga megtört szegény szívébe, mondta a kopasz. Mit emlegeti azt nekünk? Mi nem csináltunk semmit. Ó, én azt tudom. Nem vádolom önöket, uraim. Én magam voltam romlásom oka. Én, egyedül én. Megérdemlem a szenvedést. Egy nyögés nem sok, annyi sem hagyja el ajkamat. Mi az, hogy romlás? Hát mi volt maga azelőtt?
1: Ó, el se hinnék nekem. A világ sohasem hisz. Ne is beszéljünk róla. Nem fontos. Születésem titka.
0: A születése titka. Csak nem akarja azt mondani, hogy...
1: Uraim, mondta a fiatalabbik igen ünnepélyesen, én fölfedem önök előtt titkomat, mert bizodalmam van önökben. Jog szerint én herceg vagyok. Jimnek még a szeme is kimerett, mikor meghallotta. Azt hiszem az enyém is. Aztán az öreg fölkiáltott.
0: Nem igaz. Ez nem lehet igaz.
1: Igaz. Ükapám, Bridgewater herceg legidősebb fia, ebbe az országba menekült a múlt évszázad végén, hogy a szabadság tiszta levegőjét lélegezze. Itt házasodott meg, itt is van eltemetve, és egy fia maradt. De az a cseh elragadta a címet és a birtokot, s a kiskorú igazi herceggel senki sem törődött. Én egy gyermek egyenes ági leszármazottja vagyok. Én vagyok jog szerint Bridgewater hercege, és íme itt állok egyedül, elhagyottan, őseim birtokából kiforgatva, üldözés és a kegyelem.

0: Egyetlen világ megvetése, nyomor és törődöttség minden osztály részem, és szívszakadva keserűen kell élnem, holmi szedett-vedett népség társaságában egy tutajon. Jim igen megsajnálta, és én se különben. Próbáltuk vigasztalni, de mondta, hogy hiába. Rajta nem lehet segíteni. Azt mondta, hogy ha mi elismerjük, az többet jelent neki mindennél. Így hát megkérdeztük, hogy csináljuk. Azt mondta, hogy hajoljunk meg mindig előtte, és szólítsuk úgy, fenség, vagy herceg úr. De az se bánja, ha egyszerűen Bridgewaternek hívjuk. Ami maga is előkelő cím, nem puszta név, és egyikünk legyen szolgálatára ebéd alatt, és álljon rendelkezésére. Ez nem volt nehéz dolog, így hát bele is egyeztünk. Jim egész ebéd alatt mögötte állott, és mondta, fenség, ebültessék, vagy abultessék, és látszott, hogy ez csodára tetszik neki. De az öreg igencsak hallgatott. Úgy látszik, nem volt mondani valója, és sehogy sem tetszett neki az udvarlás, amit a herceg körül véghez vittünk. Mintha forgatott volna valamit magában. Végre délután tájt, megszólalt. Elnézze, Bridgewater, mondta. Én iszonyúan sajnálom magát, de nem maga az egyetlen, akinek ilyen baja van. Igazán? Nem bizony. Nem maga az egyetlen, aki jogtalanul került mélyre magas polcról. Csak nem. De bizony. Úgy van. Nem maga az egyetlen, akinek titok van a születése körül. És nézd csak! Nem elkezdett ő is bőgni. Ennyi, mit akar ezzel? Bridgewater, bízhatom magában, kérdezte az öreg még mindig hüppögve. A sír fenekéig, ragadta meg a herceg az öreg kezét, és megszorongatta. Mondd, mi életednek titka? Bridgewater, én vagyok a Dauphin. Képzelni lehet, mekkorát bámultunk Jimmel. A fiatalember megkérdezte. Micsoda maka? Bizony, barátom. Ez az igazság. Bámuló szemük az eltűnt francia trónörökös látja maguk előtt. 17. Lajost. Szegény 16. Lajos. És Marie Antoinette fiát. Maga. A maga korában. Hát ha azt mondja, hogy maga Nagy Károly császár és 800 éves, azt előbb elhiszem. A gondok tették, Bridgewater, a gondok. A gondoktól szürkültek meg a fürtök, és a gondoktól van ez az idő előtti kopasság. Igen, uraim, kék ingben és nyomorúságban megtiportan a bolyongó száműzöttet látják maguk előtt. Franciaországnak Isten kegyelméből való szenvető királyát. Megint sírni kezdett és elkámpicsorodott, hogy azt se tudtuk Jimmel mihez kezdjünk, úgy sajnáltuk. De boldogok és büszkék is voltunk, hogy együtt vagyunk vele. Így hát megpróbáltuk megvigasztalni, mint előbb a herceget. De azt mondta, hogy hiába minden, rajta már csak a halál könnyít, más már nem segíthet. Aztán azt mondta, hogy mégis. Az mindig könnyített szomorú sorsán, ha az emberek rangjához méltóan bántak vele, és féltérdre ereszkedve beszéltek vele, és felséges uramnak szólították. És megvárták az ebédnél, és addig nem ültek le, amíg ő föl nem szólította őket. Jim és én elkezdtük felségezni, és megtettük, amit kívánt, és állva maradtunk, amíg azt nem mondta, hogy üljünk le. Ez mindjárt földerítette, és egész magához jött. De a herceg fanyalgott egy kicsit, és sehogy sem tetszett neki a dolog,
1: Pedig a király igazán barátságosan viselkedett vele, és mondta, hogy az ő apja, a herceg ükapját, és az összes többi Bridgewater herceget jó szemmel nézte, és gyakran meg is hívta őket magához. De a herceg is gőgösen állt egy darabig, amíg a király azt nem mondta neki, úgy látszik, most egy ideig együtt kell penészednünk ezen a tutajon, minek orról hátrán, Bridgewater. Nem az én hibám, hogy nem hercegnek születtem, és a maga hibája se, hogy nem királynak született. Minek bánkodni rajta? Nem rossz helyre tettük le magunkat. Bőséges kaja, és könnyű élet. Adja a kezét, herceg, és legyünk jó barátok. A herceg kezet adott, és Jim is, meg én is csodára örültünk neki. Ezzel elmúlt minden zavar. Nagyon rüheltük volna, ha ellenségeskedés van a tutajon, mert a tutajon mindenek fölött egyetértésnek kell lenni, hogy ki jól érezze magát. Nem került sok időbe, és rájöttem, hogy ezek az alakok se nem királyok, se nem hercegek, csak közönséges szélhámosok. De nem szóltam egy szót se, és megtartottam magamnak, amit tudtam. Ez a legjobb, ha az ember el akarja kerülni a veszekedést, és nem csinál fölöslegesen bajt. Ha csak az volt a vágyuk, hogy mi királynak, meg hercegnek szólongassuk őket, az ellen igazán nem volt kifogásom, amíg ez őrzi a házi békét. Nem volt értelme annak se, hogy Jimnek megmondjam. Ha semmi más nem tanultam a papától, ezt az egyet megjegyeztem, hogy az e fajta népekkel legjobban úgy jön ki az ember, ha nem avatkozik a dolgukba. Azok ketten hosszasan faggattak bennünket. Kíváncsiak voltak, hogy miért föttük el így a tutajt, és miért állomásozunk napközben, ahelyett, hogy úsztatnánk. Talán Jim szökött néger? Az Isten szerelmére hát menne egy szökött néger dél felé, feleltem nekik. Ezt ők is elismerték, hogy esze ágába se lenne. Valahogy ki kellett magyarázni a dolgot, hát előadtam nekik. A familiám Pike County-ban lakott Missouriban, amikor én születtem, és mindenki elhalt, csak én, a papám és az öcsém Ike maradtunk. A papa elhatározta, hogy felszedi a sátorfáját, és elmegy Ben bácsihoz, akinek van egy nyomorult kis tanyája itt a folyó mentén, 44 mérföldre New Orleans alatt. A papám nagyon szegény volt, és adósságai is voltak. Mikor mindent kifizetett, semmink sem maradt, csak 16 dollár is a négerünk, Jim. Ez pedig nem volt elég, hogy 1400 mérföldet tudjunk utazni rajta, még fedélközben sem. Mikor a folyó áradni kezdett, papának szerencséje volt, és kifogta ezt a tutajt. Erre úgy gondoltuk, hogy ezzel lemehetünk New Orleansig. De a papám szerencséje nem tartott soká. Egy gőzhajó rászaladt a tutaj végére, és mind befordultunk, és a kerék alá kerültünk. Jim és én kikecmeregtünk, de a papa be volt rúgva. Ike pedig csak 4 éves volt, és ők nem jöttek föl többet. Az azután való napokon pedig folyton bajunk volt a csónakosokkal. Mind odajöttek, és el akarták venni tőlem Jimet. Azt mondták, hogy szökött néger. Ezért nem utazunk nappal. Éjszaka legalább nem háborgatnak.
2: Várjunk egy kicsit,
1: mondta a herceg.
2: Majd kitalálok én valamit, hogy nappal is utazhassunk, a kedvünk tartja. Hadd gondolkozzak egy kicsit, amíg eszembe jut valami. Ma persze már úgy sem megyünk, mert semmi kedvem fényes nappal elhajókázni azelőtt a város előtt. Nem kívánja a természetem.
1: Este felé beborult, és esőre hajlott az idő. A láthatár szélén villámlott. A meleg megtorlódott, és rövidesen a falevelek is reszketni kezdtek. Látnivaló volt, hogy mindjárt kezdődik a zuhé. A herceg és a király szétnéztek a kaibában, milyen fekvő alkalmatosság van benne. Az én nyoszolyám egy szalmazsák volt, jobb, mint Jimé, mert az csak kukoricahánccsal volt megtömve. A kukoricahánccsban mindig vannak torzsák, amik kiállnak. Öködik az embert, és ha megfordul rajta, a száraz levelek úgy ropognak, mintha avaron feküdne. Muszáj fölébrednie a süstörgésre. A herceg kijelentette, hogy ő az én ágyamat választja. de a király azt mondta, hogy abból nem eszik.
2: Azt kell hinnem, hercegséged elfelejti, hogy a kukoricahánc nem méltó fekhe az én személyemnek. Vegye csak, hercegséged, azt az ágyat.
1: Jim és én már félni kezdtünk, hogy megint összehorgolnak. De nagy kő esett le a szívünkről, mikor a herceg felsóhajtott. Úgy látszik, ez az én sorsom. Sárba tapostatni az elnyomás vasökle alatt. A bal szerencse megtörte egykor büszke lelkemet. Megadom magam. Nem ellenkezem. Ez az én végzetem. Egyedül állok a nagyvilágban. Hadd szenvedjek tovább. Ezt még elviselem.
2: Amint elég sötét lett, útnak eredtünk. A király azt mondta, hogy tartsunk erősen a víz közepe felé, és nehogy lámpát gyújtsunk, amíg jóval a város alatt nem vagyunk. Rövidesen odaérkeztünk ahhoz a néhány fényponthoz, ami a várost jelentette, és jó fél mérföldre úsztunk el tőle. Mikor megtettünk még vagy egy mérföldet, kiakasztottuk a jelzőlámpát. 10 óratájban elkezdődött az égi háború. Zuhogott, villámlott, dörgött. A király azt mondta, hogy mi ketten őrködjünk, amíg az idő ki nem tisztul. Ők ketten pedig bemásztak a bódéba és lefeküdtek. Éjfélig még nem kellett őrködnöm, de akkor se bújtam volna be, ha ágyam lett volna, mert nem minden nap lát az ember ilyen vihart. Húj, hogy süvöltött a szél! És minden fél percben fölvillant egy iszonyú fényesség, és fél mérföldnyire körös körül látni lehetett a tarajos hullámokat, az esőben porzó szigeteket és a szélben hajladozó fákat. Aztán a mennydörgés végig görgött az égen, és lassan elhalkult. Akkor megint egy nagy villanás és újabb égzendülés. A hullámok majd lesodortak a tutajról, de ruha nélkül voltam, és nem bántam. Az enyém volt a második őrség. De akkora már olyan álmos lettem, hogy Jim elvállalta helyettem a felét. Jim mindig csudakedves volt velem. Bebújtam a kaibába, de a király és a herceg úgy elnyújtózkodtak benne, hogy nem fértem a lábuktól. Így hát kint feküdtem le. Az esővel nem törődtem, mert meleg volt, és a hullámok se csapkodtak már annyira. 2 óratájban megint dobálni kezdtek, és Jim már szólni akart nekem, de aztán meggondolta magát. Azt hitte, nem csapnak föl odáig. Egyszer aztán jött egy rendes hullám, és lemosott a fedélzetről, mint annak a rendje. Jim a hasát fogta nevettében. Átvettem az őrséget, Jim pedig lefeküdt és hortyogni kezdett. Lassanként a vihar is alább hagyott.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 12. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban professzor dr. Betlehem József egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar, sürgősségi, egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók mentális egészségvédelméről.
2: Több mint 20 évvel ezelőtt, amikor a Manchesteri Metropolitan Egyetemen lehetőségem volt a PhD-mat elkezdeni, akkor a témám az ápoló wellbeingjéről szólt. Ez egy érdekes sajátossága talán annak a szemszögnek, amit én most erről itt önöknek fogok beszélni. Jól lehet az elmúlt több mint 20 évben azért sok minden mással is foglalkoztam, és azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy az élet egy érdekes rendező, mert most pont az egészségügyi szakmai kollégium kapcsán újra visszatértem ehhez a témához, jelesül a megelőző orvostan népegészségügyi és a kórház higiéné kapcsán, tehát számos pont van, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuálisra teszi a kérdéskört és azzal való foglalatoskodást, még egyetemi aspektusból is, még akadémiai katedra oldaláról nézve is ezt a kérdést. Anélkül, hogy túl sokat szeretnék én is a humán erőforrás kérdésével foglalkozni, de akkor, hogyha egészségről beszélünk, akkor nem mehetünk el emellett a kérdéskör mellett. Annyiféle adatforrásunk van bizonyos jelenségeknek a leírására nemzetközi szinten is, azonban a módszertanokban nagyon sokszor különbségeket látunk. Már abban is, hogy kikről beszélünk. Kik az egészségügyi dolgozók, azok, akik az érintettjei. Nagyon sokszor áthallások vannak ugye a gondozásnak más területeire, caring science-re, tehát a gondozásnak a tudományára, a gondoskodásra és így tovább. Tehát, hogy nagyon fontos jól tudni definiálni azt, hogy kikről beszélünk az egészségügyi dolgozók tekintetében. És akkor, amikor az OECD legutóbbi tanulmányát előveszik, akkor bizony európai szinten is valóban említi azt a problémát, hogy nem csak idősödő nemzetekről és európai régióról van szó, hanem kifejezetten arról is, hogy az egészségügyi dolgozók is idősödnek. És én is hoztam számokat természetesen, hogyha megnézzük azt, hogy 2000-ben a 65 év feletti lakosság 16% volt, most éppen 21%-nál tart ez az európai régióban, és 2050-re egészen biztosan 30 lesz. Ez nem hagyja természetesen érintetlenül az egészségügyi szektort sem. Elhangzottak ma már olyan fogalmak, mint a nyugdíjba vonulásnak a kérdése egyre jobban érinti az egészségügyi szektort az átlagnál is. A pálya elhagyásnak a kérdése, amiről külön érdemes, én azt gondolom, hogy azért meg is tud beszélni, az előző előadásban is kiváló prezentációt láttunk arra, hogy honnét és hova vándorolnak el a szakdolgozók, különös tekintettel az ápolók. És hát nem túl sok szó esett, de kell foglalkozni azzal, hogy honnét lesz utánpótlás. Ez egyre fontosabb kérdés a magyar egészségpolitika számára, és egyre fontosabb kérdés, azt gondolom, és hogyha csak azt mondom egy gyors közbevető kis blikként, hogy az elmúlt hetekben csináltam egy gyors összehasonlítást, egyelőre csak a felsőoktatással foglalkoztam, és az oda belépő ápolókkal, egészen pozitív számokról tudok beszámolni, hogy nagyon sok ápolót vett föl a rendszer az elmúlt időszakban BSC fokozatra. Ápoló hallgatónak a jelentkezettek száma fölfelé ívelő tendenciát mutat. Ugyanakkor egy kicsit, hogy is mondjam, felborzoló számot fogok mondani akkor, hogy hányan maradtak a magyar egészségügyben dolgozó ápolóként közülük. Szeretném jelezni, hogy több mint 70%-uk nem maradt a magyar egészségügyben jelen pillanatban. Ezek természetesen ilyen nagy adatok, meg ilyen további elemzést igénylő kérdéskörök, nyilván az egészségpolitikának ezzel én azt gondolom, hogy tennivalója van, és nagyon fontos az, hogy honnét származnak ezek az adatok, mennyire validak ezek az adatok. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az ellátási igények is jelentős mértékben átalakultak, egészen ott a kiemelt területekre szeretném a hangsúlyt fektetni, tehát krónikus életvégi ellátásoknak a felerősödése, sürgősségre egészen más és sokkal komolyabb terek helyeződtek, és ebben megint nem kívánnék belemenni, súlyosabb esetösszetétel, és nagyobb munkateher természetesen az ápolókon, akik ott vannak a betegágy mellett. És amit nem szabad elfelejteni, az, hogy az elmúlt időszakban egy hatalmas technológiai robbanás következett be az egészségügyi ellátórendszerben, ez tart ma is, és még intenzívebbé fog válni az elkövetkezendő időszakban. Meg kell tudni tanulni, használni az új technológiát, és ebben bizony azokat a skilleket is föl kell hozni, upgrade-elni kell az ápolóknál, a szakdolgozóknál is, amivel ehhez viszonyulni tudnak, amivel ezeket az új technológiákat jól tudják érteni. Be kell építeni ezeket a skilleket a folyamatos képzésekbe, továbbképzésekbe és az alapképzésekbe. Egyaránt erről beszélünk, úgyhogy digitalizációnak a kérdése és infokommunikációnak a jelentősége az egészségügyben. És végezetül csak még egy nagyon fontos momentumot szeretnék megvilágítani ebből a tanulmányból, amelyik arról szól, hogy az önálló orvosi működésnek határt szab önmagában az orvosi tevékenységet támogató szakszemélyzet is. Tehát hatékonyság romboló hatása van, hogyha nincs megfelelő számú képzettségű egészségügyi szakdolgozó a rendszerben. Néhány adat arról, ami az európai új létszámokat illeti. Örömteli az, hogy az európai régióban az ápolóknak a száma valamennyi országban az elmúlt időszakban növekedett. Ugyanakkor, ha az átlagokat megnézik, hogy ez hogy alakult 1000 lakosra jutva, egy dolog biztos, hogy Magyarország a sereghajtók között van. Az utolsó 3 olyan ország közé tartozik, ahol az 1000 főre vetített ápolóknak a száma a legalacsonyabb. Én most ezt nem kívánom kommentálni sem megértékelni, sem csupán tényként közlöm most ezt önökkel, mindenki levon belőle nyilván következtetéseket a saját maga praxisára nézve. Egy apró megjegyzést teszek hozzá, hogy a módszertan, hogy kiket tekintünk ápolóknak, az nem egységes. Sem az OECD felé történő jelentésnél, sem a WHO-nak történő jelentésnél, sem a magyar KSH statisztikában történő adatközléseknél. Ez némelykor azért egy konkrét probléma, különösen akkor, amiről az előbbi előadó is szólt, hogy tervezni kell a humán erőforrás struktúrát. És akkor nézzük meg igazándiból, ami a felkérésemnek a fókusza volt, hogy próbáljam meg összeszedni azokat a komponenseket, amelyek az ápolóknak az egészségét, jólétét valamilyen módon befolyásolják. Számos elemlítésre került, nem is fogok velük mindegyikkel külön hosszasan foglalkozni, és ezt engedjék meg nekem, hogy egy kicsit ilyen öncélú módon tegyem ezt, hogy a kommunikációban azokat emeljem ki, amelyeket az én meglátásom szempontból fontosnak kell kezelnünk. Minden esetre beszélni tudunk olyan determináló faktorokról, mint a fizikai jólétnek a kérdése, ide sorolható táplálkozás, alvás, fizikai aktivitásnak a kérdése önmagában, foglalkozás egészségügyhöz kötődő kérdések, munkahelyi kockázatok. Azt gondolom mindenki számára világos, hogy miről beszélek, olvasható is ott az ábrán. A mentális jólétnek a kérdése, amire a WHO, mint hallottuk, ugye egy önálló szörvét indít el. Én akkor ehhez hadd tegyem hozzá, hogy a keresztmetszeti vizsgálatok meg a folyamatos longitudinális monitoring között lévő módszertani különbségekből eredő eredmények azért egészen másfajta következtetésekre is engedhetnek bennünket jutni. Én nem ellene vagyok még egyszer a felméréseknek, hanem nyilván mindegyik arra jó, amelyik a mi limitáció mellett ezek értelmezhetők. Morális jólét. Nagyon örülök neki, hogy elhangzott a morális jólétnek a kérdése. Kevésszer beszélünk róla, egy kicsit elvontnak is tűnik, de minden nap megélik az ágy mellett dolgozó kollégáim ezt. Akkor, amikor mondjuk nincsen olyan méretű granul, nem érhető el mondjuk egy perifériás granul formájában, nem tudom a betegemnek azt adni, amit protokoll szerint módszertanilag adnom kell, hanem rögtönzésekhez kell, hogy nyúljak, amely egyébként nagyon jó, mert egészen jók az ápolóink és a szakdolgozóink a rögtönzésekben, ezt azért önmagában megvallhatjuk, és ez kizárólag azért fontos kiemelni, mert hogy a betegeink jól léte is ezen múlik, az egészsége és azon múlik, hogy mennyire jól tudnak némelykor az orvos kollégák vagy az ápoló kollégák rögtönözni. És hát végezetül, amit a szakirodalom ugyancsak fontos determinációnak tart, ez a szociális társadalmi jóléte az ápolóknak, amiben bizony benne vannak azok a fajta kapcsolatrendszerek, amelyekkel ő működik nap-nap után. Ezeknek az erőssége már a 21 évvel ezelőtti tanulmányban is Magyarországon is bizonyította azt, ahol a társas támogató közegnek van ereje, ott a jól léte az ápolóknak, a szakdolgozóknak is sokkal jobb. És ma már kell, hogy beszéljünk ugye azokról a fogalmakról, mint megfélemlítés, lekezelés, verbális agresszió, és folytathatnánk a sort. Tehát ezek is folyamatosan egyfajta mellette lévő tényezők, azon túl, hogy persze az anyagi jólét, az anyagi megbecsültség az mindenkor valamilyen fajta prioritást élvezett. Szóval a jólét előmozdításában az egészségügyben ugye sok minden tényezőt figyelembe vehetünk, sok mindenen múlik az, hogy az ápolóknak, a szakdolgozóknak a jóléte, hogy alakul, külső környezeti feltételek, szervezési keretek, szabályozás, irányelvek, és hát természetesen a mindennapi feltételeknek az optimális elérhetősége, és ezt azért feltétlenül alterálják olyan szempontok, amelyek kifejezetten individuális aspektusúak, hogy csak egy szót mondják, és majd fogok még egy-két gondolatot hozzátenni, a maga a személyisége, az ápolónak, és természetesen olyan szervezeti keretrendszerek, amelyek túlmutatnak az egyénnek a lehetőségein és a képességein abban, hogy a mindennapokat jól létben és egészségben élje meg. És akkor néhány olyan gondolat, amelyik én azt gondolom, hogy megszívlelendő, nem régi tanulmányokban fogalmazták ezt meg kifejezetten ápolók és egészségügyi szakdolgozók kapcsán. Vagyis az első olyan, amit én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, az, hogy mindenki felel a saját egészségért és a jólétért. Itt kezdődik a dolog. És ott folytatódik, hogy mennyire vagyok tisztában a saját egészségemmel, és azzal, hogy csak egészségesen tudok segíteni a betegnek is, vagy a rászorulónak is. Az önfeláldozásnak van egy határa, amit bármennyire is hivatásként tekintünk a szakmánkra, és gyakorló kivonulóként én is 10 évig aként értem meg nap után, ennek azért vannak limitáció és határai. És ez pontosan oda vezethető vissza, hogy mennyire figyelünk oda magunkra, mert érték minden ember a társadalomban, az ápolók, az orvosok, a szakdolgozók is értékek, csak ők ezt fogadják el, hogy ők maguk értékeljenek a rendszernek, és fordítsanak magukra ilyenfajta figyelmet és energiát. Ezt az Amerikai Ápolási Szövetség egyébként meg is fogalmazta, hogy etikailag mit vár el az ápolóktól akkor, hogyha hitelesen kívánják ezt a hivatást gyakorolni. Természetesen azt, hogy táplálkozzanak, mozogjanak, stb. Persze lehet ezt mondani, erre azt mondani, hogy ez túl teoretikus, és én itt beszélek ilyenfajta elfont fogalmakról a magyar egészségügyből kiindulva, de higgyék el, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mégiscsak fölismerjük ezt a kiindulási pontot, ezt az origót, hogy rajtunk múlik ez a dolog. Én az elsősegély órákon mindig azt szoktam mondani, hogy akkor tudunk segíteni egy másik bajba jutott embernek, hogyha mi is képesek vagyunk, mint fizikálisan, mint mentálisan ezt tenni. És annál többre is. Mert azért azt lássuk be, hogy a mi szakmánk az ennél többet követel meg, abban a tekintetben is, hogy váratlan helyzetekkel kell tudni mit kezdeni. Ezt nem csak fizikailag kell tudnunk rendezni, hanem mentálisan is kell tudnunk rendezni. Ha ezekre nem vagyunk készek, gyakorlatilag úgy belesüppedünk a munkánkba, akkor észre se vesszük, hogy a világ egyébként elmegy mellettünk és körülöttünk. Szóval ezeket mind tudjuk általában, de azért nem tudjuk mindig apró pénzre lefordítani ezt a dolgot, és ugye sokat beszélünk ennek teoretikus hátteréről, minden egyébről, de hol vannak azok az eszközök, amikkel rábírjuk magunkat először, és hol vannak azok az eszközök, amikor rábírjuk a kollégáinkat, a közösségünket, amiben dolgozunk, hogy de akkor tegyük meg a következő lépést, legyünk kitartóak, próbáljuk meg következetesen szervezett részeként ezt alkalmazni. Irodalom megint csak persze az, hogy az egészségfejlesztésben, az ápolók körében milyen tényezők azok, amelyek befolyásolják azt, hogy hajlandóak a jólétükért, egészségükért tenni. Intrinzik, extrinzik faktorokról beszélhetünk hosszasan, én ezt nem fogom hosszasan vesézni, már csak azért sem, mert ennek számos komponense szintén elhangzott a mai napon, akár a munkarend alakításától kezdve sok minden másik. Annál fontosabbnak gondolom azt, hogy még a hátralévő időben néhány szót szóljak arról, hogy nem csak az európai régióban, hanem globálisan tekintve milyen megoldásokat találtak. Ezek a megoldások olyanok, amelyeket szakirodalmi szinten már mások, hogy úgy mondjam, kritizáltak, tehát van egyfajta validitás mögötte abban a tekintetben, hogy ezeket hitelesen végig lehet csinálni. És hogyha ezt a körképet szeretnénk megnézni, akkor volt erre egy tanulmány, az ápolásnak a jövőjéről szóló tanulmány 2020 és 30 között vizionálta önmagában ennek a helyzetét, illetve mutatott be olyan eszközöket, amelyek érintik a különös tekintettel az ápolókat. Ebben, ahogy milyen targeteket, milyen célpontokat jelöltek meg, ahol biztosan az ápolókkal foglalkozni kell, fizikai aktivitás, táplálkozás, élvezeti szerek, reziliencia kérdése, mentális egészség, etikai kompetenciák, munkahelyi erőszak, kirekesztés, rasszizmusnak a kérdése. És ezek közül én csak néhányra szeretnék fókuszálni, hogy hol vannak már megoldások és hol vannak jó megoldások ebben a kérdéskörben. Egy fontos előrevetést tettem szükségesnek hangsúlyozni, ez pedig arról szól, hogy szükség lenne még több randomizált, kontrollált vizsgálatra. Tehát az a módszert, amit ajánlunk, az ne egy jó ötleten, egy jó iniciatíván alapuljon, hanem nézzük meg egy kicsit a tudománynak a kritikus szemszögén keresztül is, hogy valóban hozza ezt az a hatékonyságot, és ha hozza a hatékonyságot, akkor sokkal könnyebb egészségpolitika számára ajánlani azt, hogy erre áldozzon az egészségügy vagy az egészségpolitika, mert végső soron ez nem csak egyéni kezdeményezés és erőforrás kérdése, hanem, ahogy elhangzott, az országnak, a régiónak van erre szüksége, hogy ebben előre lépjünk. Ez vonatkozik itt a fizikai aktivitásra. Másik kérdéskör az érvezeti szereknek a használata. Az Amerikai Egyesült Államokban iszonyatos probléma az ópiát túlhasználat minden szinten, nem csak az egészségügyben, hanem össztársadalmi probléma, most ezen próbálnak meg nyilván különböző módokon urrá lenni, de az egészségügyet különösen érinti ez a kérdés, míg mondjuk persze hozzátehetjük folyamatosan az alkoholt, vagy dohányzást, vagy egyéb más olyan típus élelmiszer szereket, amelyek az itteni régióban is jelen vannak, vannak erre is olyan típusú programok, amelyeknek a segítségével ezeket a célokat el lehet érni. Az egyik leghatékonyabb tréningnek, és ez egy nagyon érdekes dolog mutatkozott, ez a bizonyos reziliencia programoknak a bevezetés. Nagyon örültem, hogy láttam, hogy a programban ezzel a kérdéssel részletesebben is fognak foglalkozni, én nem gondolom, hogy én ennek szakértője vagyok. Viszont azt tudom, hogy iszonyatosan nagy jelentősége van a reziliencia kérdésének. Nem csak azért, mert az EU-s forrásokat is így nevezték el, hogy reziliencia fundok, és az ellenálló képességünket ugye próbáljuk erősíteni, hanem bennünk is van, és szükséges, hogy ezt az ellenálló képességet erősítsük. Ez egyébként a személyiségnek külön önállóan része is, hogy reziliensek vagyunk. Nem csak az immunrendszerünk az, hanem a személyiségünk is reziliens. A kérdés az, hogy ezzel utána mit fogunk tudni kezdeni. Tudjuk ezt tudatosan alkalmazni, nem véletlen, hogy a kognitív viselkedés terápiákkal is összekötötték már ezt a kérdést. Különösen én ugye mentőtisztképzésben vagyok benne az elmúlt több mint 20 évben, és ott például a bajtársaknak, a potenciális bajtársaknak a képzésében az, hogy tudjak mit kezdeni abban a kritikus helyzetben, amikor ösztönösen cselekednék. De szükségem van arra, hogy ezt az ösztönt kontrolláljam, mert különben el fogom veszíteni magam fölött is, meg a szituáció fölött is a józan észnek a lehetőségét. Szóval ezek innét indulnak, és nyilván ennél komplexebbek, csak az irodalomból vett példával szeretném alátámasztani, hogy ez működik, és ez biztos, hogy valamilyen szinten érdemes rendszerszerűvé tenni. A másik ilyen dolog, ez a bizonyos mentális egészséghez kapcsolódó mindfulness kérdés. Ez is nagyjából egy 15 éve, 20 éve kezdett egy ilyen fancy, szexi, divatos fogalommá bekúszni ebben az érában is, és sokan tudják, hogy mit jelent, sokan vélik tudni, hogy mit jelent, de igazándiból nem nagy dologról van olyan értelemben itt sem szó, hogy magunkat kell egy kicsit trenírozni, annak érdekében, hogy vegyük észre, hogy mik történnek velünk. Tudok-e a betegre koncentrálni? A reggeli példa az egyes belgyesztő klinikán kiváló példa. Tudok elvonatkoztatni a szituációtól, vagy bele kell merüljek abba a szituációba annyira? Tudom, hogy mi zajlik körülöttem? A betegre figyeltem, vagy arra, hogy tegnap mi történt, vagy arra, hogy az egyik kollega mit mondott a másiknak? Típusos helyzet, műtéti helyzetekben, különösen, hogyha a beteg nincs is altatva. Miről beszélgetnek a kollégák? Ugye ott fekszik a beteg, és akkor a műtéti asszisztens kollega, meg az operatőr elmeséli, hogy a hétvégén éppen ki mit, merre és hogyan, és nem tudom. Ja, és egyébként operáljuk a beteget, tehát ez egy részletkérdés. Nyilván, ha majd kell, akkor odaszólunk neki, hogyha is szükséges ahhoz, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, és így tovább. Nem karikírozni szeretném, félre ne értség, csak ez a rutinnak a része, mennyire vagyunk mindful gyakorlatilag ebben. Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy mi bent vagyunk az ellátórendszer részébe és a közepébe, és ezzel foglalatoskodnunk kell. És akkor végezetül csak arra világítanék rá, hogy ez a kérdés nem egyéni kérdés, hanem ez gyakorlatilag mindannyiunknak a kérdése, és erre lehet természetesen az egészségügyi ellátási szerkezetben, szervezetben megoldásokat keresni a munkai szervezeti kultúrán belül, és azért örültem neki, hogy Verkei főigazgató úrék ezt már régóta, és fölvállalták és viszik, mert ez egyelőre egy ilyen fáklyának tűnik, amit vinni kell ebben az országban is, mert hogy egyre kevesebb lesz az emberi erőforrás, akiket ebben a tekintetben meg lehet szólítani. Sok érdekeltje van persze ennek a témának, és engedjék meg, hogy végezetül az érdekeltek közül, hogy ki mennyire fontos ebben kultúrának a felépítésében néhány kulcspozíciót említsek meg, ápolásvezetőknek a szerepe. Nem hisszük el, hogy mennyire jelentős az, hogy ki az ápolásvezető. Nem azért, mert őre kellett rámutatni utoljára, mert már senki nem vállalta el a vezetői feladatot, és akkor ő lett, vagy egy tudatos kiválasztódás, tudatos szerepfölvállalás, mert egészen odáig, hogy a betegnek a gyógyulása múlik egy ápolás vezetőn. Nem tetszenek elvinni, de tanulmányok bizonyítják. Mortalitásra hatása van. A munkakörnyezetre, a toxikus munkakörnyezetre, vagy a nem toxikus munkakörnyezetre is egy csomó irodalom van, és akkor még a kedvenc dolgom abban, hogy kinek van még szerepe ebben a kérdéskörben, képzőintézményeknek. Kérem szépen, az OECD tanulmány sok mindennel foglalkozik, és azzal is, hogy a PISA vizsgálat részeként, amit valószínűleg tudnak, hogy közoktatásban zajló, ugye iskolások megkérdezése általában 15 éves korosztályt kérdezik, megkérdezik tőlük most már egy jó ideje, hogy ki szeretne az egészségügybe jönni. Ki szeretne a szociális szférába jönni. Itt tetszene gondolni, hogy milyen adatokat kaptak Magyarországra nézést. Hát olyanokat bizony sajnos. Tehát jelen pillanatban nem az a kérdés, nem csak az a kérdés, hogy a bent lévő kollégáinkat meg kell tudni tartani a magyar egészségügynek és a betegeinknek, hanem az a kérdés, hogy lesz-e utánpótlás. És itt jön be az a kérdés, hogy bizony az iskolákban kell elkezdeni egyáltalán azt, hogy mi ez a pálya, pályára való felkészítés, pályaszocializáció, az, hogy egyáltalán tisztában legyen azzal, hogy ő alkalmas való-e erre a pályára, és az, hogy építsük ki benne tudatosan akár a rezilienciának a kérdését, stb. Hogy előzzük meg a burnoutot, előzzük meg a kiégést, és más egyéb olyan dolgokat, amelyekkel napnak után küzdködünk. Ha nem készítjük föl rá a tanulóinkat, hallgatóinkat, amikor belépnek ebbe a pályába, akkor utána nem véletlen mondja azt egy hónap után, hogy köszönöm szépen, én nem ezt szerettem volna. Még akkor is, hogyha közben kivisszük gyakorlatra, és ott tölti el az idejét, és folytathatnám a sort, jelentősége van, ezt egy kicsit természetesen magamnak is mondom, megállapítható, hogy sok olyan faktor van, ami nap mint nap jelen van, és befolyással van az ápolók és a szakdolgozók egészségére, illetve a jólétére. Ezek közül van jó néhány olyan, amellyel viszonylag könnyebb eszközökkel lehet mit kezdeni, és van olyan, amely szervezett megoldásokat fog igényelni, amelyeknek adott esetben pénzügyi konzekvenciá is kell, hogy legyenek, de ezt az egészségpolitikának kell tudni, én azt gondolom, fölvállalni, és az meg magam számára fontos üzenet, hogy a jövendő hallgatók és tanulók tekintetében is kell ezzel a kérdéssel már ideje korán a szakma, a professzió mellett tudni foglalkozni.

0: Kedves hallgatóink, professzor dr. Betlehem József egyetemi tanárt, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatóját hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében található Metzben, 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre, mondta a Szentatya. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire, hangsúlyozta a pápa az úgynevezett Metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta el ezt a beszédet, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Az európai integráció egyik alapítójának boldogavatási eljárását az egyház már megindította, teszi hozzá a Magyar Kurír. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfőjelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dura, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást. Ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: A napverse.

0: Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzászól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fút a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat. És nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
1: Babits Mihály Zsoltár férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként, érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötetem a Levelek Íris koszorújából. Első regényét a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésével megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. szeptember 28-a hétfő van. A fenntartható vendéglátásról Nagy Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatójával beszélgetünk. Műsorunk a 2025. október 13-ai adásunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek a témája egy tanulmány, amelynek ön az első szerzője. Zöld jövő a vendéglátásban, a fenntartható vendéglátásról szól ez az igen érdekes és izgalmas cikk, amiről ugye hát a gyakorlatban, hogyha mi is vendégként bemegyünk egy étterembe, esetleg tudunk, de így tudatosan jó volt végigolvasni és végig gondolni, és ezt szeretném, hogy megosszuk a hallgatókkal, hogy tulajdonképpen mit értünk, kezdjük azzal fenntartható vendéglátáson, mi ez a fogalom. A fenntarthatóságot ugye sok helyen használjuk.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, sokszor elcsépelt már. Tehát azt látom, hogy egyre többet hangoztatjuk. Igazából sokféleképpen meg lehet fogni. Én azt gondolom, hogy ha csak kimondottan a vendéglátástra próbálunk rá koncentrálni, akkor a tudatosság. Tehát az, hogy hogyan lehet úgy alapanyagokat beszerezni, vagy hogyan lehet úgy alapanyagokkal dolgozni, hogy az most már teljesen felhasználható legyen. Ugye ez a fülétől a farkáig, vagy a szárától a gyökeréig. Tehát, hogy teljes mértékben fel tudjuk használni azokat az alapanyagokat, amiket hasznosítunk a vendéglátásban. Ugye ez az egyik oldala. Az éremnek van egy másik oldala is, hogy ma már a vendéglátó egységből betérő vendégek elvárják azt, hogy tudatos legyen a vendéglátó. Magyarul olyan evőeszközöket használjon, olyan tányérokat használjon, ha el akarom vinni azt az ételt, akkor ugye annak is meg lenne egy másfajta formája, mint például most, hogy ilyen hungarocellás dobozba beleteszik, és akkor elvisszük, de hát ugye az is szemét. És hát itt azért vannak olyan fogalmak, meg vannak olyan tévhitek, amit igazából, hogyha a Nébik oldaláról nézzük, akkor ugye az, ami például nézzük egy cukornát tányért, vagy egy evőeszközt. Nagyon jó, hogy ezt vásároljuk meg, tudatosak vagyunk, hogy nem a műanyagot termeljük. Igen ám, de hogyha ezek szennyeződésre kerülnek, tehát étel kerül bele, akkor ugye itt fontos lenne az, hogy legyen egy tisztítási folyamat, és utána tudjuk azt mondani, hogy igen, ez egy olyan gyorsan lebomló alapanyag, ami sokkal előbb bomlik le, mondjuk, mint egy műanyag. De ehhez meg kellene tisztítanunk ezeket, tehát ezek szennyezett dolgok lesznek. Ez egy nagyon érdekes, ez egy ilyen ördögi kör, azt mondom.
0: És lehet, hogy a tudatosság, ha anyagi oldalról nézzük, akkor drágább is?
1: Igenis, meg nem is. Attól függ, hogy melyik oldalról közelítjük meg. Hogyha a konyha oldaláról nézzük, akkor azt mondom, hogy tehát, hogyha szezonba gondolkodunk, ugye nekem ez egy mániám. Én gyakorlati ember vagyok, tehát a gyakorlatból jöttem, én szeretem ezeket az empirikus dolgokat egy

0: és jóval drágábbak ezek az alapanyagok. Tehát azt gondolom, hogy a tudatosságban a szezonalitás az egy nagyon-nagyon fontos prioritás lehet.
1: Igen, itt nekem ennek kapcsán például az eperkrémleves jutott eszembe, hogy nyáron ugye milyen jó, hogyha van külön étlapon egy eperkrémleves, de télen már nem biztos, hogy választaná az ember, hogyha mondjuk egy fagyasztott eperből készítik, és ugye a fagyasztásnak is vannak költségei.
0: Így van, meg más az összetétele, más az íze, más az állaga, vizesebb lesz, tehát nem lesz olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy nyáron bekanalaztuk, és ez hú, de finom volt, akkor emlékszek rá, és akkor megyek is újra, meg szeretném kóstolni mondjuk decemberben, és az már nem lesz olyan, és akkor egy picit ilyen csalódás is van az emberben. Tehát valahogy át kellene állni a vendéglátásban is erre a szezonalitásra. Ugye itt a helyi termelők is nagyon fontos szerepet játszanak, akár a tudatosságban, akár a szezonalitásban. Nekem nagyon tetszett, voltam Olaszországban egy tanulmányúton, ahol rögtön azt tudatosították bennünk, hogy 0 kilométeres termékek. Ugye ezek a 0 kilométeres termékek, ezek azt jelenti, hogy ott helyben megtermelt termékeket kell felhasználni. Én azt gondolom, hogy itt nagyon jó lenne egy párbeszéd a helyi termelők és a vendéglátósok között. Miért? Mert lehet, hogy nekem nem 30 kiló krumplira lesz szükségem, hanem 130-ra, most csak mondtam egy számot, és nem biztos, hogy én azt egy termelőtől meg tudom vásárolni. Tehát ugye ez pont a szezonalitás az, ami megadja ezt a durván 3 hónapot, amikor azt mondjuk, hogy igen, nekem onnan arról az egy termelőtől kellenek azok a dolgok. Kérdés, hogy tudja-e biztosítani nekem az a termelő. Tehát itt azért még vannak hiányosságok. Ez a tanulmányban is kijött. A másik dolog pedig, hogy nagyon érdekes volt az is, hogy amikor leültünk az étterembe, akkor egy menűsor volt, és megkérdezték, hogy mindenki szereti-e azt a, most mondok valamit, egy tengergyümölcsös risottó. És akkor úgy furcsán néztünk, hogy hát ezt egy ilyen menűnél nem nagyon szokták megkérdezni, ez van, eszed, nem eszed, kész. És akkor utána mondták, hogy azért kérdezik, mert hogyha nem kell, akkor nem fogják kihozni. Tehát nem termel maradékot. Ha pedig kihozza, akkor pedig kutya kötelességem megenni. Láttunk olyan szállodákat, ahol már ki volt írva, hogy ha amit a tányérra szedsz és nem eszed meg, akkor felszámoljuk neked a 70%-át. Ezzel is lehet egy picit a tudatosságra nevelni akár a vendégeket is.
1: Igen, és itt felmerül az a kérdés is, hogy ugye mekkora adag étel kerül egy tányérra. Ha visszagondolok akár, nem tudom én, 5-10 évvel ezelőtt, szerintem sokkal nagyobb adagokat adtak. Most fogalmazhatunk úgy is, hogy ugyanannyi pénzért kb. A felét adják az étteremben, de tényleg egy jól eső érzéssel elfogyasztható az adag.
0: Így van, az adagokat is fel kell mérni, tehát meg kell nézni, vannak még azért olyan kultikus helyek, ahol azt mondják, hogy nagy tányér, nagy étel, de nem tudják megenni az emberek. Ebből következik az, hogy a következő lépés az lesz, hogy a vendég azt fogja mondani, hogy akkor szeretné elcsomagoltatni. Ezek is nagyon jó példák lehetnek, akár már a fővárosban is találhatunk ilyet, ahol vannak visszaváltó pontok, tehát hogy nem a hungarocell, nem a műanyag edényt használják föl, hanem vannak saját edényeik, vagy éppen a vendég viszi a saját edényt, és abba csomagolja el. Vagy vannak olyan ilyen rozsdamentes edények, amiket vissza lehet váltani, tehát vannak ilyen visszaváltó pontok. Ez egy nagyon nehéz folyamat. Tehát én azt látom, hogy egyrészt már maga, hogyha csak ezeket a PET-palackokat nézzük, mindenkinek nyűk, hogy vissza kell vinnem, mert vissza kell vinnem. Ugye eddig külön gyűjtöttük és bedobtuk valahova. Most ugye ez a visszaváltás, tehát valahol azt gondolom, hogy itt kell egy nagyon nagy szemléletformálás is. Mindkét oldalon, tehát a vendéglátós oldalról is, illetve kell a vendég oldaláról is. Én például nagyon örültem neki, múltkor egy családi rendezvényen voltunk, ahol másik asztalnál ilyen kis dobozokba, saját dobozokba csomagolták el a termékeket, és akkor úgy eszembe jutott ez a cikk, hogy de jó, hogy van rá példa, hogy valaki már úgy készül, és ez nem ciki, tehát hogy ezt nem úgy kell felfognunk, hogy akkor most ez most minket majd kinéznek az étteremben, hanem ez a tudatosság, hogy készülök rá, hogy biztos, hogy lesz maradék,

akkor már viszem a saját dobozomat, nem kell eldobnom, elmosogatom. Nagyon érdekes ez is különben, mert sokan azt gondolják, hogy hát persze, hát ott van az evőeszköz, a pohár, a tányér, a stb. A terítő, ezeket mosni kell, mosogatni kell. De még mindig sokkal kevesebb energiafelhasználás, vízfelhasználással tudjuk ezt megoldani, mint az, hogy fogom azt a műanyagot és eldobom.

0: A Zöld jövő a vendéglátásban című tanulmánya kapcsán a fenntartható vendéglátásról Nagy Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék mesteroktatóját kérdezzük.
1: Még az ételmaradékoknál maradva, a tanulmányban mik voltak a tapasztalatok a kérdőívek alapján, hogy a vendéglátóegységek hogyan hasznosítják újra az ételmaradékokat?
2: Itt is már vannak olyan kezdeményezések, amik azt gondolom, hogy nagyon jobban kellene ezeket reklámozni, jobban fel kellene hívni a figyelmet. Most nem mondok márkanevet, de van egy olyan cég, meg van egy olyan applikáció is, amit le lehet tölteni, és meg tudom nézni, hogy az az adott hely, ahol éppen vagyok, vannak-e olyan éttermek, szállodák, pékségek, élelmiszerüzletek, ahol a még megehető, tehát nagyon fontos ez, hogy még elfogyasztható legyen az a termék, de már nem tudják esetleg értékesíteni, mert tudják azt, hogy 2 óra múlva bezárunk, tudják azt, hogy ha összecsomagolok zöldségeket, mert azok már nem fognak úgy elfogyni, mert nem olyan szép, nem olyan látványos. Ugye ez is az egyik baj, hogy igazából a látványra megyünk, tehát hogy néz ki az a zöldség. És hogyha van rajta egy kis ütődés, akkor kivágom, és ugyanúgy el lehet készíteni. Tehát, hogy vannak már ilyen kezdeményezések, amik nagyon jól működnek, azt sajnálom, hogy nagyon sok városban még ezt úgy nem alkalmazzák, mert ezeket mondjuk féláron el lehet értékesíteni. És ez nagyon jó a vendéglátóegységnek is, mert mégis legalább a nyersanyag árához hozzájut. A vevő részéről meg azért jó, mert tényleg van olyan élethelyzet, amikor azt mondjuk, hogy hú, most nincs időm főzni, nem tudok, stb., és akkor egy kész ételt tudok az asztalra tenni. Még egyszer mondom, ez elfogyasztható, tehát semmi baja nincsen neki, csak éppen egy darab maradt, és már az senki nem fogja elvinni, vagy összegyűjtik, mondom, a boltokba a zöldségeket, vagy mit tudom én, a pékségbe reggel sütötték meg, de már esetleg az állaga nem olyan, és azért nem akarják elvinni. Tehát ugye itt sok minden befolyásolja. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jól működnek. Ebből is látunk nagyon sok példát ma már, hogy nem biztos, hogy ezen az applikáción keresztül értékesíti, hanem akár ha bemegyünk egy pékségbe, akkor ugye ki van írva, vagy egy nagy bevásárlóközpont, ha bemegyünk mondjuk a zárás előtt 2 órával, akkor már az éttermeknél ki van írva, hogy mit a 70%-kal meg lehet vásárolni. Mert ő neki az az érdeke, hogy eladja azt a terméket, és még egyszer mondom, ha már legalább annyit, hogy a nyersanyagot tudja fedezni, neki már az is egy nagyon jó dolog.
1: A komposztálás mennyire elterjedt az ön tapasztalatai szerint, tehát az éttermek részéről?
2: Van, aki használja, tudatosan használja, kis kertekkel rendelkezik, ugye ezeket lehet is ma már látni, tehát azért azt gondolom, hogy a Michelin csillagos éttermekről most nem szeretnék semmilyen véleményt mondani, hogy ez most jó, nem jó, hogy vannak, de vannak már olyan szállodák, olyan éttermek, amik kimondottan a zöld csillagot kapják, tehát hogy van egy kis kertje, komposztál, ezeket újra felhasználják. De nem csak a komposztálás fontos ebből a szempontból, ugye amit említettem az elején, a fülétől a farkáig, vagy a levéltől a gyökérig. Tehát, hogy én amikor tanuló voltam, már akkor volt olyan étterem, olyan szálloda, ahol bevett szokás volt az, hogy mindig megmosták a zöldségeket, úgyhogy rajta volt a héjrésze, és akkor utána lehámozták, és a hámozott részt is felhasználták. Egy alaplevet készítettek belőle. És milyen fantasztikus, hogy újra fel tudjuk használni, mert hogy egy nagyon ízletes alaplé, ugye sokáig készül, tehát nem kell attól tartani, hogy bármilyen baktérium bármi megtámadja. Ugye mivel egy alaplé készül, tehát ez egy úgymond felöntő lé, tehát egy zöldséglevesnek az alapja lehet, vagy egy húslevesnek az alapja lehet, vagy valamilyen mártásnak az alapja, és mégis ízes, és ott van a tudatosság, hogy felhasználtam azt a terméket. Ugyanez a húsoknál is, hogy ugye nagyon elterjedt lett a csirkemell, minden csirkemellből akarunk csinálni, legfőképpen úgy, hogy ne legyen benne csont, tehát ne kelljen vele foglalkozunk, pedig a csontból is egy jó alaplevet lehet készíteni, ezeket le lehet fagyasztani kis adagokba, és otthon is akár mi is fel tudjuk használni egy felöntő léhez, tehát hogy nem vízzel öntöm fel, hanem ezzel az alaplével például.
1: A tanulmányhoz milyen pékségeket, szállodákat, kiket kérdeztek meg, és mennyire voltak nyitottak egy-egy ilyen interjúra?
2: Egy kis merítés volt ez most egyelőre, ezt szeretnénk természetesen tovább folytatni. Itt a helyi szállodákat, pékségeket kerestük meg, illetve vettünk át olyan cikkekből olyan éttermeket, amik már használják ezeket a fenntarthatósági elemeket a vendéglátásban. Nagyon érdekes volt, mert akkor, amikor például egy szállodát megkerestünk, az első válasz az volt, amikor azt kérdeztük, hogy mondjuk mennyi maradék van egy büféasztalos étkezésnél, akkor rögtön azt mondta, hogy nem akarja elmondani, mert különben nem fogjuk elhinni. És ez a számok alapján döbbenetes. Tehát az, hogy egy büféasztalos reggelinél mennyi minden megmarad. Ha az ember leül egy ilyen szállodának a éttermébe, csak figyel, csak semmi más nem kell, csak leülünk és figyelünk, látjuk azt, hogy iszonyatos mennyiségű ételeket halmoznak fel a tányérokon. Tudom, hogy úgy vannak vele, hogy kifizettem, ez nekem jár. Ugye általában ez a mentalitás. Viszont a büféasztal az azért van, hogy oda többször mehetek. Nem, senki nem fogja strigulázni, hogy hú, ez az ember már háromszor volt. Nem érdekli őket. Inkább az az érdekes, hogy a maradék ne legyen, ne maradjon. Van egy másik tanulmányunk, ott ezt a büféasztalos vagy svédasztalos menzát is vizsgáljuk, és például vannak olyan helyek, ahol ilyen pilot programokba beléptek közétkeztetők, és ők elmondták, hogy nekik 1 millió forint volt az évi hulladék elszállításuk, a maradék. Ugye tudjuk azt, hogy 3 olyan termék van, ami veszélyes hulladék, tehát ezeket nem dobhatom ki, csak simán a szelektív kukába, ezeket el kell vinni. Ilyen például az egyik az ételmaradék, tehát ennek súlyos összege van, hogy én egy céggel leszerződök, és ő minden héten elviszi az ételmaradékot. Ugye ennek a gyűjtése is egy macera, a tárolása is egy macera, és ők például elmondták, hogy ő nekik 1 millió forint volt ez az éves olyan kiadásuk, ami a szállító céggel elszállította ezeket az ételmaradékokat, és hogy átálltak erre a büféasztalosra, nincs maradék. Mert hogy a gyerek is annyit fog szedni, tehát tudja azt, hogy nem nagyon szeretem a zöldborsó főzeléket, de megeszem, akkor nem 3 kanállal szed, hanem csak 1-jel, és akkor biztos, hogy meg fogja enni. Tehát ugyanez van a büféasztalnál is, hogy a szállodások is elmondták, hogy egyszerűen a péksüteményeket dobálják ki, úgyhogy ugye azt már nem teheti vissza, amit a vendég kiszedett és az asztalnál hagyott. A vendégkörnek is egy nagy tudatosságon kellene átmenni, meg egy ilyen formáláson, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy tudatosan azért választom például ezt a büféasztalos dolgot, mert hogy van rengeteg fajta választék, és akkor pont azért van, hogy mindent meg tudok kóstolni, de nem az, hogy akkor a tojásrántottából is egy nagy tányérra leszek, meg a sült virsliből is egy nagy tányérra, meg még utána egy kis tejbegríz, és akkor a fele meg mindegyiknek ott marad, mert azt mondom, hogy hát ez nekem nem kell.
1: Igen, nekem is most volt egy hasonló tapasztalatom, a Balatonparton egy 4 csillagos szállodában szálltunk meg, és a büfé reggelinél már az is feltűnt, hogy tényleg mekkora széles választék van, és ugye bennem nem csak ez fogalmazódott meg, hogy ami ott marad a tányéron, azzal mi lesz a maradékkal, hanem ami ott van felszolgálva, de ugye nem fogyasztjuk el a kalácstól kezdve péksüteményekig, hogy ezekkel mi lesz, hogy szállodásként vagy vendéglátósként biztos, hogy nagyon nehéz gazdálkodni, meg előre tervezni, hogy ezt nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet belőni, hogy tényleg ne legyen túl sok olyan maradék se, amihez nem nyúlnak hozzá.
2: Igen, ez is egy fontos kérdés, hogy mit csinál azzal a maradékkal. Ugye ott van egy személyzet. Most itt mindenkit bele kell érteni a személyzetbe, tehát a szobaszony, kocsonytól elkezdve a szállodai portásig. Ugye nekik is biztosítanak étkezést, tehát ott a reggelinél. Én is láttam sokszor, hogy rettentő sok megmaradt. Ugye ma már vannak olyan technológiák, például egy sokkoló hűtő, ami pillanatok alatt le tudja hűteni a terméket. Tehát ugye mondok valamit egy húslevesnél, és ugye az a rizikó, hogyha én azt megfőztem, ott hagyom a tűzhelyen, hogy majd kihűl, azért ott vannak veszélyek, amik leselkednek ránk, és ugye ez a sokkoló hűtőpont azért jó, mert ez pillanatok alatt le tudja hűteni a nagyon forró ételt is, és utána, mit tudom én, két nap múlva ezt ugyanúgy föl tudja például szolgálni. Tehát azért itt vannak olyan rések, amiket nagyon jól tudnak a szállodások is, meg a vendéglátósok, hogy mi az, amennyit ki tud tenni, mi az, amennyit el kell neki készíteni, de láttam már fordítva is, tehát láttam már olyat is, hogy még a fele vendégsereg nem volt reggelizni, de már nem nagyon voltak termékek, tehát ez egy nagyon nehéz műfaj, nagyon nehéz kiszámolni azt, hogy vajon mennyit fognak a vendégek enni, de én azt gondolom, hogy még mindig jobban megéri, meg tudatosabban lehet gazdálkodni egy büféasztalossal, mint egy alakartossal.

0: A fenntartható vendéglátás ismérvei közül a szezonalitás és a helyi termékek felhasználásának fontosságát emelte ki Nagy Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatója.
1: A tanulmány alapján a vendéglátósok a fenntarthatóság akadályaiként miket fogalmaztak meg?
2: Az első, ez a helyi termelős dolog volt. Tehát hiába, hogy vannak különféle piacok, hiába, hogy vannak termelői vásárok. Nagyon nehéz összeegyeztetni ezt, amit elmondtam, hogy nekem szükségem van egy mennyiségre, és nem biztos, hogy azt ő meg tudja termelni. És ugye nem tudom a minőséget, és ugye itt jön a minőségnek a kis kapuja, hogy nem tudja a minőséget tartani, mert esetleg egy másik termelőtől is kell neki mondjuk vásárolni burgonyát, zöldséget, valami, és lehet, hogy az már nem olyan, amit megszokott a vendég. És ugye tudjuk azt, hogy azért itt a legjobban a vendég befolyásolja a vendéglátó egységet, tehát hogy mi az, amit egy étlapváltáson is, amikor keresztül megy, mi az, amit bent hagyok, mi az, amit kiveszek, mi az, amit nagyon szeretnek, mi az, amit nem nagyon szeretnek. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy egy szállodában ugye az a legdrágább szoba, ami nincs kiadva, a vendéglátó egységben az a legdrágább étel, amit nem tudok eladni. Tehát hiába van nekem bélszínem, hogyha a kutya nem keresi. Azt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen önkritika a vendéglátósok részéről, hogy nekik is át kell gondolni azt, hogy mi az, amit megrendelek, és biztos, hogy el tudom adni, és mi az, amit nem. A másik igazából a vendégek felé irányult, hogy nem biztos, hogy elfogadják azokat az alapanyagokat, vagy azokat a termékeket. Tehát megosztik a vendéglátó egységekbe járóknak a gondolatmenete, hogy van, aki a nagy adag ételt kérem nagy tányéron, van, aki pedig azt mondja, hogy én szeretnék megkóstolni több mindent, ezért akár a kis gurmé falatokat is el tudom fogyasztani. Tehát azt gondolom, hogy ebben is kell mindenféleképpen mindkét félnek változtatni. A harmadik pedig talán, ami a legfontosabb az összes közül, hogyha így hármat választok, akkor az, hogy a mai szakemberek, akik kikerülnek az iskolákból, nem nagyon látják ennek a tudatosságnak a tanulását. Tehát, hogy ez a tanulási folyamatot el kellene már kezdenünk kisgyerekkortól kezdve, hogy tényleg aki oda kerül, tehát hogy ne az legyen, hogy ott van a csontos csirkemell, kifilézik, megcsinálják a csirkemellet, a csontok meg halmozódnak fel, és akkor azt mondja, hogy hát én nem tudok vele mit kezdeni, tudok belőle egy alaplevet készíteni, tudok belőle egy jó alapot csinálni, vagy például sokan azt is nehezményezték, hogy a maradékoknak a felhasználása, vagy valamiből túl sokat főznek, és nem tudja azt a folyamatot, ami a vendéglátásban is egy, azt gondolom, hogy ezt mindig tanulja az ember, mert ugye vannak szabályok, amit a Nébik oldaláról be kell tanulni, mi az, amit lehet fogyasztani, mi az, amit nem, és hogy ezeket látom azt, hogy ilyen nagyon tanakodva néztek úgy egymásra, amikor rákérdeztünk, hogy vajon ezt ők tanítják be, vagy hoz egy tudatosságot akár az új dolgozó is, és inkább azt mondták, hogy inkább ők formálják, mert nagyon azt látják, hogy ez még nincs a köztudatban, tehát nincs a tanulási anyagban benne, hogy tényleg mindent fel kell használnunk.
1: Ez a tudatosság, fenntartható vendéglátás, tehát nem csak ökológiai szempontból fontos, hanem végül is gazdasági szempontból is.
2: Így van, mind a kettő igaz, mert ez egy körforgásos folyamat. Tehát azt szoktam mondani, hogy például azt mondjuk, hogy vadászat, akkor mindenki megijed, és mindenki arra gondol, hogy úristen, leölik az állatot, és akkor jaj, szegény Bambi, és a többi. Gondoljunk bele, hogyha ez nem történik meg, tehát maga a vadásztársadalom, vagy maga a vadász nem csinálja meg ezt a folyamatot, nálunk nincsenek olyan vadállatok, amik ezt megcsinálják. Tehát akkor Pista bácsi erülteti a kukoricáját, de memennek megeszik a kukoricát, nem tud az élelmiszeriparnak kukoricát adni, az élelmiszer nem tudja előállítani. Tehát nem fogok konzervkukoricát kapni, nem fogok cornflakes kapni, meg stb. Tehát ez egy körforgásos folyamat, és ezt így kell a vendéglátásban is tekinteni, hogy ez mindenre ráhat. Bevallom őszintén, így most elárulom, hogy egy kicsit ilyen szkeptikus vagyok hogy lehet-e, tehát el fogunk-e majd egyszer oda jutni, hogy tényleg zöld lesz a vendéglátás, tehát tényleg meg tudjuk-e azt csinálni. És itt most nagyon sok minden befolyásolja, az energiaforrásaink, az emberi erő, az alapanyagok, azok a tányérok, evőeszközöknek az előállítása, ez mind-mind befolyásolja majd azt, hogy mennyire tudunk zöldülni. Gazdasági szempontból viszont én azt gondolom, hogy ha csak arra a két pillérre helyezzük a dolgot, hogy szezonalitás és helyi termékek, akkor már érezni fogjuk a gazdasági hatását. Tehát nem mindegy az, hogy mostani szezonban például majd kezdődik a cékla, a sütőtök, stb. Ezeket külföldön nagyon jól használják, meg csinálnak heteket, napokat, amikor azt mondják, hogy sütőtökös ételeket készítenek, stb. Nálunk is elkezdődött már, de én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabban kellene erre ráépíteni, tehát hogyha ez a helyi termék, illetve a szezonalitásra építenénk a dolgot legelőször, az lenne a legfontosabb. És akkor érezhetnénk a gazdasági szerepét is a dolognak, az ökológiai szerepét pedig azt, hogy sokkal kevesebb maradékot termeljünk, sokkal kevesebb műanyagot használjunk fel. Volt egy vásár, és csodálkozva néztük, hogy volt egy automata, és azt írták, hogy ez egy rendezvény eszköze automata, és nem értettük, hogy ez micsoda, és akkor elmagyarázták, hogy rendezvényekre ki lehet helyezni, kés villakanál van benne, bedobok x eurót, és akkor kidob nekem egy evőeszközkészletet, és amikor én elfogyasztottam azt az ételt, akkor utána vissza lehet váltani, valamennyit visszakapok, és ugye ezt utána kiszedik belőle, elmossák, és utána újra töltik. Nagyon érdekes. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne mondjuk egy 10 000-es nagy rendezvényen megcsinálni, vagy mennyire lennének tudatosak az emberek, hogy inkább ezt választanák. Van még mit tanulnunk, azt gondolom. És ennek a tanulmánynak is az a lényege, hogy ez csak egy ilyen lapszélének a gyűrögetése, de ezt lehet... azt gondolom, hogy jobban kisimítani, és több minden merítés lehet még ebből.

0: Itt beszélgetünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, itt ön oktató, de mondta, hogy a gyakorlati életből jön, és akár már gyermekkortól el kell kezdeni a szemléletformálást. Ön oktatóként milyen módon tudja itt már ugye a 18 év feletti korosztályt formálni? Tehát itt gondolok arra is, hogy milyen területen oktat, területeket, tárgyakat oktat.
1: Kimondottan a vendéglátás, tehát a vendéglátáson belül gasztronómia, vendéglátás szervezés, higiénia, közétkeztetés, ismeretek. Tehát minden, ami a vendéglátással kapcsolatos, illetve van egy nagy kedvencem, a másik diplomám az pont ilyen kommunikációs, tehát, hogy üzleti kommunikáció protokoll az, amit még próbálok átadni a hallgatóságnak. Tehát én mindig azzal kezdem az első alkalmat, amikor találkozunk, hogy ne tanulja meg a könyvet. Nekem az a fontos, hogy használni tudja. Ugyanis, hogyha kimegy az életbe, akkor a gazdaság nem arra lesz kíváncsi, hogy el tudja mondani, és fel tudja sorolni, vagy mit tudom én, akár ebbe a tanulmányba, hogy a 237. oldalon hol van pont és vesző. Nem ez a lényeg ma már. Az a lényeg, hogy tudjam használni, akár egy rendezvényszervezésnél, tudjam használni azt a megszerzett tudást. Ez nagyon fontos. Szemléletformálás. Én azt gondolom, hogy akik eljönnek ide hozzánk, és hallgatnak ilyen tantárgyakat, azoknak elmondjuk azt, hogy mi volt régen, és mi van most. Tehát mi az, amit egy kicsit a gazdaság is elvár, mik azok az új szabályok, amikre mindenféleképpen oda kell figyelni, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy napra készek legyünk. És hát itt is a tudatosságra kell rá irányítani. Tehát, hogy ő saját maga ismerje meg, hogy igen, én lehet, hogy akkor ezt nem jól csináltam. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk még az is, és ezt hál' Istennek tudjuk is gyakorolni, hogy nem csak itt az egyetemen, hanem nagyon szívesen elmegyünk óvodákba, iskolákba, és próbálunk ott is egy kicsi szemléletet adni abból, hogy merre kellene tartani. Ugye mi nem vagyunk proféták, de azt gondolom, hogy mi abból a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért csinálunk különféle tanulmányokat. Megnézzük, körbejárjuk, kutatunk utána, és ezeket nagyon jól fel tudjuk használni. Tehát például ez a fenntarthatóság szerepel a vendéglátós órákon belül is, hogy hogyan tudunk, és ugye ilyenkor mindig egy picit körbe kérdezünk, hogy a hallgató, hogyha vásárol valamit, akkor mit vásárol, mit csinál azzal a termékkel, mit csinál a csomagoló anyaggal, külön gyűjti-e, nem gyűjti külön, és amikor így felnyitjuk a szemüket, hogy és akkor lehet, hogy azt nem is abba a szelektív kukába kellett volna gyűjteni, akkor így elgondolkodik rajta, hogy hát igen, mert mondom, itt azért vannak szabályok, amiket be kell tartani, és ugye ezeket nagyon fontos lenne érintkeztetni azzal, hogy mi van a saját életünkben, és mi az, amit pedig elvár tőlünk akár egy rendelet, akár egy törvény, és azt hogyan tudom érdekegyeztetni úgy, hogy azért senki ne sérüljön meg benne.
0: Igen, és végül zárásként is gondolhatunk a jövő generációjára is, mert ugye a fenntarthatóság arról is kell, hogy szóljon, hogy tudjuk, hogy majd utánunk is jönnek.
1: Nagyon fontos, én a saját gyerekeimmel látom azt, hogy amikor elmegyünk vásárolni ruhát például, akkor ugye minden kell, mert minden tetszik, minden szép, minden színes, minden nagyon jó. És az elmúlt években láttam azt, hogy ami szintén sok helyen lehet olvasni róla, sok helyen lehet tapasztalni, hogy például a két testvér, hogyha két lány vagy két fiú, akkor egymás ruháit is tudják hordani. És ez nem ciki, ez tök jó, mert én kinőttem, neked jó lesz, vagy éppen egyet vesznek abból, és akkor ketten használják, egyik az egyik héten, másik a másik héten. Ez nem ciki. Azt gondoljuk, legfőképpen a fiatalok, tehát amikor beszélgetünk ilyen dolgokról, akkor úgy mindenki felhúzza a szemöldökét, hogy úristen. Vagy például azt mondom, hogy ha elkészítenek egy ételt, elkészítenek egy süteményt, akkor ha már nem kell, akkor azt ajándékozzam tovább. Adjam át a szomszédnak, esetleg segítsek olyanokon, akik rászorulók. Tehát, hogy ez is egy érdekes téma, hogy ezeket is hogyan lehetne még pluszban felhasználni, És akkor azt gondolom, hogy ez a körforgásos folyamat meg lenne, mert itt ez a lényeg, hogy ne szakadjon meg. Tehát a körforgásos folyamatba legyünk benne, legyen meg a tudatosságunk, legyen meg a fenntarthatóságunk, legyen meg az, hogy hogyan tudok én ebbe a körbe beilleszkedni, és ez ne szakadjon meg. És ezt mi tudjuk megtenni a saját gyerekeiken keresztül, a saját hallgatóinkon keresztül, mert ha már a 10-ből 2 azt mondja, hogy igen, ez tök jó, és akkor én megcsinálom, akkor már a többi is rá fogja magát venni. Tehát ez egy ilyen húzó erő, én azt gondolom, főleg most a fiataloknál, hogy ha valami menő, akkor azt ő is szeretné csinálni, és egymás után mennek. És azt gondolom, hogy 2 ember kell kiválasztani, aki ezt jól tudja csinálni, és utána megy a többi is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom magunknak is, és a hallgatóknak is, hogy tényleg mindenben a mértékletesség erényét, ha gyakoroljuk, akkor szerintem nem csak a vendéglátás lesz zöld, hanem körülöttünk is minden idézőjelbe kizöldül, tehát minden tudatosabb lesz.
1: Nagyon jó lenne, én is azt gondolom, hogy erre törekedni kellene, és hogyha bemegyünk egy bevásárlóközpontba, egy élelmiszerüzletbe, egyrészt ne menjünk éhesen, ez nagyon fontos dolog, mert akkor mindent megvásárolunk. A másik pedig, hogy azért, mert valami jó, vagy valamit felkapott a reklám, nem biztos, hogy meg kell vásárolnunk. Persze kíváncsiak vagyunk, megnézzük, de nem kell tömegmértékben, mert azért ez is beletartozik, hogy eljön majd az az idő, amikor már most látjuk, hogy nem lesznek azok a megszokott termékeink, amiket eddig megszoktunk. Időjárásváltozás, éghajlatváltozás, és ez mind-mind pont befolyásolja. Tehát ez az ökológiai lábnyom, nem mindegy, hogy mit hagyunk.

0: Kedves hallgatóink! Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében található Metzben, 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre, mondta a Szentatya. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire, hangsúlyozta a pápa az úgynevezett Metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta el ezt a beszédet, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Az európai integráció egyik alapítójának boldogavatási eljárását az egyház már megindította, teszi hozzá a Magyar Kurír. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szent Atya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szent Atya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lourdes Miasszonyunk bazilika előtti téren bemutató szentmise végén 14. Leó pápa felhívása fordult a katolikus hívekhez. A Szent Atya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést, buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A Szent Atya vasárnap este 9 órakor Lourdes látogatásának utolsó programjaként fáklyás körmeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk az üzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengéd meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A remény fénye az, amely vezetés vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjain gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak, az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körbenedben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesített ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdok maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek, azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta, ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esél kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el.
1: Si él te conduit, tu ne te fatigues pas.
0: Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernárd Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30 érkezett meg a Franciaország északkeleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt elődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyomány gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
1: des artisans de paix et des témoins d'une espérance,
0: és annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
2: 14. Leó Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szent Atya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szent Atya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenek előtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át

0: Annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schuman örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schuman szavait idézve a pápa emlékeztetett: a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világ béke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schuman Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvágyjal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schuman arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat, és ösztönzést adhat az egész világnak.
1: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa négynapos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szentatya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és ember lelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szentatya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztasága, kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
2: Le désert, le jardin et la maison.
1: A puszta a józanság és a csend helye, a kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani, kertekkel és házakkal. ennek útját is

0: megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalmon és a nagy lelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét oda nyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonoszta szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
1: Ki ne pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
0: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak, szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorság megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban és ők üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquilitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szólt Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrái színes ablaküvegei, amelyek igazából akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddiginél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről. A 2026. május 18-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Kezdjük azzal, hogy felolvassuk a Bibliából Jézus mennybe menetelét. Manka.
3: Jézus Krisztus szenvedése és föltámadása után sok jel által mutatta meg a tanítványoknak, hogy él. 40 napon át többször megjelent előttük, és az Isten országáról tanította őket. Megmondta nekik, hogy várják meg Jeruzsálembe, amíg az Atya ígérete be nem teljesedik, és rájuk nem száll a Szentlélek. Hallhattátok, emlékeztette őket az Úr Jézus. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ezután a tanítványok egybegyűltek az olajfák hegyén, és megkérdezték Jézust: Uram, hát nem most állítod helyre Izrael országát? Nem a ti dolgotok tudni az időkről vagy alkalmakról, amelyekről az Atya maga dönt.
2: Amikor azonban a Szentlélek reátok száll, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában és mind az egész földön. És amikor ezeket elmondta Jézus, a tanítványok szeme láttára felemelkedett, és egy felhő elragadta tekintetük elől. Miközben szemüket az égre függesztették, két férfiú állt meg előttük, és így szóltak: Galilea beli férfiak, mit nézitek az eget? Ő Jézus, aki felment tőletek a mennybe, és ugyanúgy jön majd el hozzátok, amint most látjátok fölmenni. Ezek után a tanítványok az olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, bementek házukba, és mindnyájan egy szívvel lélekkel könyörödtek, és imádkoztak. Tehát hallottátok, gyerekek, először is a tanítványok féltek, kételkedtek, hiszen ilyesmit még soha korábban nem tapasztalhattak. Jézus nem csak azért jött el, hogy megnyugtassa őket, hanem hogy felkészítse őket egy nagy küldetésre. A tanítványok sok kérdést tettek fel neki. Uram, most fogod helyreállítani Isten országát? Kérdezték tőle. És így válaszolt Jézus: nem a ti dolgotok ismerni az időket, de amikor majd eljön a Szentlélek, erőt kaptok, és ti is tanúim lesztek. Az egész földkerekségen tulajdonképpen. Ez azt jelentette, hogy Jézus küldetése most már rájuk van bízva, és rajtuk keresztül folytatódik. Képzeljétek el ezt a nagy felelősséget. Ők egyszerű halászok, vámosok voltak, nem tanult emberek. Mégis nekik kellett elvinni az örömhírt a világba. Jézus megígérte nekik, hogy nem hagyja el őket, elküldi majd a Szent Lelket, aki erőt és bátorságot ad nekik. Húsvét után hány nappal jön el majd a Szent Lélek, gyerekek? Bíborka?
4: 50.
2: Így van, tehát majd még később, jövő héten lesz pünkösd ünnepe, arra is készülünk, és akkor, amikor ő elküldi a Szent Lelket, akkor fognak a tanítványok igazából erőre kapni, és akkor tudnak majd menni, vinni a világba kettesével az evangéliumot. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, és 10 napon keresztül még együtt imádkozták, és így várták a Szent Lelket, és készültek arra, hogy elinduljanak a világba tanúságot tenni Jézusról. Mit éreznél, ha ott lennél a tanítványok között?
3: Nagyon megtisztelve érezném magamat.
2: És azért is imádkoznak, meg te is imádkoznál, hogy legyen ehhez megfelelő erőd. És ha valaki azt mondaná neked, hogy most rajtad a sor, hogy elmond másoknak, ki Jézus, te mit válaszolnál? Nóri.
5: Isten fia.
2: Így van, elsősorban, és?
3: A megváltó.
2: Miért váltott meg minket? Mitől váltott meg minket?
3: A bűneinktől, hogy mi is majd egyszer a mennyországba juthassunk.
2: Így van, köszönöm szépen. És mit gondoltok, hogyan tudtok ti is tanítványok lenni?
3: Ha Nóri? Hiszek Jézusban és Istenben, vagy hirdetem Jézust és tanítványokat.
2: Pontosan, így van, nagyon jó. Olyan példát mutatsz, meg olyan életet élsz, hogy bebizonyítsd, hogy te Isten gyermeke vagy, mert a keresztséggel Isten gyermekei lettünk, és a szülők, amikor kisbabák vagyunk, akkor még, ugye te nem tudod mondani, de a szüleid megígérik, hogy úgy fognak téged nevelni vallásosan. Most például olyan iskolába irattak be benneteket, hogy hittan tanulhattok, és itt most itt is a rádióban beszélgethetünk ugyanúgy Jézusról, meg az Istenről, meg a csodákról. Mert nagyon fontos, hogy Jézus elment a mennybe, és elküldte nekünk a Szent Lelket, de egy idő után az emberek még kaptak csodákat is, még a mai napig is, 2026-ban is vannak csodák, kisebb csodák, nagyobb csodák, amik arra utalnak, hogy tényleg valóban Jézus él, meg Mária él, ő is ugye fönn van a mennyben, és vigyáz ránk. Most arra szeretnélek benneteket kérni, hogy emlékezzünk meg a 109 évvel ezelőtti csodáról, amit pedig a múlt héten ünnepeltünk, május 13-án. Áttérünk tehát a fatimai jelenésre. 1917. május 13-án a boldogságos Szűz Mária három kis pásztorgyermeknek megjelent a portugáliai Fatimában. És milyen fontos üzenetet hozott a világnak. 1917. Azt tudjuk, hogy az első világháború ideje. És megismerjük itt most a műsorban Lúciát, Jácintát és Ferencet, és őnekik az üzenetét, hogy a szűzanya mit üzent ennek a három kisgyermeknek. A három gyerek neve tehát az első Lúcia, és két unokatestvére Jácinta és Ferenc. Tehát Jácinta és Ferenc ők testvérek voltak. Lúcia volt a legidősebb, 10 éves, Ferenc 9, Jácinta pedig 7 éves. Ők hárman 1917. május 13-án épp a falu közelében a Kovada Irina nevű dombon legeltették a juhokat, amikor egy nagy fényességet láttak. Azt hitték először, hogy villámlik, de aztán egy szépséges asszony jelent meg nekik. Mária teljesen fehérbe volt öltözve. Ez az asszony a szűzanya volt, a boldogságos Szűz Mária. Mária szeliden szólt hozzájuk, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak sokat a világ békéjéért. Különösen azt az imádságot kérte tőlük, hogy a rózsafűzért imádkozzák leggyakrabban. Azt is elmondta, hogy ő minden hónap 13-án vissza fog térni hozzájuk, egészen októberig. A gyermekek először nem tudták, mit tegyenek, de végül elmesélték a történetet a családjuknak. Ti mit tennétek, ha most megjelenne nektek a szűzanya? Elmondanátok otthon?
3: Igen.
2: Így van, elmondanátok szerintem is. És ha nem hinnének nektek, szüleitek mondnák, dehogy is, nem is hiszem. Akkor hogy bizonyítanátok be?
3: Hát, hogy például többen voltunk, és akkor mondanánk többi barátunknak is, hogy ők is mondják már rá, hogy ők is ott voltak, és ők is látták.
2: Így van, pontosan, és hogy a következő jelenéskor ők is jöjjenek ki, lehet, hogy ők nem fogják látni a szűzanyát, de ugye megígérte nekik, hogy több hónapon keresztül minden hónap 13-án eljön hozzájuk a három kisgyermekhez. Persze a szűzanyát nem láthatták, de az arcukat a gyerekeknek látták, hogy elváltozik. Bizony eleinte senki sem hitte el a történetüket, sőt sokan kinevették, mások haragudtak is rájuk, különösen a hatóságok. De a gyerekek kitartottak, és minden hónap 13-án kimentek a dombra, akkor is, ha esett az eső, vagy fenyegették őket. És valóban Mária minden alkalommal megjelent nekik. Nóri, milyen titkokat mondott a gyerekeknek Mária?
3: Mária három titkot is elmondott nekik. Ezek közül kettőt hamar nyilvánosságra hoztak, a harmadikat sokáig nem ismertük. Ezek a titkok proféciák voltak, különleges üzenetek, amelyek a jövőre vonatkoztak. Az első titok egy látomás volt a pokolról. A gyerekek egy pillanatra azt látták, milyen szenvedés vár azokra, akik eltávolodnak Istentől. Ez nem azért történt, hogy féljenek, hanem hogy megértsék, milyen fontos az ima és a megtérés. A második titok Oroszország megtéréséről és a béke fontosságáról szólt. Mária azt kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel az ő szeplőtelen szívének, különben háborúk és üldözések lesznek a világban. A harmadik titok sokáig rejtve maradt. csak 2000-ben árulták el a tartalmát, és egy pápa elleni merényletre utalt. Sokan úgy gondolják, ez II. János Pál pápa 1981-es elleni támadását jelentette.
2: Így van, köszönöm szépen, Nóri. És ahogy telt az idő, egyre többen hittek azért a gyerekeknek. Az utolsó jelenésre, ahogy a szüzanya előre megmondta, októberben került sor. 1917. október 13-án már több mint 70 ezer ember gyűlt össze a helyszínen. Esős, sáros nap volt, de mindenki ott volt, mert Mária megígérte, hogy valami nagy csoda fog történni. És ez valóban az volt. Ekkor történt a híres napcsoda. A jelenlévők, köztük újságírók, nem hívő emberek, katonák és papok azt látták, hogy a nap forogni kezd az égen, színes fényeket árasztott, majd mintha zuhanni kezdene a föld felé, aztán visszatért a helyére. A nedves ruhák és a sár is hirtelen megszáradt. Ez a csoda megerősítette az embereket abban, hogy a gyerekek igazat mondanak. Manka, mit üzen szerinted ez a fatimai jelenés a mai kor számára, most például nekünk?
3: A fatimai jelenések üzenete ma is aktuális. Mária azt kérte, hogy naponta imádkozzuk a rózsafűzért, tartsuk bűnbánatot és imádkozzunk a békéért, hiszen ma is vannak háborúk, és sok ember szomorú, haragos vagy elkeseredett.
2: Így van.
3: A gyerekek példája azt mutatja, hogy Isten a legkisebbeket is fel tudja használni nagy dolgokra, ha eléggé nyitottak rá.
2: Jól van, köszönöm szépen, Manka. Ti is lehettek kis fatimai küldöttek, most épp a stúdióba itt hárman vagytok. Ha minden nap imádkoztok, ha békét visztek az iskolába, az otthonotokba, ha szeretettel szóltok másokhoz, akkor ti is Mária békéjének hordozói lehettek. De ne feledjétek, a rózsafűzér egyszerű, de nagyon erős ima. Műsorunk második felében áttérünk Szent Ritához, aki szintén május hónapban ünnepli a névnapját, május 22-én. És ő az én védőszentem, én nagyon szeretem őt, nagyon sokszor imádkozom hozzá, mert ő a lehetetlen ügyeknek a védőszentje. Amikor már úgy érezzük, hogy valami nem fog sikerülni egyáltalán, akkor Szent Ritához szoktunk imádkozni, és őnála kiesdekelni, hogy Jézussal beszéljen, és az ügyünk, amiért kérjük őt, amiért nagyon szeretnénk, hogy meghallgassa az imáinkat, az meghallgatást szokott nyerni. Én voltam is Kaszkiában, ahol született Szent Rita, és majd mesélek nektek róla. Szeretnélek megkérni téged, Bíborka, hogy olvasd fel az ő történetét.
4: Rita 1381-ben született egy kishegyi városkában, Kaszkiában, Olaszországban. Már egészen kicsi korától kezdve nagyon szerette Jézust, és vágyott arra, hogy az egész életét Istennek szentelje. De azokban az időkben ez nem volt olyan egyszerű. A szülei inkább azt szerették volna, a férjhez megy és családot alapít. Bár Rita nem ezt akarta, engedelmeskedett a szüleinek, és férjhez ment egy férfihoz, aki sajnos erőszakos természetű volt. Gyakran veszekedett és durva volt vele. Rita azonban sosem viszonozta a rágott haraggal. Türelemmel, imával és szeretettel fordult férje felé, és ennek meg is lett a gyümölcse. A férje egy idő után megváltozott, szelídebb lett és hívőbb lett.
2: Köszönöm szépen. Tehát későn született ez a Rita, és ő azt szerette volna, hogy ne menjen férhez, és szerette volna egész életét az Istennek szentelni. De a szülei meg azt szerették volna, hogy menjen férhez, és engedelmeskedett neki. És egy durva természetű férfihoz adták feleségül, akit végül sok türelemmel és imával megtérített, megszelidített. El tudjátok képzelni, hogy valakit szeretettel lehet megváltoztatni? Aki először durva és haragos? Van olyan ember szerintetek, akit meg lehet így változtatni?
3: Vannak olyan emberek.
2: Ki volt az, aki megváltozott eleinte? Egyáltalán nem volt vallásos. És az anyukájának a sok-sok imájára az Úr Jézus megváltoztatta. Nóri?
3: Szent Mónika imádkozott nagyon sokat a fiáért, Ágostonért.
2: Így van, köszönöm szépen, nagyon jól tudtad. Iker fiai születtek Ritának, akiket nagy-nagy szeretettel nevelt. De a családi béke sajnos nem tartott sokáig, mert egy napon a férjét meggyilkolták. A gyűlölet, bosszú és viszály akkoriban gyakran szedett áldozatokat. Képzeljétek el, hogy a férjét útonállók, úgymond az útonállók, az azt jelenti, hogy ilyen rablóbanda, kifosztotta és megtámadta és megölte. Rita fájdalma hatalmas volt, de újra imához fordult. Arra kérte Istent, hogy fiai ne akarjanak bosszút állni apjuk haláláért. mert a két ikerfiú eltervezte, hogy ők most összeszövetkeznek, és együtt elmennek, és megkeresik az apjuk gyilkosát, és megölik. De ugye, ha megöl valaki valakit, akkor mi történik? Az ő lelkük a pokolba fog kerülni. És ezt Rita, az anyuka nem akarta. És nagyon imádkozott értük, hogy a fiai nehogy a pokolba kerüljenek, nehogy megöljék az apjuk gyilkosát. Haragudott a gyilkosra ő is, de azt meg nem szerette volna, hogy a gyerekei is gyilkosokká váljanak. Nehéz kimondani, de imádságai nyomán a fiúk rövid időn belül megbetegedtek, tüdőgyulladást kaptak. Képzeljétek el, először az egyik, aztán pár napra a másik fiú tüdőgyulladást kapott, és meghalt. Nehéz volt Ritának, mert ugye a két gyermek, a két fia is meghalt. Tüdőgyulladást kapott, ápolta őket nagy szeretettel, de végül legyőzte őket ez a halálos kór, és meghaltak, úgyhogy végül nem követték el a bosszút, tehát az Istennek tudták adni magukat, nem a sátánnak, nem követték el a bosszút az apjuknak a gyilkosán. Ezután Rita teljesen Istennek szentelte magát. Azt szerette volna, hogy beléphessen az ágostonos nővéreknek a kolostorába. El is ment, és bekéreckedett oda. Eleinte azonban elutasították. Úgy gondolták, hogy egy házasnő nem lehet szerzetesnő. De Rita nem adta fel. Sok imával, békéltetéssel és kitartással végül mégis befogadták. Képzeljétek el, egy csoda történt, egy éjszaka folyamán három szent vitte be őt az ágostor rendi szerzetesekhez. Úgyhogy a kapu zárva volt, a szerzetes nővér ott volt a kapuba, és mégis azon keresztül az éjszakai látogatók meglátogatták. Így szól a történet, hogy a hajnal beköszöntött a Mária Magdolna kolostorba is. A jéghideg kápolnában egy kicsike árnyék térdel és teljes odaadással imádkozik Rita az, aki egyszerre csak ott találta magát, mint aki álmából ébred. Fogalma sincs, hogyan került be ide. Most teljesen öntudatában van, és megállapítja a neki kedves, de hihetetlen valóságot, hogy bent van a klauzúra belsejében, amelyet annyira elzártak előtte, hogy a szentjei voltak kénytelenek bejuttatni őt ide. Tehát történt egy csoda. Mi történt? Amit ő előre látott. Az Úr legyőzte az emberi elhárító intézkedéseket és tilalmakat. Merre jutott be, nem emlékezik rá. Különösen is mindegy neki. A falnak meg kellett nyílnia, és mögötte be kellett záródnia. Mert az ő helye itt van, és most már itt is marad. Ezek után senki sem űzheti ki őt innen. Annyira belemerült az imádságba, hogy nem vette észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imájukat. Tehát annyira belemerült az imádságba, hogy nem veszi észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imádságukat. Az elmélyedésében nem zavarják meg a surranó léptek, a suttogások, a körülötte támadt kavargás. Megjelenése elképesztő és nyugtalansággal töltötte el a nővéreket. Egy fiatal újonc nő tétován áll, várva, hogy az ismeretlen engedje őt az ő helyére, tehát valakinek a helyére ült le Rita. A főnöknő keményen felelősségre vonja a kapus nővért, akinek az volt volna a kötelessége, hogy őrizze a kaput. Azután, amikor az apátnő hozzálép, kisé zavartan, fölemeli a fejét, és az előjáró nővér szigorúan kérdőre vonja. Te vagy az, Rita? Méghozzá, a klauzórán belül? Ez mások. Ki bíztatott fel, hogy ide kerülj? És hogyan kerültél te ide? Aztán bevezeti a kápolna melletti meghúzódó kis helyiségbe, hogy ott a közösség színe előtt folytathassa a felelősségre vonást. Tehát egy csoda folytán bejutott a kolostorba. Folytassuk akkor.
4: A kolostorban Rita sokat imádkozott, böjtölt, segített a betegeknek, és közvetített békét a haragban élő emberek között. Az egyik legismertebb különleges élménye az volt, amikor mély imádságban azonosulni akart Jézus szenvedésével, különösen a tevis koronával. Imája közben úgy érezte, mintha egy tevis megsebezte volna a homlokát, és valóban egy sebet kapott, amely élete végéig nem gyógyult be. Ezt a sebet Jézus szenvedésének jelévő viselte.
2: Tehát kapott egy tövis koszorúból egy tövist a homlokára, ami mindig vérzett és fájt neki. De ő kérte, hogy valamit a Jézus szenvedéséből tudjon kapni Jézustól, és egy ima alkalmával kapta ezt meg este. És másnap reggel, mikor felébredt, a többi apáca is látta, hogy Ritának itt a homlokán van egy seb. És ennek nem volt valami jó illata, mert ez mindig fájt neki, és vérzett. És csúnya is volt, meg büdös is. És ezért kiközösítették őt. Nem engedték, hogy együtt ebédeljen a többi apácával, tehát itt is szenvednie kellett neki. De nem bánta, ő szívesen viselte Jézus tövis koronájából ezt a egy tövist. És itt láthatjátok a képeken is, hogy ott van a homlokán a seb. És nagyon szeretett volna Rómába elmenni, ugye tanultunk róla, hogy Olaszországba született, és akkor még nem lovaskocsikkal, meg ilyen állatokkal mentek, hanem gyalog mentek Rómába. És mondta neki a nővér, hogy nem, te nem mehetsz, mivel ilyen sebet hordozol a homlokodon, ezért te nem mehetsz. Úgyhogy többen mentek, ő nem mehetett velük. Nem akarta a nővér engedni. De szintén megint történt egy csoda. Pont az indulás napján elmúlt a homlokáról ez a seb. És addig, amíg az arándok úton részt vett, végig nem volt rajta a homlokán a seb, viszont magát, a fájdalmat azt érezte. Tehát belülről érezte, mintha ott lenne, de külsőleg nem volt ott, és így elengedték őt az arándoklatra, találkozhatott a pápával, tehát abban az időben is nagyon fontos volt, hogy egy évben egyszer Rómába eljussanak az emberek, és Kaszkiából Rómába gyalogos zarándoklaton vett részt Rita, és az idő alatt elmúlt a fejéről ez a fájdalmas pötty. De maga a fájdalom, ahogy mondtam, is megmaradt. Folytassuk tovább a történetet, Bíborka.
4: Élete utolsó éveiben már nagyon beteg volt, de lelki ereje erősebb volt, mint valaha. Halála előtt viszont egy különleges kívánsága volt. Egy rózsát és egy fügét kért a kertből, miközben tél volt, és nem virágzott vagy termett semmi. A nővérek mégis találtak egy virágzó rózsát és egy életfügét a kertben. Ezért lett a rózsa Szent Rita egyik jelképe, valamint a remény, a szeretet és a lehetetlen dolgok beteljesülésének jelképe.
2: Szent Ritát 1900-ban avatta szentté 13. Leó pápa. Azóta május 22-én halála napján ünnepli őt az egyház. Sírja ma is látható Kaszkiában, ahová minden évben sok-sok ember elzarándokol. Ide rózsákat visznek, és imádkoznak, és kérik őt, hogy segítsen a nehéz élethelyzetekben. Amikor meghalt, csodálatos módon a homloka helyén az a seb egy gyöngyszemmé változott, és most is egy gyöngyszem van ott a homlokán. Eltemették, és tűzvész volt abba a kolostorba, ahova temették, és maga az a koporsó, az a fakoporsó nem égett el, amiben ő volt. És aztán kibontották, és utána üvegkoporsóba tették, és mai napig Szent Rita Bazilika áll a sírja felett, és ott az üvegkoporsóban meg lehet tekinteni Szent Ritát, ilyen apáca ruhában, mert megmaradt a teste is éppen. És én láttam is életben. A rózsák, amelyek Szent Ritát jelképezik, sok templomban jelen vannak. Tehát a bazilikába is, ha bemész, a bal oldalon van egy Szent Rita szobor, oda is szoktunk vinni rózsákat, és akik Szent Rita tisztelők, szoktak ott előtte imádkozni. Vannak imádságok, amelyeket 9 hónapon át mondanak el hozzá, ezeket hívjuk Szent Rita kilencednek. És aki szeretné meglátogatni például itt Magyarországon az ő plébániáját, van Budapesten, a Kun utcában, a Szent Rita plébánia, én is voltam már ott, ott is van zarándoklat, búcsú, május 22-én egy nagyon szép szentmisén lehet részt venni. És szoktam is elmenni, és ha tehetitek, ti is keressétek fel ezt a templomot Magyarországon. Zarándokoljatok el Budapestre, vegyetek részt egy olyan szentmisén, és bátran kérjétek az ő segítségét és közbenjárását a lehetetlennek tűnő helyzetekben. Szent Rita példája azt tanítja nekünk, hogy semmi sem lehetetlen Istennek, és ha mi kitartóan, szeretettel és hittel élünk, még a legnehezebb helyzetek is megváltozhatnak. Ma két olyan történetet hallhattatok, amelyek bár régen történtek, mégis ma is fontos üzenetet hordoznak számunkra. A fatimai gyerekek és Szent Rita is azt mutatják meg nekünk, hogy Isten mindenkorban megszólítja az embereket, nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is. Fatimában a szűzanya arra kért bennünket, hogy imádkozzunk a világ békéjéért, különösen a rózsafűzér által. Ma is nagy szükség lenne erre a békére, családjainkban, iskolában, a világban. Szent Rita életéből pedig azt tanulhattuk meg, hogy nincs reménytelen helyzet, ha Istenben bízunk. Ő a szeretet, a türelem és az ima erejével változtatta meg a körülötte lévő világot, és minket is erre hív, hogy ne féljünk a nehézségektől, hanem vigyük azokat Isten elé. Bízom benne, hogy ezek a történetek nem csak érdekesek voltak számotokra, hanem ti is elgondolkodtok ezeken, és megerősítenek benneteket a hitben és az imádságban. Van egy nagyon szép ima, amit szeretnénk elmondani a rádióban. Az a címe, hogy meghallgatott imádság. Bíborka, kérlek szépen, mondjuk el.
4: Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességéért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
3: Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta az imádságomat.
2: Nagyon szépen elmondtátok, én pedig azzal az imával szeretném zárni a hittanórát, hogy ima Szent Ritához lelki erőért és türelemért. Szent Rita a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben helytálljak, megvívjam a harcot, és minden nehézségek között kitartsak. Jézus isteni szívétől est ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben Istenfélő szent pátronám. Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Ámen.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
6: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével várjuk Önöket. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a beszélőkönyvek szól. Ebben Mark Twain a Huckleberry Finn kalandjai című művének 12. részét Kovács Máté előadásában hallják. Majd Közelkép című portréműsorunk szól. Ebben Szántó József apáttal, a Jászberény nagyboldogasszony plébánia plébánosával, életéről és hivatásáról beszélgetünk. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Egészségügyi műsorunkban dr. Herceg László EGRI háziorvos az egyre szélesebb körben alkalmazott úgynevezett csodafegyverekről, a súlycsökkentő injekciókról beszél. Hajnali 3 óra után híreket hallanak, majd a közélet délelőtti adását ismételjük meg. Ennek témája a fenntartható vendéglátás, amiről Nagy Zoltánnal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék mesteroktatójával beszélgetünk. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja? Halljátok hát, Izrael háza, vajon az én utam nem igazságos, és nem inkább a ti útjaitok nem igazak? Olvasom Ezékiel próféta könyvében. Aki egyszer már tisztába jött az emberi természet gyengeségével, és tapasztalatból ismeri Isten erejét, az, bár előteljesen fáradozik a jóért, mégsem néz le közben senkit. Nagyon jól tudja, mennyit segített neki az Isten, és hogy Isten másoknak is éppen úgy segítséget ad. És ha Isten terveinek megfelelően nem szabadít ki mindenkit azonnal nyomorúságaiból, a kellő időben mindazokat megmenti, akik őszintén törekszenek felé. Tudatára kell ébrednünk, milyen súlyos hiba az, ha másokat megítélünk. Kicsiny kezdetből egészen sötét dolgokig jutunk el így. Az ember először csak kis gyanút táplál a másik ellen, aztán már a saját gyengeségéről meg is feledkezik, hogy annál jobban foglalkozhassék a másiknak az ügyeivel. És így végül eljut a szeretetlen ítéletig és a szeretetlen beszédig, embertársának lelki bántalmazásáig. Pedig valójában egy ember sem tudja, hogy ki hogyan áll Isten előtt. Csak Isten ismer mindenkit. És nagyon is elképzelhető, hogy valaki hibázik, de ugyanakkor olyan érték van benne, ami Istennek jobban tetszik, mint a te egész életed. Hogyan tolakodhatod hát fel a bírói székbe? De még ha valaki hibázott is, tisztában vagy azzal, hogy mennyit küszködött, mielőtt a gyengeség leteperte őt? Talán olyan csekélység az ő hibája Isten előtt, mint a te jóságod. Urunk, taníts minket igaz alázatra, és az igazságtalan ítélektől ments meg minket.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást. Ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán tudatta, a programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai működését támogatja a kormány. A fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a természetvédő szervezetek a kormánytól, derül ki abból a nyílt levélből, amelyet a miniszterelnöknek címeztek. Azt kérik, amíg nem jön létre a védett és Natura 2000-es területen lévő állami tulajdonú erdők védelmének jogi kerete, addig hosszabbítsák meg a májusban hozott átmeneti rendelkezést. Moszkva dróntámadást indított Kijev történelmi belváros ellen. Találat ért a Nemzeti Tudományos Akadémia épületét is. Egy nő életét vesztette, további 4 ember pedig megsebesült. Előzőleg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Ukrajnának meg kell fizetni az Oroszországot ért támadások árát. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

mit akarsz, miért játszol? Semmi, ami van, 100 milliárdszor. Mit akarsz, minek látszol? Ha ki akarsz törni,

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 12. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

Egy reggel hajnalhasadáskor csónakot találtam, és áteveztem a partra egy kis földnyelvre, ami nem volt messzebb 200 méternél. Aztán föleveztem egy kis patakon, ciprusfák között érett szedret keresve. Mikor odaértem egy helyre, ahol marha csapás keresztezte a patakot, hallottam, hogy emberek rohannak felém az ösvényem. Futottak, ahogy a lábuk bírta. Azt hittem, végem van, mert ha valakit kergetnek, az csak én lehetek. Vagy talán Jim. Éppen el akartam szelelni a lélekvesztővel, mikor odaért két ember, és azt kiáltozták nekem, hogy mentsem meg őket. Kergetik őket, pedig semmi rosszat nem tettek. Kutyákkal vannak a nyomukban. Már-már be akartak ugrani hozzám, mikor mondtam nekik, ne! Várjanak még! Nem hallom sem a kutyákat, sem a lovakat. Van még idejük, hogy átvágjanak a sűrűn, és följebb gázoljanak bele a patakba. Akkor majd beszállhatnak. Legalább a kutyák elvesztik a nyomot. Úgy is tettek, és én nekifeküdtem az evezőknek. Amikor a földnyelv felé közeledtem, hallom a kutyaugatást és a kiáltozást. Már a pataknál járhattak, de látni még nem láttuk őket. Megálltak és egy helyben topogtak. Aztán mentül távolabb kerültünk, annál kevésbé hallottuk őket. Már egy mérföldnyi erdő volt a hátunk mögött. Elértük a folyót, és akkorra minden elcsöndesült. Mi pedig áteveztünk a zátonyhoz. Elbújtunk a nyárfák közt, és megmenekültünk. Az egyik pofa lehetett vagy 70 esztendős. Egészen kopasz, és a bajusza is szürke. A fején egy ütött-kopott kalapot viselt. Kék inge piszkos volt, és a rongyos kék nadrág volt a bakancsába gyűrve. Kötött kamáslit viselt, de csak az egyik lábán. A karján egy csapzott kék kabát lógott részgombokkal. Mindketten nagy, dagatra tömött, viharvert koffert cipeltek. A másik fickó 30 éves lehetett, és egész rendesen volt öltözve. Reggelinél mindegyütt hevertünk és beszélgettünk. Az első dolog, ami kiderült, az volt, hogy a két alak nem ismeri egymást. Na maga, hogy került a pácba? Kérdezte a kopasz a másikat. Én olyan szert árultam, ami leszedi a fogkövet. Le is szedi? De az ománc is megy vele. És egy éjszakával tovább maradtam, mint ahogy kellett volna. Éppen iszkoltam Elonnét, amikor az ösvényem magára bukkantam, és könyörögni kezdett ott, hogy segítsek ellógni, mert jönnek maga után. Én megmondtam, hogy nekem is vaj van a fejemen, és pucoljunk együtt. Ez az egész. Hát maga mit csinált? Én mértékletességi előadásokat tartottam a városban, egy álló héten keresztül. És az asszonyok apraja nagyja dédelgetett, mert befűtöttem a borisszáknak. Mondhatom, volt, hogy 5-6 dollárt is beszedtem egy este, 10 centet fejenként. Gyerekeknek és négereknek ingyen. És az üzlet napról napra javult. De egyszer csak arról kezdtek suttogni, hogy titokban én sem vetem meg az itókát. És aminap is leszoptam magam. Ma reggel egy néger vált föl, hogy a népek csöndben gyülekeznek lóháton, kutyákkal, és rövidesen ideérnek. Adnak egy fél óra előnyt, és aztán űzőbe vesznek, és ha elkapnak, lesz nem ulas. Alig, ha nem lepedőben visznek majd el. A reggelit meg se vártam. Valahogy nem volt étvágyam. Mondja, öreg,

tudok, ha akad valaki, aki kiszimatolja nekem a szükséges tudnivalókat. Néha prédikálni is szoktam, vagy szabadtéri népgyűléseken munkálkodom. Van úgy, hogy térítő úton járok. Egy ideig hallgattunk, aztán a fiatalabbik fölsóhajtott, és azt mondta. Hej, hej. Mit sóhajtozik? Kérdezte a kopasz. Ha elgondolom, hogy milyen életem van, és milyen társaságba kerültem, és elkezdte törölgetni a szeme sarkát a zsebkendőjével. Ja, fene, egye meg magát, hát ez a társaság nem elég jó magának. Pattogott igen fennen az öreg. Dehogy nem, egy szóval sem mondom. Olyan, amilyet megérdemlek, mert kitokolhatok, hogy ennyire süllyedtem, mikor olyan magasan voltam. Csak magamat. Nem okolom önöket, uraim. Távol legyen tőlem, senkit sem okolok. Megérdemlem a sorsom. A kegyetlen világ töltse be ítéletét. Egyet tudok. Valahol befogad a föld mélye. A világ mehet tovább, mint eddig, és elragadhat tőlem mindent, szeretteimet, vagyont, mindent, de ezt nem tudja elragadni. Egy nap majd megpihenek a sír mélyén, és elfelejtek mindent, mindent, és szegény megtört szívem végtére nyugalmat talál. És egyre csak törölgette a szemét. Frásza maga megtört szegény szívébe, mondta a kopasz. Mit emlegeti azt nekünk? Mi nem csináltunk semmit. Ó, én azt tudom. Nem vádolom önöket, uraim. Én magam voltam romlásom oka. Én, egyedül én. Megérdemlem a szenvedést. Egy nyögés nem sok, annyi sem hagyja el ajkamat. Mi az, hogy romlás? Hát mi volt maga azelőtt? Ó, el se hinnék nekem. A világ sohasem hisz. Ne is beszéljünk róla. Nem fontos. Születésem titka. A születése titka. Csak nem akarja azt mondani, hogy... Uraim, mondta a fiatalabbik igen ünnepélyesen, én fölfedem önök előtt titkomat, mert bizodalmam van önökben. Jog szerint én herceg vagyok. Jimnek még a szeme is kimerett, mikor meghallotta. Azt hiszem az enyém is. Aztán az öreg fölkiáltott. Nem igaz, ez nem lehet igaz. Igaz. Ükapám, Bridgewater herceg legidősebb fia, ebbe az országba menekült a múlt évszázad végén, hogy a szabadság tiszta levegőjét lélegezze. Itt házasodott meg, itt is van eltemetve, és egy fia maradt. De az a cseh elragadta a címet és a birtokot, s a kiskorú igazi herceggel senki sem törődött. Én egy gyermek egyenes ági leszármazottja vagyok. Én vagyok jog szerint Bridgewater hercege, és íme itt állok egyedül, elhagyottan, őseim birtokából kiforgatva, üldözés és a kegyetlen világ megvetése, nyomor és törődöttség minden osztály részem, és szívszakadva keserűen kell élnem, holmi szedett vedett népség társaságában egy tutajon. Jim igen megsajnálta, és én se különben. Próbáltuk vigasztalni, de mondta, hogy hiába. Rajta nem lehet segíteni. Azt mondta, hogy ha mi elismerjük, az többet jelent neki mindennél. Így hát megkérdeztük, hogy csináljuk. Azt mondta, hogy hajoljunk meg mindig előtte, és szólítsuk úgy, fenség, vagy herceg úr. De az se bánja, ha egyszerűen Bridgewaternek hívjuk. Ami maga is előkelő cím, nem puszta név, és egyikünk legyen szolgálatára ebéd alatt, és álljon rendelkezésére. Ez nem volt nehéz dolog, így hát bele is egyeztünk. Jim egész ebéd alatt mögötte állott, és mondta, fenség, ebültessék, vagy abultessék, és látszott, hogy ez csodára tetszik neki. De az öreg igencsak hallgatott. Úgy látszott,

0: percig nem volt mondani valója, és sehogy sem tetszett neki az udvarlás, amit a herceg körül véghez vittünk, mintha forgatott volna valamit magában. Végre délután tájt, megszólalt.
1: Elnézze, Bridgewater, mondta. Én iszonyúan sajnálom magát, de nem maga az egyetlen, akinek ilyen baja van.
0: Igazán?
1: Nem bizony. Nem maga az egyetlen, aki jogtalanul került mélyre magas polcról.
0: Csak nem.
1: De bizony. Úgy van. Nem maga az egyetlen, akinek titok van a születése körül.
0: És nézd csak! Nem elkezdett ő is bőgni. Enye, mit akar ezzel?
1: Bridgewater, bízhatom magában,
0: kérdezte az öreg még mindig hüppögve. A sír fenekéig, ragadta meg a herceg az öreg kezét, és megszorongatta. Mondd, mi életednek titka?
1: Bridgewater, én vagyok a Dauphin.
0: Képzelni lehet, mekkorát bámultunk Jimmel. A fiatalember megkérdezte. Micsoda maka?
1: Bizony, barátom. Ez az igazság. Bámuló szemük az eltűnt francia trónörökös látja maguk előtt. 17. Lajost. Szegény 16. Lajos. És Marie Antoinette fiát.
0: Maga? A maga korában? Hát ha azt mondja, hogy maga Nagy Károly császár és 800 éves, azt előbb elhiszem.
1: A gondok tették, Bridgewater, a gondok. A gondoktól szürkültek meg a fürtök, és a gondoktól van ez az idő előtti kopasság. Igen, uraim, kék ingben és nyomorúságban megtiportan a bolyongó száműzöttet látják maguk előtt. Franciaországnak Isten kegyelméből való szenvető királyát.
0: Megint sírni kezdett és elkámpicsorodott, hogy azt se tudtuk Jimmel mihez kezdjünk, úgy sajnáltuk. De boldogok és büszkék is voltunk, hogy együtt vagyunk vele. Így hát megpróbáltuk megvigasztalni, mint előbb a herceget. De azt mondta, hogy hiába minden, rajta már csak a halál könnyít, más már nem segíthet. Aztán azt mondta, hogy mégis. Az mindig könnyített szomorú sorsán, ha az emberek rangjához méltóan bántak vele, és féltérdre ereszkedve beszéltek vele, és felséges uramnak szólították. És megvárták az ebédnél, és addig nem ültek le, amíg ő föl nem szólította őket. Jim és én elkezdtük felségezni, és megtettük, amit kívánt, és állva maradtunk, amíg azt nem mondta, hogy üljünk le. Ez mindjárt földerítette, és egész magához jött. De a herceg fanyalgott egy kicsit, és sehogy sem tetszett neki a dolog, pedig a király igazán barátságosan viselkedett vele, és mondta, hogy az ő apja a herceg ükapját és az összes többi Bridgewater herceget jó szemmel nézte, és gyakran meg is hívta őket magához. De a herceg is gőgösen állt egy darabig, amíg a király azt nem mondta neki,
1: úgy látszik, most egy ideig együtt kell penészednünk ezen a tutajon, minek orról hátrán, Bridgewater. Nem az én hibám, hogy nem hercegnek születtem, és a maga hibája se, hogy nem királynak született. Minek bánkodni rajta? Nem rossz helyre tettük le magunkat. Bőséges kaja, és könnyű élet. Adja a kezét, herceg, és legyünk jó barátok.
0: A herceg kezet adott, és Jim is, meg én is csodára örültünk neki. Ezzel elmúlt minden zavar. Nagyon rüheltük volna, ha ellenségeskedés van a tutajon, mert a tutajon mindenek fölött egyetértésnek kell lenni, hogy ki jól érezze magát. Nem került sok időbe, és rájöttem, hogy ezek az alakok se nem királyok, se nem hercegek, csak közönséges szélhámosok. De nem szóltam egy szót se, és megtartottam magamnak, amit tudtam.
1: Ez a legjobb, ha az ember el akarja kerülni a veszekedést, és nem csinál fölöslegesen bajt. Ha csak az volt a vágyuk, hogy mi királynak, meg hercegnek szólongassuk őket, az ellen igazán nem volt kifogásom, amíg ez őrzi a házi békét. Nem volt értelme annak se, hogy Jimnek megmondjam. Ha semmi más nem tanultam a papától, ezt az egyet megjegyeztem, hogy az e fajta népekkel legjobban úgy jön ki az ember, ha nem avatkozik a dolgukba. Azok ketten hosszasan faggattak bennünket. Kíváncsiak voltak, hogy miért föttük el így a tutajt, és miért állomásozunk napközben, ahelyett, hogy úsztatnánk. Talán Jim szökött néger? Az Isten szerelmére, hát menne egy szökött néger dél felé, feleltem nekik. Ezt ők is elismerték, hogy esze ágába se lenne. Valahogy ki kellett magyarázni a dolgot, hát előadtam nekik. A familiám Pike County-ban lakott Missouriban, amikor én születtem. És mindenki elhalt, csak én, a papám és az öcsém Ike maradtunk. A papa elhatározta, hogy felszedi a sátorfáját, és elmegy Ben bácsihoz, akinek van egy nyomorult kis tanyája itt a folyó mentén, 44 mérföldre New Orleans alatt. A papám nagyon szegény volt, és adósságai is voltak. Mikor mindent kifizetett, semmink sem maradt, csak 16 dollár is a négerünk, Jim. Ez pedig nem volt elég, hogy 1400 mérföldet tudjunk utazni rajta, még fedélközben sem. Mikor a folyó áradni kezdett, papának szerencséje volt, és kifogta ezt a tutajt. Erre úgy gondoltuk, hogy ezzel lemehetünk New Orleansig. De a papám szerencséje nem tartott soká. Egy gőzhajó rászaladt a tutaj végére, és mind befordultunk, és a kerék alá kerültünk. Jim és én kikecmeregtünk, de a papa be volt rúgva. Ike pedig csak 4 éves volt, és ők nem jöttek föl többet. Az azután való napokon pedig folyton bajunk volt a csónakosokkal. Mind odajöttek, és el akarták venni tőlem Jimet. Azt mondták, hogy szökött néger. Ezért nem utazunk nappal. Éjszaka legalább nem háborgatnak.
0: Várjunk egy kicsit,
1: mondta a herceg.
0: Majd kitalálok én valamit, hogy nappal is utazhassunk, a kedvünk tartja. Hadd gondolkozzak egy kicsit, amíg eszembe jut valami. Ma persze már úgy sem megyünk, mert semmi kedvem fényes nappal elhajókázni azelőtt a város előtt. Nem kívánja a természetem.
1: Este felé beborult, és esőre hajlott az idő. A láthatár szélén villámlott, a meleg megtorlódott, és rövidesen a falevelek is reszketni kezdtek. Látnivaló volt, hogy mindjárt kezdődik a zuhé. A herceg és a király szétnéztek a kaibában, milyen fekvő alkalmatosság van benne. Az én nyoszolyám egy szalmazsák volt, jobb, mint Jimé, mert az csak kukoricahánccsal volt megtömve. A kukoricahánccsban mindig vannak torzsák, amik kiállnak. Öködik az embert, és ha megfordul rajta, a száraz levelek úgy ropognak, mintha avaron feküdne. Muszáj fölébrednie a süstörgésre. A herceg kijelentette, hogy ő az én ágyamat választja. De a király azt mondta, hogy abból nem eszik.
2: Azt kell hinnem, hercegséget elfelejti, hogy a kukoricahánccs nem méltó fekhe az én személyemnek. Vegye csak, hercegséged, azt az ágyat.
1: Jim és én már félni kezdtünk, hogy megint összehorgulnak. De nagy kő esett le a szívünkről, mikor a herceg felsóhajtott. Úgy látszik, ez az én sorsom. Sárba tapostatni az elnyomás vasökle alatt. A bal szerencse megtörte egykor büszke lelkemet. Megadom magam. Nem ellenkezem. Ez az én végzetem. Egyedül állok a nagyvilágban. Hadd szenvedjek tovább. Ezt még elviselem. Amint elég sötét lett, útnak eredtünk. A király azt mondta, hogy tartsunk erősen a víz közepe felé, és nehogy lámpát gyújtsunk, amíg jóval a város alatt nem vagyunk. Rövidesen odaérkeztünk ahhoz a néhány fényponthoz, ami a várost jelentette, és jó fél mérföldre úsztunk el tőle. Mikor megtettünk még vagy egy mérföldet, kiakasztottuk a jelzőlámpát. 10 óra tájban elkezdődött az égi háború. Zuhogott,
2: villámlott, dörgött. A király azt mondta, hogy mi ketten őrködjünk, amíg az idő ki nem tisztul. Ők ketten pedig bemásztak a bódéba és lefeküdtek. Éjfélig még nem kellett őrködnöm, de akkor se bújtam volna be, ha ágyam lett volna, mert nem minden nap lát az ember ilyen vihart. Húj, hogy süvöltött a szél! És minden fél percben fölvillant egy iszonyú fényesség, és fél mérföldnyire körös körül látni lehetett a tarajos hullámokat, az esőben porzó szigeteket és a szélben hajladozó fákat. Aztán a mennydörgés végig görgött az égen, és lassan elhalkult. Akkor megint egy nagy villanás és újabb égzendülés. A hullámok majd lesodortak a tutajról, de ruha nélkül voltam, és nem bántam. Az enyém volt a második őrség, de akkora már olyan álmos lettem, hogy Jim elvállalta helyettem a felét. Jim mindig csudakedves volt velem. Bebújtam a kaibába, de a király és a herceg úgy elnyújtózkodtak benne, hogy nem fértem a lábuktól. Így hát kint feküdtem le. Az esővel nem törődtem, mert meleg volt, és a hullámok se csapkodtak már annyira. 2 óra tájban megint dobálni kezdtek, és Jim már szólni akart nekem, de aztán meggondolta magát. Azt hitte, nem csapnak föl odáig. Egyszer aztán jött egy rendes hullám, és lemosott a fedélzetről, mint annak a rendje. Jim a hasát fogta nevettében. Átvettem az őrséget, Jim pedig lefeküdt és hortyogni kezdett. Lassanként a vihar is alább hagyott.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 12. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk, életéről és hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
3: Három szent képet tartok a kezemben, három jelmondattal. Újmisés áldásos szent kép, mindent a szűzanyával, Jézusért, szeretetből. József atya ezüst miséjés áldásával a másik szent kép, magasztalja lelkem az Urat, Lukács evangéliumából való az idézet, és amit apát úr aranymiséjén kapnak meg a hívek, ezen pedig az a jelmondat szerepel, Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, oltalom. Ezekből a jelmondatokból én úgy érzem, hogy nagyon nagy Mária tisztelő apát úr. Honnét jön ez a Mária tisztelet?
4: A szűzanya tiszteletét, Mária tiszteletet édesanyám és nagyanyám ültette el a lelkembe. Édesanyám korán özvegyen maradt, 32 éves korában. Ketten vagyunk testvérek, én olyan 6-7 éves voltam, a húgom pedig 1 éves volt. És hát mindig, minden este édesanyám addig nem engedett lefeküdni bennünket, míg el nem mondtuk az esti imát. Együtt imádkoztunk, beleértve nagyszülőket is. És hát a szűzanya imádság, a szűszülője Istennek, most segíts meg Mária, oltalmad alá futunk. Ez mindig egy adalék, egy ráadás volt a megszokott mindennapi esti ima mellett. Na most édesanyám 85 éves korában itt Jászberénybe fejezte be, akkor szólította őt az Úristen, az utolsó hetet a kórházba töltötte, és amikor utolsó halála előtti este meglátogattuk benne a kórházba testvéremmel, az utolsó mondata az volt, mint mindig, amikor indultam, máskor valahova mentem, hogy anya, majd jövök, szűzanya, vigyázzon rád. És itt is halála előtt az utolsó mondata ez volt, a szűzanya, vigyázzon rátok. És már alig hallható, egészen halk hangon tudta ezt mondani, de ez volt az utolsó mondata, amit szívemben őrzök, és hát előtte is ez az életemnek a ritmusa volt. Mindig, mindent, ahogy újmisés képre írtam, mindent a szűzanyával, az Úr Jézusért, szeretetből. Hát ezt választottam, és írtam föl az újmisés képre, és ez volt az életemnek a vezérlő mondata. Ezüstmisés koromban, hát az egész évfolyam, hogy egyforma legyen, de mégis a szűzanyára utaló legyen, hát a Bábel Balázs az érsek, ő fogalmazta meg, hogy hát akkor legyen az a magasztalja lelkem az én Uramat. És akkor
3: Az egész évfolyamnak ez volt a...
4: Amit együtt adtunk ki. Volt egy olyan esemény, együttmisézett az évfolyam, és egy szentképet, egy sablon szöveggel azon ez volt, hogy magasztalja lelkem az én Uramat. És egyébként ez a magasztalja, magnifikálta, magasztalja lelkem, ez többet jelentett annál, mint hogy rákerült arra a képre. Az első szentmisémen a felajánló éneke ez volt, a DNS Valéria éneke, magasztalja lelkem az én Uramat. Ami velem történt, nem volt soha még. Meg volt az első szentmise, az új mise, előtte a papi szolgálatra való fölkészülésnek az 5 esztendeje.
3: Majd még erről beszélünk.
4: Visszatérünk, de ez a magasztalja lelkem az én Uramat a magnifikált sorához valami fűződik, amikor beöltözés megtörtént. 1969. október közepe vége, Krisztus király előtti nap. Krisztus király ünnepét már beöltözve reverendába töltöttük ott a szemináriumba. Másnap indulj haza. Katonai szolgálatra behívó ott volt, 2-3 nap múlva menni kellett. No, és ez, amit a beöltözés pillanatában a kispapok kórusa énekelt, ez a magasztalja lelkem az én uramat, ami velem történt, nem volt soha még benne ez a mondat, darabok, ezek tartották bennem a lelket. Ami velem történt, nem volt soha még. És ez életemnek egy ilyen kapaszkodó fonala maradt. És a kedvenc énekem mély vált, olyannyira, hogy új misém, első szent misém felajánlásakor, ez volt a felajánlási ének. De azóta is, ha csak tehetem, ezt sűrűn kérem, hogy ez majd a aranymisén is ez benne lesz mindenképpen.
3: Megálltam még annál a gondolatnál, amit az édesanyjával kapcsolatban mondott apát úr, hogy halála előtt is még, hogyha már ő így itt a földi életben édesanyaként nem tud tovább ott lenni, de hogy kell ettől gyönyörűbb, hogy akkor égi édesanyánkra bízza a szeretteit. Számomra ez annyira gyönyörű gondolat.
4: Nagy lélekre val, és nyilván, hogy az ő életének az a sok-sok keresztordozás darabjai, meg amit még az ő édesanyjától, az én nagyanyámtól, a déd nagyanyámtól kapott lelkületet, Szűzanya iránti tiszteletet, szeretetet, az mind benne van ebben, ebben az utolsó mondatában, hogy a Szűzanya vigyázzon rátok. Meghallgatta a Szűzanya.
3: Gyermekkorát akkor teljesen átszövi a Szűzanya tisztelet, átszövi az Isten hit, átszövi az, hogy jó az egyházhoz, az egyház közösségéhez tartozni. Jól érzem a szavaiból?
4: Ez mind így van, pici kiegészítéssel, hogy én Tanyán nőttem föl. 18 éves koromig. A jászság, jászályok szállás Tanya világa. Ott a hit kitapinthatóan élt az emberek lelkében. Családunkban édesanyám özvegyen maradt, és úgy nevelt bennünket, de nagyszülők segítségével. Ő minden vasárnap reggel indult a reggeli misére. Jött haza, folytatta a főzést, akkor meg a nagyszülő ment. Mi pedig mentünk mindig a legtöbbször a diák misére. De minden vasárnapi esemény lelke, lényege, a szentmise az mindig megvolt. Ez volt igazából a kapaszkodó, és ez tartotta bennünk, ez tartott bennünket felszínen, hogy megmaradjunk normálisnak.
3: Tanya világot említett.
4: 4,5 kilométerre a várostól. Városnak hívták községi is, pedig akkor nagyközségi tanácsként működött még, de városként tartották számon, és később vissza is nyerte jászárok szállás a városi rangja. 4,5 kilométer volt ez a távolság a Tanyánk és a város. És ezt minden szentektől, nagyszülőtől jártunk iskolába minden nap. A Tanyára kikerékpároztunk, vagy gyalogoltunk, vagy esetleg busszal, hetente 2-3-szor, de a minden napunk a nagyszülőnél, odaben jászárok szálláson zajlott, történt. Onnan jöttünk, mentünk iskolába. Később középiskolás koromban ez már nem volt kérdés, hogy gyalog kerékpárral vagy autóbusszal, ez teljesen mindegy volt. Általános iskolás korunkban még inkább felügyelettel zajlott, történt ez.
3: Jászárok szálláson éltek akkor a nagyszülők, és jászárok szálláson fejezte be a középiskolai tanulmányait.
4: Ott fejeztem be, jászárok szállási gimnáziumban. Hát nem volt különösebb elneve, csak ennyi, hogy gimnázium jászárok szállás. A általános iskolát is ott végeztem. Deák Ferenc úti általános iskolának hívták akkor 7-ig. Akkor vált gimnáziummá az az épület, és a 8-ot ott egy másik, a Széchenyi iskolába végeztem, fejeztem be a 8. osztályt, és utána vissza, ugyanott jászárok szállásba, ott abban az épületben folytattam tovább, és ott érettségiztem 1969-ben.
3: Mennyire volt egyértelmű, azt nagyon erősen érzem, hogy egy nagyon mélyen hívő családból származik, de az mennyire volt egyértelmű, hogy a papi hivatást fogja választani?
4: No, ennek története van, és most jön be az az ének. Írtak akkor 1962-t és júniust. Onnan származó, jászárok szállásból származó, ma is élő atya, Gyenes Gyula atyának az első szentmiséje zajlott, történt a jászárok szállási templomban.
3: Ekkor volt apát úr 11 éves.
4: 11 évesen meg tudom mutatni azt a helyet, a templomba, hogy hol álltam. Ott faltól falig, így mondták akkor, hogy Dugik templom, Gyugik templom volt, tehát telített, levegőt addig lehetett kapni. No, akkor én ott addig álltam, és annyi fiatal papot, meg olyan sok papot, öreg papot is, én még nem láttam együtt soha. És az a liturgia, és felajánláskor a dalma kedves nővér, és az általa vezényelt, nem tudom hány fős, vagy 30 fős, diák énekkor énekelte ezt, ami megmaradt a fülembe. Felajánló ének volt ez, Gyenes Gyula, új miséjén, itt hallottam először, magasztalja lelkem az én uramat. Idéztem belőle a másik darabkát is az előbb, hogy ami velem történt, nem volt soha még. No, ez megmaradt a fülembe. Hazamenet, tanyára ki, harci feladat minden nap, a tehenet legeltetni az erdő szélén. Az a csodálatos csend. Én nagyon életemnek az egyik legnagyobb élményének tartom számon azt a csendet és a tanya világnak azt a milliójét. Tehenet legeltetve, említett új mise után 2-3 nappal, akkor mondtam ki én először, hogy na, én pap leszek. Bennem működött ez a magasztalja lelkem az én uramat. Mondom, otthon bejelentem, nám néznek. Nagyanyám, azt emlékszem rá, az egyből magában mondott biztos valami fohászt. Örült. Édesanyám először csodálkozott, de már később ő volt a legboldogabb. És menet közben, halad az idő, ugye, a egyik esztendő a másik után, érettségi, és érettségi után, amit említettem előbb, fölvettek Egri papnevelő intézetbe, szemináriumba, megtörténik a beöltözés, és ott hallom vissza ezt az éneket, hogy ami velem történt, nem, ez az, Istenem, jó helyen vagyok, ez az.
3: Jött a megerősítés.
4: Ez volt a megerősítés. No, tehát ilyen dallamvilághoz, én szent énekek szövegeihez, a dalma kedves nővér személyéhez kötődik az én hivatásomnak az érlelődése, kibontakozása. És háttérbe pedig tudom, az akkori Rózsafüzér társulatnak a vezetője, a Pitner Margitka, meg több, ők számon tartottak engem minden nap imádságukba. Úgyhogy megvolt a megfelelő háttér, hátszél, és akkor a többi pedig hát az Úristennek a vezetésén módott aztán, meg azon, hogy hallgatok-e rá.
3: Hát igen, ehhez kellett egy nagyon határozott, beleegyező mondat, hogy igen, Uram, itt vagyok, és legyen.
4: Abba reménykedtek, ugye, még él ma is az akkori pártitkár asszony, abba reménykedtek, hogy mondták akkor egymás között, hogy majd elvitetnek téged, majd Kata, úgy is történt, de hát ezt nem ők vitettek el, ez intézményesen, ez mindig a fölvett papnövendégeket, ha alkalmas volt, akkor besorozták, és kezdődött a... No, reménykedtek benne, hogy hát, ha lemorzsolódok, de nem. Inkább a hivatás megerősítésére szolgált az, amikor onnan leszerelve visszajöttünk, és folytattuk tovább, ott, ahol abba maradt az első évfolyamot.
3: 6 év szeminárium mit adott a Pát úr életéhez? Mi az, amire így nagyon szívesen...
4: 5 éves volt akkor még a képzés. Hát az papi hivatásnak a kibontakozását, a nagyszerű emberkéket, tanárokat, nevelőket, papnevelőket. Első helyre teszem a Váradi atyát. Ő, aki prefektusunk volt, ő, aki egy olyan karakter, olyan jellem és olyan lelkület, aki a papnövendéket nem csak számon tartotta sorszám szerint, hogy no, meg vagy, hanyad éves vagy, hanem minden nap ráérzett, minden alkalommal ráérzett, hogyha valahol valami gubanc van, megoldani való van, vagy valahol valami lendíteni, segíteni való van. No, ő volt az, akire igazából fölnéztem. A másik, aki legnagyobb hatással a tudás, a tudományt továbbította, Koncz Lajos atya. És számon tartom, még él, személyesen mindössze véletlenül egyszer találkoztam vele csak. Hát a Barsi Balázs atya. Az ő lendülete, az ő mondataiból sugárzó erő, természet fölötti erő, mozdító erő. No, Ezek azok, amelyek úgy meghatározták igazából, hogy azok a személyek, akik meghatározták a hivatásomnak az érdelődését, kibontakozását. Meg hát ki tudja, 50 év nagy idő, nem tudom már.
3: Biztos, hogy volt sok olyan személy, olyan példakép esetleg, aki segített abban, hogy ez a papi hivatás bontakozzon, érlelődjön.
4: És... meg kell említeni, amikor én Jászárokszárdási káplán is voltam, a szomszéd községben egy teljesen vakvágányra, mint a tolató mozdult a vakvágányra állítják, no, ilyen személy volt dr. Takács József, a nagy Takács. A szomszéd községnek adácsnak a plébánosa volt. És ővele sokszor összefutottam, és az, amin ő keresztül ment, sok megpróbáltatás, sok keresztje volt. De az arcán mindig a mosoly, mindig a derű. Véletlenül se, nem volt neki olyan pillanata, valami lehúzó erő, ő sugárzott volna belőle. Az egyik ő volt, akire nagyon fel tudtam nézni. Másikot mondtam, ugye a Borsi Balázs atyát, és hát a papnevelőnk, a prefektusunk, a Váradi atya. Kitüntetett engem azzal, hogy amikor aranymisé is volt ő, évszámot most nem néztem utána, Nyíregyházára a Keresztes Lászlót hívta, a szülővárosába, Balmazújvárosba, az ottani aranymiséjére engem szólított, engem kért, hogy én legyek a szónok. Na hát őt nagyon nagy, nemem miatt, természetesen nemem miatt, de nagyon nagy embernek tartom.
3: Felszentelését követően, ami ugye 1976. június 20-án volt, 10 év kápláni időszak következett. 2 évig Kunszentmártonban, 3 évig Jászárokszálláson, és 7 évig az egri belvárosi plébánia káplánjaként szolgált. Említsünk már meg apát úr néhány olyan mozzanatot, olyan élményt, emléket, amit így szívesen őriz a szívében ezekről a helyekről.
4: Első helyem Kunszentmárton. Kunszentmártonban működtek a kármeliták, hogy külön-külön plébánia, nem éltek akkor ott, de a plébánia működött. És ott Kunszentmártonban Fellegi Sándor volt az első plébánosom, első főnököm idézőjelben, aki mellé küldött az akkori főpásztor, Bánkérsek, és ott Kunszentmártonban télen-nyáron mindig énekelték azt a kármeléneket, hogy Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. De ez olyan sokszor elhangzott, hogy én ezt nagyon megkedveltem. És ebből ezt a mondatdarabot kicsempésztem, amit én most majd az aranymisémre jelmondantként oda föntre fölírattam az emlékképre, hogy Máriánál, égi pártfogónknál van segítségoltalom. No, ezt én kitapintható módon éreztem az akkori megmaradt maradék kunszentmártoni hűségesek lelkében. Nemrég halt meg a Józsa Laci bácsi, aki tanárember volt, nyíltan megmondta nekik, akik vallatóra fogták, hogy ha így elfogadtok, akkor tanítok, hanem akkor majd valahol máshogy folytatom tovább. Elfogadták hitvalló mi voltát, családja hitvalló életét. Őt említem meg Kunszentmártonból, de hát én nem tudom, olyan régen volt sok
3: Nem is feltétlenül nevekre gondolok, hanem akár olyan helyzetekre, amikor így különösen is érezte akár a szűzanya oltalmát, akár a Jóisten segítségét.
4: Kunszentmártonban említettem a nevét, Fellegi Sándor volt a plébánosom. Azzal ijeszgettek, hogy jaj, az rettenetes lesz. Nem volt rettenetes. Első pillanattól mindig a káplánt mindig így szólította, hogy no, főúr, jöjjön, mindig magázott bennünket. És akkor egész, nem úgy mondom, hogy baráti viszonyba, de jó, közvetlen kapcsolatba kerültem bele, ismertük, tudtuk egymás elvárását, gondolatát, megelőztük mindig, és jól éreztem magam. Na most ott, ami az ottani év esztendő, az egy pici kis szeletke volt az 50-ből, hát a Mária Radnai. Akkor az életemben jártam először Erdélybe, hogyha a Erdélynek lehet mondani, határon túl Mária Radnára, mentünk Kisboldogasszony búcsúra. Ez maradt meg, hát azon kívül a teli templom, a kunszentmártoni gyönyörű, hatalmas nagy templom, két oldalhajóval bővítve, az, amikor megtelt, évente egyszer-kétszer volt, de azért nagyon szép emlék, szép élmény volt. Onnan Jászárokszállás volt a következő, amit...
3: És mielőtt erről mesél nekem apát úr, a kezemben tartok egy fantasztikus mappát, én még ilyennel nem találkoztam. Ebben a mappában eltette és megőrizte azokat a főpásztori kinevezésekre, helyezésekre vonatkozó kis leveleket, amelyeket kapott az elmúlt 50 év során. És én Jászárok szállásnál idéznék ebből. Maga a nyelvezete hihetetlenül megkapó számomra. Ezt felolvasom. Tisztelendő káplán úr! Az egyházi szolgálat érdekében folyóévi június 1-jei hatállyal felmentem jelenlegi beosztásából, és Jászárok szállásra helyezem át segédlelkésznek. Új állomás helyén buzgóságának kibontakoztatására nagyobb lehetőség kínálkozik, mint eddig volt, és remélem is azt, hogy áldozatkész papi lelkülettel végzett munkája bőgyümölcsöt hoz a lelkek javára. Bízom is abban, hogy odaadással és szeretettel mindent megtesz a II. Vatikáni zsinat szellemében megújuló egyházért és a hívek lelki gondozásáért. Isten áldása legyen munkáján. Imájba ajánlottam vagyok, jó akaró főpásztora, Bánk érsek. Ez 77-ben kelt.
4: Rövid, szűk esztendő, szűk egyesztendő konzentmártoni káplani szolgálat után következett Jászárok szállás. Ebben idézőjelben mondom, besegítők lehettek, nem tudom, csak így föltételezem, hogy a bánkérsek úr mellett ott volt Atanázia nevű kedves nővér. És Jászárok szállásba a zárda épület, azt nem államosították, mert az egyházközség nevére átírták kellő időbe, és benne élt három örök fogadalmas kedves nővér, isteni megváltó leányainak a rendjéhez tartoztak ők. És akkor ennek a három árokszállási nővérnek a Atanázia bánkérsek melletti nővérdel való kapcsolata lehetett az, gondolom én, hogy kieszközölték, hogy engem szülőhazámba, a bánkérsek úr Jászárok szállásba küldjön. Így kerültem Jászárok szállásba, szülőhazám egyházközségéhez, és hát ez, meg nem mondom, fejből talán kettő esztendőt jelenthetett.
3: 77 és 79
4: között. 79 közötti évek voltak ezek, amikor aztán rám csapott a Mészáros helynök úr, új érsek jött, Káder érsek által kért, és akkor kerültem tovább Egerbelvárosba, a bazilikához. Nos, Jászárok szállási időm, amikor elkezdődött, pici félelemmel mentem, hogy Istenem, hát hogy állok én ott helyt? Tehát ismer engem mindenki, mint a Szántó Józsi, a Szántó Jóska, hát nem volt belőle egy deka gond se. Hárman voltunk lelkipásztorok, a plébános, Tasi apát úr, és az idős káplánatya, a Juhász András Jenő minorita atya, meg harmadik meg én, és mindenki megtalálta a maga papját. És nagyszerűen, kiválóan éreztem ott magam, és hát semmi hátrányát nem tapasztaltam annak, hogy szülőhazámba kerültem papi szolgálatra.
3: Ott lehetett azért egy erős büszkeség is a Jászárok szállási hívekben, nem? Hogy mi nevelésünk, és most ő tanít minket.
4: Volt ilyen, igen, ezt ki is fejezték sokféle módon, és hát utána, amikor onnan tovább szólított a következő főpásztor, akkor, mikor hazamentem, utána mértem én ezt föl, hogy jaj, mindig körül kaptak, hogy jaj, de jó, hát miért nem maradt itt? Hát mondom, ez nem én rajtam múlott.

0: Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával Pap Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Megújult a Szerencsijárási Hivatal több mint 100 éves épülete. Rendkívüli ülést tartott Miskolc közgyűlése. Autómentes napot rendeztek Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Megújult a Szerencsijárási Hivatal több mint 100 éves épülete. A korszerűsítés során egy ügyfélbarátabb, energiahatékony és akadálymentes környezetet alakítottak ki, miközben fontos szempont volt az épület történelmi értékeinek és eredeti karakterének megőrzése is. A fejlesztés így egyszerre szolgálja a korszerű ügyintézést és Szerencs épített örökségének továbbélését, védelmét. Dr. Mennyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatóját hallják.
4: A Szerencsi Járási Hivatal megújult épülete ismét Szerencs és a járás lakosságának szolgálatába áll. Látható kívülről is a változás, megújultak a burkolatok, a falak, a belső terek, méltó környezet fogadja majd az ügyfeleket, és mindenek előtt az itt dolgozó kedves kollégáinkat. Mindezeknek köszönhetően egy korszerűbb, energiatakarékosabb és fenntarthatóban működtethető épület jött létre. Olyan hely, amely jobb körülményeket biztosít az ügyintézéshez, a munkavégzéshez, miközben sikerült megőrizni az egykori városháza történeti karakterét és városképi jelentőségét. Amikor egy ilyen fejlesztés eredményeiről beszélünk, valójában nem pusztán egy épület felújításáról szólunk, hiszen a korszerű gépészet, a burkolatok vagy a napelemek önmagában csak eszközök, ahogy korábban is elhangzott. A valódi cél az, hogy az itt élők számára elérhetőbb és magasabb színvonalú szolgáltatásokat tudjunk biztosítani. A járási hivatal az állampolgárok és a közigazgatás egyik legfontosabb találkozási pontja. Éppen ezért nem mindegy, milyen körülmények fogadják az erre járókat, az ide betérő ügyfeleket, állampolgárokat, amikor segítségért, tájékoztatásért vagy ügyintézés céljából fordulnak hozzánk. Azt szeretnénk, hogy lakóhelyüktől függetlenül mindenki azt tapasztalja, az állam szolgáltatásai elérhetőek, az ügyintézés kiszámítható és emberközeli, és mindenhez egy korszerű, kulturált környezet társul. Ez a beruházás pontosan ezt a célt szolgálta itt Szerencsen. Ugyanakkor számunkra az is fontos volt, hogy a korszerűsítés ne járjon együtt a múlt értékeinek elvesztésével. Ez az épület Szerencs város történetének meghatározó része. Egykor városházaként szolgálta a helyi közösséget, ma pedig a járási hivatalnak adhat otthont. Külön öröm számomra, hogy úgy tudtunk a 21. század követelményeihez igazítani egy épületet, hogy az közben megőrizhette történelmi karakterét.
3: Rendkívüli ülést tartott Miskolc közgyűlése, amelyen a városi közbiztonság támogatásáról és a számozott utcák területének jövőjéről döntöttek a képviselők. A városvezetés elsőként a közbiztonság megerősítéséről határozott, amelynek keretében 14 millió forintot különítettek el a már új helyszínen működő vasgyári rendőrös kiadásaira. Ezt követően a testület módosította a számozott utcák övezeti besorolását, amivel megszüntette az 5. utcát és beépítésre szánt építési övezetet hozott létre. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a területen egy új, mintegy 2300 négyzetméteres bevásárló komplexum épül, amelynek alapkövét még idén márciusban letették. A beruházás megvalósítása érdekében a közgyűlés egy több mint 1300 négyzetméteres ingatlant helyezett át az önkormányzati törzs vagyonból az üzleti vagyon körébe. Elsőként Barta Gábor önkormányzati képviselőt hallják, aki a rendőrös támogatására kérte a közgyűlést.
2: A rendészeti bizottság elnökeként ennél a napirendi pontnál mindenek előtt egy dolgot szeretnék világossá tenni. Amikor az újgyőri főtér térségének rendőri jelenlétéről beszélünk, akkor nem egyszerűen egy ingatlan bérleti díjáról döntünk. Arról beszélünk, hogy Miskolc egyik legfontosabb nyugati városi csomópontjában hosszú távon kiszámíthatóan legyen jelen a rendőrség. Az újgyőri főtér nem egy átlagos városi tér, közlekedési csomópont, találkozási pont, ügyintézési központ, amelyhez új Diósgyőr, Győri kapu, Vasgyár, Diósgyőr és a nyugati városrészek lakóinak jelentős része kapcsolódik. Márciusban itt nyílt meg az új kormányablak és a rendőrös. A kormányhivatal közlése szerint az új ügyintézési pont mintegy 60 ezer miskolci számára tette könnyebben elérhetővé az állami ügyintézést. A közbiztonsági szempont ugyanilyen egyszerű, a rendőri jelenlét akkor igazán érzékelhető, ha látható, elérhető és közel van az emberekhez. Ez volt az oka annak is, hogy a vasgyári rendőrös a Bolyai Farkas utcai önkormányzati ingatlanból az Andrássy utca 43 szám alá költözött, közvetlenül az újgyőri főtér mellé. Az átköltözés kifejezett célja az erősebb, közvetlenebb és láthatóbb rendőri jelenlét megteremtése volt, és ezáltal, mint visszatartó erő szerepeljen a környéken. És itt szeretnék egy esetleges félreértést is tisztázni. A közgyűlés már májusban döntött arról, hogy Miskolc a rendőrséggel való együttműködésre összesen 64 millió forintot biztosít, ebből 50 millió forint a rendőri túlszolgálathoz kapcsolódó személyi kiadásokat fedezi, 14 millió forint pedig a rendőrös új működési helyének 2026. évi költségeihez járul hozzá. Tehát ma nem egy újabb 14 millió forintos kiadásról döntünk, ennek a fedezete már rendelkezésre áll. És nem arról döntünk, hogy a város most 5 évre automatikusan évi 14 millió forintot vállal, az 5 év az együttműködési megállapodás maximális időtartama. A jelenlegi 14 millió forintos támogatás kizárólag 2026-ra vonatkozik.
3: A számozott utcák helyére tervezett bevásárlóközpont a hozzátartozó 164 férőhelyes parkolóval együtt a tervek szerint jövő márciusban nyithatja meg kapuit. Most Hollósi András önkormányzati képviselőt hallják.
5: Ponthoz értünk, azt hiszem, ezzel a napirendi ponttal, illetve a mai közgyűlés napirendi pontjaival, hiszen mind az első, mind a második napirendi pont szervesen kapcsolódik a számozott utcák beépítéséhez, és lehetőlegesen a szolgáltatás színvonalás növeléséhez ezen a területen az újgyőri piac térségében. És hát valljuk meg őszintén, nagyon nehéz perióduson vagyunk túl. Még annak idén Krizákos polgármester úr kezdte el 12 évvel ezelőtt a nyomortele felszámolási programot. Nagyon sok fűtvát, vadvirágot kapott nyugatról, keletről, nemzetközi sajtótól kezdve a hazai sajtón át, de mégül is látszik az, hogy az az elkötelezett munka, amit annak idején Krizákos polgármester úr elkezdett, az most talán révbe érik a tekintetben, hogy a számozott utcák és az egykori nyomortelepek felszámolása vonatkozásában a miskolciak egy olyan területet kaphatnak vissza, ami egy égkövel lehet majd a városnak. És hát ugye természetesen, hogyha megnézzük a történetiséget, tudjuk azt, hogy az osztrák-magyar monarchiában az egyik legjobban egy minta példánya volt úgymond a Vasgyárban lakóknak, a kolóniában élőknek, az itt dolgozóknak ez a telep úgymond. De sajnos az évek és az évtizedek elmúltával ez teljesen megváltozott. Én azt hiszem, hogy most ezzel a döntéssel és a második pontban majd természetesen a törzsvagyomba való kivonással egy olyan új bevásárlóközpont alapjai indulhatnak el és tehetik majd le. Pontosan az alapkő letétel megtörtént, de hál' Istennek most további fontos jogi lépésekkel ebben az évben remélhetőleg akár el is kezdődhet majd egy új bevásárlóközpont építése, mindegy 2300 négyzetméteren, parkolóhelyekkel és a terület rendezésével. Én azt hiszem, a miskolciak régóta vártak erre, és az újgyőri főtér és az újgyőri piac térségében ez egy minőségi beruházás lehet majd. Én üdvözlöm ezt, üdvözöljük ezt, és természetesen mi ezt meg is fogjuk valósítani, ugye ígértük is, nem csak a választási kampányban, hanem így az önkormányzati munkában is szeretnénk ezt megvalósítani, ez pedig egy fontos lépcső lehet majd a mai nap folyamán. Ebben kérem majd képviselőtársaim támogatását is. Köszönöm szépen!
3: Közösségi élmény és oktatás, ennek szellemében rendeztek ismét autómentes napot Gyöngyösön, az Európai Mobilitási Hét keretében. A rendezvénysorozat minden évben a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra hívja fel a figyelmet. A Barátok terén forgószínpadszerűen zajlottak a feladatok, a város valamennyi iskolája és óvodája képviseltette magát ezen a napon. Tudósítónk Fekete Gábor összeállítását hallják.
6: Szimulációs szemüveg, akadálypálya, ügyességi feladatok és egy újdonság, helikopter szimulátor. Idén is tartalmas és tanulságos feladatok várták a gyerekeket Gyöngyösön az autómentes napon. A testmozgás sem maradhatott el, a táncos bemelegítéssel az akadálypályák is könnyebben mentek. A rendőrök is jelen voltak ezen a délelőttön, ahol különböző, a kressz alapjait bemutató kvízzel készültek a gyerekeknek. Több száz óvodás és iskolás ismerkedhetett meg így játékos formában a közlekedés alapjaival. A nap mondani valója a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás népszerűsítése volt. A szervezők bíznak abban, hogy az emberekben tudatosul, hogy egy-egy ilyen nap alkalmával mekkora széndioxid kibocsátással és zajterheléssel jár a rendszeres autóhasználat, illetve mennyi egészségesebb ember lehetne helyette gyaloglás és kerékpározás alkalmával.
7: Kétszer szét kell nézni jobbra vagy balra, mert hogyha nem nézünk szét, akkor meg is lehet ebből a baleset. Meg kell néznünk, hogyha piros, akkor megállunk, ha zöld, akkor elindulhatunk.
8: Azért kell figyelnünk, hogy ne legyen semmi bajunk, és egészségesek maradjunk.
9: Szétnézek mindig, és hogyha zebránál vagyok, akkor megvárom, hogy zöld legyen, és szétnézek mindig.
10: Az Európai Mobilitási Hét keretein belül szerveződött ez a program. Van helikopter szimulátorunk, kressuli programunk, készültünk zenés tornával a gyerekeknek, illetve a városi rendőrség is kitelepült, különböző ügyességi és kresszkvízzel készültek, illetve meg lehet nézni egy rendőrautót, rendőrmotor.
11: Ültem bent a rendőrkocsiba, meg voltam ott, hogy részegen milyen menni, és krétáztunk az előbb.
12: Táncoltunk is, meg lehet színezni.
3: Simkó Zoltán emléke előtt tisztelegtek Egerben a Vincellér Parkban, ahol az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete emlékfát ültetett az Egri Borvidékért végzett munkássága elismeréseként. Az Egyesület 2008 óta minden évben ezzel a gesztussal állít emléket az egri szőlő és borkultúra meghatározó szakembereinek. A Vincellér Parkban évről évre olyan szőlészek, borászok és szakemberek tiszteletére ültetnek fát, akik munkájukkal sokat tettek az Egri Borvidékért. Az idei emlékfát tehát Simkó Zoltánnak ajánlották. Az eseményen Wagner Ákos Eger polgármestere is részt vett, aki közösségi oldalán személyes emlékeit is felidézte. Mint írta, Simkó Zoltán nem csak szakemberként, hanem emberként is ismerhette, felesége Ági pedig egykor történelem tanára volt, így régi kapcsolat fűzi a családhoz. Az elültetett fa mostantól a Vincellér Parkban őrzi Simkó Zoltán emlékét, azok között, akik tevékenységükkel maradandót alkottak az egri szőlő és bor kultúrában. Wagner Ákos egyúttal köszönetet mondott az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének azért, hogy évről évre tovább viszik az emlékfaültetés hagyományát. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 28-án hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Október 3-án rendezik meg a Gyöngyösi Sportcsarnokban a 10. Opera Gálát. 5. alkalommal rendezték meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. A munkajog aktualitásairól tartanak online előadásokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából. Friss tájékoztatást adott ki a dízel támogatással kapcsolatban a NAV. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2025-2026. Évi vállalkozásfejlesztési programja keretében online előadás sorozatot rendeznek, elsősorban munkáltatók részére. A Csináljuk Együtt munkajog a gyakorlatban projekt célja segíteni a munkáltatókat a munkajogi szabályok útvesztőjében. A prezentációk számos nagyobb témakört fednek le, mint például a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés teljesítése, a munkadíjazása, a munkaviszony megszüntetése, valamint a pihenőidő és a munkaidő jogi háttere. A soron következő előadás a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségéről fog szólni, október 7-én, szerdán 9 órai kezdettel. Emelte ki, nagy

0: aktualitásukat illetően. Az én szerint, tudomásom szerint, hogyha változás történik, akkor itt munkajogi tárgyú előadások kerülnek megtartásra. Amikor átfogóan egy év elején például az év indítással kapcsolatos tájékoztatások, ilyen témájú előadások minden évben év elején megtartásra kerültek. Én jó szívvel tudnám javasolni a munkáltatóknak azt, hogy a dokumentációjukat mindenféleképpen gondoskodjanak róla, hogy azok aktuálisak legyenek, megfeleljenek a cégnek. Higgyék el nekem, hogy nem jó az, hogy levadászok egy munkaszerződést a internetről, számtalan van, rengeteg van, de azt munkakörre kéne szabni, a cég tevékenységére kell szabni, tehát hogy védjék a cégüket a munkajogi szabályok betartásával is, és bár körül. Úgy gondolom, hogy van egy tartózkodás, van egy téves elképzelés is, hogy nem fordulnak szakemberekhez, mert az nagyon drága. Ez mondjuk én szerintem nézőpont kérdése, de töredéke, higgyék el nekem, hogy töredéke annak, mint hogy bírságra mit fognak kifizetni akkor, hogyha valamilyen szabálytalanságot követnek el, és nem elsősorban a munkaügyi hatóságra gondoltam. Az is hátrány a cégnek, hogyha munkavállalók azért nem fognak ott elhelyezkedni, mert ott szabálytalan foglalkoztatás folyik. Nincsenek rendben a cégnél ezek a dolgok. Nem szabályozott a cég. Ez már óriási veszteség. Nem elsősorban azért kell rakni, hogy a munkaügyi hatóság ne csináljon rossz intézkedéseket, hanem elsősorban azért, hogy rendezett legyen a cégem.
1: Ötödik alkalommal rendezték meg az őszi Mese Egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az előadások idén is több oldalról mutatták be a mesélés szerepét, a hagyományőrzéstől a pedagógiai felhasználásig. A rendezvény célja, hogy a népmesékben rejlő tudás és érték a következő generációkhoz is eljusson. Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató mesemondót, a Meseszó Egyesület tagját hallják.
2: Mai előadásomban egy moldvai női mesemondó, egy parasztasszony meséinek a világát mutattam be, és azt szerettem volna a hallgatóság felé kiemelni, hogy hogyan válik nőivé, nőiessé a mesemondás, milyen az a mikrotársadalom, amit ábrázol, milyen az a sajátos női nézőpont, ahogyan közismert meséket, a Hamupipőket, vagy a 12 vadhattyúnak magyar népmesei változatát elmondja, és ezek hogyan lesznek női jellegűek, és ugye ebben a, tudjuk, hogy a népmesék azok változatokban élnek, sokfélék. Itt tetten tudjuk érni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a mesékben szinonimákat cserélhetünk, vagy a szavak sorrendjét megváltoztathatjuk egy meseszövegben, hanem az, hogy a tartalmához és a szerkezetéhez hogyan lehet hozzányúlni mesemondóként.
1: A Mese Egyetem egyik fontos célja a hagyományőrzés mellett az is, hogy a mesékben rejlő tudás és érték a következő generációkhoz is eljusson. Ebben a családoknak és a pedagógusoknak is fontos szerepük van, hangsúlyozta Cservenák László, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
3: Az alapítványunknak ez a legfontosabb küldetése, azért is jött létre 2022 tavaszán, hogy a magyar népmesét népszerűsítsük Magyarországon. Tulajdonképpen a Magyar Népmese Napja azt jelenti, hogy szeretnénk felhívni az egész társadalom figyelmét arra, hogy mennyire fontos a mai világban, ebben a rohanó digitális, őrült világban a gyerekeinkkel való kontaktus. De nem csak a mesélés fontos, ugyanúgy fontos lenne a mesemondás, hogy hallottuk Berec András előadásában, a felnőttek számára is. Minden egyes életkorban van a mesének jelentősége, ez teljesen mindegy, hogy óvodáskorban hallgatjuk, vagy hallgatjuk, hogy mondjuk 60 éves korban. Tehát mindig lesz a mesének mondani valója, csak a mai rohanó világban szerettük volna az alapítványunkkal fölhívni arra a figyelmet, hogy igenis kell a szülőknek vagy a nagyszülőknek arra időt szánni, hogy a gyerekekkel, vagy akár egymással közösen összefogva meséljenek.
1: Bár a Mese Egyetem viszonylag fiatal kezdeményezés, már tudományos eredménye is van. A korábbi előadások anyagából egy mintegy 200 oldalas kiadvány is készült, amely több tudományterület szemszögéből foglalkozik a mesékkel. Fogalmazott dr. Nagy Balázs, a Nyíregyházi Egyetem óvó és tanítóképző intézetének igazgatója, egyetemi docens.
4: Tavaly látott napvilágot a Nyíregyházi Egyetemnek egy periódikájában egy olyan különszám, ami tulajdonképpen az első két év előadóinak, az előadásainak a szerkesztett változatait tartalmazta. Ezt a mai napig is szoktuk figyelmébe ajánlani a kutatóknak, mese iránt érdeklődőknek is. Valójában ebben olyan

0: tanulmányok szerepelnek, amelyek a mesét több tudományterület oldaláról közelítik, a teológiától kezdve a pszichológián keresztül a folklorisztikáig. Most pedig egy kutatócsoportot szeretnénk létrehozni, hogy a helyi mesékre fókuszálva az ezekkel kapcsolatos ismereteket is a nagy közönséggel is jobban meg tudjuk ismertetni, illetve a szakmát is ösztönözzük ezeknek a kutatásoknak a folytatására. A mi intézetünk oktatói között is vannak olyanok, akik számos alkalommal publikáltak már ebben a témában, és fontos az, hogy a civil szervezetekkel, a különböző megyei, illetve városi intézményekkel is együttműködve tudjunk tenni valójában a népmesének a felkarolása érdekében.
1: Október 3-án rendezik meg a Gyöngyösi Sportcsarnokban a 10. Opera Gálát. A jubileumi zenei rendezvényen számos énekművész lép fel. Az esemény ingyenes, regisztrálni a Mátra Művelődési Központban és a Turinform irodában is lehet. A részletekről Zilai Györgyi énekművészt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2: Téged már többször hallottunk énekelni. A művészet iránt, hogy rajongsz, az egyértelmű. De arról, hogy van egy opera gála Gyöngyösön, egyedülálló. Művészként ezt hogyan értékeled?
3: Az opera gála közel áll hozzánk, mindenkihez. Gyöngyösön különösképpen, hiszen tényleg már elmondhatjuk, 10. jubileumi gáláról van szó, hogy hagyományá vált, hála Miller Lajos operaénekesnek, Kossuth Díjas művésznek. Nagyon nagy hálával tartozunk neki, hogy ő ezt a városba idehozta, és mi évről évre megszervezi, megrendezi. Hát művészként nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ismét részt vehetek benne. Köszönet Miller Lajosnak a gála, a 10. jubileumi gálán való részvétel miatt. Az opera gála közel hozza az emberekhez, ugye, az opera áriákat, a legismertebb dallamokat, a duetteket, hogy élőben hallják a szimfonikus zenekart, a kiváló egri szimfonikusokat, testközelben látják és hallják a sztár opera énekeseket, hiszen itt ez a gála különösen felvonultat majd nagyon híres, ismert és elismert magyar opera énekeseket. És hát még egy fontos dolog van, amiről beszélnünk kell, hogy nem utolsó sorban ingyenesen nézhetik meg ezt az opera gálát, ami manapság ugye tényleg egyedi dolog, csak regisztrálniuk kell a Turinformba vagy a Mátra Művelődési Központba, úgy tudom, és azért ez nagyon nagy lehetőség.
2: Gondolom már reggelente megy a gyakorlás, készülsz lázasan.
3: Kicsit most később, nem is azzal, reggel, igen.
2: Most nem is kérdezem meg, hogy mivel készülsz, majd csak később. Azt inkább igen, hogy neked mit jelent az, hogy egy ilyen helyi eseményen énekelhetsz? És hogy amikor egy művésznő, mondtad te is, hogy híres neves opera énekesek társaságában van, nem mintha nem lennél híres neves, mert a miénk vagy, és nagyon büszkék
3: vagyunk. Köszönöm szépen.
2: De neked is jelent valamit, mint hazai pályán mozgónak. Neked mit jelent?
3: Mindenek előtt megtiszteltetés és öröm, hogy ahogy mondtad, hogy itthon énekelhetek, és egy ilyen jeles eseményen, mint az Opera Gála, ami ugye Gyöngyös városának kiemelt zenei rendezvényeim már évek óta. Tehát nagyon nagy megtiszteltetés. Ez alkalommal különösen, ahogy mondtam, hogy sok énekes lesz. Éppen ezért mindenkinek majdnem csak egy-egy ária jut, de ez nagyon nagy öröm, még egyszer. Olyan énekes mellett egy műsorban énekelni, mint Sümegi Eszter, Kossuth Díjas operaénekese az Operaháznak, a legnagyobb megtiszteltetés, és elmondhatom, ugye volt szerencsém már vele, azt hiszem 17-ben az Opera Gálán együtt énekelni, hogy nem csak ismert és elismert, hanem csodálatos személyiségű, közvetlen emberről van szó, akivel olyan jól elbeszélgettem az élet dolgairól, és közös érdekeltségeinkről, hogy szóval nagyszerű dolog ilyen emberekkel együtt énekelni, és nagyon nagy megtiszteltetés.
1: Új segítséget adott ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal a friss dízel támogatásokkal kapcsolatban. Erről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
4: Az alapvető tudnivalóktól a speciálisabb élethelyzetekig mindenki megtalálja a választ a kérdéseire a Nemzeti Adó és Vámhivatal friss dízel támogatással kapcsolatos tájékoztatójában. A tájékoztató elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. A legfontosabb, hogy a támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja a NAV adatai alapján az összeget. Minden további információ elérhető a NAV honlapján, a főoldalon a dízel támogatás csempe alatt. Az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20.000 forint. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatásért nem kell kérelmet benyújtani, azt a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, hogyha ez nem ismeretes, a postán kapják meg az érintettek az összeget. A NAV a honlapján a nav.gov.hu weboldalon közzétett egy gyakran ismételt kérdések rovatot, amelyben számos élethelyzet felbukkan, erre választ kaphatnak az érdeklődők. Így például arra, hogy mi történik, hogyha valaki évközben vásárolt, vagy eladott egy dízelautót, esetleg több autója van, hibrid vagy céges járművet használ, de részletesen bemutatja ez a rovat azt is, hogy mi a teendő sikertelen postai kézbesítés esetén. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató tehát megtalálható egy helyen, a NAV honlapján dízel támogatás csempe alatt.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Szeptember 26-ára a találkozóra hívta Ternyák Csaba érsek a főegyházmegye minisztránsait az Egri Bazilikába. A főpásztor az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott, tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát, utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal, fejtette ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. Hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. A szentmisét követő ebéd után a fiatalok Kakuk Ferenc atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. A minisztráns találkozó litániával főpásztori áldással ért véget szombaton. Vasárnap tartották az Egri Bazilikában a Szent Mihály búcsút. A búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Amikor elődeink Szent Mihály főangyalt választották-e bazilika, illetve a mai bazilika helyén állt középkori plébánia templom védőszentjéül, tudták, mit jelent védelemre szorulni, mondta homiliája elején az érsek, majd feltette a kérdést, vajon mi, mai emberek, mitől szeretnénk, hogy Szent Mihály megvédjen bennünket?
6: Háborútól, bizonytalanságtól, attól, amit nem tudunk ellenőrizni, vagy talán valami mélyebbtől is, attól, hogy ebben a bizonytalan világban elveszítsük a hitünket, a józanságunkat, végül önmagunkat. Mert igen, védelemre szükségünk van, de legyünk őszinték, vajon valóban Szent Mihály főangyaltól várjuk, kérjük ezt. Talán még hívő emberként is távolinak érezzük, érezhetjük az alakját. Egy angyal karddal, egy legyőzött sárkánnyal, ahogy a Szentleckében is hallottuk. Hát ezért ezek egy másik világnak a képei. Szépek egy templomnak az oltárán, egy oltárfestményen, de amikor mai életünknek a valóságos gondjaira, bajaira, veszélyeire gondolunk, talán elsőként nem Szent Mihály jut eszünkbe, mint oltalmazó. És hogyha odafigyeltünk a mai első olvasmányra, hát az sem tűnik sokkal közelebbinek vagy bátorítóbbnak. Dániel látomása inkább félelmetes. Lobogó lángból álló trón, izzó parázs, tűzfolyam, mennyei seregek. Hát, ami igaz, hogy Dániel sem egy békés, biztonságos világban kapta ezt a látomást, hiszen olyan korban él, amelyben nagyon is megtapasztalja a földi hatalmak erejét és a saját kiszolgáltatottságát. Talán ezért Dániel világa mégsem olyan távoli tőlünk. És pontosan itt válik érthetővé Szent Mihály főangyal. Mihály. Mikael héberül. Ki olyan, mint Isten? Ez nem egyszerűen egy név, ez egy kérdés. Ki az, akihez végső soron igazítom az életemet? Ki mondja meg nekem azt, hogy mi a jó és mi a rossz? Kié az utolsó szó az életemben és a történelemben? Mert a világ sokszor azt sugallja, hogy hát azé, akinek nagyobb a hatalma, akinek több a pénze, akinek erősebb a hangja. Szent Mihály főangyal pedig egyetlen kérdéssel válaszol, ki olyan, mint Isten. És kedves testvéreim, szabadjon születésének 130. évfordulóján tiszteletre méltó Márton Áron gyulafehérvári püspök alakját megidéznem. Hiszen Áron püspök olyan korban élt, amikor földi hatalmak nagyon konkrétan akarták megmondani, hogy mit szabad hinni, mit szabad mondani, és mit kell elhallgatni. Ha ma visszatekintünk az ő életére, mintha egész püspöki szolgálata ugyanarra a kérdésre adott volna választ. Ki olyan, mint Isten?
5: Vasárnap tartották az Egri Bazilikában a Szent Mihály búcsút. A búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Szentbeszédének részletét hallották. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az atya országába való átmenetét október 3-án 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc vasgyári templomban. Mint tudjuk, az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szentatya a Ferences család közösségi által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, azaz Szent Jónás szentáldozás imádság a pápa szándékára. Ezen jeles évfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kistestvérei. Jelen lét jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városban ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden úgymond régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csöndben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. 9 órakor a napkezdés a plébánia udvarán jön, aztán 10 órakor a fő előadást, majd Ferenc István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 12:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2:00 fakultációk, műhelyek, majd 15:45 tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amely 16 órakor kezdődik, és amelynek főcelebránsa dr. Bábel Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka és csapata végzi, a szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be, mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait a Bakástéri templomban Budapesten. Október 3-án szombaton 19 órától zenei kincsek a 18. századból Johannes Kudlik orgonakoncertje. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Október 4-én vasárnap 10 órakor következik a búcsú szentmise. A templom védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek az ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul idén van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Jövő héten, október 8-án csütörtökön aztán 19 órától, majd Mennyei Szép Rózsa Mária Misztérium játék lesz, tehát Budapesten, a Bakástéri templomban, és még egy előzetes ugyaninnen német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominotte koncertje október 17-én szombaton 19 órától. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. Helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17 szám, délután 3-tól este 7-ig zajlik majd a program. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Az idézet Lukács evangéliumából van. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programjaként Kun Szabó Zoltán diakónus evangélium hirdetése, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, és este 6 órától szentmise következik majd. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök is. Egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Egyházi híreket hallottak. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Drimba Miranda. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. A viszont hallásra.
7: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: 8. alkalommal rendezték meg Nyíregyháza Sóstón az Extreme Trail Weekendet. Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthéthez a Nyíregyházi Sportcentrum. A nyári zárvatartás után újra kinyitott Ózdon az uszoda. A sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 8. alkalommal rendezték meg Nyíregyháza Sóston az Extreme Trail Weekendet. Első nap egy akadálypálya várta a résztvevőket, ahol 30 különböző akadályt kellett leküzdeniük. Több kategóriában 600-an neveztek, köztük sok fiatal. 5 és 10 kilométeres táv mellett gyermekfutamokat is rendeztek, és volt egy speciális futam is fogyatékkal élők számára. Az ország távoli pontjairól és határon túlról is érkeztek sportolók. Másnap a terepfutás következett, és rendeztek egy kutyás versenyt is, ahol a gazdik kedvenceikkel közösen sportolhattak. Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthéthez a Nyíregyházi Sportcentrum. A BEM iskolában parasportnapot rendeztek, amelyen a sportcentrum többszörös bajnok és kupagyőztes ülőröplabda csapatának tagjai tartottak bemutatót, és Tarjányi István kerekesszékes vívó paralimpikon is találkozott a diákokkal. Sitko Tamarát, a nyíregyházi BEM József általános iskola testnevelőit hallják.
2: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már az általános iskolás korosztályon minél hamarabb megismertessük ezt a fajta mozgásformát is, illetve hogy a sérülteknek a mindennapjaik mennyiben másabbak, és ezeket az érzékenyítő foglalkozásokat nagyon szeretjük. Ugye februárban minden évben megtartjuk a Magyar Parasportnapját, de ebben az évben az Európai Sporthét keretein belül is szerettük volna egy picit becsempészni, hogy már most egy picit ismerkedjenek ezzel a fajta mozgásokkal.
1: Számos programot szervezett a Sporthétre a Nyíregyházi Sportcentrum. A parasportnap keretében két testnevelés órán próbálhatták ki a gyerekek, hogy milyen ülve röplabdázni, és megtudhatták, hogy milyen kerekesszékben vívni. Ez is része annak az érzékenyítő programnak, amelynek segítségével az egészséges gyerekek közelebb kerülnek a fogyatékkal élőkhöz. A paralimpikon kerekesszékes vívó Tarjányi István nem először járt a BEM iskolában. Így már azt is tudta, hogy mire kíváncsiak leginkább a gyerekek.
3: Először rám csodálkoznak, és nem nagyon tudják elképzelni azt, hogy én hogyan tudok vívni, és én ezt próbálom megmutatni, és megmutatni nekik, hogy milyen ez a paravívás. Leültetem őket egy zsámolyra, nincsen most vívószék, mert az kicsit körülményes elhozni, és bemutatom nekik azon, hogy rájuk adok egy maszkot, egy vágást megmutatok nekik, és érdeklődően fogadják, és a kardot is a kezükbe adom, hogy megfoghassák.
1: Az iskola évtizedek óta a röplabdasport egyik nyíregyházi bázisa. A parasport napon a röplabdás lányok kipróbálhatták, hogy milyen nehéz ülve átjuttatni a labdát az ellenfél térfelére. Peres Jánost, a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabdázóját hallják.
4: Általában nagyon jó fogadják, nagyon hamar be lehet őket a játékba vonni, sőt, sokan vannak egyszerre a pályán, és tetszik nekik nagyon.
1: A Sporthéthez kapcsolódóan a nagy nyíregyházi tűzharc bajnokságon mérhették összetudásukat a város iskoláinak diákjai, másnap pedig a Kodályban florbal és görkorcsér bemutatóval várták az érdeklődőket. Bekapcsolódott a hétbe a nyíregyházi egyetem is, ahol kutyás sétával várták a mozogni vágyókat a nyíregyházi egyetemen. 4 napon át kínált változatos sportprogramokat az érdeklődőknek az intézmény az Európai Sporthét keretében. Ferenci Tamás a program főszervezőjeként és a Testnevelés és Sporttudományi Intézet mentoroktatójaként vett részt a programon 4 lábú társával. Szerinte fontos, hogy azok is eljöjjenek egy ilyen programra, akiknek esetleg nincs kutyájuk.
5: Nagyon sok ember szereti a kutyákat, nem biztos, hogy olyan életkori szakaszban van, hogy jelen pillanatban felelősség teljesen tud kutyát tartani. Viszont itt lehetőség van arra, hogy eljön velünk az erdőbe, kutyát sétáltatunk, olyan kutyák vannak itt, amelyek mindegyik jól szocializált, egymással az embereket is szeretik, és tényleg azt mondom, hogy egy kicsit megismerkedhetnek a kutyázással. Ha bárkinek bármilyen jellegű kérdése van, akkor a kutyagazdaként én is, illetve a kollégáim is készséggel állunk a rendelkezésükre.
1: A rendezvény sorozat alatt aerobik, továbbá úszás, dobóversenyek, röplabda, valamint labdarúgó bajnokság is színesítette a palettát. A program célja már 8 éve az, hogy mozgási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a hallgatók számára. Már a program kezdete előtt összebarátkoztak a kutyusokkal, hogy kellemesen terhessen a közös 2-4 kilométeres séta. A sporthét minden évben népszerű a hallgatók körében. Sokan érkeznek azzal a céllal, hogy mozogjanak és részt vegyenek a különböző foglalkozásokon a 4 nap folyamán. Az egyetem 2018-ban csatlakozott az Európai Sporthét felhívásához. Dr. Vajda Ildikó oktatási elnökhelyettes azt hangsúlyozta, a program célja már 8 éve az, hogy testmozgási, kikapcsolódási, valamint kapcsolatépítési lehetőséget kínáljon a hallgatók számára.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az egyetem hallgatói mind amellett, hogy az elsődleges feladatuk a tanulás és a tudás megszerzés, egy olyan környezetben tanulhassanak, ami lehetőséget biztosít arra, hogy közösséget alkossanak, segítsük a közösségépítést, a barátok, a kapcsolatok kialakítását, és ezekkel a programokkal szeretnénk olyan emberi tulajdonságokat, értékeket fejleszteni, vagy kialakítani, vagy segíteni a fejlődésüket, amelyek nem csak az egyetemi tanulmányok, hanem az életben is szükségesek. A kitartás, a céltudatosság, a rendszeresség, egyáltalán az, hogy a fizikai aktivitás mennyire fontos, az egészséges életmódnak, az egészségtudatosságnak a hirdetése.
1: A nyári zárvatartás után újra kinyitott az Ózdi úszoda. Azonban, ahogy a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszoda szagért felelős trihalometánok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
6: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a bájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
1: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az év elejé leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. Így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az Ózdi Úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a baba úszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A baba úszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:45 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Siffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallják.
7: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron víz közelben, akkor biztonsággal tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
1: A Sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. A program a tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
8: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében található Metzben 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre, mondta a Szent Atya. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire, hangsúlyozta a pápa az úgynevezett Metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta el ezt a beszédet, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Az európai integráció egyik alapítójának boldog avatási eljárását az egyház már megindította, teszi hozzá a Magyar Kurír. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az